0: és ennek örömében tudjunk kiteljesedni mindannyian. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a lelki életben. Hangos könyv, első rész.
1: Kedves olvasó! Vajon mindennapi életünk sikere azon múlik, amit a saját szemünkkel látunk, vagy ami ott van és dolgozik rejtetten az emberi lélekben? Sokan bíznak a megfoghatókban, miközben minden látható jó egyszer valakinek a lelkében született meg először. Ugyanígy minden rossz és romboló dolog egyszer valakinek a lelkéből indult el. De ennél sokkal többről van szó. Lelkünk nem él független életet, hanem mindenkor valamilyen felsőbb hatalom befolyása alatt áll. Vagy az Isten, vagy az ördög uralma alatt. A Biblia egyértelművé teszi, hogy nekünk kell döntenünk arról, hogy melyik felsőbb hatalom uralma alá akarunk tartozni. Aki nem hoz erről határozott döntést, az is döntött, mivel életünket Istentől elszakítva, az ellenség befolyásának engedő, bűnös természet uralma alatt kezdjük. A döntés tehát rendkívül fontos jelentőséggel bír az életünkben. A gond sokszor viszont az, hogy nem tudjuk, hogyan tudunk helyes döntéseket hozni úgy, hogy Isten áldása legyen rajtunk. Ez a kis könyvecske abban akar segítséget adni, hogy minél többet megtudjunk arról, hogy mit jelent nap mint nap jó döntéseket hozni Isten mellett, hogy lelki életünk ne legyen céltévesztett. Erre hatalmas szükségünk van, ha győzelmes lelki életet akarunk élni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ez a kiadvány már a 11. lehet a győzelem sorozatban, melyet 2013. novemberétől kezdve összesen 50 000 példányban nyomtattunk ki és küldtünk el ingyenesen azoknak, akik vágynak győzelmes lelki életet élni. Ha az itt olvasottak által ön is áldást nyer, kérjük, hogy imádságával, a kiadvány továbbadásával, adományának elküldésével ön is támogassa szolgálatunkat abban, hogy még másokhoz is eljuthassanak ezek a győzelemre segítő írások. A Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány nevében szeretettel Nemes Nándor, alelnök.

Megmosdatva, besúzva, bepújálva. Ezikiel prófita könyve 16. fejezet 4. verse azt mondja, ilyen volt a születésed. Amikor megszülettél, nem kötötték el a köldök zsinórodat, nem mostak tisztára vízzel, nem dörzsöltek le sóval, pújába sem tettek. Miért van az, hogy 10 emberből csak egy marad meg 5 év után is Krisztus szolgálatában, pedig mind elkötelezték magukat rá? Ezikiel prófétának van erre néhány válasza. Elsőként meg kell mosdatni. Szellemi védelmet a szenny, a betegségek és a halál ellen a vízfürdőjével az ige által megtisztítva kapunk. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 26. vers. Nem elég minden reggel belépni a zuhany sugarai alá, be kell lépned a Szentírás sugarai alá is. Jézus mondta, ti már tiszták vagytok az ige által. János evangéliuma 15. fejezet 3. vers. A bűn távol fogja tartani tőled a Bibliádat, de a Bibliád is távol fog tartani a bűntől. Másodszor. Meg kell sózni. A zsidó szokások szerint az újszülöttek testét sóval dörzsölték be, hogy erősítsék a bőrüket, és így horzsolás nélkül lehessen őket gondozni. Túl sokan azt várjuk el, hogy úgy bánjanak velünk, mint a hímes tojással. Érzékenyek vagyunk. Ha helyreigazítanak, ellenségessé válunk. Csak akkor tudsz igazán nyílt és őszinte lenni, ha megsúztak érett szeretettel és feltétel nélküli elfogadással. Harmadszor. Be kell pólyálni. Amikor beleszületünk Isten családjába, először sebezhetőek vagyunk. Védelemre szorulunk, be kell, hogy takarjanak. Ebben rejlik a keresztény testvériség értéke. Bebugyolál a szeretet karjaiba, és így szól hozzánk, soha többé nem kell visszatérned régi életedbe. Újat kezdhetsz. Meggyógyulhatsz fájdalmas múltadból. Szép és jó napokat élhetsz meg, és jó kapcsolataid lehetnek a rosszak helyett. Átestél már a gondozásnak ezen a folyamatán. Megmosdattak, besúztak, és bepújáltak. Imádkozz így. Uram, arra kérlek, hogy a lelki életem ellaposodott területei újra kivirágozzanak. Segíts, hogy újra rád találjak életem sivatagában. Segíts, hogy az első idők izgalmával és lelkesedésével tudjalak dicsőíteni. Hadd ismerjem meg szereteted és elfogadásod mélységét, hogy bensőséges kapcsolatunk még jobb legyen. Jézus nevében. Ámen.

hozzá tartozol. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 6. verse azt mondja, előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által. Te is azzal töltöd életed nagy részét, hogy megpróbálod elfogadtatni magad az emberekkel. Ha megérted, hogy Isten már elfogadott, és hogy szeretett fia által hozzátartozol, mások elismerése egyre kevésbé lesz fontos. Ha Isten elfogad, mit számít bárki más véleménye? Ne érts félre, ez nem jelenti azt, hogy többé nem érdekelnek, nem hatnak rád az emberek. Sőt, inkább sokkal jobban foglalkoztatnak majd mások szükségei, együttérzőbb és törődőbb leszel, mivel a te szükségleteidet Isten már betöltötte. A tény, hogy Isten elfogad, megváltoztatja az ima életedet. Ha felismered, hogy közvetlen bejárásod van a tróntermébe, akkor felhagysz azzal, hogy megpróbáld rábeszélni, hogy meghallgasson. Megérted, hogy bátran jöhetsz hozzá, akár hajnali 2-kor is, anélkül, hogy azon aggódnál, hogy felébreszted, vagy zavarod őt. Hívhatod őt tudva, hogy mindig szeretettel és odafigyeléssel fogad, bármilyen napszakban, bárhol is vagy, és bármi történik is. Ő meg fog hallgatni, mert hozzá tartozol. Ha megragadod ezt az ígéretet, alacsony önértékelésed elkezd gyógyulni, többé nem tétován vonakodva fogsz közeledni hozzá bűneid vagy szükségeid miatt. Miért? Mert tudod, hogy szeret és elfogad. Soha senki és semmi nem változtathat ezen.

Szánj Istenre időt még ma! Máté evangéliuma 28. fejezet 20. verse azt mondja, íme én veletek vagyok minden napon. Szervusz! Amikor ma reggel felébredtél, azt hittem beszélgetsz majd velem, és bevonsz a napod alakulásába, de téged nagyon lefoglalt, hogy mit vegyél fel aznap a munkába. Amikor volt egy kis szabadidőd, azt hittem lesz néhány percünk egymásra, de te a telefonon lógtál és valaki mással beszélgettél. Észrevettem, hogy amikor ebédelni készültél a munkahelyen, zavartan néztél körbe, hogy vajon megszólítse. Talán ezért nem hajtottad meg a fejed és nem adtál hálát, habár néhány barátod megtette ezt. Később, amikor hazaértél, vártam rád, amíg tévét néztél, megvacsoráztál és elvégeztél még némi papírmunkát. Lefekvéskor azt hiszem, már nagyon fáradt voltál beszélgetni, mert beestél az ágyba is szinte azonnal elaludtál. Tudod, hogy én mindig itt vagyok számodra? Olyan nagyon szeretlek, hogy minden nap várok rád, egy imára, egy gondolatra, csak egy pillanatnyi esélyre, hogy beszélgethessek veled. A gond csak az, hogy nehéz úgy beszélgetni, ha csak az egyik fél vesz részt benne. Aláírás, barátod, Jézus. Mikor beszéltél utoljára az Úrral? Mikor szántál időt arra, hogy figyelj rá? Sosincs olyan, hogy ő ne szólna, nincs olyan sötét szoba, olyan zsúfolt terem, olyan elfoglalt iroda, hogy ő ne lenne ott. Nehogy azt hidd, hogy nincs ott, csak azért, mert a te érzéketlenséged miatt nem veszed észre. Az élet múlékony élvezetekre csábító ígéreteivel szemben itt van egy időtálló biztos ígéret. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Máté evangéliuma 28. fejezet 20. vers. Szánj időt Istenre még ma. Imádkozz így. Uram, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor te vagy az a személy, akire a legkevesebb időt szánom. Segíts olyan szokást kialakítanom, ami téged helyez az életem középpontjába. Tudom, hogy csak te lehetsz az életem forrása ebben az űrzavaros életmódban. Szeretlek, Uram.

Erő a cselekvéshez. Pál zsidókhoz írt levele, 11. fejezet 27. verse azt mondja, kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Kezd el használni Istentől kapott lelki iránytűdet. Igen, ez kockázatos vállalkozás, de ez nyit meg számodra olyan ajtókat, amiket semmi más nem tud. Emlékszel az özvegyasszony történetére a Királyok első könyve 17. fejezetéből? Illés próféta elkérte tőle az utolsó kis adag ételét is. Amikor a félelem azt csuttogta, magadnak is épp csak elég, a lelki iránytűje így szólt. Add oda, amit van, cserébe Isten megadja, amire szükséged van. Így is tett, és túlélte az éhínséget. Amikor Saul meglátta Góliátot, azt mondta Dávidnak, hogy esélye sincs legyőzni. Amikor Dávid meglátta Góliátot, lelki iránytűje azonnyomban Isten felé mutatott, így kijelentette, az Úr meg fog menteni. Sámuel első könyve, 17. fejezet, 37. vers. Nézd csak meg Noét, aki egy úszó állatkertet épített a sivatag közepén, mert hallott egy hangot, amit senki más. Az eredmény? Családja megmenekült, gyermekei az új világ vezetőivé lettek, és Noé neve halhatatlanná vált. A történelem tele van ilyen emberekkel. Például Benjamin Franklin, aki mert viharban cikázó villámok között sárkányt eregetni, és felfedezte az elektromosságot. Vagy Anne Sullivan, aki meglátta Helen Kellerben a nagyszerűséget, mely később az egész világra lelkesítően hatott. Nem voltak ők természetfeletti lények, sem pedig tökéletesek, csak volt iránytűjük, látták, amit mások nem, és volt hitük meg is tenni. Mi olyat mutatott neked Isten, amit mások nem látnak? Bármi is legyen az, ő meg fogja adni az erőt is, hogy véghez vidd. Imádkozz így. Uram, hadd kérjem ma a te erődet, hogy csatorna lehessek a menny és a körülöttem lévők között. Bármilyen helyzetben vagyok is, bármilyenek a körülmények, hadd áradjon át rajtam a mennyei erő. Lehessek kegyelmed visszatükrözője és a te dicsőséged eszköze. Vezess engem a mai napon, Uram, percről percre, hogy láthassam dicsőséget kiáradását. Jézus nevében. Ámen.

Meddig maradjak? Krónikák második könyve, 15. fejezet, 15. verse azt mondja, egy akarattal keresték Istent, és meg is találták. Csak azokra a helyekre térünk vissza szívesen, ahol élvezetes volt az ott létünk, ezért maradj Isten jelenlétében, amíg elegendő olyan élmény gyűjtesz, ami majd visszavonzhat. Ha nem így teszel, jelentéktelen dolgok el fognak csalogatni. Meddig maradjak jelenlétében? Kérdezed. Elsőként, amíg őszinte bűnbánatra jutsz. Hallgass csak! Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. Pál korintusbeliekhez írott második levele, 7. fejezet, 10. vers. Másodszor. Amíg vétkeidet el nem hagyod. Figyelj! Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. Példabeszédek könyve 28. fejezet 13. vers. Harmadszor. Amíg haragod, elpárolog. Figyelj! Az én békességemet adom nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek. János evangéliuma 14. fejezet 27. vers. Negyedszer. Amíg félelmed eltűnik. Hallgasd! Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek. Ézsaiás próféta könyve 41. fejezet 10. vers. Ötödször. Amíg sebed begyógyul. Figyelj! Bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat. Így szól az Úr. Jeremiás próféta könyve 30. fejezet 17. vers. Hatodszor. Amíg erőd megújul. Hallod? De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ézsaiás próféta könyve 40. fejezet 31. vers. Mindezek megtalálhatók Isten jelenlétében. Tehát maradj ott, amíg meg nem kapod tőle, amire szükséged van.

0: minden, amire valaha szükséged lesz. Ő minden, amire valaha szükségem lesz, Jézus minden, amire szükségem van. Egy régi kedvenc énekem refrényének szavai juttattak el a következő igazságokra. Ha szükséged van egy barátra, ő az a barát, aki ragaszkodóbb még egy testvérnél is. Példabeszédek könyve 18. fejezet 24. vers. Ha szeretetre vágysz, ő a lelked szerelmese. János evangélium a 3. fejezet 16. vers. Ha vigasztalásra van szükséged, ő a vigasztalód. János evangélium a 14. fejezet 16. vers. Ha bocsánatra van szükséged, ő a megbocsátás istene. Nehémiás prófita könyve 9. fejezet 17. vers. Ha védelemre van szükséged, ő erős torony. Példabeszédek könyve 18. fejezet 10. vers. És pajzs. Zsoltárok könyve 33. fejezet 20. vers. Ha erőre van szükséged, ő a te erőd. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha békességre van szükséged, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha örömet szeretnél, ő kiárasztja rád kimondhatatlan és dicsőséggel teli örömét. Péter első levele, első fejezet 8. vers. Ha iránymutatásra van szükséged, ő maga az út, az igazság és az élet. János evangélium a 14. fejezet 6. vers. Ha kegyelemre van szükséged, ő az irgalom atya. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, első fejezet 3. vers. És irgalma minden reggel megújul. Jeremiás síralmai 3. fejezet 23. vers. Ha kell egy második esély, emlékezz, hogy ő, aki Péternek is megadta az újrakezdést, neked is meg fogja adni. Márk evangélium a 16. fejezet 7. vers. Ha egy édesapára van szükséged, ő mindannyiunk számára az az apa, akit becézve is szólíthatunk. Abba, apu. Pál Galácia beriekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ha éhes vagy, ő az élet kenyere. János evangélium a 6. fejezet 35. vers. Ha szomjas vagy, ő az élő víz. János evangélium a 4. fejezet 10. vers. Ha elveszettnek érzed magad, ő a jó pásztor. János evangélium a 10. fejezet 11. vers. Ha gyenge vagy, ő erőt adó Isten. Zsoltárok könyve 43. fejezet 2. vers. Ha terhek alatt roskadsz, ő átveszi terhedet. Zsoltárok könyve 55. fejezet 23. vers. Ha vétkeztél, ő közben jár érted az atyánál. János első levele, 2. fejezet 1. vers. Ha félsz, ne feledd, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál Timóteushoz írt 2. levele, 1. fejezet 7. vers. Ha árva vagy, ő az árvák atya. Zsoltárok könyve 68. fejezet 6. vers. Ha beteg, ő hatalmas gyógyító. Zsoltárok könyve 32. fejezet 1-től a 3. versig. Ha szomorkodsz, ő csodálatos tanácsadó és vigasztaló. Ézsaiás próféta könyve 9. fejezet 5. vers. Ha zaklatott vagy és nyugalomra vágysz, ő a békesség ura. Bírák könyve 6. fejezet 24. vers. Ha szegénységben élsz, az ő legfőbb szándéka, hogy gazdagítson. János 3. levele 2. vers. Ha fájdalmaid vannak, még mindig ő hordozza a fájdalmaidat és viseli a betegségeidet. Máté evangélium a 8. fejezet 17. vers. Ha gyászolsz, kiárasztja rád az öröm olaját. Ézsaiás prófita könyve 61. fejezet 3. vers. Ha kétségbe vagy esve, felemeli fejed és dicsőséget ad. Zsoltárok könyve 3. fejezet 4. vers. Ha börtönbe zárva érzed magad, ő azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak. Lukács evangélium a 4. fejezet 18. vers. Ha összetört a szíved, ő meggyógyítja a megtört szívűeket. Zsoltárok könyve 147. fejezet 3. vers. Ha letiport és összezúzott az élet, ő azért jött, hogy megszabadítsa a megkínzottakat. Lukács evangélium a 4. fejezet 18. vers. Ha sötétségben jársz, ő a világ világossága. János evangélium a 8. fejezet 12. vers. Ha megkötözött vagy, ő azért jött, hogy megszabadítson bilincseidtől. Lukács evangélium a 8. fejezet 29. vers. Ha elnyomás alatt élsz, ő össze fogja törni az elnyomók igáját. Zsoltárok könyve 72. fejezet 4. vers. Ha aggódsz, ő megígérte, hogy semmiféle baj nem érhet téged. Zsoltárok könyve 91. fejezet 10. vers. Ha haldokolsz, akkor se félj, mert ő a feltámadás és az élet. János evangélium a 11. fejezet 25. vers. Ha bűneidből szeretnél megszabadulni, Krisztus a világ megváltója. Máté evangéliuma 1. fejezet 21. vers. Figyelj! Ha szükségben vagy, keresd először Isten országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. És rájössz, hogy valójában csak is Krisztusra van szükséged. Írta David Robinson.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv első részét hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóikat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk Pál apostolnak a Galátákhoz írt levelében, és ott az 5. fejezet 13. és 14. versében a következőképpen. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetbe szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szeresd fele barátodat, mint magadat.

0: Mennyek és földnek teremtője, égi atyánk, hálás szívvel hajtunk fejet előtted, köszönetet mondunk neked azért, hogy adtad számunkra a Szentírást, adtad számunkra a természetet, amelyeken keresztül még jobban megismerhetünk téged. Urunk, köszönjük, hogy adtad az emberiségnek a törvényt is, és a törvényen belül a szeretetet. Arra kérünk, jó atyánk, segíts bennünket, hogy ezt a szeretetet, amely tőled árad, továbbítani tudjuk a feler barátainknak is. Arra kérünk, hogy áld meg igédet, és adj bölcs gondolatokat számunkra. Jézus nevében kértünk. Amen.
1: Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és mindazokat, akik különböző médiumokon keresztül most itt vannak velünk, és együtt tanulmányozhatjuk Isten igéjét. A törvény teljesítése, a szeretet tanulmányát fogjuk most venni. A törvény és a szeretet. Eszembe jut, valamikor a II. Világháború környékén az osztrák polgári törvénykönyv, ilyen hatalmas nagy könyv, több ezer oldalas, próbálta törvénybe iktatni, hogy egy szülőnek milyen feladata van a gyermeke irányába. Az anyának és az apának. És ezt olyan részletesen leírta, de nem tudta kimondani azt, hogy a szeretet kapcsolatán legyen, mindezt jogi nyelvbe fogalmazta le meg, később az európai gondolkodásból ez teljes mértékben el is tűnik, mert van a jognyelve és van a szeretet nyelve. De ha visszafordulunk a Tórához, ahhoz a 613 törvényhez, ami benne megtalálható, akkor azt látjuk, hogy ott főként a szeretet dominál. Tehát minden törvény valamilyen szeretet motívumból van kibontva.

0: ott már a szeretet csupán jó erkölcsé válik. Nagyon-nagyon fontos, hogy a törvénynek megtaláljuk a szeretet oldalát, különben nem fogjuk érteni az egész dolgot. Az első ilyen gondolatsor a szeretet törvénye. Mózes második könyve, 20. fejezet, és ott az első versétől a 17. verséig a klasszikus 10 parancsolat igéit hallgassuk meg Székely Marikától.
1: Ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a földön, vagy a vizekben, a föld alatt van. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakon harmad és negyedizik azokon, akik gyűlölnek engem. De irgalmasságot cselekszem ezerizik azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne használd hiába az Úr, a te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Emlékezz meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg. 6 napon át munkálkodj, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek nyugalom napja. Semmi dolgot ne tégy azon se te magad, se a fiad, se a lányod, se a szolgád, se a szolgáló lányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, 7. napon pedig megnyugodott. Ezért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen. Ne kívánd fele barátod házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmi, ami az övé.
0: Köszönöm szépen. Kinek milyen gondolat van ezzel kapcsolatosan? Ez egy, igen, hallgatjuk.
2: Ugye a szeretet és a törvény összefüggéséről beszélünk, de a felolvasott 10 parancsolatban csak egyetlen egyszer fordul elő a szeret szó. A második parancsolatban, hogy irgalmasságot cselekszem azokkal, akik szeretnek engem. Akkor most fölvetődhet a kérdés, hogy hogyan tükrözi a 10 parancsolat a szeretetet. Ugye abból szoktunk kiindulni, hogy Isten a szeretet. Azt is szoktuk mondani, hogy a törvény az az Isten lényegét fejezi ki. Ha az Isten szeretet, akkor a törvény lényege se lehet más, mint a szeretet. És a szeretet lényege nem az, hogy tele kiabálom a világot, hogy én hűde szeretek valakit, hanem az, hogy mit teszek, vagy mit vagyok hajlandó tenni a másikért. Na most, hogyha végig gondoljuk a 10 parancsolatnak az egyes parancsolatait, akkor kiderül, hogy minden egyes parancsolatban cselekszik az Úr valamit az emberért. És ezek a cselekedeteik mind védelemre irányuljak. Mert ha nem így lenne, akkor nem mondhatnánk a 10 parancsolatra az, hogy az egy védőkerítés. És csak akkor véd, hogyha belül maradunk, és mikor maradunk,

0: belül, hogyha eleget teszünk a parancsolatokban foglaltaknak. Tehát azt kell látni, amikor a törvény és a szeretet kapcsolatáról beszélünk, hogy nem az a lényeg, hogy mit mondunk. Mondani mindenki bármit tud. A lényeg az mindig, hogy mit teszünk. És a törvényből pontosan ki lehet olvasni, hogy milyen teendőink vannak az Istennel kapcsolatban, és milyen teendőink vannak az embertársainkkal kapcsolatban. És nem csak a szorosan vett családi köteléken belül mi a feladatunk, hanem a tágabb körben vett embertársainkkal szemben is. És ha így látjuk a törvényt, és így fogjuk föl a szeretetet már mint cselekvésként, és nem kimondott szavakként, akkor azonnal kiderül, hogy ez a felolvasott 10 parancsolat semmi másról nem beszél, mint Isten felénk irányuló szeretetét, ami az ő védelmében nyilvánul meg.
1: Köszönöm szépen. Tokics Marika.
2: Isten törvénye a Biblia szerint a szeretetben teljesedik be, és ahogy a 4. parancsolat is mondja, hogy Isten jelenléte megszenteli azt a helyet. Hogyha visszaemlékszünk a 4. parancsolat, ugye a Károli fordítás szerint úgy hangzik, hogy megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Isten az, aki megszenteli a szombatot is.
1: Köszönöm szépen. Marika, utána István.
3: Ugye a 10 parancsolatot úgy is szoktuk mondani, hogy a 10 ige, és ahogy Laci, te is mondtad, hogy az ige az meg egy cselekvést kifejező szó. És ugye ne csak szánkkal mondjuk a 10 parancsolatot, hanem hogy a tetteinkbe is utol lehessen érni azt, hogy mi elfogadjuk ezt a parancsolatot. Másik gondolatom, hogy a 10 parancsolat így mind a 10 egy egészet képez. Nem lehet belőle valamit kiemelni, kiszedegetni, vagy kedvem szerint módosítani, hogy ez fontos, a másik meg nem fontos, mert aki vét egy ellen, az az egész ellen vét. És az idők múlásával ezek a törvények ugyanúgy érvényesek, és ezekhez nem szabad hozzá nyúlni, mert ez Isten törvénye. Tehát ahogy a régi időben, ószövetségi időben is ez volt az alap, nekünk is ennek kéne, hogy az alapnak hogy legyen. És ha ugye a szeretetet összekötjük a törvénnyel, ha szeretem Istent, akkor tisztelni fogom, és elfogadom az ő törvényét. Ha szeretem a másik embert, akkor, amit ugye fölsoroltam, akkor nem teszem azt, hogy megölöm, hűséges leszek, nem lopom meg, nem rágalmazom meg, vagy nem kívánom. Tehát az Isten felé is egy szeretetet ki tudunk mutatni, de a másik ember iránt is, mert ha úgy szeretjük, akkor mindazokat a dolgokat, amiket felsoroltam, akkor nem tesszük a másikkal.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
4: Hát a régészetben jártas atyafi ülő itt mellettem, és megmerem kockáztatni azt, hogy tulajdonképpen Azt tudjuk, hogy az kőbe vésték a 10 parancsolatot. Tehát ez nekem az is mondja, hogy nem tudjuk megváltoztatni, nehéz megváltoztatni az írást, vagy az könnyebben megváltoztatni, mint a kőbe vésett. És sokszor rosszul látjuk ábrázolva a 10 parancsolatot, mert néha úgy számára, hogy 5 parancsolat az egyik, 5 a másik. holott igazságból 4 az egyik, és 6 a másik. Tehát ez a két kőtáblának a jelentősége. És ennek van is értelme, mert az első kőtáblá az Istenhez való kapcsolatunkat fejezi ki, a második kőtáblá az emberekhez való kapcsolatunkat. És tulajdonképpen a tanulmányunknak az a címe a szeretet törvénye. Én azt is merem mondani, hogy a szeretet egyenlő a törvénye. Mert ugye a farizeusok, mikor törbe akarták csalni Jézust, megkérdezik tőlük, hogy milyen a legfontosabb parancsolat. És akkor a Jézus nagyon kristálytisztán összefoglalta a két kőtáblát. Ugye az először azt mondta, szeretet az Urat, tehát Istenetet teljes szívedből, lelkedből és elmédből, ez az első kőtáblára utal. Itt van egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, amit mindig meg szoktam említeni, ez pedig az, hogy teljes. Tehát nem szeretgetni, vagy szeretem is, meg nem is, hanem teljes szívedből. Tehát teljes odadás, teljes azonosulást fejezi ki. És a másik kőtábla meg az emberekkel való kapcsolatot fejezi ki, amire azt mondta Jézus, hogy szeresd a embertársaidat, mint magadat. Ez a magadat is egy nagyon-nagyon nehéz kifejezés, hogy magamnál, vagy magammal azonosan, hogy tudok másikat szeretni. Ez is nagyon egy érdekes és meditálandó kérdések közé tartozik.
1: Köszönöm szépen, csak egy gyors reflexió, mert időnk nagyon siet. A lényeg, hogy 30 évvel ezelőtt az különböző egyházak, akár protestáns, akár katolikus közösségek erősen hangsúlyozták, hogy a 10 parancsolatnak az értékeit figyelembe kell venni, de nem minden parancsolat érvényes ma is. Ha most odafigyelünk a mostani kommunikációra, akkor nekem nagyon tetszik, hogy mind a két fél, tehát az adventistákon kívül lévő keresztény nagy tábor azt mondja, hogy a 10 parancsolat úgy érvényes elejétől fogva végéig, hogy abból egyetlen szót sem lehet kiemelni. Tehát van egyfajta visszatérés, egyfajta megértés, egyfajta felfedezése a törvény fontosságának, és úgy van, ahogy Marika mondta, hogy ebből nem lehet metzgerélni, ez nem egy olyan, hogy ezt szeretem, ezt nem szeretem, ebből dupla adagot veszem, ez meg majd az adventisták ki a szombat, nekem a másik jobban tetszik. Nem lehet ezt így. És ha már most megszólított az én kedves barátom a régészettel kapcsolatban, hadd mondjam, hogy elég rosszul gondoljuk, de a lényege nem változtat, nem úgy volt ám ez a 10 parancsolat, hogy az egyik táblán az első 4 törvény, most maradjunk, a másikon pedig a másik 6. Mind a kettő teljes volt. Tehát mind a két táblára fölírták a tábla két felére a teljes 10 parancsolatot, de hát ugye, ha ezt fölhelyezték, akkor az egyik mindig háttérbe ragadt, ezért később már ezt a mostani középkor, a mostani kőtáblák, amik megjelennek, szélesség, magasság, az íve, ez már mind középkori alkotás. Parancsolj!
5: Nagyon röviden, tehát ez a törvény a mennyei alkotmány. Az örökké valóságon keresztül ez lesz a mérvadó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos kiemel.
1: Így van, és az alkotmány minden törvény erre kell épüljön, ami nem kompatibilis az alkotmánnyal, azt az alkotmánybíróság kasszációs eljárásban megszünteti, parancsolj,
0: megsemmisíti. Jelent.
1: Igen.
0: Csak úgy értsek a hallgatók. Marika két dolgot nagyon hangsúlyozott. Egyik az, hogy mi mindent nem teszek a fele barátommal, hogyha szeretem. Ezzel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy aki nem szereti a fele barátját, az az Isten se szereti. A másik, amit nagyon hangsúlyozott a Marika, hogy nem lehet sem elvenni, sem hozzátenni. Ami magyarul azt jelenti, hogy a 10 parancsolat az úgy változatlan, ahogy eredetileg kiirdették. És vajon miért? Nem azért, mert mi mondjunk, hanem azért, mert a 10 parancsolatot az Isten adta, az Úr. Ő pedig nem változik. Ha pedig ő nem változik, akkor az őt tükröző parancsolatok sem változnak. Ilyen egyszerű a dolog. Ha az alkotó nem változik, akkor az alkotása is ugyanaz marad.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A következő gondolatsorunk: törvény szent, igaz és jó. A Róma beliekhez írt levél 6. fejezet 1. 3 verse, Varga Gyöngyike.
6: Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg?
1: Illetve van még a Róma beliekhez írt levél 7. fejezet 7. versétől a 12. verséig.
6: Mit mondjunk tehát? A törvény bűn, szó sincs róla. Viszont a bűnt nem ismerném, ha nem ismertem volna meg a törvény által, és a kívánságot sem ismerném, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn kihasználva a parancsolatot, mindenféle kívánságot szült bennem. Mert a törvény nélkül halott a bűn. Én törvény nélkül értem egykor. Amikor azonban eljött a parancsolat, a bűn életre kelt. Én pedig meghaltam és megértettem, hogy éppen az életre adott parancsolat lett halálommá. Mert a bűn kihasználva a parancsolatot megcsalt engem és megölt általa. A törvény tehát szent, a parancsolat is szent, igaz és jó.
1: Köszönöm szépen, és ez egy nagyon-nagyon fontos, már is adom a szót, mert mi sokszor adventisták összekeverjük, a parancsolatot is törvénynek tartjuk, mert azt mondjuk, hogy a törvény a törvény. És különbséget kell tudjunk tenni. Azt mondhatnám, hogy minden parancsolat törvény, de nem minden törvény parancsolat. Tehát a parancsolat az a hierarchiának a legfontosabb része lesz. Parancsolj, Gábor!
7: Úgy tudom, hogy törvény már kezdettől fogva létezett, nem csak akkor, amikor ezt Mózes leírta, vagy az Isten leírta Mózesnek. Miért kellett leírni kőtáblákra ezeket a parancsolatokat, és korábban miért nem írták le? Úgy gondolom, hogy a teremtéstől fogva ismerték a törvényt, létezett a törvény. De a törvény, ahogy az igéből hallottuk is, azok számára kell a törvényt leírni, akiknek nem jön, nincs vérükben az engedelmesség, így fogalmazom.
1: Nem jó követő magatartással rendelkeznek.
7: Igen. Tehát amíg a gyermekem kicsi volt, törvénybe iktattuk, hogy ne nyúljon az áramhoz, vagy a konnektorhoz. De a fiam, amióta 20 éves, nincs ilyen törvény számára. Uh-huh. Pedig létezik a törvény, de számára teljesen természetes, megértette, hogy akkor ugye az életet veszélyezteti az áram. Amikor a hívő ember megérti azt, hogy az Isten törvénye, illetve az annak való szembeszegülés veszélyezteti az életet, akkor számára már nem az a fajta törvény lesz, hanem a szabadság elvei. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, csak egy gondolat. Valóban létezett a Sínai hegy előtt is, csak az egy szóbeli törvény volt, tehát ez egy szóbeli kinyilatkoztatás, míg most itt egy írásbani formát látunk. Parancsolj, Marika!
3: Ugye Isten szerint a törvény szent, igaz és jó. Aki nem így nézi, annak nem biztos, hogy ezek a jelzők mondanak valamit. És ugye, ahogy Laci is mondta, hogy az Isten nem változik, jellemesen változik. Tehát ez az Isten jellemvonása a szeretetben nyilvánul meg. És a törvény az kortalan. Tehát minden időben ugyanazt jelenti. Na most mi van akkor, hogyha nem ismerjük ezeket a törvényeket? Ha nem ismerjük, és olyan életet élünk, akkor a sátán fogjai vagyunk, és úgy éljük az életünket, hogy pont ellenkezőleg visszük végbe a tetteinket, mint ahogy a parancsolatok mondják. Mert sátán erre sarkal bennünket, hogy ezt ne kövesd, ez nem is olyan fontos, pedig minden egyes törvény nagyon fontos. És hát sajnos ugye azt is el kell ismerni, hogy gyengék vagyunk. És csak a bűnbánat és Isten kegyelme az, ami bennünket meg tud a bűntől szabadítani, mert nincs olyan, aki tökéletesen mindent meg tudna őrizni ebből a parancsolatokból. Ha szeretjük a törvényt, és ahhoz próbálunk igazodni, akkor nem tehetsz meg akármit a kegyelemre hivatkozva. Tehát nagyon fontos az, hogy ad nekünk egy korlátot is, hogy ha Istenhez akarunk tartozni, akkor az ő jellemvonásának megfelelően akarjuk mi is a törvényt tiszteletbe tartani, és azt szerint élni.
1: Köszönöm szépen, Tokics Marika, aztán Jakó Gyula.
2: Hogyha megértjük a 10 parancsolatnak a szeretet szabályait az életünkben, akkor megváltozik a kapcsolatunk a jó Istennel is, és az embertársainkkal is.
1: Köszönöm szépen, Gyula.
5: A törvény nélkülözhetetlenségéről szeretnék mondani 2 szót, hogy mennyire nélkülözhetetlen. Ha nem lenne törvény, akkor anarchia lenne. Ha törvény van, akkor benézünk a szabadság tükrébe, és látjuk a hibáinkat. Tehát a törvény nélkül anarchia van. És Isten országa nem az anarchiáról szól, hanem erről a törvényről, ennek a részleteiről, amit elmondtatok együtt.
1: Teljesen egyetértek veled, de ha nem tudom, hogy a 21. század miképpen fog bevonulni a történelemben, de a törvénygyártásnak az időszaka, soha ennyi törvényt nem alkotott az emberiség, és vajon miért? Mert már mindent szabályozni akarunk, ugye, elkezdődött az osztrák polgári törvénykönyvvel, de most csak egy téma, nem tudom én, a tengereknek a joga, vagy az űrben lévő szemét. Tudjátok, hogy mi csoda törvények vannak? És minden ország egy nagyon komoly jogi csapatot tart fenn arra, hogy a hatályon, milyen törvényeket kell hatályon kívül helyezni az új törvényhozásba. És milyen csodálatos, a Jóisten 10 törvénnyel megoldotta, 10 igével megoldotta, mert nem a külső szabályokra, hanem a belső normára helyezte a mondani valót. Mondjad, Gyula.
5: Itt láthatjuk, amit elmondtál, hogy a gonoszság milyen hatalommal tör előre, mert a kiskapukat keresük. Gumitörvény, cumitörvény, mindenféle törvénynek nevezik. És ez mind kikerülése. Igen? Szembe megy Istennel, tehát ez a gonoszságnak a hatalma.
1: Köszönöm szépen.
0: Ugye a törvényről beszélünk, és a törvénynek ugye nem csak az a szerepe, hogy útmutatást adjon, kijelölje a kereteket, ahol mozoghatunk, hanem a törvény alapján leszünk megítélve. Na most éppen Pál apostol a római levélben mondja, hogy akik törvény alatt vétkeztek, azok törvény által ítéltetnek meg. És akik törvény nélkül vétkeztek, azok törvény nélkül lesznek megítélve, sőt, mi több, hogyha a törvény nélküli megtartja a törvényt, akkor az meg fogja ítélni a törvény ismerőit, megtartóit is. Tehát arra akarok kiukadni, hogy lehet, hogy valaki nem ismeri szó szerint a 10 parancsolatot, de a veleje, a lényege, ami alapján mégis tudja jól irányítani az életét, az a Biblia szerint is bele van írva az ember szívébe. Ez egy vele született adottság. És hogy ez mennyire így van, azt leginkább a kisgyerekeknél lehet megtudni. Ha valami rosszat tesz a tűzre, akkor azonnal az édesanyja szoknyájába bújik, mert hogy ne lássa az arcát, mert azt hiszi, hogyha ő nem látja a mamát, akkor a mama se látja őt, és tudja, hogy rosszat tett a tűzre. Pedig se írni, se olvasni nem tud, nem ismeri a 10 parancsolatot, és mégis tudja, hogy rossz vettet. Miért? Mert mindenkinek bele van írva a szívébe a születésétől, és ezt nem szabad elfelejteni.
1: És hogy mennyire így van-e? István?
4: Csak két rövid gondolatot. Az egyik, amit Amerika mondott a törvény állandóságával kapcsolatosan. Van egy olyan nézet is, hogy tulajdonképpen akik azt mondják, hogy a kegyelem és a megváltás eltöri a törvényt. És nagyon fontos ez a Pál ige, amit fel is olvastunk. Pál világosan azt mondja, hogy ne gondoljuk, hogyha megmaradunk a bűnben, a kegyelem egyre nagyobb lesz. Tehát minél bűnösebb vagyok, annál nagyobb a kegyelem. Ez ellen tiltakozik a Pál, mert világosan megmondja, ha megmaradunk bűnben, a kegyelem egyre nem lesz egyre nagyobb, akik hitáltak, Krisztusban vannak, az ő halálában keresztelkedtek meg. És a másik rövid gondolatom pedig az, hogy tulajdonképpen a törvénynek az a cél, hogy nyilvánvalóan tegyék a bűn halálos jellegét. Tehát rámutat arra, hogy mi, tehát egy keretet ad, egy viszonyítási alapot ad, hogy mi a bűn.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Törvény és kegyelem, amit előbb említettetek, mind a ketten. Jeremiás 31-től 34-ig, Tokics Marika.
2: Íme, eljönnek majd a napok, ezt mondja az Úr, és új szövetséget kötök Izrael és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, hogy kihozzam őket Egyiptom földjéről, de megrontották szövetségemet, noha én férjük maradtam, így szól az Úr. Hanem olyan lesz az a szövetség, amelyet e napok után kötök Izrael házával, azt mondja az Úr, hogy törvényemet a bensőjükbe helyezem, a szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki a fele barátját, és senki a testvérét ekképpen. Ismerjétek meg az Urat. Mert ők minnyájan ismernek majd engem, kicsinytől a nagyig, ezt mondja az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg.
1: Köszönöm szépen, most lehet László.
0: A törvény és a kegyelem nem állítható szembe egymással. Ez jó, ha mindenki megjegyzi. Nem játszhatok ki egymással szemben. Mert mi a kegyelem? Kegy gyakorlása. És mi a kegy? A kegy az ajándékoztás tulajdonképpen. Amikor valakivel szemben kegyet gyakorlunk, akkor az illetőnek valamilyen ajándékot adunk. Tehát amikor Isten kegyelmet gyakorol velünk szemben, akkor azt jelenti, hogy valamilyen ajándékban részesül. Mi mindig csak az üdvösséget szoktuk az Isten ajándékának tekinteni. De azért sok egyéb ajándékot is kap mindenki, elég, ha végig gondolja a saját életét. Na most azért kell ezt világosan látni, mert Isten jó lehet, azokról is gondot visel, akik őt nem tisztelik, sőt, akik tagadják. De azért mindenkinek megadja, amire szüksége van.
1: Én pedig azt szeretném mondani, hogy a törvény nem tökéletes. Hiába akarják, most én nem az isteni törvényről beszélek, hanem az emberi jogalkotásról, ezért az emberi jogalkotásba bele kell tenni egy ellensúlyt, egy féket, és ez nem más, mint a kegyelem, és most nem szeretnék a kegyelmi botrányra utalni, ezt mindannyian ismerjük, most én ennek a pozitív oldalát szeretném, hogy két intézmény az, amelyik kegyelmet gyakorolhat a mi jogrendünkben Magyarországon, egyrészt maga az országgyűlés és a köztársasági elnök, az egyik egyéni, a másik pedig hát ilyen közösségi kegyelmet tud osztani. Tehát belátta a jogalkotó, hogy a törvény és a jog nem elégséges minden élethelyzetben az igazságnak a kiderítésére, vagy az igazság képviselésére.
0: folytatva a gondolatot, szóval azért nem lehet kijátszani a törvényt és a kegyelmet egymással szemben, mert az üdvösség ajándékát Isten azoknak fogja adni, akik hisznek benne. De a hitet a törvény megtartásával kell kifejezésre juttatni. Tehát akinek a cselekedetei nem azt tükrözik, hogy a törvényt megtartják, azok nem fognak részesülni az üdvösség kegyelmében. Tehát ezt akartam kihozni, hogy ezért nem lehet szembeállítani a törvényt és a kegyelmet.
1: Köszönöm szépen, Marika, Székely Marika.
3: Azt tudni kell, hogy a törvény nem szűkíti a döntési szabadságunkat. Tehetünk ezt is, azt is, csak nem minden válik számunkra hasznosnak. Tehát a törvény nem szűkíti nekünk a cselekvési dolgainkat, de a lelkiismeretünk azért megszólal, amikor mást akarunk tenni.
1: Köszönöm szépen, Tóth Gábor.
7: Ugye azt olvassuk az igében, hogy az ember nem tud önmagától jót tenni. És a Jézus könyve azt írja, hogy minden fejbeteg, minden szív erőtlen. Nincs ebben az emberi testben épség. Tehát nincs egészség. Ugyanakkor a törvény elvárja, hogy jót tegyünk. Tehát ellentmondásossá válik látszólag. Az ember nem tud saját erejéből jót tenni, miközben a törvény folyamatosan sorolja, hogy milyen jókat kéne tenni, vagy milyen rosszakat nem szabadna. És ilyenkor az ember beleütközik a törvénybe, erre mondta azt Pál apostol, hogy a betű, a törvény engem megölt. Rájöttem, hogy nem tudom megtartani. Ugye Pál apostol igazi jó farizeus volt, megpróbálta a törvény saját erejéből megtartani, és egy ideig ment is, majd amikor megismerte, hogy nekívánd, tehát az egészen az indítékokig lehatoló isteni szót, akkor rájött, akkor szinte összeesett, és rájött, hogy ő hamis életet élt eddig. Tehát a törvény az megmutatja az embernek, hogy szüksége van a kegyelemre.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor: törvény betöltése a szeretet. Itt két biblia szövegünk lesz, Máté 23. fejezet 23. 24. verse, Tokics Marika.
2: Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhanyagoljátok azt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni, és azokat sem elhagyni. Vakvezetők, akik kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek.
1: Ézsaiás 58. fejezet 13. 14. verse.
2: Ha megtartóztatod a lábadat szombaton, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, hanem a szombatot gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled úgy, hogy nem végzed dolgaidat, nem találsz magadnak foglalatosságot, és nem szólsz hamis beszédet, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, én pedig a föld magaslatain hordozlak, és Jákobnak, atyádnak örökségével táplállak. Az Úr szája szólt.
1: Köszönöm szépen. Tudjátok, mit mondanak a zsidók, hogy mikor fog eljönni a Messiás? Ők nem Máté 24-et, meg Lukács evangéliumot, meg Márk evangéliumot nézik. Ők azt mondják, ha a zsidóság egy szombaton keresztül tökéletesen megtartja a törvényt, és senki nem fog vétkezni úgy, ahogy Ézsaiásnál leírtak szerint, akkor a következő héten megjelenik a Messiás. Tehát ez az, ami az ő szombattartásukat, ami a Istenhez való viszonyukat nagyon erősen inspirálja. És én azt hiszem, hogy ezekben a gondolatokban vannak jó hangsúlyok, amiket át kell gondoljunk. Marika.
3: Aki szeretettel kívánja betölteni a törvényt, az ne csak az elkövetett bűnökre figyeljen, hanem arra is, amit elmulasztott megtenni. A szeretet, a törvény betöltése amihez nem csak az tartozik hozzá, hogy az ember tartózkodik a bűnök elkövetésétől, hanem a jó cselekedetek aktív végzése is, a szeretet cselekedeteié, amelyek hűségesen támogatja az igazság és a kegyelem ügyét. Az Istenhez való hűség többet jelent annál, hogy az ember nem szegi meg a törvény betű szerinti értelmét.
1: Köszönöm szépen. Drábik László testvér.
0: Vannak, akik azt mondják, hogy a törvény betöltése azt jelentette, hogy az Úr Jézus, amikor a földön járt, hatályon kívül helyezte, mások pedig azt mondják, hogy a törvény betöltése azt jelenti, hogy korszerűsítette. Na most, aki azt állítja, hogy a törvényt korszerűsítette, az gyakorlatilag azt mondja, hogy a törvény nem volt tökéletes, javítani kellett. De aki ezt állítja, az azt is állítja, hogy Isten sem tökéletes, és ha Isten nem tökéletes, akkor nem Isten. Tehát ha valaki azt mondja, hogy Jézus Krisztus a törvényt korszerűsítette, ezzel kétségbe vonja az Isten Isten voltát.
1: Köszönöm szépen. Legfőképpen szeressétek egymást. Jakab apostol levele, 2. fejezet, 9. verse.
8: Testvéreim, ami dicsőséges Urunkban, a Jézus Krisztusban vetett hitetek, ne legyen személyválogató. Mert ha bemegy hozzátok a gyülekezetben egy aranygyűrűs férfi fényes öltözékben, és bemegy egy szegény is piszkos ruhában, rátekintetek arra, aki fényes öltözéket visel, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen. És a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide a zsámolyom mellé. Nem kerültetek-e ellentmondásra magatokkal, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bíráká? Halljátok meg, szeretett testvéreim! Nem, de Isten választotta ki a világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek a hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik őt szeretik. Ti pedig megszégyenítettétek a szegényt. Nem, de a gazdagok hatalmaskodnak el rajtatok, és nem ők hurcolnak el titeket a törvény elé? Nem, de ők káromolják azt a szép nevet, amelyről neveztettek? Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, és a törvény elmarasztalt titeket, mint törvényszegőket.
1: Köszönöm szépen. Egy érdekes történet jutott az eszembe. Amerikába egy új lelkészt hívott meg egy rendkívül gazdag és egy ilyen mega church, és ez a lelkész pedig egy koldus ruhában leült a bejárat mellé, és nem ismerték meg, hogy ő lesz az új lelkész. És hát ott kéregetett, és az emberek furcsa testmozdulattal kikerülték, sőt, aztán jöttek a presbiterek, és megkérték, hogy menjen egy kicsit arrébb, ne, itt ne kéregessen, meg különben is a ruházata nem olyan, amilyen egy gyülekezetbe kell. Ugye itt is beszélünk a fényes ruháról, meg a szegény embernek a piszkos ruhájáról. És amikor eljött a prédikáció ideje, akkor a hátsó bejáraton bement, és azzal a gúnyával fölállt, és egy fantasztikus prédikációt mondott, és azt mondta, ha fejlődni akarunk, akkor a piszkos és a szegény gúnyában lévő embereket is embereknek kell nézni, testvéreknek kell nézni. Erről szól az ige. Rózsika, összefoglalás, honnan hoztad?
8: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je, a 2. kötet 89. oldaláról. Az igazi szeretet kifejezésére a Biblia görög nyelven egy ritkán előforduló szót, az agapét használja, ami a szeretetet jelenti, amelyet feltétel nélkül elfogadja a másikat, hogy az majd mássá jobbá lehessen, építsen és ne követeljen. Ez Isten alapvető tulajdonsága, hiszen János első szava Isten szeretet. Isten csak azt ismerheti meg igazán, aki szeret, akiben a Jézus Krisztus szeretete van. Isten szeretetből küldte a fiát a földre, és nekünk is szeretet küldetésben kell járnunk. A szeretet által munkálkodik hitünk is. Ez a keresztény életforma legfőbb tulajdonsága. Jézus szerint erről lehet megismerni, hogy kik tartoznak ő hozzá. A Szentlélek első gyümölcse a szeretet. Ebből ered a többi gyümölcs is. Ezek a gyümölcsök a szeretet kifejezésre, gyakorlására kapott készségeink. Ha Isten szeretetét elfogadjuk, akkor szeretetben kell élnünk a többi embertársainkkal is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, az egész negyedévi aktivitást, hiszen miről beszéltünk? Isten szeretetéről és igazságáról. A következő héten pedig egy új negyedet nyitunk meg, egy új Biblia tanulmányt, utalások, képek és szimbólumok címmel. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ebben a negyedben mi a te szeretetedről és a törvényedről tanulhattunk. Add, hogy ezek az elhangzott igék ne hiába valóságként tűnjenek a mi füleinkben, hanem változzunk, forduljunk, legyünk egymás iránt és, Urunk, te irántad is szeretőbbek, szeretetteljesebbek. Áld meg így együttlétünket, áld meg a hallgatókat Jézus nevében. Amen.

Isten szeretete és igazsága. A keresztény hit központjában a szeretet áll, ami Isten jelleme. Isten maga a szeretet. Ő odafigyel a világban tapasztalható igazságtalanságokra, védelmezi az elnyomottakat, és felkarolja a szenvedőket. Isten kész volt életét is feláldozni, hogy megoldást adjon az emberiségnek az örök élet elnyerésére. Isten szeretete és igazsága.

kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.
1: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
2: Love Story.
1: És azután.
0: Gere Rilla és Gere József műsora.
1: Ma is egy nagyon izgalmas házaspáros történetet fognak hallani. Budai Zoltán és kedves felesége Kriszta elfogadták a meghívásunkat. Szeretettel köszöntünk benneteket a stúdióban. Köszönöm. És arra kérlek benneteket, hogy nagyon röviden néhány mondatban mutatkozzatok be, mit csináltok, családról egy pár szót, hány gyerek van, és utána majd a részletekbe belemegyünk, majd a feleségem fog kérdezni.
2: Szervusztok, dr. Budainé, dr. Zajános Krisztina vagyok, jogász, 20 éve vagyunk házasok, és 4 gyermekünk van.
3: Köszönöm.
4: Én Budai Zoltán vagyok, én is doktor, mérnök közgazdász vagyok, és 20 éve vagyok házas, és 4 gyermekem van.
3: Nagyon köszönjük. Nagyon érdekes a love story-tok. Igazából mindenkinek érdekes, mert mindenkinek nagyon sajátos. De a ti megismerkedésetekkor még nem ismertétek közelről az Istent, ha fogalmazhatok így, vagy ahogy te fogalmaztál, Zoli, hogy talán kultúrkeresztény voltál, vagy voltatok, hogy indult, és mégis előtte indult a közös életetek. Hogy találkoztatok, és hogy indult a kapcsolatotok? Zoli?
4: Hát, egy kulturális keresztény családban születtem, tehát ez azt jelentette, hogy elküldtek engem is konfirmálni, református vagyok, reformátusok vagyunk. De a család nem járt templomba, volt egy képes bibliánk, abból néha hallottunk történeteket a szüleinktől, de inkább azok ilyen meseszerű történetek voltak, és nem az Istenre hívták fel a figyelmet. Nagyon izgalmas körülmények között találkoztunk Krisztával, egy utazásirodán van, és egyik nap megjelent egy fiatal egyetemista, Kriszta, aki idegenvezetői munkát keresett nálunk. Nekem rögtön megtetszett ez a lány, és amikor az egyik első csoportunkat elvitte Londonba, akkor úgy adódott, hogy nekem is Londonban adódott dolgom, úgyhogy én is elmentem ugyanezzel a csoporttal.
1: Direkte vagy? Direkt ott adódott dolgod?
4: Hát az embernek mindig van dolga, de ez most úgy adódott, hogy azért mentem ki, hogy vele egy kicsit együtt tudjak lenni.
1: Na erre kérdeztem rá, hogy ez ilyen irányított, úgy adódott.
3: Akkor találkoztatok kicsit hosszabban először. Krisztina, neked milyen volt ez a találkozás?
2: Először, amikor találkoztunk, akkor én azt gondoltam, hogy ez az ember, ez egy, biztosan egy nagyon rendes férj és családapa, és hogy milyen jó, hogy egy ilyen irodában dolgozhatom. Ez egy nagyon rövid találkozás volt, ez volt a benyomásom, és néhány hónap elteltével mentem ki az első útra egyetemistaként, és jól sikerült ez az utazás, abszolút kollégaként mentünk erre az útra. Emlékszem, hogy egyet fagyiztunk a Covent Gardenben, de egyébként én is végeztem a munkámat, és Zoli is egyéb dolgait is ott még elvégezte a városban. És tulajdonképpen, amikor hazaérkeztünk, ez egy húsvét volt, én egyébként teljesen távol nőttem föl Istentől, olyan értelembe véve, hogy a családunk egyáltalán nem beszélt Istenről, mondhatnám, hogy harcos ateista közegben növekedtem, de így bennem van akkor is, hogy húsvét volt, amikor hazaérkeztünk, és Zolinek pont a születésnapja volt, és én leszálltam a buszról, majd érdekes módon fölhívott húsvét vasárnap, hogy el kellene számolnunk a pénzzel, és én akkor nagyon szívem nevettem, hogy hogy hú, hát tényleg még a pénz az nálam van, de aha, gondoltam, hogy majd az a következő héten aktuális, de hogy akkor találkozzunk, és akkor egy táncházba akart elvinni, és akkor és már én arra a randevúra már úgy készültem, hogy hát nem, hogy a pénzzel akar tényleg elszámolni, de hát azért mégis, és akkor onnantól kezdve már beindultak az események.
3: Uh-huh. És ha jól emlékszem, néhányszor beszélgettünk, hogy elég hosszú idő volt az udvarlás ideje. Mennyi idő volt ez a házasság kötésetekig, és mik történtek ezekben az időszakokban?
4: Hát van egy bruttó és van egy nettó számom.
3: Okay.
4: Azért más a két szám, mert az a 4,5 év bruttó, amit együtt jártunk, az két megszakítással is bír. Két szakításunk is volt ezen idő alatt. Én úgy gondolom, vagy hát úgy definálom, hogy az első szakításra a feleségemnek volt szüksége, a másodikra pedig nekem. Mind a két szakítás arról szólt, hogy valamiben változtunk.
3: Viszont neked ez miben volt a változás?
2: Az első szakításunk alkalmával én elmentem egy református templomba, hogy ott a lelkésszel beszélgessek.
3: De az ő hatására, mert hogy akkor...
2: Az első szakításunk az arról szólt, hogy Zoli azt mondta nekem, hogy nem ilyen társat képzelt el magának.
3: Aha.
2: És igazából nem fogalmazta meg, hogy mi a probléma, de mégis éreztem, hogy valóban értékrendbelileg valahol máshol uh-huh. állunk. Azonban engem már elvitt addig református templomba, és emlékszem, az első belépéskor rögtön az ige fogadott a református templomban, hogy barátom, miért jöttél? És ez engem annyira szíven ütött, aha, hogy Isten, milyen vicces, hogy így ez megkérdezi tőle, hogy miért jöttem. Tehát akkor az ott már valami uh-huh. biztos, hogy sokat jelentett. Uh-huh. És akkor én éreztem, hogy a szakítás során én szeretném Istent megismerni, hogy ki is ő. És akkor megkeresztelkedtem, konfirmáltam. Aha. Ez még azért nem az a hitbeli állapot volt, ami valóban...
3: De erről tudod, Zoli, hogy ezt nem csinálod? Vagy utólag szakítottatok, mondtam, és utólag nem volt semmi kapcsolat?
4: Valamennyi kapcsolat volt, mert mai agyommal én már úgy fogalmaznék, hogy én folyamatosan szerelmes voltam Krisztába, annak ellenére, hogy ilyen fenntartásokat próbáltam megfogalmazni. És aztán törekedtem arra, hogy az első szakítás után azért legyen alkalmunk találkozni, és adott esetben kibékülni is. És akkor szembesültem azzal, hogy Kriszta megkeresztelkedett. Uh-huh. És ezt úgy éreztem, hogy ez egy olyan lépés az ő uh-huh. oldaláról, amely hát mindenképpen figyelemre méltó, és mondjuk az egyik nagy kérdés az ezáltal ilyen formában ki lett pipálva. Azért azt hangsúlyozom, hogy én sem voltam egy megtért keresztény, de valahogy az én értékrendembe az úgy hozzátartozott, hogy az ember valamilyen kapcsolatban az egyházzal legyen. És aztán utána eltelt egy újabb időszak, és hát én a 38. életévemben jártam akkor már, és nagyon nehéz volt nekem elköteleződnöm. Tehát azt a felelősséget vállalni, hogy megnősüljek, hogy családot alapítsak, hogy ne a könnyű életet éljem, hanem valakihez igazítsam mindenemet. És tudtam, hogy ezt a döntést meg kell hozni, de nem mertem meghozni, és akkor ez vezetett a második szakításunkhoz, és ez egy jó néhány hónapos időszak volt, amikor viszont nem találkoztunk, de ez alatt a néhány hónap...
3: Ezt te kérted, ezt a szakítást?
4: Igen, uh-huh. ezt én...
3: És el is mondtad a Krisztának, hogy ezért?
4: Én azt gondolom, hogy ennyire részletesen nem. Uh-huh. Tehát ez nekem egy belső kérdésem volt, és hát ez alatt a néhány hónap alatt hát rájöttem arra, hogy mennyire hiányzik, uh-huh. és végül is ezt a döntést

0: Mind a két alkalom.
1: Igen. Én szerettem volna már akkor az ő felesége lenni. És annak ellenére, hogy én egy elég akaratos, céltudatos nő voltam, meg vagyok is, mégis úgy éreztem, hogy itt nincs tovább hova lépni, tehát hogy ezt én nem fogom tudni elintézni, hogy ez így történjen. Úgyhogy én ezt így elfogadtam. Tehát én úgy gondoltam, hogy én szeretnék az ő felesége lenni, de elfogadom, hogy nem leszek az ő felesége. És akkor még mindig nem voltam hívő keresztény, viszont előttem volt a nagymamám példája, akitől azt hallottam, aki nem ment hozzá a szerelméhez, hanem egy nagypapám úgy mondta, hogy az első ember, aki úgy jött szembe, hogy megkérte a kezét, hozzáment, és aztán ő megszerette őt, és nekem ez egy jó példa volt, hogy én el tudtam azt fogadni, hogy én szeretnék majd férjhez menni, és hogy ezt így elfogadom, hogy nem feltétlenül ahhoz, akivel én szerelmes vagyok.
0: Értem. Igen?
2: Nekem nagyon érdekes volt, mert rögtön, amikor először találkoztunk Krisztával, hát nekem nagyon megtetszett, mint lány, és rendkívül módon imponált, hogy valaki a jogi egyetemre jár, és mellette dolgozik, és
0: annak szorgalmas?
2: Szorgalmas. Amikor kint voltunk együtt, és ő idegen vezetett, tényleg öröm volt látni, hogy egy csoportot eligazgat, hogy a problémákat megoldja. Tehát egy rendkívül talpra esett nő volt, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Amikor a második szakításunknak vége lett, hangsúlyozom, nem voltunk keresztények, akkor összeköltöztünk, és egy évig együtt éltünk, és kaptam a Krisztától egy ultimátumot.
1: Igen, akkor már abban erősödtem meg újra, hogy az ennek így véget kell vetni, tehát hogy
0: dönts el.
1: Én szeretnék az ő felesége lenni, de ha nem, akkor megyünk mindenki a maga útján tovább.
2: Az ultimátum egyébként úgy szólt, hogy augusztus 31-ig kérjem meg a kezét.
3: És hanyadikán hangzott el?
2: 30-án megkértem a kezét.
3: De hanyadikán hangzott el a ultimátum?
2: Hát én azt hiszem, hogy az valamikor a nyár elején, június környékén történhetett.
0: Tehát egy-két mindez. Hónap még
2: igen,
0: volt.
2: Egy kis laufon volt, de a második szakítás után én már biztos voltam benne, hogy ő lesz a feleségem, csak hát volt egy tehetetlenség a rendszeremnek ezzel.
1: Én ezt nem éreztem egyáltalán, hogy igen, lett volna ilyen bizonyosság.
2: És akkor 30-án igen mondott, és akkor viszont hát eléggé ilyen kocka fejű vagyok, és akkor októberben már össze is házasodtunk. Tehát akkor már nem hoztuk az időt.
1: Annak nagyon örültem, igen, hogy akkor már nem hoztuk az időt, de hát persze így nem az lett a készülés, amit egy lány, fiatal lány feltétlenül. Hát én még akkor mondhatni fiatal voltam, 26 éves, hogy akkor úgy készülődjünk, hanem akkor már az volt a fontos, hogy legyünk összeházasodva.

0: Nagyon érdekes, amit ahogy te fogalmaztál, Kriszta, hogy úgymond ultimátumot adtál, hogy most vagy igen, vagy nem, mert akkor más irányba mész, hogy úgymond akkor más férfi lesz a férjed, mert látok nagyon sok olyan együttélést, hogy semmi ilyen cél nincs kitűzve, csak hát amíg jól érezzük magunkat, addig együtt vagyunk. Most itt nyilván nem keresztény körökről beszélek, vagy jó esetben nem keresztény körökről beszélek, tehát hogy nincs racionális célja se a kapcsolatnak olyan értelemben, hogy hát amíg úgy érezzük, hogy úgy jól vagyunk egymással, de nem kell nekünk papír, mert az csak nehezíti a dolgokat. Uh-huh. Tehát ez...
1: De neked fontos volt a papír.
2: Nekem fontos igen, volt, annak ellenére, hogy szüleim elváltak.
0: Igen, hogy az érdekes, a hited is, vagy a személyiséged, vagy úgy a kettő együtt, az újdonsult hited.
2: Biztos, hogy ebben már Isten munkája volt. Uh-huh. Még itt sem voltam megtérve, de ugye meg tudom mondani, hogy mikor jön el az a pont, amikor azért egy óriási változás áll be az életem.

0: életemben, de hogy ezeket Isten már így előkészítette, hogy használta a személyiségemet, használt engem ebben a helyzetben arra, hogy mondjuk ezt igen, ezt ne partalanul hagyjuk ezt a rendezetlen állapotot.
1: Uh-huh. Az biztos, hogy a társadalmak, a mai társadalmak azok sugallják azokat az érveket, hogy az emberek miért ne házasodjanak össze. Hmm. És most így, hogy 20 éves házasságban élünk, azért el tudom mondani mindenkinek bátorításul, hogy egy házasságban minden sokkal jobb, mint a legjobb élettársi kapcsolatban is. Az az fajta elkötelezettség, amit az ember vállal, amit nekem nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt megtenni, az azért sok mindennel együtt jár, tehát olyan gyönyörűségei vannak egy házasságnak, mint a közös célok, hogy az ember feladja a saját céljait, és csak közös célokért evezünk ketten egy csónakban. Ez, a hasonlattal élve ez meg is duplázza az erejét egy kapcsolatban. És minden szebb, az együtt töltött idő, a különböző eredmények, amelyek a házasságban vannak, olyan különleges kapcsolat a házasság. Én azt gondolom, hogy az emberek között a legcsodálatosabb kapcsolat. Amikor a Szentírást olvasom, a Bibliát, akkor egyetlen egy olyan kapcsolat van, amely még a bűnbeesés elé datálódik. Tehát az anya-apa-gyermek kapcsolat is a bűnbeesés után történik meg, amikor megszületik Káin és Ábel. A gyülekezet, a barátság, a munkatárs, minden más kapcsolat már a bűnbeesés időszakára tehető. Egyetlen egy kapcsolat van, amely még a paradicsomban datálódik, ez pedig Ádám és Éva házassága. Tehát ez a házasság, ez valami egészen különleges dolog, és talán ez az egyetlen egy, amelyben az Isten szándéka teljes egészében meg tud jelenni, és természetesen egy jó házasság az Istenre mutat.
2: Ez gyönyörű volt. Jó volt hallgatni, igazán.
3: Igen, és akkor nálatok mikor jött el ez a pillanat, amikor úgymond formális keresztényből, ha jól tudom a református kifejezést, hitvalló keresztények lettetek, úgy tudom ez a nomenklatúra szerepel a református egyházban, de ti úgy fogalmazok, újjászületett keresztény, ez már jobban egy neoprotestáns fogalom, de hogy mikor érkezett el ez a életbevágóan fontos fordulat az életetekben, hogy a úgymond látszat vagy kultúrkereszténységből abszolút személyessé vált a hit, és a mindennapok mozgató rugójává vált.
2: Nyugodtan kezdjétek sorba, mert hogy én hallottam, hogy megszületett az első gyermek, és az is neked azért okozott lelki nehézséget.
0: Igen, én azt gondolom, hogy valószínűleg nekem ez nem volt diagnosztizálva, de ilyen gyermekágyi depresszióm lehetett, aminek a kiváltó oka az, mondhatni, hogy teljesen banális, vagy nem is tudom, hogy ez mi, egy újtópontja az, hogy császármetszéssel szültem, és a természetes szülést szerettem volna, és nem úgy lett, és ez hosszú időre, tehát egy évig rágódtam én ezen a történeten. És aztán a második gyermekünk megszületett, az első kislányunk, aki szintén császármetszéssel született, mind a két gyermek egészségesen, és ott már úgy el tudtam fogadni ezt a történetet, akkor azonban néhány hétre a kislányom születése után diagnosztizáltak melanómával, ami egy rossz indulatú bőrdaganat, és akkor nem is abban a pillanatban, akkor a férjemmel nagyon sok minden változást láttam, tehát én akkor láttam őt először életében sírni.
1: A házasságunk után templomi esküvőnk is volt, elkezdtünk járni egy ilyen házaskörbe, ott a református templomba. Olyan házaspárokkal együtt jártunk, akiknek ugyanabban az évben volt az esküvőjük. És mi elég tudatos emberek vagyunk, és akkor úgy gondoltuk, hogy milyen jó, hogyha a baráti körünket is úgy építjük, hogy legyen egy közös baráti körünk házaspárokkal. Úgyhogy ott voltunk a templom közelébe, és amikor a második gyermekünk születésekor ez a rákdiagnózis megérkezett, akkor én szembesültem azzal a kérdéssel, hogy a feleségemet nagyon szeretem. Mindent megtennék azért, hogy meggyógyuljon. Anyagi lehetőségeink vannak, tehát bármit ki tudunk fizetni, és mégsem tudom a feleségemnek az egészségét megszerezni. Ha én nem tudom ezt megcsinálni, akkor vajon ki az, aki ebben valóban tud segíteni? És arra jutottam, hogy ez egyedül csak az Isten lehet. Uh-huh. Tehát, hogyha én nem tudom megcsinálni, az Isten meg tudja csinálni, akkor valahogy az életünket át kell adnunk az Istennek. És ez a...
2: Ezt elmondtad, ezeket a gondolatot, érzéseidet Krisztának akkor?
1: Ez egy folyamat volt, ott még azt gondolom, hogy elindult ez a folyamat, amely tulajdonképpen egy néhány hónappal később ért be, uh-huh. és pont akkor, amikor ezzel a házaspári csapattal egy ilyen nyári csendességre mentünk el, akkor ez volt az a csendesség, ahol el tudtunk jutni odáig, hogy ezt a lépést megtegyük. Tehát belátjuk azt, hogy nem mi vagyunk a saját életünknek az ura, az Isten a mi életünk ura, és az ő kezében a mi életünk jobb helyen van, mint hogyha a mi kezünkben lenne.
2: És ez volt az, amikor megtértetek?
0: Igen. Az utolsó este a morzsa szedegetés során egy egészen más téma kapcsán én azt láttam az egyik megtérő, akkor frissen megtérő asszony arcán, hogy tényleg kiábrázolódik Jézus, és hogy én nekem ettől hirtelen összeszorul a szívem, és először az volt az érzetem, hogy nem volt jó érzésem, hanem az volt az érzetem, hogy addig nem értettem, hogy mi az, hogy az egyik oldalon állok, vagy a másik uh-huh. oldalon állok, csak uh-huh. akkor éreztem meg, hogy én nem állok azon az oldalon, ahol, uh-huh. tehát én nem vagyok Jézus követő, én nem... Én nem Istennel járok, nem ő az életem középpontja.
1: Szörnyű volt megtapasztalni, ez nekem ugyanez volt, tehát egy ilyen irítség, egy féltékenység volt benne, egy rossz indulat.
0: De ezzel lepleződött le az, hogy nem tartozunk bűnöm, hozzá, igen, pedig mi 5 éve járunk, hát nem jártunk mindig templomba, de hogy járunk a templomba.
3: Amikor először hallottam valakitől élő bizonyságot, korosztályom, én 21 évesen jutottam hitre, református háttérből konfirmáltam, stb. Bár volt bennem mindig egy istenhit mag, de a lényeg az, hogy amikor először hallottam élő bizonyságtételt, hogy Isten, illetve jött Jézus, és megoldotta ezt, meg ezt, meg ezt, amiben egyébként én vergődtem évek óta, akkor feldühített, hogy mi az, hogy én már 3 éve meg akarom oldani az életemet, és ez ilyen egyszerű, jöjj Jézus, és piff-paff, kész. Na, de annyira hitelesen adta elő, ráadásul egy tök egyszerű vidéki srác, tehát nem volt benne, bocsánat, a fővárosi rafináltság, meg semmi ilyesmi, hanem úgy, ahogy gondoltam, paraszti egyszerűséggel. És éreztem, hogy őszinte, és belőlem például dühöt váltott ki kifejezetten. Csak nagyon érdekes, hogy figyelem, és nagyon köszönöm, hogy elmondjátok, hogy ilyen reakciók keletkeztek bennetek.
0: Sőt, ott még a sátán gyakorlatilag egymás ellen is akart fordítani ott az utolsó pillanatban bennünket. Tehát, hogy akkor, amikor én ott beszélgettem aznap este asszonytestvérekkel, akkor az jött ki, hogy az volt bennem, hogy hú, hát lehet, hogy a férjem az akadály annak, hogy én nem tudok Istennel járni, és ez olyan, ez egy nagy ima harc volt ott az éjszaka folyamán, és akkor úgy a helyére került minden, és aztán imádkoztunk Zoliért, és hát ekkora csodát, hogy másnap reggel ő is megtért.
2: Aztán, ez gyönyörű.
1: Teljesen blokkolva voltunk, tehát már úgy volt, hogy egy csomó akadály gördült már az elé, hogy egyáltalán erre a csendes hétre elmenjünk.
3: Aha. Azt a csendes hétet magyarázd meg, mert ha valaki nem forgolódik egyházi körökbe, nem tudja mi az, hogy csendes hét. Tehát egy koncentráltabb, Istenre figyelő, azzal a céllal történő elvonulás.
1: Ez egy tábor. Gyakorlatilag elmegyünk egy táborba, ahol együtt vagyunk, és ennek a tábornak van egy programja, és ennek a programja olyan, hogy valamilyen formában az Isten köré szerveződik.
3: Tehát... Jó, köszönöm, csak a nézők kedvéért kértem ezt a megfogalmazást, mert nem biztos, hogy mindenki érti.
1: Vannak igehirdetések, és vannak utána beszélgetések, imádságok is. Amikor elmentünk, olvastunk éppen egy könyvet, ezt megkaptuk, ami a bálványokról szólt. És hát nekünk a lakásunk az tele volt mindenféle nagyon klassz kis szobrokkal, emléktárgyakkal, amelyeket különböző utazásokról hoztunk. És ezek különböző istenségek is voltak közöttük, hindú, egyebek. De mi ezekre nem úgy tekintettünk, mint bálványok, mert ezek csak utazási emlékek. Viszont ebben a könyvben benne volt az, hogy minden bálványtól meg kell szabadulni. És mielőtt elmentünk volna erre a táborba, csendes hétre, akkor én úgy döntöttem, hogy ezeket a szobrokat kidobom. És akkor összeszedtem őket, és össze is törtem a legtöbbet, mert a három legszebbet azt nem, mert az már az Istennek biztos nem baj, hogy a három legszebb megmarad, de aztán végül is azokat is kidobtam. És érdekes volt, hogy ez volt az első olyan lépés az egész életemben, amikor valamit a saját akaratom ellenére csináltam. És tényleg szépek voltak a szobrok. Így mentünk el a táborba. És amikor a táborba első nap közölték, hogy azt kérik mindenkitől, hogy ne fogyasszon alkoholt, akkor mi azt mondtuk, hogy azonnal hazamegyünk. Nem, minthogyha ez az alkoholfogyasztás nekünk bármilyen problémát jelentene, csak most miért akarják nekünk megmondani, meg ilyesmi. De valójában ez is az ördögnek a munkája volt, mert nem akarta, hogy ott legyünk a táborban, mert ő valószínűleg tudta, hogy az Isten valamit előkészít. Az is egyébként egy érdekes jele volt a megtérésnek, hogy korábban én azt a szót, hogy ördög, vagy az, hogy sátán, ezt nem tudtam kimondani. Tehát olyan furcsa volt, hogy ezt valahogy nem tudtam.
0: Jézust sem neveztük. Jézus sem neveztük. Nem, ugye igen. Wow. Általánosan
1: Istenről beszéltünk, vagy gondviselőről, igen.
2: Igen.
1: Summa summarum, a nagyon nagy öröm volt, hogy így az Isten kegyelméből ezt az új életet egyszerre kaptuk meg a feleségemmel, úgyhogy haza sem mentünk a két gyerekünkhöz, hanem felhívtuk a babysittert, hogy még egy napot vigyázzon, és akkor ketten elmentünk egy szállodába.
2: Ez gyönyörű.
1: Ott voltunk 24 órát, ott imádkoztunk meg, meggyontuk az életünket egymásnak.
2: Ez nagyon gyönyörű.
0: Hát Istennek, én igen. Először Istennek igen. Olyan főben járó bűnöm volt, amire rávilágított és megszabadított, és nekem pedig életemben először adott, tehát hogy az Úr adta azt a türelmet, mert egyébként abszolút nincs türelmem, hogy ezt ne zúdítsam rögtön Zoli nyakába, mert én megkaptam azt a felszabadulást, hogy én ellenem már nincs vád. És én tudtam, hogy már nem lesz, ennek nem lesz következménye, ezt már soha nem fogja többet senki számon kérni tőlem.
2: Csodás.
0: És mégis megkaptam azt a türelmet is mellé, hogy ezt nem kell még őt ezzel terhelni. És akkor erre volt szükség, erre a 24 órára, amíg ő rákészült, és akkor utána el tudtam neki is mondani. És hát isteni a dicsőség, tényleg nem lett még nála se következménye. Uh-huh. Pedig ez olyan, amit azt gondolom, hogy megtérésünk előtt tudja meg, akkor ez ebből válás lett volna.
1: Érdekes, mert amikor összeházasodtunk, akkor volt három olyan pont, amit nagyon-nagyon fontosnak tartottunk. Amit úgy gondoltuk, hogy a házasságnak ezek ilyen beugró feltételei. Az egyik ilyen feltétel volt a közös anyagiak, a másik feltétel volt a közös programszervezés, tehát hogy egy naptárunk van, a hűtőszekrény is abba írjuk bele a programokat, tehát nem külön programfizetet teszünk, a harmadik pedig a közös kommunikációs eszközök, tehát nincs olyan, hogy ez az én e-mailem, ez a te telefonod, hanem mindenki mindent használ.
2: Aha.
1: Tehát egyfajta átláthatóság, aha, transzparencia és közösség mindenben volt, amit már meghoztunk, és az, hogy egyszerre kaptuk meg Istentől ezt a csodálatos újjászületést, ez adta azonban az igazi közösséget nekünk, mert talán így fogalmazhatnám, hogy innentől kezdve lett egyetlen egy közös célunk. Egyetlen egy közös célunk, az pedig hát az Isten dicsőségének a hirdetése.
2: Fantasztikus.

0: Köszönjük szépen, és akkor nem sokára jött a harmadik baba, és ott ő koraszülött lett.
1: Igen. Hát majdnem 6 év van a második meg a harmadik gyermekünk között, így a betegségből adódóan. És az orvosok azt mondták, hogy ne vállaljunk több gyermeket, de hála Istennek kaptuk a kislányunkat, a harmadikat. A koraszülöttség engem nagyon megviselt. Ugye Magyarországon minden tizedik baba születik koraszülötten, én nagyon nem akartam minden tizedik közé
0: és
1: sem tartozni.
0: És
1: császárral született, igen.
0: Aha.
1: És egy hónapot kórházban voltunk, nem volt könnyű időszak. Mondom, a leginkább talán az, hogy éreztem azt, először éreztem azt, hogy én egy olyan kisebbséghez tartozom, a 10%-hoz, amikor én mindig a többségi társadalomhoz szoktam tartozni. Úgyhogy ez nehéz volt akkor megélnem.
0: Segített ebben akkor már a hitetek?
1: Mindenképpen, igen. Uh-huh. Testvérek ott álltak, sokat segítettek.
0: Tehát ezután már folyamatosan jártatok ebbe a szoros közösségbe, úgy
1: igen.
0: Kisebb közösségbe?
1: Igen,
2: igen.
1: Akkor már jártunk rendszeresen.
2: A negyedik gyermekünk születése, hát egy kicsit hosszabb történet. Én idegenforgalomban dolgozom, és kiderült, hogy van egy olyan munka lehetőség az Egyesült Államokban, New Yorkban, amelyet érdemes lehet megpályázni. És hát akkor már a feleségemmel úgy hoztuk a döntéseket, hogy imádkoztunk előtte, és imádkoztunk azért, hogyha az Isten ezt nekünk szánja, akkor tudjuk ezt a munkát megkapni. És amikor kijött a pályázat erre a munkára, akkor én nagyon jó pályázatot írtam, ezt beadtam, és amikor beadtam a pályázatot, akkor rájöttem arra, hogy egyetlen egy dolog maradt ki ebből a csodálatos anyagból, életrajz, szakmai munkák, referenciák, diplomamásolatok, minden. Egyetlen egy dolog maradt ki belőle az, hogy az Isten gyermeke vagyok. És amikor behívtak a szóbeli meghallgatásra, mert tényleg jó lett a pályázat, akkor én a bejáratnál nem azért imádkoztam, hogy megkapjam ezt a munkát, és nem azért, hogy ne kapjam meg, hanem azért, hogy tudjak bizonyságot tenni az Istennek. Wow. És akkor bementem, angolul zajlott ez az interjú, és a HR igazgató az feltette az első kérdést, hogy hát Budai úr nagyon szép a szakmai életútja, mit gondol, minek köszönheti azt, hogy ilyen szép szakmai sikereket ért el. És hát erre biztos vannak sablonos válaszok, hogy a tudás, a gyakorlat, a mentorok, akármicsoda. Hát én pedig mondtam, hogy az Isten kegyelme. És ennek ellenére ezzel együtt, vagy emiatt ezt a munkát megkaptam.
0: Aha.
2: És hát a családunk egy nagy közös kalandra készült az Egyesült Államokban. És ami nagyon érdekes volt, az, hogy a keresztlányomnak az édesapja a feleségével New Yorkban jártak évekkel azelőtt, és a Central Parkban megismerkedtek egy nagyon szimpatikus magyar lányjal, és ez a lány ez megadta a telefonszámát nekik, babysitterkedett ki Amerikában. És most, hogy mi mentünk ki, én megkaptam ezt a papír fecnit ezzel a telefonszámmal, hogyha kim vagyunk, hívjuk fel, mert biztos jó babysitterünk lesz. És hát úgy mentünk ki 3 gyerekkel, hogy nem tudom, hogy repülőjegyet szoktatok-e vásárolni, így be kell x-elgetni mindent, amit viszel magaddal, a babakocsit, a gyerekülést, a gitárt, a biciklit, mindent be x-elgettünk, mert 3 gyerekkel is rengeteg cuccal érkeztünk meg az Egyesült Államokba. És az aznapi igénk, amikor megérkeztünk, az volt, hogy ahogy tanúbizonyságot tettél rólam Jeruzsálemben, úgy tegyél rólam tanúbizonyságot Rómában is. Hát az ember úgy megpróbálja belőni, hogy lehet, hogy az új Róma az New York, lehet, hogy Budapest, Jeruzsálem. Megérkeztünk, és hát egy hétig szállodában laktunk, aztán találtunk szállást. Annak is megvan a külön története. Summa-summarum, ezt a telefonszámot természetesen rögtön elvesztettem, és első hétvégén már megvolt ez a templom, ahol jártunk, egy baptista templomba jártunk, de lementünk a magyar közösséghez, nem is New Yorkba, hanem New Jersey-be, New Brunswickban van egy nagyon klassz magyar templom, és ott, hát ez 2-3 órára volt a helytől, ahol laktunk, és az első magyar, akivel találkoztunk, egy nagyon helyes hölgy volt, aki bemutatott minket egy házaspárnak, egy magyar házaspárnak, azok bemutattak egy másodiknak, azok meg egy harmadiknak, és ebből a 3 házaspárból lett nekünk egy házi csoportunk ott New Jersey-ben, és hónapokkal később megtaláltam az elvesztett papírfecnit, és ezen a fecnin annak a lánynak a neve is telefonszáma volt, aki minket New Brunswickba bemutatott a három családnak. Wow.
0: Hát ez csodálatos.
2: Tehát az Isten valami tervet előkészített évekkel ezelőtt. Ez a New Jersey 12 milliós állam, nem New York, több száz kilométerre, és valahogy hiába is próbáltam én az Isten terveit keresztezni azáltal, hogy elvesztettem a papírfesznét, ő ezt összerakta. És jártunk Amerikába a baptisták közé, és nyáron elmentünk Pennsylvaniába egy táborba, amint tábornok az volt a neve, hogy vagy a témája, hogy hogyan profitáljunk abból, amit legkevésbé szeretnénk. És nagyon érdekes volt, mert a nem várt helyzetekről, a szenvedésről, ilyen szituációkról volt szó, és a lelkész hát rögtön azzal nyitotta az egész előadás sorozatát, hogy elmondta az ő első élményét, amikor dinnyét szeltek a konyhában, és a saját testvére ott feküdt vérbe fagyva, megcsúszott a kés. Tehát egy ilyen jellegű tábor volt, és rendkívül jó volt minden szó, amit ott hallottunk, és egy nagyon jó jegyzetet is készítettem, csak azt nem tudtam, hogy most mihez kezdjek ezzel, hát mi az, hogy hogyan profitáljunk azokból a helyzetekből, amit a legkevésbé szeretnénk, hiszen a mi életünk az teljesen kerek, minden rendben van, hát rendben, hogy én ezt lefordítom magyarra, de hát ez nem hiteles, hát most én oda megyek okoskodni. És aztán úgy volt, hogy szerettünk volna még negyedik gyermeket, és az Egyesült Államokban nincsen központi társadalombiztosítás, tehát hogyha az ember kórházi kezelésre készül, akkor egy jó biztosítást kell kötnie. Úgyhogy mi a családunkban három gyerekkel, egyedül csak a feleségemre kötöttünk biztosítást, mert ő fog majd szülni, hogyha jön a baba. És úgy adódott, hogy már készültünk haza Magyarországra a munka után, amikor kiderült, hogy babát várunk, és volt ott egy olyan vizsgálat, hogy az anyának a véréből, tehát a kezéből vért vesznek, és akkor megvizsgálják a születendő babának a genetikai adottságait is. Mivel ez része volt a biztosításnak, nem kellett külön fizetni érte, ezért azt gondoltuk, persze megnyugtatjuk magunkat ezzel, hogy minden rendben lesz majd a magzattal. És úgy adódott, hogy hazajöttünk Budapestre, megérkeztünk a lakásunkba, első éjszaka, és jött egy e-mail a klinikától, hogy a gyermek, akit várunk, ő Down-szindrómás lesz. És hát akkor egy világ omlott össze bennünk. Tehát mi mind a ketten rengeteg egyetemet végeztünk, doktoráltunk, és valahogy ez egy ilyen központi kérdés volt a mi életünkben, a tanulás, a iskolák végzése, és én gyerekkorom óta attól rettegtem, hogy nekem Down-szindrómás gyerekem születik.
0: Wow.
2: Olyannyira rettegtem, hogy még mielőtt keresztény lettem, akkor én már a Down alapítványt támogattam anyagilag, gondoltam, hogy így akkor kipipálom ezt a kérdést, hogy akkor ezzel nem lesz ilyen problémám, és mi 24 órán keresztül sírtunk a feleségemmel, úgy elképzeltük, hogy egy sötét szobában leszünk, egy infúziós állvánnyal, tönkrement az életünk, plusz a gyerekeink élete.
1: Én nem féltem a Down-szindrómát, mert fogalmam sem volt, hogy miért, csak úgy képzeltem el, hogy valami lehetetlen, élhetetlen állapot.
2: Aztán az történt, hogy a Szentírásba elolvastuk az aznapi igét, és az aznapi ige az volt, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál.
1: Hú, és akkor már olyan jó volt, hogy ebben már biztosak voltunk, hogy az Isten ígéretei igazak, és amit ő mond, ez így lesz. Én nem tudom, hogy lesz ez a javamra, de hogy ez így lesz.
2: És azért mondtam ilyen hosszasan ezt az egész amerikai utazásnak a történetét, mert így az egész értelmet nyert. Tehát az Isten néha, nem mindig, de azért időnként úgy beenged tekinteni az ő terveibe, és valahogy ez ilyen szépen összeállt, hogy ezért kellett nekünk kimennünk Amerikába. Ezért kellett a közösséget találnunk, ezért kellett elmennünk ebbe a táborba, és rögtön értelmet nyert az is, hogy amit legkevésbé szeretnénk, abból hogyan lehet profitálni.
0: És elővetted utána a jegyzeteidet esetleg?
2: Igen, az az érdekesség, hogy mi csináltunk is egy alapítványt, és elhatároztuk, hogy azokkal a családokkal fogunk foglalkozni, ahol Down-szindrómás gyermeket nevelnek. És amikor megszületett a lányunk, a kislányunk, Panka, akkor tartottunk is egy tábort, amire meghívtuk azokat, akik el akartak jönni így a Down alapítványtól. Egy tucatnyi család eljött, és ott ott el tudtam mondani ezt, amit lejegyzeteltem. És az Isten tényleg úgy működik, ahogy működik. Tehát ami történik az, ha szeretjük őt, megbízunk benne, őt követjük, minden a javunkra szolgál. Mi nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és nagyon-nagyon
0: hány
2: szeretjük.
0: Hány éves most, Panka?
1: 9 éves volt.
0: Aha. És akkor az első év, akkor inkább egy picit későbbről, vagy előbbről kezdem a kérdezést, hogy az első év az milyen volt?
1: Ez egy olyan érdekes helyzet ez, hogy megszületik egy pici baba, aki ugyanolyan illatos, drága, pici, de a világ már rámondja, hogy ő vele valami nem oké, mert már a genetikai állományát ismerjük. És így évekig tartott nekem is az elfogadás olyan értelemben, hogy aztán más családi történet is kapcsolódott ehhez. Tehát, hogy ezt fel kellett dolgozni, ezt a traumát, hogy mi vártunk egy egészséges gyermeket, és nem egészséges gyermekünk született, hanem egy más állapotú gyermekünk született. És ez hosszú idő volt, de Isten mindvég ott volt velünk. Úgyhogy ez az időszak is egy jó időszaka volt a családunknak, csak inkább azt akarom ezzel kifejezni, hogy milyen szörnyű, hogy én emberként belevetítettem azt, hogy itt most valami nem stimmel, pedig pont abban az időszakban még nincs is különbség. Aztán később persze nyílik az olló, addigra meg az ember elfogadja, és akkor kinyílik egy új világ, egy gyönyörű virágos mező, ahogy a férjem szokott fogalmazni, hogy a Down-szindrómával élő emberek, hogy micsoda örömöt, boldogságot, gazdagságot, és milyen okos ez a kislány, tehát hogy egészen különleges helyzet, állapot.
2: A Szentírásban nagyon sok szó esik a bálványokról, és mindig, amikor a bálványokra gondolunk, akkor azok az a fa, meg kő, meg aranyszobrok jutnak eszünkbe, ami nálunk is volt, ami ki nem dobtuk őket. Aha. Valójában én azt gondolom, hogy minden bálvány, amely az Istentől minket elválaszt, amit mi fontosnak érzünk, és a bálványok kedvére akarunk tenni. Az én életemben ilyen bálvány volt ez a tudás. Tehát azt gondoltam, hogy attól az egy érték, az egy nagyon nagy érték, hogyha valakinek nagy tudása van, jó iskolákat végez. És az Istennek minden ember ugyanolyan értékes. Ugyanolyan értékes a Nobel-díjas, meg ugyanolyan értékes, akinek egyáltalános iskolája sincsen. Mert az ember értékét nem a tudása adja, hanem az adja, hogy az Isten a saját képmására teremtette, és az adja, hogy Jézus Krisztus minden emberért meghalt. És a lányunk születése az nagyon-nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ezeket a bálványokat a saját életemben ezeket meg tudtam találni. És rá tudtam jönni, hogy ez mennyire tévesek. És a bálványok azok, akkor is, hogyha fából készültek az ókorban, és azokat imádták, meg most is, amikor különböző bálványaink vannak, a legnagyobb bálványunk természetesen saját magunk vagyunk, de a pénz, a hatalom, a szakmai életút, vagy bármi más is lehet bálvány. Az a legfontosabb, hogy ezeknek a hajászásának semmi értelme nincsen, ezek nem adnak boldogságot. Kizárólag csak az ad boldogságot, hogyha az Istennel közösségben vagyunk, az Istennel közösen éljük az életünket, és hogy az ő dicsőségét szolgáljuk.
0: Ez gyönyörű. Nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén megosztottátok ezt.

0: De hát továbbra is van az utazási iroda, és egy, azért ott van ez a kislány is, és még rajta kívül ugye még három, mert hogy egy fiú van, és három kislány. Tehát azért van tennivalód, nem üres a kezed a mai napig sem. Te még segítesz az utazási irodába, vagy együtt csináljátok? És hát még a család is, hát azért elég sok minden ez. Hogy bírjátok, hogy logisztikáztok ebben?
1: Most egy új élethelyzetben is vagyunk, mert a nagy gyerekeink kezdenek kirepülni a fészekből, ez egy új helyzet, újabb bálványok, csontvázak esnek ki a szekrényből, úgyhogy ez nagyon jó, hogy Isten tisztogatja az életünket, nagyon fájdalmas pontok előjönnek.
0: Elengedés, meg ilyenek?
1: Az elengedés, akár igen, a gyermek, mint bálvány adott esetben. És hát azért nagyon hálás vagyok, hogy minket pedig egymás által is formál, meg tehát, hogy így csiszolódunk, így, és hogy így együtt vagyunk ebben a történetben. Szóval ez a love story, ez így egyre mélyebb, egyre fontosabb, egyre inkább azt érzi az ember, igen, hogy úgy állnak össze azok a kockák régről, a elmúlt 20 évről is, hogy hú, hát ez még hova tud fejlődni, és hogy fog, az Istennek ezzel terve van addig, amíg ő visszajön, addigra fog minket tökéletesíteni, mert mi nagyon távol vagyunk ettől, de nagyon jó így együtt csinálni.
2: Nagyon izgalmas egyébként tényleg az életünk, és azért azt megmondom őszintén, hogy nem a pankalányunkkal van a legtöbb fejfájásunk, egyáltalán nem, sőt, talán vele van a legkevesebb. Uh-huh. Azt látom, és tényleg olyan érdekes volt megtapasztalni, hogy ebbe ha meg akarod nevettetni az Istent, mondd el neki a terveidet. Tehát ebbe az én tervezgetésembe az első pont az ugyebár ez a melanóma volt, és az az érdekesség, hogy minden egyes nehéz szituáció, vagy szenvedéssel teli helyzet, vagy nem várt esemény, az a mi kapcsolatunkat azt gondolom, hogy egymással is, meg az Isten is erősítette. Uh-huh. Tényleg sokkal meghittebbé vált, sokkal inkább megérezzem azt, hogy mennyire szükségem van a feleségemre. És
1: tényleg, hogy a megpróbáltatás állhatatosságot szül, vagy az állhatatosság kipróbáltságot, hogy ebből adódik a reménység, az Isten szeretete, hogy mi az a szeretet, hogy egészen más, mint amit elképzeltem korábban, hogy Isten szeretet, és hogy a férjem, hogy Istennel éli meg azt, hogy úgy szerethet engem, mint hogy Krisztus az egyházat, és hogy én ezt érzem, hogy egyre inkább ezt érzem, hogy úgy szeret. És nekem nagyon nehéz az engedelmesség, és hogy azt is segít, hogy az is ne legyen már annyira nehéz. Vagy ha nehéz, akkor nehéz, de hogy igen.
2: Nagyon különbözőek vagyunk, tehát már itt kiderült a love story-nak a elbetűnőjénél, hogy egészen más családi háttérből érkeztünk. Igen. Azért én azt gondolom, hogy ettől nem kell megijedni. Tehát, hogy ha van egy pár, és mindenben ugyanolyanok lennének, ugyanazok lennének az értékeik, ugyanazok lennének a kedvenc ételeik, minden ugyanaz lenne, akkor semmi szükség nem lenne a házasságra. Hogyha különbözőek vagyunk, akkor vannak olyan erősségek, amelyek a feleségemben nagyon jó erősségek, nálam gyengeségek, és talán van ilyen vice versa is. Nagyon szépen ki tudjuk egymást egészíteni és kisegíteni minden helyzetben. Tehát nem véletlen az, hogy más egy férfinek a gondolkodása és más egy női agy.
0: Ó, halleluja, hogy ezt mondod. Mert én csak mindig a negatívot hallom erről, hogy milyen rossz, hogy a férfi másképp gondol, milyen rossz, hogy a nő. Hogy lehet ezt így összehozni? Gyönyörű példák vagytok erre. Köszönjük.
2: Képzeljünk el két tojást, tehát, hogy ha egy tojásból csinálom a rántottát, akkor, hogyha két tojásból csinálom, mitől lesz az több? Csak az, hogy a mennyisége lesz nagyobb, de se az íze, se a harmóniája nem lesz más. Akkor lesz az más, hogyha abba teszek egy kis sajtot, vagy gombát, vagy akármicsodát. Tehát biztos, hogy az emberi kapcsolatokban is a legalapvetőbb, legfontosabb kapcsolat a házasság az ilyen. Tehát más két anyagot gyúrunk össze, és ebből lesz valami.
0: Gyönyörű, és hát le is járt a műsoridőnk, nagyon gyorsan elment. Én, ahogy hallgattalak benneteket, engem nagyon mélyen érintett ez az egész, és gyönyörű volt ezt látni, hallani, szemetekben nézve, hogy honnan indultatok, nem keresztényként, és hogy az Isten micsoda hatalmas, gyönyörű munkát végzett. Nagyon köszönöm.
2: Az Istennek köszönjük.
3: Mi is köszönjük, és elköszönünk a kedves nézőktől. Hát én is itt csak ültem itt a székbe, és hallgattam. Nem azért, mintha nem tudnék beszélni, de...
0: Igen, azt tud.
3: De engem is nagyon jó értelemben megrázott, hogy tényleg Isten az emberi szív legmélyére tud nyúlni, ahol mi nem is gondoljuk, hogy ott egyáltalán lenne valami, és mennyi minden valami, ő átformál, és mindent abszolút a jó irányba visz, és más életünk van ő benne, mint nélküle, és ebből a gazdagságból ti is most elébünk tártatok, hogy Isten hogy munkálta az életeteket, és hát sok ponton tanulság volt nekünk is, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és Isten áldja önöket is. Viszontlátásra! Thank you.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Villa és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhit a címe, a mi vezetőnk. A mai ige János evangéliuma 16-13. De mikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő az szerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlang üregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha az az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án, kedden lesz, 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Az a pörgés, az az állandó nyüzsgés, ami a világunkat, a mindennapjainkat jellemzi, egyáltalán nem kedvez a szeretetteljes kapcsolatok épülésének. Éppen ellenkezőleg. Minél nagyobb a nyomás rajtunk, minél több elvégzendő feladat vár ránk, minél több időpont szerepel a határidő naplónkban, annál inkább kikönnyököl belőlünk a kedvesség hiánya, a türelmetlenség, a másik sürgetése. Éppen ezért résen kell lennünk, különösen a családban. Természetesen fontos, hogy a dolgok olajozottan működjenek. Kell a napi rend, mert az keretet ad a mindennapjainknak. De ügyeljünk arra, hogy ez ne folytsa meg a köztünk levő szeretetet.

Arra vagyunk meghívva, hogy a Szent Háromság mintájára szeretett közösségben éljünk. Hiszen Isten csak a Szent Háromságos szeretet egységben tud jelen lenni. Ezért legfőbb feladatunk a családban, hogy megvalósítsuk Krisztus új parancsát. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Amikor Jézus így imádkozik, legyenek egy, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk. És így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Akkor igazából értünk, ami családjainkért is imádkozik.

gyökeret verni és alapot vetni a szeretetben. Ez legyen ma a legfőbb törekvésed. Inkább kevesebbet, de azt nagy szeretettel. Jusson ez eszedbe valahányszor kifakadnál valami miatt, ami nem úgy és nem olyan gyorsan működik, mint ahogyan azt elképzelted.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 6-a. Krónikák első könyve 28. fejezet, első 10 verse. Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt. Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lába zsámójának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. De az Isten így szólt hozzám. Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Mégis engem választott ki Izrael Istene, az Úr atyám egész háza népéből, hogy Izrael királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házában pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izrael királyává tegyen. Valamennyi fiam közül pedig az Úr sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr királyságának a trónjára Izraelben. És ezt mondta nekem, fiad Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atya leszek. Örökre megszilárdítom királyságát, ha álhatatosan teljesíti parancsolataimat és végzéseimet, ahogyan eddig tette. Most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom. Tartsátok meg, sőt, keressétek Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el. Inspiráló beszéd volt Dávid utolsó beszéde. Megmozgatta Salamont és a többieket. A templom idővel el is készült. Dávid szükségét látta a mozgósításnak. Talán abban az időben is elkényelmesedtek a fiatalok? Nem tudták, mit kezdjenek az életükkel? Szükség lehetett nógatásra, bátorításra, de nem akárhogyan. Az oktalan szó dacot szülhet, de a hozzáértő buzdítás eredményes. Dávid ösztökélő beszédét úgy fogalmazhatnám meg röviden, intés lelki megalapozással. A figyelmeztetés, ha csak tőlünk származik, elmegy a fülek mellett, vagy visszapattan, mint a borsó a falról. A 8.-10. versben elhangzott szavak viszont nem ilyennek bizonyultak. Így hangzanak, most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom, tartsátok meg, sőt, keressétek Isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam Salamon, ismert meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el. Előtte Dávid, felidézve a múltat, nem szégyelte, hogy nem volt képes jó terveit véghez vinni. Belátta, hogy ő nem alkalmas erre Isten mércéje szerint. Ez azonban nem tartotta vissza, mert számára az Úr volt a fontos. Nem magát, hanem őt emeli ki. Nem a maga álmait, hanem Isten tervét szeretné megvalósulni, látni. Önmagát is csak eszköznek gondolta, és ezt a hozzáállást tudta továbbítani. Így megadatott neki, hogy az Úr nevében szólhatott, és intése fogadó fülekre és szívekre talált. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta a Floridából, az Egyesült Államokból. Béke, mely őrzi szívünket. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezetének 7. verse. Itt Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurrikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk itt Floridában a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyázza a szívünket és a gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli. Mindenkit megvéd, aki keresi Istent. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz és elfogadja Jézust urának, megváltójának, és teljes szívből keresi őt. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, akkor segíts benned bíznunk. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Amen. Napi gondolat. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Lukácsi Vilma, Hát, ha terem még. Elhallgatott a kiáltó szava, repett nádakat ingat a szél, nem zeng ének az olajfák hegyén. A kerteken fehérlik a dér, a fejsze a fák gyökerén. Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén? Ítélettel terhes a jövő annak, aki csak a mának él. Dús lombozattal, de gyümölcstelenül, a fejsze a fák gyökerén. Mindegy, hogy minek álcázzuk önzésünk üdezöld leveleit. A gazda jár a szőlős kerteken, és megjelöli a fák törzseit. Ha a vincelér elébe nem áll könyörgő szóval, hát ha terem még. Vajon esztendő víradna-e még? Átszegzett keze tartja vissza, talán egy évig, tőlünk

0: Isten igéjének tisztelete.
1: A jellem tökéletesítése. Engedelmeskedjetek az én szómnak, és én istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, s mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok. Jeremiás 7:23. Gondolatok az igéről. Mindnyájunknak tiszta látásra van szükségünk, hogy igazán megismerjük a megváltás tervét. Szükségünk van arra, hogy szívünket átjárja a megváltó szeretete. Amikor a Szentírást kutatod, az élet igéjéből táplálkozol. Ezért gondolj arra, hogy a Biblia által Isten szól a lelkedhez. A Bibliában Isten tanácsát halljuk az élet minden fontos kérdésével kapcsolatban. Útmutatásai az örök érdekeinket tartják szem előtt, és a földi dolgokkal kapcsolatban is sokat tanulhatunk belőlük. Tanításai mindig megfelelnek különleges körülményeinknek, előkészítenek bennünket a próbák elviselésére, és alkalmassá tesznek Istentől kapott feladataink elvégzésére. Isten igéjét tisztelettel és őszinte vágyakozással nyissuk meg, hogy megismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát. Így mennyei angyalok vezetnek bennünket a Biblia tanulmányozás során, és megértjük, hogy Isten szól hozzánk igéjében. A mindenható fogadó termében vagyunk, Isten jelenlétében Krisztus elfoglalja az őt megillető helyet a szívünkben.

0: ismerem-e magamat?
1: Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Korintusbeliekhez írt 2. levél, 13. fejezet, 5. vers. Amikor valaki megérkezik a kezelési turnusra, már az első beszélgetéskor felteszem neki a kérdést. Miért jött az életmódközpontba? A válaszok sokfélék. Egyesek őszintén kimondják. Gyógyulást keresek, mert beteg vagyok. Mások így szólnak. Nem vagyok beteg, csak a férjemet vagy feleségemet kísértem el. Vannak, akik egyszerű kíváncsiságból jönnek, mert hallottak erről a helyről, és szeretnék látni, miről van szó. Mégis számomra a legmeglepőbb és legérdekesebb mindig az a válasz, amikor valaki ezt mondja. Nincsen egészségügyi problémám, és évek óta orvosnál sem jártam. A kezelési napok során azonban a vizsgálatok és labor eredmények gyakran egészen más képet mutatnak. A turnus végére sokan rádöbbennek. Csak kísérőként jöttem el, de most már tudom, hogy változtatnom kell. Ez az élmény emlékeztet minket arra, hogy a megelőzés mindig többet ér, mint a kezelés. Kötelességünk gondot viselni testünkre, amely Isten temploma. Nem elég akkor orvoshoz fordulni, amikor már tüneteket észlelünk. Rendszeres vizsgálatokra, vérképre, vitamin és hormonszintek ellenőrzésére, valamint időnkénti szakorvosi látogatásra van szükség, még akkor is, ha egészségesnek hisszük magunkat. Egy 54 éves hölgy példája jól mutatja ezt. Teljesen tünetmentes volt, de az ultrahang vizsgálat során kiderült, hogy a bal veséjén egy apró elváltozás található, ezért azt tanácsolták neki, forduljon szakorvoshoz. Egy év múlva ismét visszatért hozzánk, és hálás szívvel mesélte. Valóban daganat volt, de időben kezelni tudták. Most már nem vagyok veszélyben. Ha tudjuk, hogy problémánk van, akkor igyekszünk változtatni, és Isten segítségével a változás is bekövetkezik. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. Sokszor azt gondoljuk, hogy velünk minden rendben van. Nincs szükségünk változásra, és legfeljebb mások problémáin próbálunk segíteni. De Jézus, a nagy orvos, másképp lát bennünket. Ő szívünk mélyét ismeri, és szeretné elvégezni a lelki ultrahangos vizsgálatot, hogy felszínre hozza a rejtett hiányosságokat, bűnöket és gyengeségeket. Az ember legnagyobb szüksége az, hogy Krisztusban újjászülessen, és jelleme összhangba kerüljön Isten törvényével. Ez a valódi gyógyulás, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ezért hívom meg mindazokat, akik az életmódközpontba érkeznek, így téged is, hogy engedjük át életünket a nagy orvosnak. Ő az egyetlen, aki képes olyan kezelést adni, amely nem csak ideig, óráig tart, hanem az örök életre is felkészít. Imádkozzunk bölcsességért, hogy egészségesen élhessünk testben és lélekben, és szívünk Isten dicsőségére dobogjon, most és örökké.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

október 6-án, kedden következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap ószövetségi igéjét a 25. Zsoltár 20. versében olvashatjuk. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Nap újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 14. fejezet 19. versében. Jézus ezt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Uram, bizonyítékot szeretnék tőled kérni arra, hogy jó úton járok. Nem magamnak, nem csak magamnak. Mutasd meg a többieknek, hogy jól tettem, hogy hozzád menekültem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki, ne közösítsenek ki. Adj jelét annak, hogy pártfogón vagy. Mutasd meg, hogy te élsz és létezel, s veled együtt én is élhetek. Olvasom Jézus szavait, én élek és ti is élni fogtok. Igen, ez az. Itt a bizonyíték. Aki az élő Istenhez fordul segítségért, az maga is élni fog. Az életem lehet bizonyíték arra, hogy jól tettem, amikor hozzád menekültem. Zsoltárossal együtt könyörgök vezetésedért a mai napon is. Ösvényeidre taníts meg engem, hogy parancsolataid szerint élhessek. A te szereteted és hűséged kísérjen minden utamon. A hegymenetekben, a magaslatokon, a pihenőkön, a kitérőkön, a lejtmenetben és a mélységekben is. Engedd, hogy még a halál árnyékának völgyében is mindig az életvize felé haladhassak. Ha embertársaim előtt meg is szégyenülök, nevetségessé is válok, és ki is rekesztenek miattad, legyen nekem elég a veled való szövetségem és közösségem. Hadd kövessem Jézus példáját, aki rajtad kívül vagy veled szemben soha senki másnak nem akart megfelelni. Hadd meneküljek ma is hozzád mindazzal, amit bánt, terhel, kísért, megkeserít, megnehezít. A nap imádsága. Mennyei Atyám, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb nekem hozzád futni, benned bízni, mint bárhol máshol megoldást keresni. Nem szeretnék a saját erőmre és eszemre támaszkodni, nem szeretnék másoknak kiszolgáltatva lenni, vagy mások véleményére adni. Szeretnék csak tőled függni, csak rajtad függni. A te szavadat hallgatni, olvasni, megérteni, megélni, hirdetni és továbbadni. Amen. Pápai Tóth Orsolya áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem, és a nap újszövetségi igéje Jézus szava. Én élek, és ti is élni fogtak.

Volt egyszer egy világ, benne egy gyönyörű sziget, melyet Isten teremtett, és tele volt tökéletes emberi érzésekkel és erényekkel. Vidámság, béke, tudás és szeretet. Ezek az érzések harmóniában éltek, de az ember bűnbeesése következtében a sziget elkezdett süllyedni. Ez a sziget a bűnnel megrontott világunk szimbóluma, amely a pusztulás felé halad. Az érzések, melyek elvesztették a szeretet vezérlő erejét, mind a maguk módján próbáltak menekülni a közelgő pusztulás elől.

gazdagság egy fényűző hajón, tele földi javakkal úszott el. Amikor a szeretet megszólította, a gazdagság elutasította, mondván, nincs helyem a számodra. Ez a cselekedet jól mutatja a világi gazdagság hiába valóságát, ami önmagába zárva képtelen a megváltásra. Ez a gazdagság, amelyre az emberek annyira vágynak, végül nem tud segíteni a lelki pusztulásban. Sőt, elválasztja az embert a szeretettől, vagyis Istentől. A büszkeség egy gyönyörű, de törékeny hajón közelített. A szeretet kérésére a büszkeség így válaszolt. Nem, te megronthatnád a tökéletességemet. A büszkeség a legnagyobb bűn, amely Sátán bukásához is vezetett. Elvakít és megakadályozza, hogy felismerjük a szeretet, azaz Isten iránti szükségünket. A büszke szív elutasítja a kegyelmet, mert azt hiszi, hogy saját erejéből képes megállni. A bánat egyedül hajózott, és ezt mondta. Oly szomorú vagyok, egyedül kell maradnom. A vidámság pedig, aki oly elégedett volt a saját boldogságával, meg sem hallotta a segélykérést. Mindkettő az emberi érzelmek tökéletlenségét mutatja a szeretet nélkül. A bánat saját fájdalmába van bezárva, a hamis vidámság pedig önző, és nem képes felismerni a mások iránti felelősséget. A süllyedő szigeten a szeretet egyedül maradt. Ő volt az egyetlen, aki képes volt feláldozni magát másokért. Amikor már minden remény elveszett, egy halk hang szólalt meg. Gyere, szeretet, én elviszlek téged. Egy öreg, bölcsnek tűnő alak jelent meg, akinek a nevét a szeretet nem kérdezte. Ő nem más volt, mint az idő. Az idő elvitte a szeretetet, mert az idő az egyetlen, amelyben az ember megértheti, mit is jelent a szeretet. Az idő Isten eszköze a megváltási tervben. Azért kaptuk, hogy felismerjük bűneinket, megtérjünk, és elfogadjuk Krisztus áldozatát. Csak az idő múlásával, a tapasztalatok és a próbák során érthetjük meg igazán, hogy a földi dolgok, a gazdagság, büszkeség, bánat és a múló vidámság mind-mind hiába valók. Egyedül a szeretet, tehát Isten szeretete az, ami örök. A történetből levont tanulság sokkal mélyebb, mint egy egyszerű kis erkölcsi mese. Nem csupán azt jelenti, hogy a szeretet fontos, hanem azt, hogy a szeretet maga Isten,
aki a megváltás egyetlen forrása. A süllyedő sziget a bűnbe esett világunk, amely a pusztulás felé halad. A gazdagság, a büszkeség, a felszínes vidámság a világ értékei testesítik meg, melyek nem csak képtelenek megmenteni az embert, de el is távolítják őt a valódi megváltástól. Ezek az erők önmagukba záródnak, és nem ismerik fel, hogy a valódi boldogság és az élet, a szeretet Isten közelségében rejlik.

az idő Isten kegyelmének kulcsfontosságú eszköze. Azért adatott az emberiségnek, hogy a bűn okozta pusztulás előtt felismerje a szeretet iránti szükségét. Ez az idő a próbák, küzdelmek, megpróbáltatások ideje, melyek során az emberi szív megláthatja a világi javak hiába valóságát. És mindannyian ráébredhetünk arra, hogy sem a gazdagság, sem a büszkeség, sem a múló örömök nem adnak igazi és maradandó megoldást a lelki válságainkra. Ez az idő a megtérés és a kegyelem befogadásának lehetősége, mely lehetővé teszi, hogy végül eljussunk a megváltó szeretet karjaiba. Az idő tehát nem valami, ami eltelik, hanem egy alkalom, egy esély arra, hogy a lélek megbánja bűneit, elfogadja Krisztus áldozatát, és így megmentse magát az örök pusztulástól.

megváltás nem egy automatikus folyamat, hanem egy személyes döntés, amely minden egyes emberre hárul. A történetben az idő nem kényszeríti a szeretetet, hanem felajánlja neki a segítséget, ami Isten kegyelmi felajánlását szimbolizálja. A végső ítélet előtt az idő adatik, hogy mindenki felismerje és elfogadja ezt a szeretetet, mely egyedül képes megmenteni a süllyedő világot és annak lakóit, minket.

tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött. Apostolok cselekedetei, 17. fejezet, 30. és 31. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Holnap túlrendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. Béketeremtés kívül belül Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé, az 580 millió keresztjént összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Már életében legenda lett Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és 3. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útján. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beersebában bíráskodtak. Fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: te már megöregedtél, fiaid pedig nem a te útadon járnak. Tégy valakit királyunkká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták: adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk. És imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból. Mindmáig elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. Sámuel első könyve, 8. fejezet 1-től 9-ig.

0: Nem akarunk különlegesek lenni.
1: Milyen szokatlan kívánság Izrael népének vezetőitől, amikor Sámuel próféta elé álltak. Igaz, Sámuel fiait nem lehet megbízható vezetőknek nevezni. Láthatóan azonban ez csak egy jó ürügy volt, nem pedig a kérés valódi oka. Olyanok akarunk lenni, mint mindenki más. Elegünk van abból, hogy mindig kívülállók vagyunk. Nem akarunk többé különlegesek lenni, csak átlagosak. Szeretnénk végre egy királyt, ahogy minden más népnek is van. Eddig nem létezett az állam, mint intézmény, hanem Isten uralkodott népe felett, és csak különleges időkben állított emberi vezetőket. Erről ismerhették fel a többi népek, hogy milyen lehet az élet Istennel. Azt tette a népet különlegessé, hogy nem egy király, hanem maga Isten irányította őket, aki szerette és szabad útra vezérelte őket, és gondoskodott róluk. Izrael népe mégis ettől az Úrtól akarja magát függetleníteni. Talán azért akarnak egy húsvér királyt, mert nehezükre esik megbízniuk abban a királyban, akit nem látnak, és aki magát úgy mutatja be, vagyok, aki vagyok. Mózes második könyve, 3. fejezet, 14. vers. Fogalmuk sincs róla, hogy sokkal nehezebb lesz egy olyan királyban bízni, és egy olyan királyt tisztelni, aki látható.

az Istenhez vezető út elsősorban, másodsorban és harmadsorban is az alázatból áll.

Most imádkozva nyíljunk meg a kegyelemnek, hogy befogadhassuk Istenünk nem szűnő szeretetét, megvalva vele való egységünket. Imádkozzunk!

Drága Jézusom, áldott megmentőm, köszönöm, hogy a szavak, melyeket egykor a földön mondtál, ma is igazak, és ma is eljutottak hozzám. Hiszen te oly közel léptél az emberekhez, és mély bizalommal kitartottál mellettük. Ezért hiszem, vallom és tudom, hogy nekem is jó melletted lennem. Senki sem adhatja meg azt nekem, amit te nyújthatsz számomra, és amit ígértél nekem. Még inkább hallgatni akarok e héten rád, mint azelőtt. Kérlek, figyelmeztess, ha idegen hangokat követnék. Szólj rám, és soha se hagyj el. Szívem, lelkem most feléd tárom. Utunkat, Jézusom, veled járjuk. Kérünk, lehessünk alázatosak, szelidek, téged követve. Szeretnék ma is véled lakni, szeretetet árasztani a mellettem élőkre, mindazokra, akikkel a mai napon találkozhatom. Szívem hálával emelem hozzád. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 6-a. 1395-ben, e napon Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadja az Óbudai Egyetem alapító levelét. A pápa teljes 4 fakultásból álló egyetem létesítésére adott engedélyt. Vezetője Órévi Lukács budai prépost, majd csanádi püspök lett. Az új egyetemen az összes teológiai, kánonjogi, orvosi, valamint szabadművészetek fakultáson megindult a tanítás. A mai Óbudai Egyetem nem jogutódja.
2: Komáromi Csipkés György, vagy Csipkés Komáromi György 50 évesen 1678-ban távozott az élők sorából. Ő a magyar barokk protestáns teológiai irodalom képviselője, a teológia doktora, debreceni református tanár. Könyveit a debreceni és a sárospataki iskolára hagyta. Elemző, értekező művei 1650-től 77-ig folyamatosan jelentek meg. Károlyi Gáspár Biblia fordításának javítgatását már diákként elkezdte, majd újrafordította a teljes Bibliát. Halála után 1685-ben sem jelenhetett meg Debrecenben, majd a város költségén egy leideni kiadónál készült el 1717-ben. Példányait útban hazafelé a határon a katolikus cenzúra lefoglalta, a példányok egyik részét Egerben elégették, más részük tönkrement a pinceraktárban. Csak II. József türelmi rendelete után 1789-ben érkeztek haza a megmaradt példányok.
1: 1849-ben a pesti új épület udvarán kivégzik gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. Aradon pedig a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Tiszteljük őket, név szerint a következőket. Aulich Lajos honvédtábornok, magyar hadügyminiszter. Damjanics János honvédtábornok, hadtestparancsnok. Dezsőfi Arisztid honvédtábornok, hadtestparancsnok. Kis Ernő honvéd altábornagy. Knézics Károly honvéd altábornagy, hadtestparancsnok. Láner György honvédtábornok, hadfelszerelési főfelügyelő. Lázár Vilmos honvédezredes, hadtestparancsnok. Leiningen Westenburg Károly gróf honvédtábornok. Nagy Sándor József honvédtábornok, hadtestparancsnok. Pöltenberg Ernő honvédtábornok, hadtestparancsnok. Schweidel József honvédtábornok, Pest városparancsnoka. Török Ignác honvédtábornok, erőt parancsnok. Vécsei Károly gróf honvédtábornok, hadtestparancsnok. Közös sorsukat Vécsei Károly utolsó mondata hordozza. Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
2: 2001-ben a magyar kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította az aradi vértanúk emléknapját Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Juhász Gyula így idézte emléküket. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békeleng, a bús bitókra hittel nézzetek. Torma János festő méltó művészi emléket állított az Aradi Vértanúk című festményével 1896-ban. 1914-ben jött e földre Thor Heyerdahl, norvég tengerbiológus, felfedező, Kontiki expedícióján alapuló elméletével megteremtette a kísérleti régészet alapjait.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 22. vers.

Van kedvenc ételed? Ha édesanyád megkérdezi, hogy mit főzzön, rögtön ezt kéred tőle. Amikor eszed, akkor már az illata is jó érzéssel tölt el. Hát még amikor forgatod a szádban, és érzed a finom étel éncsiklandozó ízét. Ahogy lenyeled, és érzed, ahogy szétárad a testedben, kellemes érzés vesz birtokába. Aki szereti a hasát, és szívesen eszik jókat, gyönyörűségét leli ebben az érzésben.

0: A bölcs azt mondja, hogy a rágalom olyan mélyen hatul a lélekbe, akár csak a finom falatok a test belsejébe. Itt nem arra gondol, hogy olyan jól esnek, hanem arra, hogy az elfogyasztott étel a vérárammal eljut a tested legtávolabbi pontjához és legkisebb részéhez. Ugyanúgy hatja át minden porcikádat és a lelked legmélyebb zugát is, ha megrágalmaznak. Ugyanakkor a ravasz ember hízelgő beszéde megmelengeti a lelked, és kellemes érzéssel tölt be. Hogyan függ össze ez a két dolog? Vannak emberek, akik a szemedbe kedvesen hízelegnek, csupa jót mondanak rólad, de amikor nem vagy ott, a hátad mögött az ellenkezőjét, mindenféle rossz dolgot terjesztenek rólad, negatív színben állítanak be, rágalmaznak, kipletykálnak, vagy még ki is gúnyolnak. Ha pedig ez a tudomásodra jut, ezzel csalódást okoznak. A lelkedbe gázolnak, és olyan sebet ejtenek rajtad, ami nagyon fáj, és nehezen tudsz belőle meggyógyulni. Te sose okozz ilyen sebeket a másiknak.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Egyesüljetek, mint Isten gyermekei, Krisztus Jézusba vetett hit által.
1: A mai ige Galatabeliekhez írt levél, 3. fejezet, 23. verse. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Gondolatok az igéről. Ritkán találunk két pontosan egyforma személyt. Az emberi lények között, csak úgy, mint a természet világának dolgai között, változatosság, diverzitás van. Egység a különbözőségben az Isten gyermekei között. A szeretet és béketűrés megnyilvánulása a természet különbözőségei ellenére, ez a bizonyossága annak, hogy Isten elküldte az ő fiát a világba, hogy megmentse a bűnösöket. Az egység, ami Krisztus és tanítványai között fennáll, nem teszi tönkre a személyiséget sem. Gondolkodásmódban, szándékban, jellemben egyek, de személyüket tekintve nem. Isten lelkének részvételével, összhangba kerülve Isten törvényével, az ember isteni természet részese lesz. Krisztus élő egységbe hozza tanítványait önmagával és az Atyával. A Szentléleknek az ember értelmén való munkálkodása által az ember teljessé válik Krisztus Jézusban. Egység Krisztussal, az egység kötelékét hozza létre egymással is. Ez az egység a legmeggyőzőbb bizonyíték a világ számára Krisztus fenségéről, erejéről és hatalmáról, hogy elvegye a bűnt. A sötétség erőinek kevés esélye van a hívők ellen, akik szeretik egymást, ahogy Krisztus szerette őket, akik elutasítják, hogy ellenségeskedést, viszályt keltsenek, akik együtt állnak, akik kedvesek, bátrak és lágyszívűek, ápolják a hitet, amely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Milyen kell legyen Krisztus lelke, vagy nem vagyunk az övé? Az egységben erő van, a széthúzásban gyengeség. Minél szorosabb az egységünk Krisztussal, annál szorosabb lesz az egységünk egymással. Az egyenetlenség és elégedetlenség, önzés és önteltség felsőbbségre törnek. Ezek a megosztott szív gyümölcsei, amely nyitva áll a lelkek ellenségének javaslatai előtt. Sátán újjong, amikor a viszály magvait vetheti. Az egységben élet van, erő, ami nem nyerhető el más módon.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Légy kész követni, akárhova vezetlek. Kövess teljes szívvel és az örömteli várakozás lépteivel. Bár nem tudod, mi vár rád, én tudom, és ez elég. Leggazdagabb áldásaim némeike a következő kanyar mögött vár rád. Ugyan nem látod, de nagyon is valóságosak. Ahhoz, hogy megkapd őket, fontos, hogy hitben járj, nem látásban. Ez nem azt jelenti, hogy becsukod a szemed, hogy ne lásd, mi van körülötted. Ez azt jelenti, hogy a látható világot alárendeled lelked láthatatlan pásztorának. Néha magas hegyre vezetlek fel, és kezem az egyetlen támaszod. Minél magasabbra mászol, annál pompásabb lesz az eléd táruló látvány, és annál élesebben érzékeled azt is, hogy elszakadtál a világtól, minden problémájával együtt. Ez felszabadít arra, hogy túláradó módon tapasztald meg jelenlétem örömteli valóságát. Add át magad teljesen ezeknek a ragyogó világosságban áradó dicsőség pillanatoknak. Végül majd levezetlek a hegyről, vissza a többiekkel való közösségbe. Hadd ragyogjon világosságom továbbra is benned, ahogy újra az emberek között jársz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Korintusbeliekhez írott második levél, 5. fejezet, 7. vers. 96. zsoltár, 6. vers. János evangéliuma 8. fejezet.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Húsás próféta könyve, 3. rész. Isten neveli népét. Ezt mondta nekem az Úr. Szeresd csak tovább azt az asszonyt, aki más szeretője és házasságtörő, ahogyan az Úr szereti Izrael fiait, bár más istenekhez fordulnak, és szeretik a mazsolás süteményt. Megvettem az asszonyt 15 ezüstért és 1,5 hómer árpáért, és ezt mondtam neki. Sokáig kell majd várnod rám. Nem paráználkodhatsz, és nem leszel senkié, és én sem megyek be hozzád. Hosszú ideig élnek majd Izrael fiai is király és vezér nélkül, áldozat és szent oszlop nélkül, éfúd és házi bálvány nélkül. Azután megtérnek Izrael fiai, keresni fogják Istenüket, az urat és királyukat, Dávidot, remegve fordulnak az Úrhoz, az ő jóságához, az utolsó napokban.

0: Mai szakasz, Hóseás, harmadik rész. Hóseás bővebben kifejti gondolatait a második fejezet 2-3 verseiben mondottakról. Utána ebben a fejezetben megemlíti, hogy mit mondott neki Isten korábban, és mit tett. Tovább haladva Hóseás elmeséli, hogy mit mondott a feleségének arról, hogy Izraelt fogságba viszi egy idegen hatalom, de visszatérnek majd saját földjükre, és keresni fogják Istent. Észrevehetjük, hogy az első versben ott van egy határozó szó, az újra. Vagyis ez azt jelenti, hogy Hóseás visszavette a feleségét másodjára is, noha az újra megcsalta őt, és el is hagyta. A szövegben szereplő újra szót úgy lehet értelmezni, hogy Isten ezt mondta Hóseásnak: menj, még mindig nem késő visszahívni őt magadhoz. Ez a hitehagyott Izraelt jelképezi, ahogy visszatér majd Istenhez. Mózes idejében Mózes megengedte az izraeli férfiaknak, hogy elváljanak a feleségüktől, ha a feleség paráználkodott vagy házasságtörést követett el. Mózes 4. könyve 24.1, illetve Máté 19.9. Azonban Hóseás a házasságtörés után is szerette a feleségét, visszaszerette volna hívni magához, és visszaállítani a férj-feleség kapcsolatot. Így az izraeliták is elhagyták Istent, de a Teremtő még mindig szerette őket, és visszaszerette volna állítani eredendő kapcsolatát Izraellel. Izrael Istene örök Isten, aki megjelent Jákobnak Peniélnél, mielőtt átkelt volna a Jabbók folyón. Olvastuk a Mózes első könyve 32-24-28-ban. Jákob bebizonyította kitartását Isten mellett, és az Úr új nevet adott neki, Izraelt, ami azt jelenti, Isten mellett kitart. Ez volt az az ígéret Izrael népének, hogy Isten türelmes lesz, és mindig kitart a népe mellett. Izrael szerette Istenét, és bízott benne, jobban, mint a szomszéd nemzetekben. Ezért csupán megbocsátható hűtlenség volt Isten szemében, hogy inkább erős idegen nemzetekben bíztak, olykor-olykor, semmint Istenben, a mindenhatóban. Mennyire hálásak lehetünk, hogy a mi Istenünk egy szerető Isten, aki kitartó és türelmes a velünk való kapcsolatában. Ma is szeretné fönntartani velünk a köteléket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Isten könyörül rajta, és azt mondja: szabadítsd meg őt, hogy ne szálljon a sírba, váltságdíjat találtam. Jézus Krisztus végtelen lemondás és leírhatatlan szenvedés árán tette elérhetővé számunkra a megváltást. Világunkban megvetésben volt része, hogy csodálatos leereszkedése és megalázkodása révén felmagasztalhassa az embereket, akik így örökké való dicsőségben és örömben részesülhetnek a mennyben. 30 éves földi életútja során szívét felfoghatatlan kín gyötörte. Életét a bölcsőtől a keresztig bánat és fájdalom árnyékolta. Fájdalmak férfia és betegség ismerője volt, s olyan gyötrelmet állt ki, amelynek elmondására emberi nyelv nem alkalmas. Jogosan kérdezhette volna: van-e olyan bánat, mint az én bánatom? Az egész világ bűneit lelkére vette, bár gyűlölve gyűlölte a bűnt. Elhordozta a bűnösök büntetését, bár ő sohasem vétkezett. Minden bűn a világ megváltójának, isteni lelkére nehezedett. Ádám fiainak és leányainak gonosz gondolatai, szavai és tettei Jézus jóvátételét követelték, mert az ember helyettesévé vált. Noha nem ő követte el a bűnöket, az ember törvényszegései az ő lelkét marták és szaggatták. Aki bűnt nem ismert, bűnnél lett értünk. Isteni helyettesünk önként vetette alá magát az igazságos ítéletnek, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Jézusban az isteni és az emberi természet összefonódott, s ezáltal tette lehetővé a Golgota keresztjén hozott áldozat a megváltásunkat.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Haszon és becsület. A becsület szeretete magában oly szép. A haszonkeresés ellenben oly alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki, hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint a haszon hajhászásáért. Minden nemes érzésű ember így gondolkodik. Széchenyi István.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Építsd újjá a házasságodat. Harmadik rész. Engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük adósainknak. Máté evangéliuma 6. fejezet 12. vers. Egyes fordítások a vétkek megbocsátására buzdítanak bennünket. A vétek azt jelenti, hogy átléped a határokat, odamész, ahova nem lenne szabad, és olyat teszel, amit nem lenne szabad. Vétek a hűtlenség, a tisztességtelenség és számos egyéb rossz emberi cselekedet. Aki még kis dolgokat sem képes megbocsátani, annak felkínálni és elfogadni is nehezére esik a megbocsátás elengedés kegyelmét. Az elengedés annak a felismerése, hogy nem tökéletes a társunk, és mi sem vagyunk azok. Aki nem bocsát meg, olyan, mintha mérget inna, és azt várná, hogy a másik halljon bele. A megbocsátás révén nem csupán a társad szabadul fel a haragod és sértettséged alól, hanem te is kikerülsz azok szorításából. Lehetetlen anélkül megmaradni egy házasságban, hogy megtanulnál megbocsátást gyakorolni. A megbocsátásra nem csak egymás miatt van szükségünk, hanem azért is, hogy kapcsolatunk lehessen Istennel, hiszen Isten bennünk él, és jelen van a házassági szövetségünkben is. Ha hegynek tűnik a kettőtök közé tornyosuló akadály, imádkozz és hidd el, hogy a te Istened hegyeket mozdít el. Jézus ezt mondja. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjék fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszatok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátatok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Márk evangéliuma 11. fejezet 23-as verstől a 26-os versig.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. A Teremtés Hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálata teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imát, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbenjárása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Reggeli csendesség. Inkább kevesebbet, de azt nagy szeretettel.

Az a pörgés, az az állandó nyüzsgés, ami a világunkat, a mindennapjainkat jellemzi, egyáltalán nem kedvez a szeretetteljes kapcsolatok épülésének. Éppen ellenkezőleg. Minél nagyobb a nyomás rajtunk, minél több elvégzendő feladat vár ránk, minél több időpont szerepel a határidő naplónkban, annál inkább kikönnyököl belőlünk a kedvesség hiánya, a türelmetlenség, a másik sürgetése. Éppen ezért résen kell lennünk. Különösen a családban. Természetesen fontos, hogy a dolgok olajozottan működjenek. Kell a napi rend, mert az keretet ad a mindennapjainknak. De ügyeljünk arra, hogy ez ne folytsa meg a köztünk levő szeretetet.

Arra vagyunk meghívva, hogy a Szent Háromság mintájára szeretett közösségben éljünk. Hiszen Isten csak a Szent Háromságos szeretett egységben tud jelen lenni. Ezért legfőbb feladatunk a családban, hogy megvalósítsuk Krisztus új parancsát. Szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Amikor Jézus így imádkozik, legyenek egy, amint te, Atyám, bennem vagy, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk. És így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Akkor igazából értünk, ami családjainkért is imádkozik.

gyökeret verni és alapot vetni a szeretetben. Ez legyen ma a legfőbb törekvésed. Inkább kevesebbet, de azt nagy szeretettel. Jusson ez eszedbe valahányszor kifakadnál valami miatt, ami nem úgy és nem olyan gyorsan működik, mint ahogyan azt elképzelted.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 6-a. Krónikák első könyve 28. fejezet, első 10 verse. Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor fölállt Dávid király, és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lábas zsámójának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést. De az Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Mégis engem választott ki Izrael Istene, az Úr atyám egész háza népéből, hogy Izrael királya legyek mindvégig. Mert Júdát választotta ki a fejedelemségre, Júda házában pedig az én atyám háza népét, apámnak a fiai között pedig bennem telt öröme, hogy egész Izrael királyává tegyen. Valamennyi fiam közül pedig az Úr sok fiút adott nekem, Salamon fiamat választotta ki, hogy ő üljön az Úr királyságának a trónjára Izraelben. És ezt mondta nekem: Fiad Salamon építi majd föl házamat és udvaraimat, mert kiválasztottam őt, hogy fiam legyen, én pedig atya leszek. Örökre megszilárdítom királyságát, ha álhatatosan teljesíti parancsolataimat és végzéseimet, ahogyan eddig tette. Most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára, és Istenünk füle hallatára mondom: tartsátok meg, sőt, keressétek isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod, de ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el. Inspiráló beszéd volt Dávid utolsó beszéde. Megmozgatta Salamont és a többieket. A templom idővel el is készült. Dávid szükségét látta a mozgósításnak. Talán abban az időben is elkényelmesedtek a fiatalok? Nem tudták, mit kezdjenek az életükkel? Szükség lehetett nógatásra, bátorításra, de nem akárhogyan. Az oktalan szó dacot szülhet, de a hozzáértő buzdítás eredményes. Dávid ösztökélő beszédét úgy fogalmazhatnám meg röviden: intés lelki megalapozással. A figyelmeztetés, ha csak tőlünk származik, elmegy a fülek mellett, vagy visszapattan, mint a borsó a falról. A 8.-10. versben elhangzott szavak viszont nem ilyennek bizonyultak. Így hangzanak: Most azért egész Izraelnek, az Úr gyülekezetének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom: tartsátok meg, sőt, keressétek isteneteknek, az Úrnak minden parancsolatát, hogy a ti birtokotokban maradjon ez a jó föld, és örökségül hagyhassátok utódaitokra örökre. Te pedig, fiam Salamon, ismert meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden gondolatot és szándékot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős, és készítsd el. Előtte Dávid, felidézve a múltat, nem szégyelte, hogy nem volt képes jó terveit véghez vinni. Belátta, hogy ő nem alkalmas erre Isten mércéje szerint. Ez azonban nem tartotta vissza, mert számára az Úr volt a fontos. Nem magát, hanem őt emeli ki. Nem a maga álmait, hanem Isten tervét szeretné megvalósulni, látni. Önmagát is csak eszköznek gondolta, és ezt a hozzáállást tudta továbbítani. Így megadatott neki, hogy az Úr nevében szólhatott, és intése fogadó fülekre és szívekre talált. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta a Floridából, az Egyesült Államokból. Béke, mely őrzi szívünket. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezetének 7. verse. Itt Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurrikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk itt Floridában a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyázza a szívünket és a gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli. Mindenkit megvéd, aki keresi Istent. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz és elfogadja Jézust urának, megváltójának, és teljes szívből keresi őt. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, akkor segíts benned bíznunk. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Amen. Napi gondolat. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Lukácsi Vilma, Hát, ha terem még. Elhallgatott a kiáltó szava, repett nádakat ingat a szél, nem zeng ének az olajfák hegyén. A kerteken fehérlik a dér, a fejsze a fák gyökerén. Nem halljátok, milyen csikorogva fordul az esztendő a tengelyén? Ítélettel terhes a jövő annak, aki csak a mának él. Dús lombozattal, de gyümölcstelenül. A fejsze a fák gyökerén. Mindegy, hogy minek álcázzuk önzésünk üdezöld leveleit. A gazda jár a szőlőskerteken, és megjelöli a fák törzseit. Ha a vincelér elébe nem áll könyörgő szóval, hát ha terem még. Vajon esztendő víradna-e még? Átszegzett keze tartja vissza, talán egy évig, tőlünk a fejszél.

0: Isten igéjének tisztelete.
1: A jellem tökéletesítése. Engedelmeskedjetek az én szómnak, és én istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, s mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok. Jeremiás 7:23. Gondolatok az igéről. Minnyájunknak tiszta látásra van szükségünk, hogy igazán megismerjük a megváltás tervét. Szükségünk van arra, hogy szívünket átjárja a megváltó szeretete. Amikor a Szentírást kutatod, az élet igéjéből táplálkozol. Ezért gondolj arra, hogy a Biblia által Isten szól a lelkedhez. A Bibliában Isten tanácsát halljuk az élet minden fontos kérdésével kapcsolatban. Útmutatásai az örök érdekeinket tartják szem előtt, és a földi dolgokkal kapcsolatban is sokat tanulhatunk belőlük. Tanításai mindig megfelelnek különleges körülményeinknek, előkészítenek bennünket a próbák elviselésére, és alkalmassá tesznek Istentől kapott feladataink elvégzésére. Isten igéjét tisztelettel és őszinte vágyakozással nyissuk meg, hogy megismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát. Így mennyei angyalok vezetnek bennünket a Biblia tanulmányozás során, és megértjük, hogy Isten szól hozzánk igéjében. A mindenható fogadó termében vagyunk, Isten jelenlétében Krisztus elfoglalja az őt megillető helyet a szívünkben.

0: ismerem-e magamat?
1: Önmagatokat vizsgáljátok meg. Vagy nem ismeritek fel magatokon, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor még kipróbálatlanok vagytok. Korintusbeliekhez írt 2. levél, 13. fejezet, 5. vers. Amikor valaki megérkezik a kezelési turnusra, már az első beszélgetéskor felteszem neki a kérdést. Miért jött az életmódközpontba? A válaszok sokfélék. Egyesek őszintén kimondják. Gyógyulást keresek, mert beteg vagyok. Mások így szólnak. Nem vagyok beteg, csak a férjemet vagy feleségemet kísértem el. Vannak, akik egyszerű kíváncsiságból jönnek, mert hallottak erről a helyről, és szeretnék látni, miről van szó. Mégis számomra a legmeglepőbb és legérdekesebb mindig az a válasz, amikor valaki ezt mondja. Nincsen egészségügyi problémám, és évek óta orvosnál sem jártam. A kezelési napok során azonban a vizsgálatok és labor eredmények gyakran egészen más képet mutatnak. A turnus végére sokan rádöbbennek. Csak kísérőként jöttem el, de most már tudom, hogy változtatnom kell. Ez az élmény emlékeztet minket arra, hogy a megelőzés mindig többet ér, mint a kezelés. Kötelességünk gondot viselni testünkre, amely Isten temploma. Nem elég akkor orvoshoz fordulni, amikor már tüneteket észlelünk. Rendszeres vizsgálatokra, vérképre, vitamin és hormonszintek ellenőrzésére, valamint időnkénti szakorvosi látogatásra van szükség, még akkor is, ha egészségesnek hisszük magunkat. Egy 54 éves hölgy példája jól mutatja ezt. Teljesen tünetmentes volt, de az ultrahang vizsgálat során kiderült, hogy a bal veséjén egy apró elváltozás található, ezért azt tanácsolták neki, forduljon szakorvoshoz. Egy év múlva ismét visszatért hozzánk, és hálás szívvel mesélte. Valóban daganat volt, de időben kezelni tudták. Most már nem vagyok veszélyben. Ha tudjuk, hogy problémánk van, akkor igyekszünk változtatni, és Isten segítségével a változás is bekövetkezik. Ugyanez igaz a lelki életünkre is. Sokszor azt gondoljuk, hogy velünk minden rendben van. Nincs szükségünk változásra, és legfeljebb mások problémáin próbálunk segíteni. De Jézus, a nagy orvos, másképp lát bennünket. Ő szívünk mélyét ismeri, és szeretné elvégezni a lelki ultrahangos vizsgálatot, hogy felszínre hozza a rejtett hiányosságokat, bűnöket és gyengeségeket. Az ember legnagyobb szüksége az, hogy Krisztusban újjászülessen, és jelleme összhangba kerüljön Isten törvényével. Ez a valódi gyógyulás, nem csak testileg, hanem lelkileg is. Ezért hívom meg mindazokat, akik az életmódközpontba érkeznek, így téged is, hogy engedjük át életünket a nagy orvosnak. Ő az egyetlen, aki képes olyan kezelést adni, amely nem csak ideig óráig tart, hanem az örök életre is felkészít. Imádkozzunk bölcsességért, hogy egészségesen élhessünk testben és lélekben, és szívünk Isten dicsőségére dobogjon, most és örökké.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 6-án, kedden, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap, Ószövetségi igéjét a 25. Zsoltár 20. versében olvashatjuk. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Nap Újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 14. fejezet 19. versében. Jézus ezt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Uram, bizonyítékot szeretnék tőled kérni arra, hogy jó úton járok. Nem magamnak, nem csak magamnak. Mutasd meg a többieknek, hogy jól tettem, hogy hozzád menekültem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki, ne közösítsenek ki. Adj jelét annak, hogy pártfogón vagy. Mutasd meg, hogy te élsz és létezel, s veled együtt én is élhetek. Olvasom Jézus szavait, én élek és ti is élni fogtok. Igen, ez az. Itt a bizonyíték. Aki az élő Istenhez fordul segítségért, az maga is élni fog. Az életem lehet bizonyíték arra, hogy jól tettem, amikor hozzád menekültem. Zsoltárossal együtt könyörgök vezetésedért a mai napon is. Ösvényeidre taníts meg engem, hogy parancsolataid szerint élhessek. A te szereteted és hűséged kísérjen minden utamon. A hegymenetekben, a magaslatokon, a pihenőkön, a kitérőkön, a lejtmenetben és a mélységekben is. Engedd, hogy még a halál árnyékának völgyében is mindig az életvize felé haladhassak. Ha embertársaim előtt meg is szégyenülök, nevetségessé is válok, és ki is rekesztenek miattad, legyen nekem elég a veled való szövetségem és közösségem. Hadd kövessem Jézus példáját, aki rajtad kívül vagy veled szemben soha senki másnak nem akart megfelelni. Hadd meneküljek ma is hozzád mindazzal, amit bánt, terhel, kísért, megkeserít, megnehezít. A nap imádsága. Mennyei Atyám, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb nekem hozzád futni, benned bízni, mint bárhol máshol megoldást keresni. Nem szeretnék a saját erőmre és eszemre támaszkodni, nem szeretnék másoknak kiszolgáltatva lenni, vagy mások véleményére adni. Szeretnék csak tőled függni, csak rajtad függni. A te szavadat hallgatni, olvasni, megérteni, megélni, hirdetni és továbbadni. Amen. Pápai Tóth Orsolya áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem, s a nap újszövetségi igéje Jézus szava. Én élek, és ti is élni fogtak.

Volt egyszer egy világ, benne egy gyönyörű sziget, melyet Isten teremtett, és tele volt tökéletes emberi érzésekkel és erényekkel. Vidámság, béke, tudás és szeretet. Ezek az érzések harmóniában éltek, de az ember bűnbeesése következtében a sziget elkezdett süllyedni. Ez a sziget a bűnnel megrontott világunk szimbóluma, amely a pusztulás felé halad. Az érzések, melyek elvesztették a szeretet vezérlő erejét, mind a maguk módján próbáltak menekülni a közelgő pusztulás elől.

A gazdagság egy fényűző hajón, tele földi javakkal úszott el. Amikor a szeretet megszólította, a gazdagság elutasította, mondván, nincs helyem a számodra. Ez a cselekedet jól mutatja a világi gazdagság hiába valóságát, ami önmagába zárva képtelen a megváltásra. Ez a gazdagság, amelyre az emberek annyira vágynak, végül nem tud segíteni a lelki pusztulásban. Sőt, elválasztja az embert a szeretettől, vagyis Istentől. A büszkeség egy gyönyörű, de törékeny hajón közelített. A szeretet kérésére a büszkeség így válaszolt. Nem, te megronthatnád a tökéletességemet. A büszkeség a legnagyobb bűn, amely Sátán bukásához is vezetett. Elvakít és megakadályozza, hogy felismerjük a szeretet, azaz Isten iránti szükségünket. A büszke szív elutasítja a kegyelmet, mert azt hiszi, hogy saját erejéből képes megállni. A bánat egyedül hajózott, és ezt mondta. Oly szomorú vagyok, egyedül kell maradnom. A vidámság pedig, aki oly elégedett volt a saját boldogságával, meg sem hallotta a segélykérést. Mindkettő az emberi érzelmek tökéletlenségét mutatja a szeretet nélkül. A bánat saját fájdalmába van bezárva, a hamis vidámság pedig önző, és nem képes felismerni a mások iránti felelősséget. A süllyedő szigeten a szeretet egyedül maradt. Ő volt az egyetlen, aki képes volt feláldozni magát másokért. Amikor már minden remény elveszett, egy halk hang szólalt meg. Gyere, szeretet, én elviszlek téged. Egy öreg, bölcsnek tűnő alak jelent meg, akinek a nevét a szeretet nem kérdezte. Ő nem más volt, mint az idő. Az idő elvitte a szeretetet, mert az idő az egyetlen, amelyben az ember megértheti, mit is jelent a szeretet. Az idő Isten eszköze a megváltási tervben. Azért kaptuk, hogy felismerjük bűneinket, megtérjünk, és elfogadjuk Krisztus áldozatát. Csak az idő múlásával, a tapasztalatok és a próbák során érthetjük meg igazán, hogy a földi dolgok, a gazdagság, büszkeség, bánat és a múló vidámság mind-mind hiába valók. Egyedül a szeretet, tehát Isten szeretete az, ami örök. A történetből levont tanulság sokkal mélyebb, mint egy egyszerű kis erkölcsi mese. Nem csupán azt jelenti, hogy a szeretet fontos, hanem azt, hogy a szeretet maga Isten,
aki a megváltás egyetlen forrása. A süllyedő sziget a bűnbe esett világunk, amely a pusztulás felé halad. A gazdagság, a büszkeség, a felszínes vidámság a világ értékei testesítik meg, melyek nem csak képtelenek megmenteni az embert, de el is távolítják őt a valódi megváltástól. Ezek az erők önmagukba záródnak, és nem ismerik fel, hogy a valódi boldogság és az élet, a szeretet Isten közelségében rejlik.

az idő Isten kegyelmének kulcsfontosságú eszköze. Azért adatott az emberiségnek, hogy a bűn okozta pusztulás előtt felismerje a szeretet iránti szükségét. Ez az idő a próbák, küzdelmek, megpróbáltatások ideje, melyek során az emberi szív megláthatja a világi javak hiába valóságát. És mindannyian ráébredhetünk arra, hogy sem a gazdagság, sem a büszkeség, sem a múló örömök nem adnak igazi és maradandó megoldást a lelki válságainkra. Ez az idő a megtérés és a kegyelem befogadásának lehetősége, mely lehetővé teszi, hogy végül eljussunk a megváltó szeretet karjaiba. Az idő tehát nem valami, ami eltelik, hanem egy alkalom, egy esély arra, hogy a lélek megbánja bűneit, elfogadja Krisztus áldozatát, és így megmentse magát az örök pusztulástól.

a megváltás nem egy automatikus folyamat, hanem egy személyes döntés, amely minden egyes emberre hárul. A történetben az idő nem kényszeríti a szeretetet, hanem felajánlja neki a segítséget, ami Isten kegyelmi felajánlását szimbolizálja. A végső ítélet előtt az idő adatik, hogy mindenki felismerje és elfogadja ezt a szeretetet, mely egyedül képes megmenteni a süllyedő világot és annak lakóit, minket.

a tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött. Apostolok cselekedetei, 17. fejezet, 30. és 31. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az aradi vértanúk emléknapja. Az Aradon kivégzett 13 honvéd tiszt emlékére jött létre ez a nap, akik a szabadságharcban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az 1848-49-es években. A kivégzés dátuma 1849. október 6-a. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tiszt volt. A szabadságharc végén a honvéd seregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is, Pesten. Ezen a napon megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak a tisztek emlékére. Gyalogló világnap. A gyalogló világnap 1992-ben jött létre, október 6-án rendezik ezt a napot több mint 70 országban. Hazánk 1999-ben csatlakozott hozzá. Az ünnep célja, hogy népszerűsítse az egészséges életmód kialakítását a lakosság körében. Hangsúlyozza a testmozgás fontosságát, valamint azt, hogy öneréből is eljuthat bárki A-ból B-be. Fesztivál keretében az érdeklődők érdekes programokban vehetnek részt a szervezők jó voltából. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károly Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi föl az életét valaki a Biblia fordításra azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károly Gáspár életéről, Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a magyarországi szerb színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták történettel az előadók. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült, napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Az elmúlt héten Gedeon életének egy különösen nehéz pontjával foglalkoztunk, bár azt hiszem, hogy Gedeon életéből azok a dolgok, amiket tudunk, külön-külön és egyen-egyenként, csak nem mindegyik ebbe a kategóriába tartozik. Annál a pontnál álltunk meg a múlt héten, amikor Gedeon Isten parancsára lerombolja az apra udvarában levő szent fát és oltárt, másik oltárt épít az Istennek és áldozatot mutat be, aminek az a következménye, hogy végül az apja kell, hogy kimentse a rátámadó emberek kezéből, és ragadvány név ragad Gedeonra, Jörük Baálnak fogják szólítani ezentúl, ami azt jelenti, harcoljon ellene Baál. Ám ettől még nem szabadult meg Izrael. Attól, mert egy nagy felkiáltó jelként ott van egy esemény valamelyikünknek az életében, ettől még nem jelenti azt, hogy be is töltöttük a küldetésünket. A küldetésünk Istent képviselni, az Urat képviselni, mindabban, amit ő akar, és egészen addig, amíg ő akarja. Mit mondott Gedeonnak az Úr? Meg kell szabadulnia Izraelnek, és ebben Gedeon lesz az eszköz. Hogy lehet egy népet az elnyomói elnyomása alól megszabadítani? Olyan egyszerűnek tűnik a válasz, hogy a legkisebb gyerek is tudja. Hát ahhoz egy katonaság kell, ahhoz egy hadsereg kell. És Gedeon úgy gondolta, hogy ezt kell tennie. Össze kell hívni Izraelt, és hadseregtoborzás után majd hadakoznia kell. Magát a történetet így olvassuk a Bírák könyve 6. fejezetében, a 33. verstől. Midian, Amálek és a keleti törzsek mindegy begyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek a Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, ő pedig megfújta a kürtöt, és hadbeszólította Abiezer nemzetségét. Aztán követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Aserba, Zebulonba és Naftaliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Ekkor Gedeon azt mondta Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogyan megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, az egész föld pedig száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt. Ahogyan megígérted. Úgy is lett. Amikor másnap korán fölkelt és kinyomkodta a gyapjúfürtöt, harmatot facsart ki belőle, egy tele csésze vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek, ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok. Hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjúfürttel. Most maga a gyapjúfürt maradjon száraz, az egész föld pedig legyen harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán. Csak a gyapjúfürt maradt száraz, az egész föld pedig harmatos lett. Akkor korán reggel felkelt Jörük Baál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harót forrásánál. Midian tábora tőle éjszakra, a Móré halomnál volt a völgyben. A gyapjú. Úgy emlegetik ezt sokan a hívők közül, szinte már-már szavajárásként, mintha nem is tehetnénk mi sem mást életünknek bizonyos pontjain, csak ezt. Kitettem a gyapjút. Ugye hallgatóim is találkoztak már ezzel a kifejezéssel. Bár ha megvizsgálnánk egy-egy ilyen kijelentést, néha egészen mulatságos dolgokat találnánk mögötte. Emlékszem egy fiatal emberre, aki jó 30 évvel ezelőtt kitette a gyapjút. Imádkozott, és azt kérte az Úrtól, hogy ha élete párjának ezt és ezt a lányt szánja, akkor ő azt kéri az Úrtól, hogy aznap az a lány szoknyában érkezzen, és lófarokba legyen fogva a haja, mármint hogy Isten tiszteletre. Hogy nem, a leányzó így érkezett. Az igaz, hogy a leányzónak mindig lófarokban volt a haja korábban is, és hogy a gyülekezetbe be se tehette volna a lábát, ha nem szoknyába lett volna, de az imádság meghallgattatott, és onnan tudta, hogy ez az Úr válasza. Azt hiszem, minden hallgató érzi, hogy nem éppen a legjobb és a legszebb történetet mondtam én itt el, és ráadásul nem minden él nélkül. Az ilyenfajta gyapjú kitevéseknek semmi értelme nincsen, ráadásul fölérnek egy kisebb káromkodással. Hiszen mit is üzenek ezzel az Istennek? Azt, hogy tulajdonképpen most hárítom át rád a felelősséget. Hiszen valami olyasmit kérek tőled jelként, ami nem is igen történhetne másképpen. Gyapjú kitevés nem erről szól. Amikor Gedeon kitette azt a fürd gyapjút, akkor Gedeon nem Istenben volt bizonytalan, hanem saját magában. Ő attól félt, hogy angyal jelenés ellenére, isteni vezetés ellenére, talán a saját szíve vinné valamerre. Talán a saját gondolatai ragadnák magukkal. Attól félt, hogy ha így folytatja, akkor elveszíti az Istennel való közvetlen kapcsolatot, mert a maga útján megy. És úgy gondolta, hogy ha már kér az Úrtól, valami olyan jelet fog kérni, ami kimeríti a lehetetlen kategóriát, amiről lehet azt tudni, hogy itt csak az Úr avatkozhatott közbe. Tessék csak nézni! Azon a területen egyáltalában nem volt egyszerű ezeknek a feltételeknek megfelelni. Azt mondta Gedeon először, kiteszek egy fürt gyapjút a szérűre, és ha csak a gyapjú fürt lesz harmatos, az egész föld száraz, fogom tudni, hogy Uram, te válaszoltál nekem, és a te akaratod az, hogy én vezessem Izraelt. Hogy lehet minden száraz, miközben a gyapjú fürt harmatos? Másnap, amikor így találta Gedeon, rá kellett ébrednie, hogy ez bizony nem is olyan lehetetlen. Hiszen a fű és a gyapjú fürt hajnalban egyszerre lehet harmatossá, de a fű sokkal hamarabb megszárad, mint a gyapjú fürt. A gyapjú fürt akár órák múlva is nedves lehet még. Az más kérdés, hogy csontszáraz füvet talált, és csobogó gyapjú fürtöt, ami eléggé lehetetlen tulajdonképpen, de mégis. Gedeon szívében ott volt a kétség, hogy ho-ho, olyan feltételt szabtam, ami a természeti törvények szerint is teljesülhet. Nem lesz ez így jó. Uram, ne haragudj, mondja Gedeon, még egyszer kell, hogy kérjelek. Kérlek, engedd, hogy most fordítva történjen. Minden legyen csobogós, a gyapjú fürt pedig csontszáraz. Na, ez aztán tényleg elképzelhetetlen. A gyapjú fürt úgy szívja magába a nedvességet, mint a szivacs. Ha valami vizes lesz, a következő hajnalon a gyapjú fürt fizikai okokból biztosan. Gedeon megértette másnap reggel, hogy válaszol az Isten. De ahhoz olyan feltételt kellett tennie, ami valóban kizárólag Isten közbeavatkozása esetén valósulhatott meg. Gedeon nem fogócskázott az Istennel, nem játszadozott az Istennel, nem is tréfálkozott az Istennel. Ő valóban bizonyosságra vágyott. És amikor megértette, hogy mi az Isten szándéka, tessék megnézni, azt olvasom a következő mondatában a Bibliának a 7. fejezet elején, korán reggel, amikor megnézte másnap reggel a gyapjú fürtöt Gedeon, riadót rendelt el az egész táborban, és azt mondta, hogy válaszolt az Isten, azonnal indulok és teszem, amit Isten mondott. No, ez az ok arra, ami miatt bevettük ezt az esetet a nehéz esetek sorozatba. Hányszor van olyan, hogy azt mondjuk, kitesszük a gyapjút, és kérjük Isten válaszát, és aztán válaszol is az Isten. De nem mindig azt, amit mi szeretnénk. És hogyha nem azt válaszolja Isten, amit szeretnénk, nem kérjük meg esetleg az Urat, hogy Uram, hadd tegyek még egy próbát? És hogyha utána se azt válaszolja Isten, amit szerettem volna hallani, nem fogom azt mondani az Istennek, már ne haragudj, Uram, a válaszokat megértettem, majd gondolkozni fogok, hogy mit leszek teendő ezentúl. De nem ígérek semmit, hiszen mindezek a dolgok egy kicsit nehezek. Ez is egy lehetőség. Köszönöm a válaszodat. És milyen sokan nem tudják, hogy kitenni a gyapjút nem kötelező. Sőt, óva intek mindenkit, hogy felelőtlenül kitegye a gyapjút. De ha már kitettük a gyapjút, indulni annak az útmutatásnak az alapján, amit az Isten elé tett teszt, az Isten elé tett próba alapján kaptam, Onnan már nincs visszaút. Onnan már kötelező.
2: Miért?
1: Azért, mert Isten számon kéri rajtam a hűtlenséget. Választ kérni az Úrtól, majd másként tenni, ugyanolyan hűtlenség, mint a szerződésszegés. Gedeon tudta ezt, és nem is követte el ezt a baklövést, hogy szerződésszegővé lett volna. Nem azért kérdezett az Úrtól, mert bizonytalan volt az Úrban. Önmagában volt bizonytalan. Amikor bizonyossá vált abban, mit akar az Úr, indult azonnal, minden kétséget kizárva. Kedves hallgatom, tetted már ki a gyapjút? S ha igen, most azon az úton jársz, amit azután megmutatott az Isten? Ha nem, lehet, hogy ennek a műsornak a végén azt kell mondani, Uram, én emlékszem, mit válaszoltál. Csobogott az a gyapjú fürt, és száraz volt az a gyapjú fürt. Egyértelműen megmutattad az akaratodat. És most itt vagyok, másütt, mint ahol keresel engem. Bocsáss meg, és engedj, hogy visszamenjek arra a pontra, ahol letértem a te utadról. Bárcsak föl tudnál használni még. A kegyelem lehet, hogy alkalmassá tesz még egyszer.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt héten egy jól ismert és nagyon fontos történettel foglalkoztunk. Gedeon kitette a gyapjút. Meg akarta tudni, hogy vajon valóban Isten hívta őt? Valóban Isten használni fogja őt? Valóban vele lesz az Úr? A kétségek a szívében nagyok voltak. Éppen ezért a kérése is nagy volt. Először azt kérte, a száraz füvön legyen teljesen vizes a gyapjú fürt, aztán pedig azt, hogy a csatakosan vizes füvön legyen teljesen száraz a gyapjú fürt. Az ő szemében ezek lehetetlennek, csak Isten által elvégezhetőknek tűntek. Ezért olyat kért, amit ő emberileg el se tudott volna egyébként képzelni. Amikor megértette Isten válaszát, kész volt a szíve arra, hogy azonnal úgy tegyen, ahogy Isten vezette ezek által a jelek által. Ma a folytatás következik. És Isten? Mit tett ezután Isten? A Bírák könyve 7. fejezetében az első verstől Istennek hála. Megtudhatjuk. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Harod forrásánál. Midian tábora viszont tőle északra volt, a Móré halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak, sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Midiánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdest ki ezt a nép füle halatára. Aki fél és retteg, térjen vissza, távozzék a Gileát hegyéről. Erre visszatért a hadinépből 22 000 ember, és csak 10 000 maradt ott. Azt hiszem, Gedeon megdöbbenve hallotta azt, amit az Úr kért tőle. 32 000 ember. Más adatokból tudjuk, ugyancsak a Bírák könyvéből, több mint 100 000 fős sereggel állt szembe ezzel a 32 000 fős csapattal. Minden relatív, ugye ezt szokták mondani, egy tanárom valamikor így magyarázta a relativitás elméletet, hogy 2 szál haj a fejen kevés, a levesbe sok. 32 000 ember, hogyha meg kell hívni ebédre, nagyon sok, de akkor, hogyha 130-al áll szembe, akkor egyáltalában nem sok, sőt, nagyon kevés. Több mint 100 000 fős összevont sereggel állt szembe Gedeon maroknyi csapata. És az Úr azt mondja, sok a tömeg. Még mielőtt elfelejteném, hadd hívjam föl a hallgatók figyelmét. Az előző napokban Gedeon tette próbára az Urat. Most úgy tűnik, az Úr következik. Ő teszi próbára Gedeont. Ha tetszik, azt is mondhatnám, most az Úr teszi ki a gyapjút. Ő akarja meglátni, vajon Gedeon szíve alkalmas az engedelmességre? Milyen hamar és könnyen tudunk engedelmességről beszélni. Gyönyörűen tudunk ebben a témában imádkozni, ugye, kedves hallgatóm? De tessék csak nézni. Gedeon hadsereg parancsnokként azt a határozott utasítást kapja az Úrtól, küldje el a seregének egy részét, mert sok. Túl sok, még a végén azt fogja hinni ez a sereg, ő volt az, aki csatát nyert, és nem az Úr. Ha az ember először hallja a feltételt, amit az Úr mond, akkor arra gondol, na, erre aztán nem lesz férfi, aki hazamegy. Aki fél és retteg, térjen haza. Hát melyik az a férfi, aki a többi előtt képes és szívesen bevallja, hogy nadrágjába szállt a bátorsága. Nincs ilyen ember, ugye? Úgy tűnik, hogy van. A felhívásra 22 000 ember hazamegy. Ami azt jelenti, Gedeon seregének több mint a 2/3 része azonnal hazaindul. Micsoda szégyen teljes nap ez! Milyen arcpirító dolog az! Próbáld magad elé képzelni ezt a jelenetet, kedves hallgatóm. Ott áll a sereg, fegyverben, fölsorakozva, és Gedeon fölhívására minden második, harmadik ember kilép a sorból, és elmegy haza. Alig marad valaki ott. Legalábbis a 32 000-hez képest az ott maradt 10 000. Milyen kevés! Nem jogosan jön ilyenkor a sátán, és mondja azt, hogy na, megérte követni, amit az Úr mondott? Oda a sereget, Gedeon! De tessék csak nézni a folytatást. Majd ezt mondta Gedeonnak az úr, még ez a nép is sok. Mi az, hogy sok? Hát már az egyharmada van csak, még kevesebb is, mint az egyharmad. És az ellenség egy csöppet nem lett kevesebben, sőt, az arányok borzasztó módon megváltoztak még sokkal rosszabbra. Eddig csak négyszeres volt a haderő, most több mint tízszeres. Hát miért jó ez az Istennek? Még ez a sereg is sok. Vezesd le őket a vízhez. Hadd tegyen próbára őket ott. Amelyikükről azt mondom neked, menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, ne menjen veled, ne menjen. Akkor levezette a népet a vízhez, az úr pedig ezt mondta Gedeonnak. Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogy a kutya nyaldossa, állítsd külön, meg azokat is, akik letérdelve isznak. És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, 300 volt, a nép többi része letérdelve itta a vizet. Az úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítalak meg benneteket, és adom a kezedbe Midiánt. A nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet, amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál, Midián tábora pedig alattuk volt a síkon. 300! Erre már nincs is mit mondani. 300 emberrel szembeszállni több mint 100 000-es tömeggel eszeveszett vállalkozás. Legalábbis emberileg. Miért akarta az úr így próbára tenni Gedeont? Miért jelölte ki azokat, akik térdre borultak a folyóvíz partján, aztán belemártották a kezüket, a szájukhoz emelték? Na, erre könnyű válaszolni. Ez a 300 ember komoly önfegyelemmel, önmegtartóztatással rendelkezett. A többiek nekiestek a víznek, és beledugva a fejüket a vízbe, a partról, minden önmegtartóztatás, önfegyelem nélkül vedelni kezdtek. Nem tudok ezt ebben mondani. Azt mondta az úr, neki egy olyan fegyelmezett vezetőre van szüksége, aki betartja az ő utasításait. És annak a vezérnek pedig olyan emberekre lesz szüksége, akik ugyanígy járnak el. 300? Rendkívül kevés. De az úr kezében elég lehet. Mert tudjuk, és aki ismeri a történetet, az tudja, hogy nem az volt a célja Istennek, hogy majd ez a 300 megívja azt a harcot, amit 100 000-rel sem lett volna egyszerű megvívni. Hanem az volt a célja, hogy ez a 300 úgy járjon el, amivel kezére lesz az Istennek, hogy Isten megvívja a maga harcát Amálek és Midián ellen. Kedves hallgatóm, ez a történet a Biblia egyik legnehezebb története. Mert rengeteg kérdést fölvet. Az egyik kérdés az, vajon, amikor lehetetlen dolgot kér Isten, és logikátlan dolgot kér Isten, amikor a mi emberi agyunkkal követhetetlen úton jár az Isten, számíthat-e az engedelmességünkre? Milyen sokszor van, utoljára egy hete hallottam a saját gyülekezeteme valakitől, hogyha Isten nem logikus dolgokat kér, nem számíthat arra, hogy követni fogjuk. És nem is kell azokkal a dolgokkal foglalkoznunk, amik a mi emberi eszünkkel nem érthetők és nem láthatók át tisztán. Nézd, kedves hallgatom! Amikor Isten a golgotai keresztet helyezte el, mint a mi hitünk középpontját, nem logikus úton járt. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, egy Nikodémus nevű idős, nagyon bölcs embernek egyébként. Nem érted, hogy hogy kell újjászületni? Hát akkor mit fogsz majd mondani, amikor fölemeltetik az ember fia? Mennyivel kevésbé fogod érteni az Isten útját, ha egyszerű dolgokat se értesz? Sokszor így vagyunk mi is. Nem vagyunk fegyelmezettek, és ezért nem vagyunk fegyelmezhetők. És mivel nem vagyunk fegyelmezhetők, nem simulunk az Isten kezébe. És mivel nem simulunk Isten kezébe, ezért nem is vagyunk alkalmasak arra, hogy a kezébe vegyen bennünket, és a szolgálatába állítson. Tudod-e, kedves hallgatóm, hogy milyen fontos feltétel? Képes vagyok-e Isten kéréseit és utasításait a magam életében megtartani és megcselekedni. Amiket kér Isten, nem azért teszi, hogy froclézzon vele. És egyetlen próbának sem pusztán az az értelme, hogy a próba meglegyen. Amikor próbára tesz az Isten, minden esetben saját érdekem is, hogy a próbán túl legyek. Gedeon számára nehéz volt a próba. Amikor Isten kitette a gyapjút, az engedelmességét tesztelte vele. De a cél az volt, hogy győzelemre vezesse Gedeont. Olyan győzelemre, ami egész Izrael számára életet jelent majd. Lehet, hogy rajtam múlik a gyülekezetem. Lehet, hogy az én engedelmességemen múlik a családom. Lehet, hogy az én engedelmességemen múlik a nemzetem sorsa. Egy nagy tanító, rotterdami Erasmus, a rábízott királyfinak egyszer azt mondta, vedd tudomásul, egyetlen vezető sem várhatja, hogy az alábeosztott vezetettek engedelmesen követik, ha nem látják ezt a vezetőt engedelmeskedni az Istennek. Ha nem látják megalázkodni és hűségesen teljesíteni az Isten parancsát. Ilyen vezetőkre van ma is szükség Isten egyházában, a gyülekezetben. Tudok-e ilyen vezető lenni? És te, kedves hallgatóm?
1: A Mera Rádió műsorát hallották.

Lukácsi Vilma, a Szent Maradék. Mi ajándékba kaptuk az időt, mint az ötezrek, azt az öt kenyeret, amiből maradt még 12 kosár, miután ők már ettek eleget. Nos, úgy, ahogy leéltük életünket egészen eddig a mai napig. Örömünkből furcsa döbbenet lesz, mint mikor látni kezdünk valamit. Ami eddig is szemünk előtt volt, csak nem akartunk törődni vele, mert az élet végtelennek tűnik, ameddig csupa szín az eleje. Lábunkban nagy futások remegése, orrunkban szúr egy régi halk sírás, sok örömünknek volt bűn gyökere, túltengő önérzet, hangoskodás. Alkalmankénti felbuzdulásból lett e valóság valami kevés. Csalhatatlan érveléseinknek mekkora része volt kár és szemét. Mi ajándékba kaptuk az időt, és mohón faltuk, mint a kenyeret. Ami még maradt, csak az a miénk, mert hozzátennünk semmit sem lehet. De azt igen, hogy átadjuk annak, akitől kaptuk. Ha lehet ma még, ha úgy, ahogy leéltük életünket, hadd legyen most már szent a maradék.

0: Egészségpercek.
1: Az emlőrák gyakorisága az utóbbi években egyre emelkedik. A legtöbb országban a nők esetében az első számú daganatos halálok. Az emlőrák kialakulásában vannak genetikai tényezők, de az életvitel is rendkívül fontos. Ismert, hogy például az elhízás elősegíti a létrejöttét. Ugyanakkor régebb óta sejtik a szakemberek, hogy az alkoholfogyasztás is kockázati tényezőként jöhet számításba, aminek újabb bizonyítékát találták most meg dán szakemberek. Azt vizsgálták több mint 29 ezer emlőrákos nőbeteg bevonásával, hogy a betegség kialakulása előtti alkoholfogyasztás és a már kezelt betegség kiújulása között van-e valami összefüggés. Úgy találták, hogy azoknál, akik még egészséges állapotukban rendszeresen fogyasztottak szeszes italokat, nagyobb valószínűséggel újul ki a betegség a rák felfedezését követő 6 évben. Azok esetében pedig, akik korábban nagyon sok alkoholt fogyasztottak, kimutatható volt a betegség súlyosabb lefolyása is. Mindez azt sugallja, hogy az alkoholfogyasztás veszélyt jelent a nők számára, az emlődaganatos betegségek kapcsán is.

0: iránytű.
1: Az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. A farizeusok szerettek kitűnni a formaságok aprólékos betartásával. Azzal bizonyították vallási lelkesedésüket, hogy erről vitatkoztak. Az

Krisztus Istenben rejtőzött el, és Isten megnyilatkozott fiának jellemében. Jézus erre a kinyilatkoztatásra akarta irányítani az emberek figyelmét és tiszteletét. Az igazság napja nem ragyogva jelent meg a világon, hogy dicsőségével elkápráztassa az embereket. Megvan írva Krisztusról. Az ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal. A napfény csendesen, lágyan önti el a földet, eloszlatja a sötétség árnyait, és életre kelti a világot. Így kelt fel az igazság napja is, gyógyulást hozott az ő szárnyai alatt.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Prédikátor könyve, 10. rész. A bölcs és az ostoba magatartás eredménye. Egy döglött légytől büdös lesz, és megerjed a kenős készítő olaja. Egy kis ostobaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. A bölcs ember gondolatai a jóra, az ostoba gondolatai a rosszra irányulnak. Akármerre jár is az ostoba, ő belőle hiányzik az ész, mégis azt gondolja, hogy mindenki más az ostoba. Ha az uralkodó haragra lobban ellened, ne hagyd el helyedet, mert a higgadtság nagy vétkeket akadályoz meg. Láttam, hogy van olyan rossz dolog is a nap alatt, amely a hatalmasok tévedéséből következik. Az ostobák nagy méltóságra kerülnek, az érdemesek pedig alacsony sorsra jutnak. Láttam rabszolgákat lóháton ülni, és fejedelmeket gyalogjárni, mintha rabszolgák volnának. Aki vermetás beleesik abba, és aki lerontja a kőkerítést, azt megmarja a kígyó. Aki követ fejt, megsértheti magát, és aki fát hasogat, veszedelemben forog. Ha kicsorbul a vas, és nem köszörülik ki, akkor több erőt kell kifejteni. A helyesen alkalmazott bölcsessége hasznos. Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölték, semmit sem ír aztán a kígyó bűvölő tudománya. A bölcsembert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Az ostoba szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi fog történni. Ki is tudná megmondani, hogy mit hoz a jövő? Az ostobát úgy kifárasztja a munkája, hogy a városba sem tud bemenni. Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és vezetőid már reggel lakomáznak. Boldog vagy, ország, ha királyod nemes ember, és vezetőid a rendes időben étkeznek, ön uralommal és nem részegeskedve. Ha rest az ember, megroskad a gerenda, és ha ölbe teszi a kezét, csöpög a háztető. Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és vidámmá teszi az életet a bor, de pénz kell mindehhez. Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot. Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet.

Mai szakasz, Prédikátor könyve, 10. Salamon egy összehasonlítással kezdi a fejezetet, az illatszer készítés kényes folyamatát hasonlítja össze a hívő ember életének még kényesebb folyamatával, aminek folyamán szeretne tökéletes bizonyságtévővé válni, különösképpen abban az esetben, ha bölcs és tiszteletre méltó ember hírében áll. Az esszencia készítéskor egyetlen bele

0: Röpülő, legyecske, akármilyen kicsiny, jelentéktelen és ártalmatlan is, föl tudta borítani az eszenciák és olajok egyensúlyát. Az így módon elrontott illatszereket kidobták. Ez történik egy kis harag, egy rossz szó, egy jellemhiba, vagy rossz szokás esetében is. Ezek közül mindegyik hatástalanítja az ember jó cselekedeteit, szavait, szándékait. Salamon különbözőképpen bátorít bennünket arra, hogy bölcsek legyünk, és mindig Isten akaratával összhangban döntsünk. Nem számít, hogy milyen idősek vagyunk, vagy milyen felelős pozíciót töltünk be, mindannyian tehetünk ostoba dolgokat. Mit jelent balgának lenni, vagy balgatagon cselekedni? Azt jelenti, hogy kellő figyelem, logika és értelem nélkül teszünk dolgokat. Ez oda vezet, hogy nem bölcs módon cselekszünk, ami makacsá tesz, és akár még az őrületbe is kergethet. Egy ostoba személy nem csak önmagának árt, hanem a környezetében élőknek is. Ezzel szemben Salamon azt mondja, hogy legyünk gazdagok a bölcsességben, nem keresve és várva földi elismerést. A bölcsesség hatékony segítség a különböző feladataink és kötelességeink teljesítésében. Azzal a tanáccsal zárja a fejezetet, hogy vigyázzunk a kiejtett szavainkra is. A bölcs ember keveset beszél, tudja, hogy mit mond, és elkerüli, hogy félreértsék szavait. Úgy nyilvánuljunk meg, hogy méltóképpen teljesíthessük életfeladatunkat.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe. Példabeszédek könyve 26. fejezet, 22. vers.

Van kedvenc ételed? Ha édesanyád megkérdezi, hogy mit főzzön, rögtön ezt kéred tőle. Amikor eszed, akkor már az illata is jó érzéssel tölt el. Hát még amikor forgatod a szádban, és érzed a finom étel éncsiklandozó ízét. Ahogy lenyeled, és érzed, ahogy szétárad a testedben, kellemes érzés vesz birtokába. Aki szereti a hasát, és szívesen eszik jókat, gyönyörűségét leli ebben az érzésben.

0: A bölcs azt mondja, hogy a rágalom olyan mélyen hatul a lélekbe, akár csak a finom falatok a test belsejébe. Itt nem arra gondol, hogy olyan jól esnek, hanem arra, hogy az elfogyasztott étel a vérárammal eljut a tested legtávolabbi pontjához és legkisebb részéhez. Ugyanúgy hatja át minden porcikádat és a lelked legmélyebb zugát is, ha megrágalmoznak. Ugyanakkor a ravasz ember hízelgő beszéde megmelengeti a lelked, és kellemes érzéssel tölt be. Hogyan függ össze ez a két dolog? Vannak emberek, akik a szemedbe kedvesen hízelegnek, csupa jót mondanak rólad, de amikor nem vagy ott, a hátad mögött az ellenkezőjét, mindenféle rossz dolgot terjesztenek rólad, negatív színben állítanak be, rágalmaznak, kipletykálnak, vagy még ki is gúnyolnak. Ha pedig ez a tudomásodra jut, ezzel csalódást okoznak. A lelkedbe gázolnak, és olyan sebet ejtenek rajtad, ami nagyon fáj, és nehezen tudsz belőle meggyógyulni. Te sose okozz ilyen sebeket a másiknak.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
2: Építsd újjá a házasságodat. Harmadik rész. Engedd el adósságainkat, miképpen mi is elengedjük adósainknak. Máté evangéliuma 6. fejezet 12. vers. Egyes fordítások a vétkek megbocsátására buzdítanak bennünket. A vétek azt jelenti, hogy átléped a határokat, odamész, ahova nem lenne szabad, és olyat teszel, amit nem lenne szabad. Vétek a hűtlenség, a tisztességtelenség és számos egyéb rossz emberi cselekedet. Aki még kis dolgokat sem képes megbocsátani, annak felkínálni és elfogadni is nehezére esik a megbocsátás elengedés kegyelmét. Az elengedés annak a felismerése, hogy nem tökéletes a társunk, és mi sem vagyunk azok. Aki nem bocsát meg, olyan, mintha mérget inna, és azt várná, hogy a másik halljon bele. A megbocsátás révén nem csupán a társad szabadul fel a haragod és sértettséged alól, hanem te is kikerülsz azok szorításából. Lehetetlen anélkül megmaradni egy házasságban, hogy megtanulnál megbocsátást gyakorolni. A megbocsátásra nem csak egymás miatt van szükségünk, hanem azért is, hogy kapcsolatunk lehessen Istennel, hiszen Isten bennünk él, és jelen van a házassági szövetségünkben is. Ha hegynek tűnik a kettőtök közé tornyosuló akadály, imádkozz és hidd el, hogy a te Istened hegyeket mozdít el. Jézus ezt mondja. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjék fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszatok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátatok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Márk evangéliuma 11. fejezet 23-as verstől a 26-os versig.

A reformáció története. A francia reformáció. 8. rész. Isten gondoskodott arról, hogy Párizs újabb buzdítást kapjon az evangélium elfogadására. Lefebvre és Farel felhívását elvetették, de a nagy főváros minden társadalmi osztálya újra hallhatta az üzenetet. A király politikai meggondolásból még mindig nem állt teljesen Róma pártjára a reformáció ellen. Margit még mindig reménykedett a protestantizmus franciaországi diadalában, és azt akarta, hogy Párizs hallja a reformált vallás igehirdetését. A király távol volt, és megbízott egy protestáns lelkészt, hogy prédikáljon a város templomaiban. Mivel azonban a pápai méltóságok ezt megtiltották, a hercegnő kitárta a palotát. Egy termet berendezett kápolnának, és közhírré tette, hogy minden nap egy meghatározott órában prédikáció lesz, amelyre minden rendű és rangú ember hivatalos. Tömegek közönlöttek az Isten tiszteletekre. Nem csak a kápolna, hanem az előcsarnokok és a folyosók is zsúfolásig megteltek. Nap mint nap ezrek gyűltek össze, nemesek, államférfiak, jogászok, kereskedők és kézművesek. A király ahelyett, hogy betiltotta volna az összejöveteleket, elrendelte két párizsi templom megnyitását. Soha azelőtt nem rázta fel Isten igéje ennyire a várost. Mintha Isten az emberekre lehelte volna az élet lelkét. Mértékletesség, tisztaság, rend és szorgalom munka foglalta el a részegeskedést, kicsapongás, viszály és semmittevés helyét. De a papság sem tétlenkedett. A király még mindig nem volt hajlandó közbelépni, hogy betiltsa a prédikálást, ezért a papok a csőcselékhez fordultak. Minden eszközt megragadtak, hogy a tudatlan és babonás tömeg félelmét és fanatizmusát felkeltsék. Párizs pedig vakon hallgatva hamis tanítóira, az ősi Jeruzsálemhez hasonlóan nem ismerte fel meglátogatásának idejét, sem azokat a dolgokat, amelyek békességét szolgálták volna. 2 évig prédikálták Isten igéjét a fővárosban, és bár sokan elfogadták az evangéliumot, a többség elutasította. Ferenc csak a saját céljai elérése érdekében tanúsított türelmet, és a katolikusoknak sikerült visszaszerezni hatalmukat. A templomokat ismét bezárták, és a mágiát felállították. Calvin még mindig Párizsban volt. Tanulással, elmélkedéssel, imával készült későbbi munkájára, és tovább terjesztette a világosságot. Végül gyanús lett. A hatóságok elhatározták, hogy megégetik. Calvin visszavonultan élt, és biztonságban érezte magát. Nem is gondolt a veszélyre, amikor barátai azzal a hírrel rontottak a szobájába, hogy a katonák útban vannak, és le akarják tartóztatni. Ebben a pillanatban hangos kopogás hallatszott a külső bejáratnál. Nem volt egy pillanatnyi vesztegetni való idő sem. Néhány barátja feltartóztatta a katonákat az ajtónál, mások pedig segítették Calvint leereszkedni az ablakból. A reformátor sietett, és egy munkásnak, a reform egyik hívének a hajlékában húzódott meg. Majd vendéglátójának ruhájával álcázva magát, vállára vett egy kapát, és útnak indult. Délfelé haladva ismét Margit birtokán talált menedéket. Néhány hónapig maradt ott. Befolyásos barátai védelme alatt biztonságban volt. Mint korábban, most is tanulással foglalta el magát. De vágyott arra, hogy Franciaországban hirdesse Isten evangéliumát, és nem tudott sokáig tétlen maradni.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe a mi vezetőnk. A mai ége János evangéliuma 16-13. De mikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő az szerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlangüregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án, kedden lesz, 18 órától. Balogh Névince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök, és örülök ennek az alkalomnak, amikor egy nagyon időszerű és egy nagyon gazdag üzenetű könyvvel foglalkozhatunk. Ez János apostol első levele. Ugye János apostol volt Jézus Krisztus legfiatalabb tanítványa, és 5 művet írt. Ezek a művek az Új Szövetségben jelentős helyet foglalnak el, és a János íratok csoportjának nevezzük őket. Ugye a János íratok csoportjába tartozik a Jánosi evangélium, azaz a 4. evangélium, úgy szintén a jelenések könyve, azaz az apokalipszis, és 3 Jánosi levél. Sokak véleménye szerint, és az én személyes véleményem szerint is, a Jánosi íratok tartalmazzák az Új Szövetség legmélyebb gondolatait. Azt a legmegragadóbbat, amit az Új Szövetség felkínál olvasóinak. Ugye ma este egyetlen egy Jánosi íratra összpontosítunk, amely tulajdonképpen nem is levél, hanem egyfajta homília, egyfajta prédikáció. Ez a rövid, mindössze néhány oldalas könyv, amely 5 fejezetből áll a Bibliában, egy egyedülálló történelmi helyzethez fűződik, és szükséges megismernünk a kontextust, a történelmi helyzetet ahhoz, hogy megértsük a levél üzenetét, a levél mondani valóját. Mély meggyőződésem, hogy János apostol első levele roppant időszerűséggel szólítja meg a mai hallgatót, a mai olvasót, aki a 21. században találkozik ezzel a könyvvel. Mielőtt magára levélre és annak bevezető kérdésére rátérnénk, engedjék meg, hogy néhány percre elvezessem önöket Efézus városába. Ez azért fontos, mivel a levél elsősorban ehhez a városhoz kötődik, és annak megértéséhez elengedhetetlen a háttértörténettel való megismerkedés. Ugye Efézus városa mai Törökország területén található, amint látható a térképen is, Efeszosz városa, a római provincia, Ázsia provincia fővárosa volt, a világ egyik legnagyobb városa. Efézus városa a világ egyik legnagyobb szabadtéri múzeuma, és az ember szeme szája eláll, amikor meglátogatja az ókori Efézus romjait, és megpróbálja felidézni azt, hogy milyen is lehetett itt az élet. Bármerre tekintünk Efézus városában, mindenfelé romokat látunk, és vannak olyan régiók ebben a városban, amelyek még feltáratlanok. Az első században Efézus városa egy kulcsfontosságú központ volt, nem csak a kereszténységben, hanem a római birodalomban is. Ugyanis az első század vége felé, amikor a Jánosi első levél íródott, Efézus városa volt a 4. legnagyobb város a világon. A legnagyobb város természetesen a világ fővárosa Róma volt, amelynek 1 millió lakosa volt. A második legnagyobb város Alexandria város Afrikában, amelyet Nagy Sándor alapított, ugye ezért Alexandria. A 3. legnagyobb város Antiókia volt, és a 4. helyen szerepelt Efézus városa. Valószínűleg 250.000-300.000 lakosa lehetett abban az időben, amikor János apostol megírta az ő leveleit ebben a városban. Egyesek 400.000-ről, sőt 500.000-ról is beszélnek, de sokkal reálisabb, ha 250.000-300.000 lakosnál maradunk. Rengeteg történelmi adat létezik Efézus városáról. Az időszámításunk előtti 13.-14. században éltek már itt emberek, ugye a Mükéné korban járunk, amikor megalapul Efézus városa. A hetita feljegyzésekben is szerepel Efézus, és a hetita irodalom Apaszas városát említi, és ez volt az ókori Efézus. Ugye Sztrabón híres történész szerint Androkolosz alapította a várost. Ugye Androkolosz egy nagyon híres aténi herceg volt. Meghatározó szerepet játszott úgy a klasszikus hellenista, római, majd később a bizánci korban, és sajnos a 15. században Efézus városa befejezte történelmét, hiszen a török hódítások után nem építették újjá többi Efézus városát. Efézus központjában a Celsus könyvtár található. Egy fantasztikus építményről van szó, amint a képen is látjuk. A fő hólig, ugye 9 lépcső vezet fel, és 4 szoborral találkozunk, az épület őrei tulajdonképpen az igazságosság, vagy a görögök által legfontosabbnak tartott erényeknek a megtestesítői ezek a szobrok. A könyvtár jellegzetessége az, hogy Celsus nagyon híres filozófus és író márvány koporsója található a könyvtárban. Egy nagyon híres könyvtárról van szó, ugye közel sem nem a leghíresebb az ókori világban, leghíresebb az alexandrai könyvtár, és a legterjedelmesebb is, nagy vetétársa ugye a pergámumi könyvtár. Azért az efézusi könyvtár is egy jelentős könyvtár volt. A Jelenések könyve szempontjából és az első századi kis-ázsiai kereszténység szempontjából érdekes templom volt a központban található Domitianusi templom, ugyanis az első században Efézusban és az egész Kis-Ázsiában is virágzik a császárkultusz. A császárkultusz lényege Isten tiszteletet, Eusébiát görögül mutatni, kifejezni a római császár iránt. Érdekes módon még mindig tartanak az ásatások a központban. A képen látható, ugye, hogy megpróbálják a régészek rendszerezni a különböző romokat és összerakni, rekonstruálni a különböző építményeket. Az egyik legérdekesebb rom, amit itt találtak, az egy császár szobor volt. A történelmi feljegyzésekből tudjuk azt, hogy a 90-es évek elején állították ezt a császárszobrot, mindössze néhány évvel azelőtt, mielőtt János első levelét megfogalmazta János ebben a városban, megtalálták a szobor fejét és a szobor egyik karját, amely az Efézusi Múzeumban van kiállítva. Ez a szobor 3x-4x nagyobb, mint az ember természetes magassága. A központban állt, és azt volt hivatott szimbolizálni, hogy ki uralkodik a világon. Ugye Róma, a római császár. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik császár szobráról van szó, valószínűleg Titust ábrázolta ez a szobor. Ugye ott, ahol görög-római város volt, ott amfiteátrum is volt. Efézusban 2 ilyen amfiteátrum is volt, egy kisebb és egy nagyobb. Ugye a kisebb volt az úgynevezett Odeon, 4000-5000 személy is beférhetett ide, valószínűleg ez fedett volt, és különböző fontos gyűléseket, városi parlamenti üléseket, stb. Tartottak itt. Azonban sokkal fontosabb a színház. Ez egy hatalmas építmény volt, 165 méter volt az építmény átmérője, 66 sorba összesen 24000 férőhelyes színház volt. Megáll az ész, amikor az ember ide jön és meglátja ezt a fantasztikus építményt. Ezt a színházat az Új Szövetség is említi, nem János levele, de az Apostolok Cselekedetei könyv 19. része. Ez a rész elmondja azt, hogy Pál apostol, aki az efézusi gyülekezet alapítója, hatalmas port kevert fel evangélium hirdetésével ebben a városban. Egy nagyon komoly lázadás indult meg ellene, hiszen nagyon sokan tértek át a keresztény hitre, és nagyon sokan szabadultak meg az okkultizmus, a spiritizmus hatásától Pál prédikálására, hiszen egy okkultista központ volt Kis-Ázsiában Efézus. És összejöttek a színházban Pál ellenfelei, 2 óra hosszáig kiáltották, hogy nagy az efézusi Diana, nagy az efézusi Diana, és követelték azt, hogy Pál jöjjön és beszélgessen velük. Ugye Pál egy kolerikus, vérmérsékletű ember volt, mindig nagyon gyorsan reagált, és ő azt mondta, hogy én elmegyek és megmondom nekik, hogy mi az igazság. Viszont az ő munkatársai között voltak higgadt emberek is, és a józanész megszólalt, és nem engedték el egyszerűen Pált ebbe a színházba, hanem a keresztény vezető gyülekezet képviselői mentek el. Valószínűleg, ha Pál elmegy a színházba, erre a helyszínre, akkor nem jön élve haza. A színháztól Efézus kikötőig egy hosszú márványok kikövezett út vezet. Érdekességként hadd mondjam el, hogy Efézust többször rombolták le, történelem szerint összesen 7-szer, és mindig szebbre, nagyobbra, pompásabbra építették újjá. Itt láthatjuk az efézusi fürdő maradványait, és azt is tudjuk, hogy János apostol eljárt ebbe a fürdőbe fürdőzni szabad idejében. Ugye a Bibliában nem olvasunk erről, de a történelmi források olvasok, egy drámai eseményt megemlítenek, ugyanis János apostol egy nap eljött a fürdőbe az ő tanítványaival, és amikor belépett a fürdő területére, akkor bent Kerintoszt látta az ő tanítványaival. Kerintosz volt János apostol nagy vetétársa. Ő egy gnosztikus tanító volt, aki megbontotta a rendet az efézusi és a kisázsi gyülekezetekben, és a történelem feljegyzője, amikor János apostol belépett ebbe a fürdőbe, és meglátta Kerintoszt, akkor csak megfordult, és azt mondta a tanítványoknak, hogy menjünk ebből a fürdőből, Kerintosz az igazság nagy ellensége, ott van benn, és vigyázzunk, nehogy ránk szakadjon a fürdőfala. Kissé szellemesen, ugye, de nagyon-nagyon határozottan mondja ezt János apostol, és később meglátjuk az előadás folyamán, hogy ez a jánosi határozottság, egy tekintélyes, autoritárius hangnem fog majd megszólalni János első levelében is. Sok filozófus élt ebben a városban, az egyik leghíresebb Herakleitosz volt, akit így is neveznek, hogy a síró filozófus. Herakleitosznak van egy nagyon híres kijelentése Efézus városából, ugyanis ő azt mondta, hogy senki sem tudna úgy élni Efézusban, hogy ne sírna annak romlottságán. Ugye egy nagy központról van szó, ahol rengeteg volt a probléma, az erkölcstelenség, a korrupció, és még ilyen pogány gondolkodók, filozófusok is, mint Herakleitosz, megfették az ilyen gondolkodásmódot. Ma Efézus városa, ugye nagyon közel fekszik Kusadaszihoz, egy nagyon híres nyaralóhely. Valamikor Kusadaszi volt Efézus második kikötője, ugyanis a híres efézusi kikötő eliszaposodott, és akkor Kusadaszi lett az új kikötője. El lehet menni ide nyaralni, fantasztikus strandok vannak itt, fantasztikus pihenőhely, és akkor meg lehet látogatni Efézus városát. Ugye a város nagy híressége valamikor az Artemis templom volt. Artemis tulajdonképpen a Diana kultusza, a termékenység kultusza volt. Kis-Ázsia legerősebb kultuszáról van szó. Artemis temploma valamikor a 7 világcsoda közé számított. Időszámításunk előtt 480-ban épült, viszont 356-ban le is égett. Érdekes módon 120 évig építették ezt a hatalmas építményt. 120 oszlopa volt, minden oszlop 20 méter magas volt, és Ázsia leghíresebb bankintézménye volt. Az egész világról a királyok, az uralkodók ide jártak Efézusba, és ide hozták az aranyukat, a pénzüket, és nem kaptak kamatot ettől a banktól, Artemis templom volt ez a bank, hanem ők fizettek kamatot a banknak, hogy őrizzék a pénzt. Ugyanis Artemis templom egy önálló állam volt. A leghíresebb királyok se nem árthattak ennek az államnak. Így is fogalmazhatnánk, hogy ez egy állam volt az államban. Önálló menedékjoggal rendelkező intézmény. Roppant befolyás, roppant tekintély, és természetesen nem volt könnyű kereszténynek lenni ebben a városban. Amikor meglátogattam Efézus városát néhány évvel ezelőtt, akkor felszedtem volna keresni ezt a templomot. Ez volt a legnagyobb kívánságom, a Domitianus templom mellett természetesen, és megdöbbenve tapasztaltam azt, hogy valamikor ez a templom, ez egy grandiózus, hatalmas építmény volt, egy nagy világcsoda, viszont ma szinte semmi sem maradt fenn. Egy pocsolyás részhez, ahol kacsák, varlibák úszkálnak, és amikor itt álltam Artemis templománál, szó nélkül maradtam, nem voltam felkészülve erre a látványra, és akkor azonnal egy gondolat jelent meg előttem. A gondolat pedig a következő. Minden vallási rendszer, amely nem erkölcsi értékeken alapul, így fog járni, mint Artemis temploma. János idejében ez a templom egy érinthetetlen templom volt. Igaz, hogy leégett, aztán újjá is építették. Állam az államban, a legnagyobb bank, az egész világról idehozták a pénzt. És most hogy néz ki Artemis temploma? Azért, mert nem erkölcsi értékekre alapult a templom által diktált vallás. Bennünket ma este többek között az érdekel, hogy hogyan érkezett az evangélium Efézus városába. A Pál apostol harmadik missziós útján meglátogatta a várost, és 2 évet itt töltött ebben a központban. Ennek nagyon komoly eredménye is lett. A Cselekedetek könyvének a 19. részében a következőt olvassuk. Ez pedig lőn 2 esztendeig, ugye Pál prédikálása, ugyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégetik vala, és összeszámlálák azoknak árát, és találják 50 000 ezüstpénznek, eképpen az Úrnak igéje erősen nevekedik, és hatalmat vesz vala. A Biblia beszámolója szerint ebben a nehéz környezetben nagyon sok ember hitre jutott, amikor találkozott a Krisztussal való örömhírrel. Ennek hatására hátat fordítottak a rossznak, hátat fordítottak az okkultizmusnak, az ördögi mesterségnek, és megváltozott gyökeresen az életük. Pál munkája nyomán egy gyülekezet alapult, tulajdonképpen azt is elmondhatnánk, hogy gyülekezetek egész láncolata, hiszen az akkori gyülekezetek kb. 30-40 személyes közösségek voltak, nem voltak katedrálisok, nem voltak templomi építmények, hanem ezek házi közösségek voltak, amelyek egy szélesebb közösségbe fűződtek össze. Tehát gyülekezetek alapultak, Pál gyülekezeti vezetőket választott, kiképezte őket, ő viszont tovább ment útján és folytatta misszionáriusi tevékenységét. Tehát amint láthattuk, ebben a város egy nagyon magas életszínvonal volt. De ugyanakkor ez a város tele volt különböző negatív hatásokkal, erkölcstelenséggel, báványimádással, és nagyon nagy kihívás volt hívő embernek lenni Efézus városában. Ebben a környezetben, ebben a nagyvárosban élő emberekhez íródik János apostol első levele. Elsősorban, ugye mindannyiunk számára aktuális üzenetet tartalmaz az elsődleges olvasóközönség Efézus városa. Térjünk rá magára a levéllel kapcsolatos részletekre, a bevezető kérdésekre. Ugye az első kérdés, amelyet fel kell tennünk, amikor egy új szövetségi irattal találkozunk, az, hogy ki a szerzője ennek a dokumentumnak. Érdekes módon a szerző nem mutatkozik be, mint hogy Pál teszi az ő levelei elején, és általában a többi újszövetségi levelekben is. Ez a levélírás konvencionális, általános formája, viszont már elmondtam az előadás elején, hogy itt nem egy levélről van tulajdonképpen szó, itt egy prédikációról van szó, egy lelki elmélkedésről, és éppen ezért a levél, az irat nem nevezi meg az elején a szerzőt. Érdekes módon a szerző nagyon jól ismeri a gyülekezetet, akihez a levelet címzi. A levél egyik fő jellegzetessége a bensőséges viszony az író és az olvasó között. Ugye személyes érzések hatják át ezt a levelet. A levél szerzője többször is ugye gyermekeinek nevezi az olvasókat, gyermekeim, szeretteim, és ez egy bensőséges testvéri kapcsolatról tanúskodik. Az egyházatják nagyon világosan elmondják azt, hogy az író a negyedik evangélium szerzője, János apostol, ezek az egyházatják többek között Polikarposz, Iréneus, Eusébius, Tertulianus, Origenész, Alexandrei Dionysios. Egyesek kutatásokat is végeztek, összehasonlították a negyedik evangéliumot és János első levelét, és számos közös fogalmat, közös motívumot, közös témát fedeztek fel, és annyira egyértelmű, hogy a negyedik evangéliumnak és János első levelének közös szerzője van. Itt egy nagyon fontos dolgot szükséges kiemelnünk, mégpedig az, hogy a szerző önmagát szemtanúnak vallja. Hadd idézek két szöveget, ahol ez világosan kiderül. Rögtön az elején a szerző a következőt állítja. Ami kezdettől fogva vala, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az élet igéjéről. Valamint később a 4. fejezet 14. versében ezt olvassuk. És mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Tehát amit János leír ebben az iratban, ebben a levélben, ebben a prédikációban, a személyes tapasztalaton alakul. Ugye ő ott volt Jézussal, ő ott volt az apostolokkal, ő egy volt az apostolok közül. Jézus, mint Isten kinyilatkoztatása, ugye olyan történelmi tapasztalat volt a számára, amelyet a legfontosabb emberi érzékszervekkel, ugye írj, hogy láttuk, hallottuk, ugye megérintettük, tapintottuk. És éppen ezért, mivel ő szemtanú, joga van egy autoritárius, nagy tekintéllyel szóló hangnemre. Ugye az apostolság, a Jézussal való együttjárás, a Jézussal való tapasztalat felhatalmazza Jánost, hogy ő tekintéllyel és határozottsággal szóljon. Néhány szó a keletkezési helyről és az időről. Már elmondtuk azt, hogy Efézus városához kötődik János első levele. Feltételezzük, hogy körülbelül egy időben íródott a negyedik evangéliummal. Valószínűleg a jelenések könyve után íródott a negyedik evangélium is, és a jánosi levelek is. Tudjuk azt, hogy János apostol időszámításunk szerint 96-ban kapott amnestiát, amikor Domitianus császár meghalt, és visszatért Pátmoszról Efézus városába, akkor már egy idős apostol volt, körülbelül 80 éves lehetett, talán még több is, és akkor úgy dönt, hogy élete végén leírja Jézus életét, és bizonyos üzeneteket ír, leveleket ír, amelyek megmaradnak a következő nemzedék számára. Néhány szó a levél hátteréről és széljáról. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy János első levele egy problematikus helyzethez fűződik. A levél megírását egy problematikus helyzet váltotta ki az efézusi keresztény gyülekezetben, ezért a levél üzenetének megértéséhez kulcsfontosságú a történelmi háttér ismerete. Tehát nem érthetjük meg a levelet igazán, ha nem értjük a keletkezését kiváltó körülményeket. Ugye logikus a kérdés akkor, hát miről van akkor szó? Milyen élethelyzet áll a levél hátterében? És akkor most ismét Pál apostolhoz kell folyamodnunk. Ugye Pál apostol az efézusi gyülekezet alapítója, amikor utoljára Kis-Ázsiában járt, nem tért be Efézus városába. Kevés volt az ideje, és tudta, ha ő betérne most Efézus városába, akkor leragadna itt a sok beszélgetésben, a sok találkozásban, az Isten tiszteletben, és úgy dönt, hogy Miletosz városában áll meg, amely egy híres kikötő volt nem messze Efézustól, elhívatja az efézusi gyülekezet véneket, vezetőket, ugye Miletosz városába, és egy nagyon megható találkozásra kerül sor. Pál azt is elmondja ezeknek a vezetőknek, hogy ez az utolsó találkozásuk. Többé nem fogják szemtől szembe látni őt. Ez egy búcsú találkozás volt, ahol ugye könnyek folytak, sírás volt, közösen imádkoztak, és ezen a találkozáson elhangzik egy jövendőlés Pál ajkairól. Ezt a jövendőlést az apostolok cselekedetének a könyve a 20. részben írja le. Így szól ez a jövendőlés. Azért bizonyságot teszek előttetek a mai napon, mondja Pál az efézusi vezetőknek, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok, mert nem vonogattam magamat, hogy hirdessem néktek az Istennek teljes akaratát. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázzóká tett az Isten Anyaszent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Mert én tudom azt, és most jön a jövendülés részt, én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Három szempontot szeretnék kiemelni e rövid páli beszédből. Először is Pál azt állítja, hogy ő Isten teljes akaratát hirdette. Ezek szerint Istennek van akarata az ember életére, és ezt az akaratot szükséges megismerni, szükséges felfedezni. Ugye ma egy fogyasztó társadalomban élünk. A mai embert egy fogyasztó mentalitás jellemzi. És mit hordoz ez a fogyasztó mentalitás magában? Ugye először is a lehetőségek kombinációját, az akcióvadászatot, az alkudozást, a reklamációt. Ugye megpróbálunk minél kevesebb pénzért, minél többet kapni. És ez a fogyasztói mentalitás rányomta a pecsétjét a mai ember viszonyára a kereszténységgel szemben. De Pál azt mondja, hogy Istennek van teljes akarata. Istennél nincs árleszállítás, Istennél nincs akció, nincs kombináció. Hogy kicsit az igéből, kicsit máshonnan, kicsit majd ugye az én módomon, nem, Istennek van teljes akarata, és az embernek ezt kell követnie. Miért nincs akció Istennél? Azért, mert a kereszténység az ember legmélyebb szükségletére nyújt feleletet. És meg vagyok győződve, hogy a kereszténységen kívül senki és semmi nem tudja kielégíteni az ember legmélyebb szükségleteit, nem tud neki igazi boldogságot, tartós lelki békét adni. Pál apostol azt is elmondja, hogy lesznek emberek, akik nem fogják Isten teljes akaratát hirdetni Efézus városában. Őket tévtanítóként jellemzi, és egy nagyon komoly, figyelmeztető hangnemben ezt a kifejezést használja, hogy ők a gonosz farkasok. Ugye mit tesznek ők? Ők Efézus városában, a gyülekezetben vegyítik az igazságot a hamissággal. És ez a legveszélyesebb hozzáállás, azért, mert ez félre vezeti az embert. Ugye mit csinál a jó pásztor, amikor megjelenik a farkas? A jó pásztornak van egy pásztori botja, és ezzel a pásztori bottal szeretettel a nyájat megfelelő irányba terelgeti. Ilyen pásztor János apostol is. Ő a szeretett tanítvány, ő a szeretett apostola. Viszont amikor megjelenik a farkas, és a nyájban kárt akar okozni, János megfordítja az ő botját, és keményen odavág a farkasnak. Nem mondja János azt, hogy hát a farkasnak is kell valamit vacsoráznia, hát engedjünk át egy kis báránykát a farkasnak. Nem. János védi a nyájat a farkasok támadásától. Pál apostol azt mondja, hogy ez meg fog történni. János idejében pedig ez valóság. És ami a legrosszabb, azt mondja Pál, hogy ha ez megtörténik, ezek a farkasok, ezek a tévtanítók, ezek nem kívülről jönnek, hanem magatok közül, magából a gyülekezetből fognak kiválni. És ez a legveszélyesebb csapás egy gyülekezet számára, ugye a belső megosztottság, a belső csatározás. Kérem szépen, figyeljünk most nagyon oda, az, amit Pál elmond a 60-as években, mint jövendőlést az efézusi véneknek, János idejében, a 90-es évek végén, mint egy 30 év múlva, 30-35 év múlva beteljesedik. Ez az a helyzet, amelyben János találja magát. Pontosan tudjuk a történelemből, hogy tulajdonképpen János a gnoszticizmus ellen küzd, méghozzá a gnoszticizmus kerintoszi verziója ellen. Ha János apostol levelét figyelmesen olvassuk, és megpróbáljuk rekonstruálni az eretnekséget, amellyel szembeszáll János, akkor azt láthatjuk, hogy a következő gnosztikus elemekkel száll szembe János. Először is ezek a gnosztikusok Isten ismerettel dicsekszenek. Ők azt mondják, hogy nekik egy különleges lelki tapasztalatuk van a mindenhatóval, és az apostolok, János és a többiek, ők nem tudják a dolgokat. Ők egy nagyon alapvető, kezdeti szinten vannak, de a gnosztikus tanítók, ők különleges világossághoz jutottak, és ők fel akarják világosítani az efézusi hívőket. János ezzel kategorikusan szembeszáll. Ugyanezek a tévtanítók különböző pneumatikus lelki tapasztalatokra hivatkoznak, és azzal dicsekszenek, hogy ők már felülemelkedtek a bűnön, ők már évek óta talán nem vétkeznek. Ezek a tanítók, ezek docetista krisztológiát vallanak, ugye a docetizmus az egy eretnek irányzat, a görög dokeos szó, ugye ennyit jelent, hogy hasonlítani. A docetizmus azt vallja Krisztusról, hogy Krisztus nem volt test és vér személy, valós ember, hanem ő egy szellem Krisztus volt. Ugye, amikor ez a szellem Krisztus Palesztina útjait rótta, poros útjait, akkor nem hagyott lábnyomot, mint a többi apostol, mivel szellem volt. János apostol világosan rámutat, hogy nem, sőt, egyik pillanatban a levéllel azt mondja, hogy bárki így vélekedik, az az antikrisztus. Hát a legalapvetőbb krisztológiai igazságot nem ismeri. És akkor gondoljunk csak vissza ugye János evangéliumára is, hogy egyedül János evangéliumánál van ott az a Tamás epizód, amikor azt mondja az Úr Jézus Tamásnak, hogy érints meg, tapogasd meg a szegek helyét. Miért mondja azt, hogy tapogasd meg? Hát nyilván, hogy nem egy szellem Krisztusról van szó, egy docetista Krisztusról, amint azt hirdették ezek a tévtanítók az efézusi keresztény közösségekben. Ugyanezek a személyek erkölcstelen életet folytattak, hiszen ők azt hirdették, hogy a test és a lélek között nincs kölcsönhatás. Az a fontos, hogy ők megvilágosodtak, hogy ők egy különleges lelki élményen mentek keresztül, és ennek semmi köze a testi élethez, és lehet valaki nagyon lelki, és ugyanakkor ugye erkölcstelen életű, mert ez a kettő külön válik. Nos, a Bibliában ez nem igaz. Egy holisztikus kapcsolat létezik az ember teste, lelki világa és értelme között. Amit én hiszek, annak ki kell hatnia az én gyakorlati életemre. Úgy szintén ezek a személyek individualista kereszténységet hirdettek. Ugye ennek az a lényege, hogy nem kell annyira gyülekezetbe se járni, nem is fontos annyira az egyház, ugye, hanem fontos a személyes kapcsolat Krisztussal. Természetesen a személyes kapcsolat mindennek az alapja, de a Biblia azt is elmondja, hogy aki megkeresztelkedett, az Krisztusba keresztelkedett meg, és Krisztus testéhez tartozik. Ugye a Biblia nem ismer individualista kereszténységet. Az egyház tagja lesz a személy, Krisztus testének a tagja. Na most mi a levél írásának a célja? A levél írásának a célja nem az, hogy János vitába szálljon a tévtanítókkal. A levél írásának az a célja, hogy azokat a keresztényeket, akiket megpróbálnak megzavarni a tévtanítók, őket megerősíts az igaz hitbe. Tehát nem apologetikus, nem polemizáló iratról van szó, hanem egy pásztorális, hitmélyítő, hiterősítő iratról. Megpróbálták ezeket a keresztényeket átverni, agnosztikus, docetista tanítók, ugye, főleg Kerintosz, és én úgy gondolom, hogy nincs nagyobb átverés az életben, mintha az ember lelki dolgokkal próbálják átverni. Én nem tudom, hogy önök megtapasztalták-e azt, hogy valaki önöket becsapta, vagy átverte. Van itt esetleg valaki, aki megtapasztalta ezt az életében? Az egyik legnagyobb átverés, amit én tapasztaltam, az az volt, hogy egy bankban hamis 200 euróst fizettek ki nekem. Kifizették a hamis 200 euróst, és aztán elmentem egy helyre, ahol próbáltam hasznosítani ezt a pénzt, és azt mondták, hogy hamis a pénzem. Mondom, hogy nem létezik. Most hoztam a bankból 2 óra hosszával ezelőtt a 200 euróst. Azt mondták, hogy ez nem létezik. Ez hamis pénz, le is foglalták azonnal. Visszamentem a bankba, és elmondtam, hogy mi történt. Ők azt mondták, hogy ez nem létezik. Valami hiba történt a dologba, mert ők soha hamis pénzt nem vesznek be, és nem fizetnek. Neki. Ez egy átverés volt, nem olyan túl rég, néhány évvel ezelőtt történt velem, és úgy, amikor hazajöttem, nagyon rosszul éreztem magam, azért, mert úgy éreztem, hogy átvertek. Ugye 200 euró, az körülbelül egy olyan 60 ezer forint. Viszont az ilyen jellegű átveréseknél sokkal szörnyűbb az, amikor az ember lelki dolgokban csapják be. Hiszen az Úr Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hanem aki a lelket, és egy ilyen csalásról van itt szó, egy ilyen átverésről, és természetesen János apostol minden eszközzel küzd a hívőségért ebben a levélben, és bemutatja nekik Krisztust, bemutatja nekik az igazságot, és küzd, hogy ne tévedjenek el a helyes útról. A levélnek egy nagyon világos, egyértelmű szerkezete van, 4 részre osztható fel. Először is van egy bevezető, egy prológus, amely nagyon rövid, van egy epilógus, egy zárszó, és 2 nagy szekció van. Mind a 2 szekció kulcsfontosságú kijelentésekkel kezdődik. Ugyanis az első rész 5. versében elhangzik az, hogy Isten világosság. Ugye az ókori világban nagyon fontos volt ez a világosság-sötétség ellentét, a világosság-sötétség közötti küzdelem. És akkor János apostol 2 fejezeten át, az első részben és a 2. részben kifejti azt, hogy mit jelent a világosságban járni. Ha én hiszek abban, hogy Isten világosság, akkor ennek milyen gyakorlati kihatása van a keresztény életre. És akkor a 3. rész elején, az 1. versben, jön a 2. bomba kijelentés a levélben, amely így szól, hogy Isten az Atya, ugye, amely egy radikális kijelentés egy olyan világban, ahol az emberek féltek az Istenektől, ahol az emberek arra törekedtek, hogy kiengeszeljék az Istent, és János azt mondja, hogy Isten az egy jóságos Atya, ő a szerető Atya. És akkor 3 fejezeten át, a 3., 4. és 5. részben fejti ki, hogy mit jelent ez a mi számunkra. Ugye elsősorban azt jelenti, hogy mi akkor az Atya gyermekei vagyunk, és milyen előjókat hordoz magában ez a nagy igazság, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. A továbbiakban a mű kulcs gondolataira, kulcsversére összpontosítanánk. Örömmel jelzem, hogy magyar nyelven 2 terjedelmes, így is fogalmazhatnák, hogy kapitális nagy mű létezik János első leveléből. Az első a híres elhunyt professzor Bojki János, emeritus teológia professzor műve, a hűtanúvallomás folytatódik, olyan 300-350 oldalon fejti ki ennek a rövid könyvnek az üzenetét, minden szavát sorba elemzi. Fantasztikus műről van szó. A 2. mű pedig egy nagyon híres professzor asszony, Lenkényné Semsék Klára professzor asszony tollából íródott egy jó néhány évvel ezelőtt. Nincs arra időnk, hogy sorba vegyünk mindent, úgyhogy a néhány kulcsversre és kulcs teológiai témára szeretnék összpontosítani. Az első téma, amivel indítja János ezt a művet, és amely mint egy arany fonálként húzódik végig a levélen, ez a kereszténység lényegével kapcsolatos téma. Már a prológusban a következőt mondja János. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy örömetek teljes legyen. Ugye a kulcs szó ebben a prológusban a közösség. A közösség. Már a levél prológusában János elénktárja az igazi kereszténység lényegét, hogy mit hoz a kereszténység az ember életében. Ugye János elmondja, hogy miért hirdetik egyáltalán a keresztény evangéliumot. Ugye rátapint a lényegre, ez pedig a közösség, a kapcsolat. Ugye maga a vallás szó, ugye magyarul ez a vallani szóval kapcsolatos, de a latinban ez a religare, nagyon sokat mondó latin szó. Ugye a ligare annyit jelent, hogy összekötni, összeköttetésbe kerülni, a re annyit jelent, hogy újból, religare azt jelenti, hogy újból összeköttetésre kerülni. Ugye azt a megszakadt kapcsolatot újból helyreállítani. Hát ez a kereszténység lényege, ez a vallás.

Ez egyáltalán nem a vallás lényege. A kereszténységből egy idejét múlt, unalmas és nehéz dolgot csinálnak így, amihez semmi kedvük sincs az embereknek. Azért, mert szem elől tévesztik a dolgok lényegét. Ugye religare, ez a lényeg, közösség Istennel, és ugye ennek az eredménye az, hogy egymáshoz is közel kerülünk, és azt fogja mondani János, hogy ennek egy olyan gyakorlati kihatása lesz az ember életére, amit öröm szóval tudunk visszaadni. Megtapasztaljuk azt, hogy mi az igazi öröm, mi az igazi békesség, mi az igazi boldogság. Ugye nagyon híres az augusztinuszi gondolat, sokszor szeretem idézni ezt a gondolatot, amikor Augustinus azt mondja, hogy Isten önmaga számára teremtette az embert, és az ember addig nyugtalan, amíg nem leli meg a békét Istenben. Amíg ez a közösség nem valósul meg, ugye addig nem lehet a mi örömünk teljes, és János azt mondja, hogy az örömetek teljes legyen, egy komplet, teljes öröm, egy olyan öröm, aminek nincs híja. Na most felvetődik a kérdés, hogy hogyan valósítható meg ez az öröm? Konkrétan, hogyan juthatunk el erre az örömre? És akkor itt vagyunk már a levél második nagy témájánál, a közösség legalapvetőbb eleme a helyes Isten ismeret. A második fejezetben fejti ki János apostol ezt a témát, és a következőt olvassuk a harmadik és a negyedik versben. És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja, ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Ugye az emberiség nagy kérdése, vívódás az Isten kérdés. Hogyan eljutni az Isten ismeretére? Az ókori világban három alapvető módja volt az Isten ismeretnek, vagy három alapvető módon próbáltak az emberek eljutni az Isten ismeretére. Először is a híres, nagy, klasszikus görög filozófusok Isten ismeretre egy intellektuális, akadémiai folyamaton keresztül próbáltak eljutni. Intellektuális gondolkodás és argumentáció révén. Ugye a görögök úgy tartották, hogy a kíváncsiság egy nagyon fontos dolog. A kíváncsiság az nem egy hiányosság, a görögök szerint a kíváncsiság az a filozófia anyja, és ha az ember kíváncsi, ha állandóan kérdezősködik, ugye információkat gyűjt, akkor hát előbb-utóbb pusztán egy ilyen folyamat eredményeként eljut az Isten ismeretre. Volt egy második elgondolás is, ez már a későbbi görögöket jellemezte, közvetlenül az Új Szövetség írása előtti világot, amikor a tapasztalatokat, az érzelmi élményeket részesítették előnybe az intellektuális gondolkodással szembe, ugye a misztérium vallásokban jut ez valóban kifejezésre. Amikor az a fontos, ugye, hogy jól érezzük magunkat, hogy egy extázisba esünk, nagyon gyakran nyelveken is szóltak ezekben az extatikus élményekben az emberek, és úgy gondolták, hogy hát ebben az elragadtatásban eljutunk az Isten ismeretre. De ez is egy hamis módszer, mint az első. Viszont van egy harmadik módszer, amely az Ószövetségben gyökerezik, ez az úgynevezett jádá koncepció. Ugye a jáda, ugye az ismeret az Ószövetségben és később az Újszövetségben is egy olyan dolog, amire az ember önmaga nem tud eljutni. Isten kinyilatkoztatásának az eredménye az igazság. Ugye az Istenről való tudás bibliai szempontból nézve nem egy intellektuális, spekulatív tapasztalat, nem is egy olyan tapasztalat, ami extázison és érzelmeken alapul, hanem Isten kinyilatkoztatásán. Ugye? És ennek a kinyilatkoztatásnak az az eredménye, hogy egy valóságos kapcsolat lép fel a teremtő és a teremtménye között, és olyan erővel hat vissza ez a kapcsolat az ember életére, hogy gyökeresen megváltozik az élete, ugye, és egy ilyen szót használnak az újszövetségi szerzők, hogy megtér, vagy újjászület, szinte egy új életet kezd. Ugye felvetődik a kérdés, hát honnan tudhatom én, hogy megismertem Istent? Hát ezt is nagyon világosan elmondja János, hiszen a gnosztikus gondolkodók azt állították, hogy ők már ismerik Istent. A második fejezetben nagyon világosan elmondja János azt, hogy onnan tudhatom is, hogy ismerem Istent, ha megtartom az ő parancsolatait. Ugyanis a kereszténységben a teológia és az etika nagyon világosan egybefügg. Tehát, ha én hiszek Istenben, ha én ragaszkodok a hithez, az ő kinyilatkoztatásához,

0: ahhoz, akkor ez az én gyakorlati életemben fog meglátszódni. Ugye János azt mondja, hogy ha nem tartom meg az ő parancsolatait, akkor én egy hazug ember vagyok, és ha azt mondom, hogy ismerem, ismerem, akkor nem történt semmi az én életemben. Tehát az engedelmesség nem az Isten ismeretének a feltétele, hanem az Isten ismeretének a gyümölcse Jánosnál. És ugye itt nem annyira az Isten ismeretnek a mennyisége a fontos, hogy mekkora tudásom van, hanem az iránya, hogy nekem egy helyes álláspontom van Isten iránt. A levél harmadik nagy tanítása a bűnről szóló tanítás, a bűn természetéről. Amikor erről szólok, akkor ugye eszembe jut Anselmusnak a híres mondás, aki azt mondta, hogy emberek, nem gondoltátok meg, hogy milyen súlyos dolog a bűn. És valóban a mai ember nincs tudatában. És ma nem divat a bűnről beszélni. Ugye ma olyan témákról divat beszélni, mint a tolerancia, a szeretet, a megértés, a barátság, stb. Ezek a témák nagyon fontos témák, és beszélnünk kell róla. De viszont, ha csak ezekről a témákról beszélünk, és nem nézzük meg az érem másik oldalát, akkor ennek nagyon komoly eredménye lesz. Ennek az lesz az eredménye, hogy egy kiegyensúlyozatlan képet kapunk arról, hogy kicsoda Isten, kik vagyunk mi, és arról is, hogy hogyan orvosolható az emberiség legnagyobb problémája, a bűn problémája. Ugye a Biblia tanítása szerint a bűn egy szörnyű dolog. A bűn kifosztja az embert, a bűn tönkreteszi az embert, mint a rák betegség tönkreteszi, és le kell számolni a bűn problémájával. Azt mondja János apostol, valaki bűn cselekszik, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe, aki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt. Ugye az új szövetségben a bűnt a görög hamartia szó adja vissza, és János nagyon szépen elmagyarázza, bár ez a magyar fordításból nem annyira világos, hogy a bűnnek két fajtája van. Hamartia adikia és hamartia anomia. Az igazságtalanság és a törvénytelenség. Az adikia, az igazságtalanság, ugye magához, Istenhez fűződik, hiszen Isten a Biblia igazságos Istennek mutatja be, akiben nincs bűn. Ugye János a világosság képét használja, és azt mondja, hogy Isten világosság, ő benne nincs sötétség. És ez a szimbolika rámutat arra, hogy Isten jelleme tiszta, vonzó és jóságos. Mindaz, ami elszakad Istentől, tulajdonképpen az élet forrásától szakad el. Elszakad a jótól, elszakad a tökéletestől, tisztességestől, az igaztól. Amikor ez a kapcsolat megszakad, akkor történhet az adikia. Viszont az anomia egy sokkal súlyosabb dolog. Nomos, ugye ez a törvény, az anomia a törvénytelenség. Az anomia nyílt lázadást jelent Isten ellen. Ugye amikor valaki kész akarva semmibe veszi Istent, és ellene megy, ugye? És itt fogalmazódik meg a rossz lényege. Ugye a rossz azért rossz, mert a rossz tulajdonképpen lázadást jelent Isten ellen. Ennek viszont nagyon komoly következményei vannak az emberre nézve. A rossz az tönkreteszi az embert, megkeményíti belül. És sajnos mindannyian bűnre való hajlammal születtünk, az adikiával születtünk, adikia állapotban születtünk. De választhatunk, lesznek még bukásaink az életben, ha elfogadtuk Krisztus, akkor is az adikia megtörténhet. De az anomia az egy tudatos döntés, hogy én ellene megyek Isten kihivatkoztatásának, én hátat fordítok, én semmibe veszem, én lázadok. És tulajdonképpen a Biblia azt mondja, hogy ha anomia az én állapotom, akkor nem sok remény van, hiszen Isten se segített rajtam, mert én nem igénylem a segítséget. János rámutat, nagyon világos, hogy mi a probléma, de arra is rámutat, hogy mi a megoldás. Ugye a megoldás Jézus. Miért kellett Jézusnak eljönni a földre? Sokan úgy gondolják, hogy csak azért, hogy egy nagy szónok legyen, egy nagy tanító, viszont János rámutat arra, hogy azért jelent meg Jézus, hogy bűneinket elvegye, hogy segítsen rajtunk. Az első rész 8. és 9. versében a következőt olvassuk Jézus küldetéséről. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs mi bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát mivel Isten hű, ez mit jelent? az, hogy hűséges a szövetséghez. És mivel ő igaz, ezért van lehetőségem gyógyulásra, van lehetőségem arra, hogy Isten segítségével helyre jöjjön az én életem. Egy szerző egy alkalommal leírta azt, hogy amikor magamba tekintettem először úgy igazán az életben, hogy egész állatkertet fedeztem föl önmagamban. És úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk tapasztalata, hogy ilyen emberek vagyunk, így születünk a világra, az adikia állapotában. Viszont a jó hír az evangélium Jánosnál az, hogy van megoldás. Jézus Krisztusban van a megoldás. Hát azért jött, hogy segítsen rajtunk, hogy megbocsásson, megtisztítson, hogy más emberré tegyen bennünket, és ennek következménye egy megváltozott élet. Természetesen ennek a fényében kell értenünk azt a nagyon érdekes kijelentést, amely nagyon sok vitára adott okot, és sajnos nagyon gyakran tévesen magyarázták, ez az első János harmadik részének a 9. verse. Senki sem cselekszik bűnt, ki az Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született. De sokan felhasználták ezt a Biblia verset, hogy egy perfekcionista teológiát hirdessenek, amelynek az a lényege, hogyha én igazán ragaszkodok Istenhez, akkor én nem eshetek bűnbe, hanem én már elérhetem itt azt a tökéletességet azon a földön, és hogyha véletlenül megbotlok, ha krízisbe jutok az életben, az azt jelenti, hogy valami én velem nincs rendben, nem születtem igazán újjá. Felolvassák ezt a verset a magyar fordításban, és azt mondják, látod, ha újjá születtél, akkor nincs többé vétek, akkor nem történt az, hogy te megbotlasz. Tehát benned van a baj, és az emberek akkor lelkileg elgyöngülnek, elbátortalannak. Viszont meg kell nézni, mit mond itt a görög. Itt a görög anómiát mond, nem adikiát. Azt mondta, hogy ha újjá születtünk, akkor felvettünk egy új irányt. Most már nem lázadunk Isten ellen, most már kívánjuk az Istennel való szövetséget. Most már Isten működik a mi életünkben, és megpróbál segíteni rajtunk, hogy felnövekedjünk lelkileg. Lesznek még gyengeségek, lesznek bukások. De ez a szöveg az anómiáról szól, a nyílt lázadásról, és nem a bukásról, a gyengeségről. És van még egy fontos téma, amit kiemelnék a levélben, a legvégén, ez Isten természetével kapcsolatos téma. Nagyon világosan elmondja János, hogy kicsoda Isten. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretett. Isten az agapé, egy páratlan kijelentés. Egy ilyen szemétől nem kell félni. Ő egy jóságos atya, aki a mi javunkért fáradozik. Ő nem egy olyan Isten, mint akit a gnosztikusok mutatnak be, hogy csak az elit juthat hozzá az üdvösséghöz. Ő egy olyan atya, aki mindenkit az ő országában szeretne látni. Tudják, egy olyan világban élünk, amelyben nagyon fokozott a bizalmatlanság, nagyon erőteljes a bizalmatlanság. Ha tévét nézzük, azt látjuk, hogy politikai vezetők gyalázzák egymást, sőt, egyenesen hazudnak is, és manipulálnak a nép érzéseivel. Egyre több a becstelenség, egyre jobban fél az ember attól, hogy valaki kihasználja. Egyre jobban fél az ember attól, hogy valakinek rejtett szándékai vannak irányába. Egy ilyen világban sajnos automatikusan az emberben megjelenik a keserűség, a bizalmatlanság. János azt mondja, hogy Isten teljesen más. Istenben bizalmunk lehet. Ő a szeretet. Neki nincsenek rejtett szándékai. Ő nem akar bennünket átverni. Mindaz, amit Isten irántunk érez, vagy amit gondol rólunk, mindaz nemes, becsületes, jó, és ami javunkat szolgálja. Nem kell félelemmel fordulnunk hozzá, inkább bizalommal. Ő elfogad. Ő olyannak fogad el, amilyenek vagyunk. És az ember ezt tudja. Az ember megérti azt, hogy hát Isten egy szerető atya, és én az ő gyermeke vagyok, olyannak fogad el, amilyen vagyok. Akkor ez úgy belülről felszabadítja az embert. Akkor az embernek nincs szüksége arra, hogy szorongásban éljen. Komoly változás hoz benne. És ezért mondja János, hogy másokhoz úgy kell viszonyulnunk az életben, ahogy Isten viszonyul hozzánk. Ez nem könnyű. Könnyű a tűzre tűzzel felelni, könnyű a haragra haraggal felelni, viszont erkölcsi nagyság kell arra, hogy a gonosz jóval győzzük meg. Isten a szeretet, és bennünket arra hív, hogy mi is az ő tanítványai vagyunk. Hatalmas üzenet ez, hatalmas témák János első levelében. És a végén, ha van még időm, akkor csak még egy kérdést tennék fel, amire nem János első leveléből felelnék. Kérdés viszont a következő, mit kap az ember Krisztusban? Sok mindent. Először is olyan szeretetet, melynek mélységét nem lehet megmérni. Olyan életet, amely sohasem hal el. Olyan igazságot, amely sohasem fakul meg. Olyan békét, amely sohasem lehet megérteni. Olyan nyugalmat, amelyet sohasem lehet megzavarni. Olyan örömet, amely sohasem gyengül. Olyan reményt, amely sohasem okoz csalódást. Olyan dicsőséget, amely sohasem ködösödik el. Olyan fényt, amely sohasem halványul el. Olyan tisztasságot, amely sohasem piszkolódik be, olyan szépséget, amely sohasem megy tönkre, olyan bölcsességet, amely sohasem lehet megzavarba hozni, és olyan forrásokat, amelyek kimeríthetetlenek. Ezeknek az ajándékoknak a megtapasztalását kívánom mindannyiuknak.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Ne félj! Az Úr, ő az, aki előtted megy, ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hágy téged. Ne félj, és ne retteg. Mózes 5. könyve, 31. fejezet, 8. verse. Avagy nem parancsoltam én meg néked, légy bátor és erős. Ne félj, és ne retteg, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz. Józsué könyve 1. fejezet, 9. vers. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. és 13. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap túlrendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. Béketeremtés kívül belül Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé az 580 millió keresztényt összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Már életében legenda lett Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és 3. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útján. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Haszon és becsület. A becsület szeretete magában oly szép. A haszonkeresés ellenben oly alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki, hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint a haszon hajhászásáért. Minden nemes érzésű ember így gondolkodik. Széchenyi István.

0: akikre hallgatsz.
1: Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy pogánycskóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Máté evangéliuma, 7. fejezet, 16.-17. vers.

elfoglalod a helyed. Az utas kísérő felsorolja a biztonsági előírásokat. Ezt inkább hagyd ki, gondolod magadban. Gyerünk már, emeljük magasba ezt a gépmadarat. Aztán mégis félbeszakítod és megkérded, hogy miért késik a felszállás. Nos, válaszolja, volt egy kis gond az egyik ajtóval, de azt hiszem már megoldódott. Az ajtóval? Valósággal felrobban a fejed. Gond volt az egyik ajtóval? És te csak azt hiszed, hogy megoldódott? Néhány nappal korábban az egyik gépnek a levegőben nyílt ki az ajtaja, és a légnyomás különbség 16 utast rántott magával. Éberen kezdesz figyelni az utaskísérőre, aki elmagyarázza, hogy mi történhet, ha csökken a nyomás az utastérben, és hogyan kell használnod az ülés alatti mentő mellényt. Amikor aztán megmutatja a vészkijáratot, úgy érzed, hogy isteni üzenetet kaptál. Inkább azonnal kiszállsz a gépből, mint hogy ezt 12 kilométeres magasságban kelljed megtenni.

Hogyan azonosítható a jó ember? Amikor beszállsz egy repülőgépbe, arra gondolsz, hogy biztosan már többször is átvizsgálta azt egy szakavatott személy. Sajnos azonban senki sem vizsgálja meg az emberi ajkat, hogy vajon igazat szól-e. A baj az, hogy bizonyos ideig bárki őszintének tettetheti magát. Jézus éppen ezért javasol egy másik mércét. Az igazság első mércéje a Szentírás. A második pedig a szeretet. És van egy harmadik, a következetesség. Jézus azt mondja, hogy az emberi élet olyan, mint a fa. Akkor ismered meg az ember igazi természetét, ha megnézed a gyümölcsét. Példaértékűnek tarthatod egy sportoló életét mindaddig, amíg nem jut tudomásodra, hogy csak pénzért hajlandó autogramot adni, és ráadásul veri is a feleségét. Csak idő múltával derül ki, hogy mi a szintiszta igazság. Igaz, hogy a sportoló tehetséges, de semmiképpen sem szeretnél úgy viselkedni, beszélni, gondolkodni, mint ő.

0: biztosan nem szállnál be egy repülőgépbe, ha tudnád, hogy le fogsz zuhanni. Akkor miért vállalsz halálos kockázatot azzal, hogy hallgatsz bizonyos személyekre? Egy repülőút csupán néhány órát tarthat. De akikre hallgatsz, azok egész életedre hatással lesznek. Igazából csak akkor vagy biztonságban, ha olyan emberek, ifjúságvezetők, keresztény barátok, szülők vannak körülötted, akikről már előzőleg bebizonyosodott, hogy az igazságot szólják, és úgy szeretnek téged, ahogy Isten szeret.
1: Közreműködött Balázs László.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 26. rész. A félelemről és az aggodalomról. János első levele, 4. fejezet, 18. vers. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 34. vers. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Ez alkalommal a félelemről és aggodalomról kívánok szólani. Mind a kettő régi nyomorúsága az emberi életnek. Mondhatjuk, hogy egyidősök és ikertestvérek. Mind a kettő a bűneset által jött az ember életébe. Úgy az aggodalom, mint a félelem nagyon meg tudja terhelni az embert. Elveszi az örömét, nyugalmát, és felesleges izgalommal, nyugtalansággal tölti el a bensőjét. Jó lenne a félő és aggodalmaskodó embereknek a kisgyermekekre figyelni, akiknek az életében különösen az aggodalmaskodás ismeretlen. Nem azt mondom, hogy a felnőtt emberek is legyenek olyan játékosak, gondtalanok, mint a gyermekek, de mint ahogy a gyermek minden gondját bizalommal oda tudja tenni a szülei vállára, aképpen kellene nekünk is az aggodalommal meg nem oldható problémáinkat oda tenni az Úrra. Péter apostol is azt mondja, minden gondotokat ő rá vessétek, mert néki gondja van reátok. Tehát, amikor főleg az aggodalom hiába valóságára kívánok rámutatni, nem a helyes és bölcs gondolkodás ellen, nem a bölcs előrelátás és megfontolás ellen beszélek, hanem azokról a felesleges aggodalmaskodásokról, amelyekkel a helyzetünkön úgy sem változtatunk. Az Úr Jézus az aggodalom felesleges voltára a Máté evangéliumában így mutat rá, kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Hát ilyen csodát az aggodalom valóban nem produkál, de nem csak ilyet, hanem semmiet sem. Az sokkal inkább ártalmára van az embernek. A mai ember aggodalmának, illetve félelmének sokféle oka van. Talán a legáltalánosabb a jövőtől való félelem. Lesz-e háború, vagy nem? Vajon mit hoz a holnap? Lesz-e elég bölcsességük az államférfiaknak ahhoz, hogy tárgyalások folytán biztosítsák a világ számára a békét, vagy bekövetkezik egy nukleáris katasztrófa? Földi emberek közül ugyan kiláthat ebbe bele, csak egyedül a sorsunkat kezében tartó örök Isten tudja mindezeket. Éppen ezért a félelem és töprengés helyett jobb az imádkozás. Jobb a jó akaratú emberek testvéri összefogása, a kölcsönös megértés, a békéért való együttmunkálkodás. Így az emberiség életének egéről szétoszlanának azok a vészfelhők, amelyek fejünk felé tornyosultak. Igen, az egyetemes bűnbánat az Istenhez való kiáltás segítene, de a félelem és az aggodalom nem. Már nagyon sokszor megfigyeltem, hogy a legtöbb ember nem is a mától, nem a jelentől fél, hanem a holnaptól, amit vagy megér, vagy nem. Ezért mondja az Úr Jézus, ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolgai felől. A holnap alatt természetesen érthetjük a holnap utánt is, illetve a jövőt. Igen sokan félnek a haláltól. Azon aggodalmaskodnak, hogyan lehetne elkerülni, vagy hosszú évekre visszatolni. No, hát ez az aggodalmaskodás is teljesen felesleges, mert akárhogy aggodalmaskodunk, az minden nappal közelebb kerül hozzánk. Már a ma született csecsemő bölcsőjére az van írva láthatatlanul, út a koporsó felé. E földön nincs maradandó városa egyetlen embernek sem. Jön a halál, sokszor hamarabb, mint gondolnánk. A legjobb védekezés ellene az élet fejedelméhez való menekülés. Az Úr Jézus tanítványai azért nem félnek a haláltól,
vagyis nem aggodalmaskodnak e földről való eltávozás miatt, mert meg vannak győződve róla, hogy amit Jézus mondott, az igaz. Ő pedig többek között ezeket is mondta. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Mennyivel jobb hát az ilyen biztos horgonyba kapaszkodni, mint rettegni és aggodalmaskodni. De sokan vannak még bibliás emberek is, akik bűneik megbocsátásában, illetve üdvösségük kérdésében vannak tele félelemmel és aggodalommal. Kétségbe esve kérdezik önmaguktól, mi lesz az én sok bűneimmel? Valóban megbocsátja Isten minden bűneimet? Az Úr Jézus vére valóban eltörölte az én sok bűneimet? Hiszen én már régen ismerem az igazságot, régen elfogadtam az Úr Jézust személyes megváltómnak, de azóta hányszor és hányszor vétkeztem könnyelműen. Hát van az ilyen nagy bűnös számára kegyelem? Az ördög azt hazudja, nincs. És ha bűneink özönére nézünk, jogos a félelmünk és aggodalmunk. De ha töredelmes és bűnbánó szívvel az Úrhoz kiáltunk, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. Kedves hallgatóm, ebben legyen vigasztalásod, ha a sátán üdvösségedet illetően ijesztene. Természetesen mindemellett vigyázz, hogy ne vétkezz. Sokan félnek a testi betegségektől. Nem is örül annak senki. Megvallom, én magam sem. Hányan még orvoshoz sem mernek menni, nehogy megtudják, hogy valamilyen súlyos betegségük van. Nem könnyű elfogadni azt a bibliai igazságot, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van. De ha mégis meglátogat bennünket Isten valamilyen betegséggel, essünk kétségbe. Ijedtünkben meneküljünk még hamarabb a halálba. Ugyanis sokan ezt teszik. Azonban az ilyen sötét gondolat minden hallgatónktól álljon távol. Tegyük azt, amit Jób, az ószövetségi szent férfiú tett. Isten akaratán megnyugodva mondjuk, ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el. Néha éppen a testi nyomorúság által tud Isten bennünket formálni és a jövendő életre felkészíteni. Ha ő enged próbát, ad erőt is annak hordozásához. Csak vigyázzunk, nehogy minden nyomorúságunkat Istenre hárítsuk, mert az ige tanítása szerint minden nyomorúságunknak oka a bűn. Csak Isten olyan kegyelmes, hogy ezekből a nyomorúságokból is kiment, vagy erőt ad annak hordozásához. Ki tudná felsorolni a félelem és aggodalom okait? Én ez alkalommal csak négyet hoztam fel a legáltalánosabbak közül. Mint már említettem is, a félelem és aggodalom nem segít, annál inkább árt. A félelemmel és aggodalommal megkötözött embernek nincs öröme. Tele van nyugtalansággal, izgalommal, rettegéssel. Feleslegesen emészti magát. Erre sokan azt mondják, ez mind igaz, de mit tehetünk ellene? Hiszen úgy tapad reánk, mint az utcapora. Egyszerűen nem tudunk tőle megszabadulni, kísér bennünket, mint az árnyék, valósággal belénk van szövődve. Kedves hallgatóm, engedd meg, hogy válaszoljak ezekre a nagy és nehéz kérdéseidre. Először is arra kérlek, ne légy a gyógykezeléssel szemben olyan, mint azok a betegek, akik nem hisznek a számukra felírt gyógyszerek hatásában, hanem anélkül, hogy kipróbálnák, megvetőleg félredobják. Arra kérlek, a félelmed és aggodalmaskodásod terhével jöjj a legbiztosabb orvoshoz, az Úr Jézushoz. Ennek a fajta betegségnek ő az egyetlen orvosa. Lehet, hogy gúnyosan mosolyogsz ezen az ajánlaton, és azt mondod, felvilágosult, modern korban élő ember nem hisz már az ilyen ózsdi mesékben. Mégis azt mondom, próbáld meg, mondd, mi történhetik egyéb, ha a kívánt gyógyulás vagy szabadulás nem következik be, mint saját megtapasztalásod alapján azt mondod, előre tudtam. De én szeretnélek biztosítani róla, hogy amennyiben őszinte lesz az Istenben való bizalmad és minden szégyenkezést félretéve úgy adod elő emésztő problémádat, mint aki valóban kívánja a belőle való szabadulást, megtapasztalod, hogy az Úr Jézus segíteni tud.
mert le fogja rólad venni a félelemnek és aggodalomnak terhét. Aztán számodra egy addig ismeretlen, boldog érzéssel tölti el szívedet, hogy ő van és ő szeret téged. Csak arra kérlek, hogy egy ilyen átélés megtapasztalás után a kapcsolatot tartsd meg az Úrral. Naponként szedd a lélek biztos gyógyszerét. Értem ez alatt azt, hogy olvass rendszeresen Bibliát, melyben Isten szól hozzád, de ne csak olvasd, hanem igazodj is hozzá. Azután imádkozz szívből, egyszerű, keresetlen szavakkal. Ne csak örökké kérj, hanem adj hálát is azért, amit már kegyelemből megkaptál. Gyakorold magad az Isten dicsőítésében. Ha engem is nem vennének körül a bizonyságok fellegei, hogy ő a hitből való imádságokat meghallgatja, nem hitegetnélek ilyen szavakkal. De vannak bizonyságaim, illetve bizonyságaink, hogy Isten a belé helyezett gyermeki bizalmat nem engedi megszégyenülni. Jöjj hát te is, meglátod, nem fogsz csalódni. Amen.

Bűnbánat és bűnbocsánat, 32. Zsoltár, Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hűségben, Szela. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem, Szela. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével, Szela. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek.

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Jelenkorunk egyik egyre inkább teret nyerő gondolata az ember biológiai kötöttségeinek és az objektív igazság létének tagadása, ezzel együtt pedig a biblikus emberszemlélettől való eltérés. Vendégünk dr. Újlaki Győri Anna, mentálhigiénés szakember, hosszú évek óta foglalkozik szexualitást érintő különféle témákkal. Azt tudható rólad, hogy a biblikus szexualitás, ezen belül a homoszexualitás, a gender, transgender és az online pornó használat a fő fókuszba állított témáid. Hogyan alakult ez ki? Miért pont ezekkel foglalkozol?
1: Jó néhány évvel ezelőtt elkezdtem olyan keresztény magyar forrásokat keresni, amik az online pornóval kapcsolatosak, mert akkor olyan élethelyzetben voltam, hogy szükségem volt információra ezzel kapcsolatban. És azt tapasztaltam, hogy angol nyelven nagyon sok jó anyag elérhető, vagy elérhető volt, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt. Magyarul viszont keresztény, megbízható jó anyagokat nem találtam. És ahogy egyre többet olvastam, meg tanultam ebben a témában, úgy, mivel azért sok átfedés van az online pornó és a homoszexualitás, gender témáiban, egyre több olyan anyagot is találtam. Mindannyian, de főleg a fiatalok nap mint nap ki vannak téve folyamatos hazugságoknak ezekben a témákban. Az én vágyam, meg célom, hogy az igazságról beszéljek szeretetben nekik. Ahogy Jézus azt mondta, ezt ő magáról mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, és ott az eredetiben az igazságot lehet valósággal is fordítani. Ugyanígy én is a valóságról szeretnék mindenkinek beszélni.
0: Tehát nagyon meghatározó számodra az, hogy Isten hited van. Mégis mit jelent számodra a biblikus szexualitás?
1: Ez alatt azt értjük, hogy mi az a design, amit megérthetünk a Bibliából, ahogy Isten beszél arról, Isten igéje beszél arról, hogy ő férfivá és nővé teremtette az embert az ő saját képmására. És a Biblia első könyvének az első fejezete már foglalkozik azzal a kérdéssel, ami nekünk most itt egy bizonytalansági pont, hogy egyáltalán van-e értelme férfiról és nőről beszélni, holott ez nem pusztán egy vallásos hiedelem, hogy vannak férfiak és nők, hanem ez a biológiai valóságunk, függetlenül attól, hogy mi róla a véleményünk. És ez például egy ilyen tény. És ezen túl, amikor biblikus szexualitásról beszélünk, akkor arról a nagyon különleges céljáról beszélünk a szexualitásnak és a szexnek, amit szintén az igében látunk, hogy válaszolva arra a kérdésre, hogy miért nem mindegy mondjuk Istennek, hogy én kivel mit csinálok a hálószobám falain belül, mikor és kivel és hogyan. Azért, mert Isten beszélt arról, hogy mire kaptuk a szexualitásunkat. Azt gondolom, hogy része annak, hogy miért, hogy átéljük azt, hogy kapcsolatra vagyunk teremtve. Végeredményben ő vele, de ezt a mély kapcsolódást át tudjuk élni, ugye legmélyebben emberi módon a házastársunkkal, férfi és nő. És akkor itt jön be az a képbe, hogy na, miért egy férfi, miért egy nő. Pál apostol ír arról, hogy ahogy a férfi a nővel van, az valami különleges módon egy ilyen tökéletlen képe annak, ahogy Jézus és az egyház van egymással. Ugye Jézus a vőlegény egy ilyen önfeláldozó, kizárólagos, szenvedélyes, mindent odaadó kapcsolatban van az ő egyházával, és hogy ezért nem mindegy Istennek, hogy ki, hogy, merre, meddig, hogyan éli meg a szexualitását.
0: A férfi-nő kapcsolatának a sérültsége is erőteljesen közrejátszik abban, amit tapasztalunk, hogy megjelent a gender gondolat felé való nyitást vákumszerűen szippantja magába a mai ember, meg a köztudat ezt az egészet, hogy legyünk ne csak férfi és nő, hanem lehet máshogy is.
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon összetett az, hogy miért tudott most ennyire berobbanni a gender ideológia, transgender ideológia az emberek gondolkodásába. Először visszamennék ahhoz a kérdéshez, hogy a homoszexualitásnak és a nemi identitászavarnak, ami ugye a transgender kifejezés mögötti valós állapot, amikor valaki úgy érzi, hogy rossz testben van. Tehát mind a két állapotnak a nemi identitászavar van a gyökerénél. Nagyon-nagyon bonyolult folyamatok mentén alakul ki a nemi identitászavar, de az egyik meghatározó eleme az az apával való kapcsolat. Úgy történik a nemi identitás kialakulása egy ilyen rendkívül leegyszerűsített módon, hogy ilyen 1-4 éves korunk körül alapozódik meg. Ez ugye egy nagyon korai életkor, és ha itt valami sérülés van, az elindíthat valakit később az azonos nemi vonzalom irányába, vagy akár a megmaradó nemi identitás zavarba is. Azt látjuk, hogy alapvetően több fiú érintett mind a két témában. Azért, mert amikor megszületünk, akkor mindannyian az édesanyánkkal vagyunk egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban, és hogyha az anya kapcsolat és az apa kapcsolat is kielégítő, és úgy rendben megy, akkor egy kislány 1-4 éves kor körül azt mondja, ez zajlik benne, hogy hát én eddig anyával voltam összenőve, és én alapvetően olyan vagyok, mint anya. Ez egy könnyebbnek mondható életfeladat ahhoz képest, amit a fiúgyermeknek kell tudni meglépni, hogy én eddig anyával voltam összenőve, mindent tőle kaptam, de én alapvetően olyan vagyok, mint apa. Én fiú vagyok. És ez egy sokkal sérülékenyebb lépés, és megint mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult folyamat, és nem azt jelenti, hogy ha valakinek sérült a anya vagy apa kapcsolata, akkor biztos, hogy erre az útra kerül. Lehetnek testi adottságok, hormonális eltérések, amik szintén nem predesztinálnak valakit arra, és a legnagyobb részt a pszichoszociális közeg hat ki arra, hogy a nemi identitásunk hogyan alakul, illetve a szexualitásunk hogyan alakul. Azt tudjuk mondani, hogy mindannyiunknak a traumáink azok szexualizálódnak.

0: A lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Nyilvánvaló, hogy az első évek annyi mindent meghatároznak. Vissza lehet nyúlni ide, meg lehet-e gyógyulni ebből, hogyha ilyen mélyek a gyökerei, illetve mit lehet tenni az első években, ha próbálunk tudatos szülők lenni, vagy segíteni, vezetni, erősíteni a gyerekeket.
1: Kezdeném a végével, hogy mit tehetünk. A gyerekeink a kimondatlan dolgainkat is megérzik. Az, hogy én hogy vagyok nőként önmagammal, a saját szexualitásommal, a férjem hogy van az ő férfiségével, hogy vagyunk mi egymással, mint házaspár. Látnak minket megölelni egymást. Egymást emeljük abban, hogy apa ilyen, anya meg ilyen, vagy cikizzük apát, hogy nem úgy pelenkáz, ahogy én. Az a kisgyerek hogy éli meg, hogy az anyukája emeli a férfiakat, vagy folyton negatívan beszél róla? Van-e bántalmazás a családban? Ezek mind nagyon-nagyon erős hatások. A szexuális bántalmazás az teljesen egyértelműen el tud vinni ilyen irányba, de ha mondjuk egy gyerek tapasztal fizikai bántalmazást, akkor is úgymond dönthet úgy, hogy na jó, én ebből a nemből nem kérek. De ha mondjuk egy ilyen abszolút átlagos, szerető családi közegről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy azt tudjuk tenni a gyerekeinkért, hogy mi magunk foglalkozunk a saját sérüléseinkkel, akár a szexualitás terén. Hogyha egy szülő elkezd gyógyulni, akkor ez kihat az egész családra. Azzal tesszük a legtöbbet egyébként a gyerekeinkért, ha szeretjük a házastársunkat. És azt hangsúlyozni, nyilván ezt csak akkor tudjuk, hogyha szintén ezt éljük, hogy milyen jó az, hogy Isten férfivé és nővé alkotott minket. Milyen jó, hogy apa ilyen, amilyen, így csinálja a dolgait, és nem úgy, ahogy én. És a másik kérdésedre

amiket nem fogunk kiélni, mert igazából keresztény vagy nem keresztény ember, mindenki szabályozza bizonyos szexuális késztetéseit. Nagyon-nagyon jó hír, hogyha valaki átél például azonos nemű vonzalmat, és még nem kezdett el felvállaltan melegként vagy leszbikusként élni, akkor sokkal könnyebb visszafordulni, és ezért van nekem annyira szívemen a prevenció. Azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy nekünk szabad beszélni arról, hogy nem muszáj ráállni egy pályára csak azért, mert átélünk bizonyos vonzalmakat, nem vagyunk ezeknek kitéve. És a gyógyulás kérdése, én úgy látom, hogy ahogy Isten az életünk más területein is, van, hogy csodát tesz. Az a ritka, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy egyik pillanatról a másikra Isten elvette ezt vagy azt a akár függőségemet, akár fizikai betegségemet, akár mondjuk egy ilyen hatalmas identitásbeli vagy vonzalombeli kérdést. És vannak olyanok, akiket pedig úgy gyógyít Isten, hogy azt tudják mondani, hogy ez többé engem nem határoz meg, átél azonos nemű vonzalmat, de úgy döntött, hogy ezt nem éli ki. És ez nagyon igazságtalannak tűnhet, de ha belegondolunk abba, hogy a biblikus szexualitás és Isten igéje ugyanezt a mércét teszi egy egyedülálló heteroszexuális elé is. És számomra ez is különleges felismerés volt, ami szerintem még fontos lehet itt, hogy tudjuk azt, hogy nem jó azoknak az embereknek ez az életforma, akik ebben vannak. Akkor is így van ez, hogyha a médiában a leghangosabb az nem ez.

0: Isten, amikor megteremtette a világot, mindenre rámondta, hogy ez jó. Azt hangsúlyozza a világ, hogy de nekem az lesz a jó, hogyha végre teljesen nő lehetek, transzgender, nem váltó, műtétenesek. Át, mert valóban azt tűnik jónak egyébként, hogyha valami vágyunk teljesül.
1: Azt mindannyian átéltük, hogy sokszor egyrészt olyan dolgokra vágyunk, amiről tudjuk, hogy nem tesz jót nekünk, másrészt nagyon sokszor változnak a vágyaink. Egyik évben ez, másik évben az. És éppen ezért nem divatos arról beszélni, hogy léteznek objektív igazságok, ugyanilyen dolog a biológiánk is, ahogy mondtam, hogy egészséges emberekről beszélve a férfi test arra való, hogy megtermékenyítsen, a női test pedig arra, hogy életet tudjon adni. És igen, lehet arról beszélni, hogy ha valami hiba van a dologba, akkor mi van, de az esetek leges-leges legnagyobb százalékában, aki nemet akar váltani, az nem ebbe a kategóriába esik, hanem biológiailag teljesen egészséges. És ugye a transgender ideológiának az az alapgondolata, hogy vannak olyan emberek, akik rossz testbe születtek. Én egy női testbe zárt férfi vagyok. Tehát, hogy mintha az agyam az lehetne férfi úgy, hogy én amúgy nő vagyok. De ehhez nem kell kereszténynek lenni, hogy azt ki tudjam mondani, hogy ez egy valótlanság, mert minden testi sejtünkbe bele van írva, hogy férfiak vagy nők vagyunk. Ha 100 év múlva kiásnak a régészek egy csontot, meg tudják mondani a DNS-éből, hogy az egy férfinek vagy egy nőnek volt a csontja. Akármi is az én véleményem, ez egy valóság. A design része, mondjuk itt a mikrofon előtt ülünk, a mikrofont is elkezdhetem használni hajszárítóként, vagy megpróbálhatom beledugni a vízbe, de akkor nem rendeltetése szerint használom. Ugyanígy vagyunk mi emberek, hogy nekünk keresztényként egy plusz, hogy tudjuk azt, hogy Isten beszéde is alátámasztja azt, ami a valóságunk. De ehhez nem kell feltétlen kereszténynek lenni, és azt tudjuk, hogy a

0: Mi identitás az a gondolatainkban van, az, ami nem születünk, hanem az kialakul, ahogy mondtam, 1-4 éves korban megalapozódik, de az életünk során, ahogy érnek minket a tapasztalatok, a pubertás is segít ebben, kialakul, hogy én fiú vagyok, aztán férfi vagyok, vagy lány vagyok, nő vagyok, de hogy a gondolataink, azok nem egy ilyen testünktől elválasztható valami, mert ugye az az alapgondolat, hogy a test meg a személyiség az így szétválasztható, én egy női testbe zárt férfi vagyok, hanem a gondolataink azok egy testi szervünkbe, az agyunkba fogalmazódnak meg. Tehát a testünk és a személyiségünk egyszerűen nem szétválasztható egymástól. Ilyenkor azt mondhatjuk, hogy a nemi identitásom vagy helyes, a valósággal megegyező, vagy helytelen. És akkor eldönthetem, hogy a gondolataimat próbálom meg a testi valóságomhoz alakítani, ezt mondja mondjuk egy segítő kapcsolat, vagy egy pszichoterápia, vagy egy lelkisszel beszélgetés. A mai mainstream viszont azt mondja, nem, a gondolataim és az én érzéseim sokkal fontosabbak, mint a testi valóságom, alakítsuk a testet a gondolataimhoz. Ezzel az a baj, hogy tudjuk azt, hogy az első években jellemző egyfajta eufória, de tudjuk azt, hogy nemhogy nem változnak az öngyilkossági mutatók, hanem 10 évvel a nem váltás után hihetetlenül megugrik. Nem őket látjuk a médiában, hanem a 1-2 napja, 1-2 éve nemet váltott embereket, és egyszerűen azt tudom mondani, hogyha valaki még nem is keresztény, csak egyszerűen próbálja a tényeket megvizsgálni, akkor is arra a következtetésre jut, hogy ez valahogy nem jó megoldás. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sokan vannak most már a detranzícióban, akik viszont azt gondolták, hogy ők arra vágynak, hogy nemet váltsanak, és megbánták. Igen.
1: Erről sem hallunk sokat. De ahogy készültem az interjúra, találtam egy oldalt elég gyorsan, ahol egy ezen átesett férfi ember segít.
0: És most már nagyon-nagyon sok fiatal is van. Tehát fiatal tinik, legtöbben lányok, mert most egy olyan hullámba vagyunk benne, ahol lányok akarnak tömegesen tini lányok nemet váltani, úgyhogy nem éltek át gyerekkorukba semmiféle nem identitás zavart, ahol legális már akár 9 éves kortól a pubertás blokkoló. Amerika több államában, Kanadában abszolút jellemzőek ezek az ügyek, de európai országokat is találunk, ahol egyáltalán nem kell 18 évesnek lenni ahhoz, hogy valaki már hormonokat kapjon. Amerika több államában akár 9 éves kortól is, ha akkor elindul a pubertás, akkor pubertás blokkolóra teszik a fiúkat vagy a lányokat. Ez azt jelenti, hogy néhány évig leállítják az egészséges fejlődést, mondván, hogy ez csak egy pauzgomb, amit bármikor felengedhetünk, és ott folytatja a fejlődést, ahol abba hagyta. A statisztika viszont azt mutatja, hogy az a gyerek, akit már állítottak a pubertás blokkolóra, az 13-14 évesen 100%-ban megy tovább az ellenkező nemi hormonra, ami például lányok esetében a tesztoszteron, és ennek nem kell nagy pszichológusnak lenni, hogy lássuk az okát, hogyha egy fiú kihagyott 2-3 évet a fejlődésből a kortársaihoz képest, nem mutál, le van maradva a testi fejlődésben, nem fogja hirtelen úgy érezni, hogy ő mégiscsak fiú akar lenni, a lányoknál ugyanígy nem menstruál, nem nőiesedik, nem fog hirtelen megerősödni abban, hogy mégiscsak nő akar lenni, és a pubertás blokkoló és az ellenkező nemi hormon együtt már egy életre sterilizál. És 14-15 16 évesen még az embernek nem az a legfontosabb gondolata, hogy lesz-e vajon gyereke, de 20 pár éves korában már elképesztően fontossá válik. És ha belegondolunk ebbe, hogy ugye az az érv, hogy csak nehogy öngyilkosak legyenek, inkább legyen egy, ezt mondják a szülőknek tényleg, hogy mit akar anyuka, inkább, hogy legyen a lánya helyett egy fia, vagy egy meghalt gyereke. És akkor nyilván azt fogja mondani a szülő, hogy hát persze, inkább azt akarom, hogy akkor váltson nemet, csak éppen azt nem mondják el, hogy mennyi egészségügyi kockázattal jár, ugye nem lehet a hormonrendszerbe úgy beavatkozni ilyen iszonyatosan erős módon, hogy az ne legyen káros a szervezetre, a csontritkulás, daganatokra való hajlam, elhízás, akár szív-érrendszeri betegségek valószínűsége hihetetlenül megnő. Arról nem is beszélve, hogy pont a szexuális fejlődés is kárt szenved az olyanoknál, akik már gyerekkorban elkezdik a tranzíciót, és egyszerűen például egy lánynak nem fejlődik ki rendesen a hüvelye, egy fiúnak a hímnemi szerve, és magára a szexuális örömre se lesz úgy alkalmas, és számomra döbbenetes, hogy pont egy olyan témában, amikor ugye a vágyakról beszélünk, és ez a valóság, és a mostani generáció van ilyen kísérleti stádiumban.

0: A Lélekhangoló műsorban dr. Újlaki Győri Anna mentálhigiénés szakemberrel beszélgetünk. Mit látsz, hogy itt Magyarországon azzal a tudásanyaggal rendelkező fiatalok körében, ami nyugatról már bejött ebben a realitásban, hogy itt még nem kérhetnek mondjuk nem változtató műtéteket, hogyan érdemes beszélgetni ezekről velük?
1: Én azt gondolom, hogy őket azért vonzza nagyon ez az egész azért is, hogy hát mindenkit hagyjunk úgy, ahogy ő szeretne lenni, mert a mai nyugati kultúránknak az egyik legnagyobb értéke az elfogadásnak nevezett valami. Érdemes tőlük olyan dolgokat kérdezgetni, hogy mit értünk az alatt, hogy elfogadás. A keresztényekre is szokták mondani, hogy a tietek az a szeretet meg az elfogadás vallása, de hogy hogyan definiálunk egy fogalmat, az nem mindegy. Vagy mit értek szeretet alatt azt, hogy mindent megadok neked, mindent úgy csinálok, ahogy te szeretnéd, vagy az én szeretetem az olyan, hogy a te javadat keresi, és minden, amit teszek, az abból fakad, hogy neked jót akarok. Én szeretek a fiataloknak arról is beszélni, hogy ilyen nulladik lépésként, hogy egyáltalán létezik-e igazság. Mert hogyha csak a te igazságod meg az én igazságom van, akkor te azt gondolod, hogy a férfi meg a nő van, én meg azt gondolom, hogy végtelen gender van. Ugye abban élnek, az alapvetés, az axióma, hogy hát nincs igazság, csak te meg én igazságod van. És igen, van vélemény az, hogy ez a pohár víz, ami előttem van, elég hideg vagy nem, az az én véleményem. Vagy hogy túl kevés van benne, vagy túl sok, az az én véleményem. De hogy a molekulái azok miből állnak, az nem az én véleményem kérdése. És akkor így, ho-ho, lehet, hogy az emberrel kapcsolatban is vannak ilyen nem véleménykérdések, hanem dizájnbeli ügyek, ami vagy tetszik nekem, vagy nem, de attól az én véleményem az nem változtat rajta. Vagy például a Love is Love-ról beszélgetni velük, hogy annyira jól hangzik, hát, hogy a szerelem az szerelem, az csak jó lehet. Oké, és mi van egy viszonnyal? Ahol két felnőtt ember, neki jó ott együtt, de attól az jó lesz. Ott van a feleség, vagy férj, meg a gyerekek. Önmagában attól nem lesz valami jó, hogy nekünk ez jó, meg mi ebben egyetértünk. És nyilván ezek az észérvek, ezek akkor tudnak egyáltalán betalálni, ha azt érzik rajtunk, hogy mi szeretettel vagyunk ő feléjük is, és mindenki felé, aki ilyen dolgokkal küzd, és a szeretet alatt azt értem, amit Jézus is tett, hogy az asszonynak se azt mondta, mikor házasságtörésen kapták, hogy jó, akkor én megkövezlek téged, mert én vagyok a bűntelen, de azt sem mondta neki, hogy tudod mit? Semmi gond. Élj tovább így, hanem azt mondta, hogy én sem ítéllek el téged, menj el és többé ne vétkezz, hogy valahogy, és azt gondolom, hogy így szerette jól azt az asszonyt, nem akkor, hogyha megerősítette volna, vagy tudod mit, neked igazából ez baromi jó, hogy ebbe a házasságtörésbe benne vagy, és én téged elfogadlak és szeretlek a szó ilyen értelmében, hanem igazán is valóságosan szerette azt a nőt, és ezért mondta neki azt, hogy nem ítéllek el, és menj el, és ne tedd ezt többé, mert nem jó neked.
0: Mi a jó bizonyságtétel a világ felé, hogy úgy mondjam, a biblikus szexualitás ügyében, és az azt érintő kérdések ügyében, amikről szó esett?
1: Azt gondolom, hogy a Szentírás egészét tanulmányozva, ha valaki leülne, és elejétől végéig, 8-szor végigolvasná a Bibliát, akkor azért nagyon hasonló következtetésekre jutna, ami évezredekig alapvetés volt a keresztény egyházon belül, hogy Isten alapvetően a szexet egy férfi és egy nő házasságon belüli szövetségére alkotta, oda adja és ott engedélyezi. És minden, ami ezen túlmegy, azt az egyháznak néven kell nevezni, és nem szabad ezekben megalkudni, mert ha azt mondjuk, hogy hát igazából mi már annyira progresszíven gondolkodunk, hogy már túljutott az emberiség ezeken a régi meséken, amik a Bibliában a szexualitásról le vannak írva, hát a Biblia egy jó könyv, de ebben nincs igaza, akkor onnantól kezdve mi másban nincs még igaza? Úgyhogy azt gondolom, hogy ami nagyon sokszor visszajött, hogy az egyház is képviselje az igazságot szeretetben.
0: A genderelmélet túlhaladottnak tekinti a férfi és nő kategóriákat. A transzgender ideológia térhódítása kapcsán pedig számos nyugati országban már kiskorúaknak is legálisak különböző kezelések, műtétek, nemi identitászavar esetén. Mindez kihívások elé állítja az egyházakat is, amelyek vendégünk dr. Újlaki Győri Anna szerint vagy idomulnak korunk hazugságokat hirdető szexuális ideológiáihoz, vagy kiállnak az igazság mellett, szeretettel, imádsággal. Azok számára, akik az elhangzottak nyomán többet szeretnének hallani arról, amit a mentálhigiénés szakember képvisel, a gender, transgender és a biblikus szexualitás témáiban, ajánljuk az ő további megszólalásait, előadásait, amelyek megtalálhatóak az interneten. Szeretettel ajánljuk továbbá az Egy Testé podcastet, amelyben Újlaki Győri Anna nagyné Végcsengével szexualitásról, szerelemről, házasságról beszélget nyíltan és szabadon a Biblia tükrében. Elhangzott interjúnkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.luterán.hu webcím alatt. Üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@luterán.hu címre vagy SMS-ben a 0620 620 36 79-es számon. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. A Teremtés Hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálata teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Keresztény összefogása megfogan gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imát, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbeni járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink, a Magyar Pax Romana, az Európai Magyar Protestáns Szabad Egyetem, valamint az Egyház és Társadalom online folyóirat kerekasztal beszélgetése következik. A mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk, Rendszerváltozás egyházainkban. A rendszerváltozás idézőjelben, a mondat végén kérdőjel. A beszélgetés résztvevői ABC-ben Gégény István katolikus teológus hittanár, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumának elnöke, digitális tartalomfejlesztő, író, költő, dalszerző. Hajdú Zoltán Levente, református lelkész, a Magyarországi Református Egyház a missziói szolgálatának szakmai vezetője, 3 imakötet szerzője. Orosz Gábor Viktor, evangélikus teológus, etikus, habilitált egyetemi tanár, Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem rendszeres teológiai tanszékének professzora, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata teológiai bizottságának elnöke. Vildma János, közgazdász, katolikus vallástudós, egyetemi docens a Wesley János lelkészképző főiskolán, az Egyház Fórum folyóirat és kiadó társ alapítója. Arra kérlek benneteket, hogy osszátok meg velünk, ti hogyan értelmezitek azt a változást, amit néhányan rendszerváltozásnak definiálnak, és mit tapasztaltatok abban a tekintetben, hogy az egyházak erre hogyan reagáltak?
1: Hát azt gondolom, hogy azt minden jelenlévő, aki itt van most ebben a beszélgetésben érzi, tehát nem mondok nagy újdonságot, hogy nem egyszerű politikai változás történt, amikor kormányváltás zajlik, egy kormánytól elbúcsúzunk, és egy másik kormány érkezik. Ennél sokkal több történt. Nagyon klasszikus történelmi közéleti értelemben nem történt rendszerváltás. Demokráciában éltünk április előtt is, és demokráciában élünk most is. Mégis, még mindig maradva a közéleti perspektívánál, tehát nem a teológia olvasatnál, nekem nagyon szimpatikus az, amit Heil György, akkor még nem, de most már államtitkárként, egyház ügyekért is felelős államtitkárként mondott a Szemlélek Klub extra nyilvános beszélgetés alkalmán, hogy az bizonyos, hogy rendszerleváltás történt. Amennyiben a saját definíciója szerint is NER-nek, nemzeti együttműködése rendszerének apostrofáljuk, vagy elfogadjuk ezt az elnevezést az elmúlt 16 évre, ami a maga módján közéleti szempontból is egy ilyen monolit tömbnek tűnik, kétharmadokkal, nagyon erős központosítással, és nagyon sok olyan erkölcsi motivummal, vagy erkölcsileg megítélhető motivummal, amely a állampolgári részvétel, gyakorlatilag ami a demokrácia alapja, a közügyekbe való beleszólás terén erősen csorbított jogokkal volt jelen, noha nem klasszikus jogi értelemben, mert nagyon-nagyon sok minden jogszerűen történt az elmúlt 16 évben, de mégis nagyon egyértelmű, meg tudjuk azt ítélni, hogy leginkább az igazságosság szempontjából óriási hiátust szenvedett el a magyar társadalom. És van a matematikában az indirekt bizonyításnak a módszere, hogy mégis minek nevezzük ezt, ami történt. Merjük-e ezt mondjuk rendszerváltásnak, vagy minek nevezzelek? Ott számomra ez az indirekt bizonyítás segít, próbáljuk elképzelni, mi lenne ma Magyarországon, ha továbbra is a NER-ben élnénk. És talán itt ez segíthet számunkra, hogy fölismerjük azt, hogy egyértelműen szabadabbá vált a levegő, szabadabbá vált a tér a nyílt párbeszédre, a nyílt vitákra, nagyon sok minden kimondható, amit nagyon sokan elfojtottak, a jól felfogott érdekükből, és akkor itt áttérhetünk arra majd, de nyilván ez a második kör lesz, hogy az egyházak vonatkozásában is egy sokkal nagyobb szabadságfok van most jelen, 2026 őszén a magyar, mondjuk így köztérben, közéletben, és a közügyek terén, mint volt korábban. Ez nem feltétlenül minden egyházi vezető szerint volt egy negatív időszak az elmúlt 16 év, ezt majd visszatérek rá, de mindenféleképpen én úgy érzem, hogy egy óriási radikális felkiáltás történt április 12-én. Álmomban, személyesen álmomban nem gondoltam volna azt, hogy ez a 141 mandátummal, ami nyilván egy szám, de mégis egy nagyon markáns szám, kifejezhető elsöprő véleménynyilvánítás történik. A magyar társadalomnak elege lett valamiből, a magyar társadalom összekapaszkodott, és ez talán kevésbé szól a jelenlegi kormányról, kétségkívül van relációja a Tisza vonatkozásában is, de egy óriási, mondjuk így társadalmi, össztársadalmi értékítélet, népítélet az elmúlt 16 évről. Ami most van Magyarországon, az személyes megtapasztalásom is, meg nyilván én közéletileg is igyekszem aktívan nem csak követni a dolgokat, hanem megszólalni is, az a felszabadultság, az a kimondhatóbbá váltak dolgok, és megjelent egy olyan dolog, amit én teológusi szemüveggel is üdvözlök, a vita. A vita, ami adott esetben konfrontációt, konfliktust is eredményez, akár csak az elmúlt napokból a legfőbb ügyész jelölése kapcsán mondjuk az államfő és a kormányfő közötti csörtében is értelmezhető, akár a Tisza párton, mint kormányzó nevezhetnénk akár monolit tömnek, de pont ez a lényeg, hogy például ugyanúgy a legfőbb ügyész esetében is van belül is vita. Megjelent egy olyan dolog, ami már általam említett, és hogyha most van a 30 éves évforduló az igazságosabb és testvéresebb világot püspökkari körlevélnek, nyilván én nem fogom megtagadni, és igyekszem a saját nevem beszélni, hogy én a katolikus oldalt ismerem jobban, és ezért a jelenlévők közül inkább a katolikus nézőpontot fogom képviselni. Igazságosabb mindenféleképpen lett Magyarország közélete, hogy testvériesebb lesz-e a választásoknak köszönhetően, ezt szerintem ma még korán van, még csak néhány hónap telt el, de mindenféleképpen följött a víz alól a magyar társadalom, ahova le volt nyomva fejünk, és tanuljuk egy kicsit újra azt, hogy hogyan tudunk döntéseket hozni.
0: Te mit tapasztalsz? Hogyan fogadták az egyházak ezt a változást?
1: Ha az egyházak alatt az egyházi vezetőket értjük.
0: Én most, ahogy akarod, vezetők, lelkészek, hívek, mint.
1: Jó, az egyházi vezetők körében többnyire egy zavarodottságot érzek, tehát abszolút sokkolta őket, ez az eredmény, nem számítottak rá. Szerintem sokan közülük elhitték az előzetes központi narratívát, mármint hogy az akkori korábbi kormány propagandának az állításait, vagy hitegetéseit, becsléseit, és látom a felfelbukkanó, kicsit búvópataként előbuttyanó remény jeleit. Tehát amikor Kocsis Fülöp úgy nyilatkozik, hogy amikor egy fontos témában, mint például az abortusz, gyilkosnak nevezzük azokat, akik másként gondolkodnak, mint a keresztény tanítás, az egy gyilkos kommunikáció. Hát mikor hallottunk mi ilyet? És tudnék sorolni ilyen apró reményjeleket, a Hortobágyi Ciril egyre bátrabb megszólalásai, aki eddig sem ment a szomszédba azért, hogy képviselje hangosabban a keresztény tanítást. Én azt látom, hogy nehezen tudnak mit kezdeni a jelenlegi helyzetet az egyházi vezetők, de ez olyan, mint amikor fölkavarunk egy olyan álló vizet, amire azt mondhatjuk, hogy hát eddig nem volt zavaros, csak olyan koszos volt. És én most ezt bátran merem az egyházi vezetés, vagy az egyház kormányzás szempontjából egy rossz értelembe vett nyugalomnak tekinteni az elmúlt 16 évet, most zizegés van, és nem tudni még, hogy ebből mi lesz, de sok-sok pozitív jelet látok.
0: Akkor menjünk tovább ABC rendben. Levente, lennél kedves?
2: Szeretettel köszöntöm és tisztelettel a jelenlévőket, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek ebben a körben. Azt hiszem a megszólalók közül, vagy ahogy hallottam, az egyetlen református vagyok. Egy nagyon érdekes helyzet az számunkra, már reformátusok számára, hogy Ennek az évnek két nagy választási periódusa is van. Az egyik ugye lezajlott tavasszal, a másik pedig éppen most van folyamatban a református egyházban. Olyannyira folyamatban, hogy némelyik egyház kerületben már megvannak a leendő püspök és főgondnok jelöltek, és némelyik kerületben még éppen szüli a közgyűlés, illetve a közgyűléseknek a sorozata ezeket a jelölteket. Szóval semmiképpen nem tudok egy olyan helyzetről beszámolni református viszonylatban, ami már a végéhez ért volna, vagy valamilyen nyugvó pontra jutott volna. Sőt, mondhatom azt, hogy eleve valahogy az egyházi közvéleményünkben volt egy ilyen belső önkondicionálás, hogy nekünk erre kell fölkészülnünk ebben az évben, hogy két ilyen erőpróba lesz a társadalom előtt. Na most, hogy az első kérdés részre válaszoljak István, hogy hogyan éli meg ezt az egyház, hogy megtörtént-e, vagy történik-e rendszerváltás az egyházban. Ez én azt gondolom, hogy máshogy zajlik az egyházban, más, sokszor még a logikája is más, a dinamikája mindenképpen, mint ahogy egy társadalomban tud lezajlani. Ennek rengeteg összetevője van, amit nyilván akár hosszasan ki is elemezhetünk majd, lesz rá némi időnk. A rendszerváltásra, hogy ennél a szónál maradjak, egyébként szükség volt és szükség van. Tehát olyanná vált, én személy szerint így élem meg, így tapasztalom, olyanná vált egy rendszer, amelyik magát kereszténynek mondta, hogy gyakorlatilag nem volt olyan idő pillanat, amikor ne lógott volna ki a lóláb. És ezt még az is érezte, aki saját magát esetleg ahhoz a táborhoz tartozónak gondolta. Na most az egyház egy egészen különleges helyzetben van, az Isten egy nagyon különleges helyzetbe helyezett bennünket, amikor az ő népét egyházzá formálta. Az egyik az, hogy létezik ennek ugye egy teológiai lelki vonatkozása, és létezik egy társadalmi vonatkozása. És a csoda mindig az, édesapámnak volt egy ilyen mondása, amit szeretek így időről időre felidézni, már csak azért is, mert én is bizonyos egyházi pozícióban vagyok, hogy az Úristen egyik legnagyobb csodája az, hogy még létezik egyház a Földön, annak ellenére, hogy kik abban az ő szolgái. Na most ez nyilván nagyon rossz ízű, ha másra gondolok, és nagyon fontos magam előtt ezt mindig tükörként látni, és fontos minden egyházi vezetőnek tükörként látni ezt maga előtt. Magyarul én azt éltem meg ebben az elmúlt néhány hónapban, mondjuk április óta, hogy egyfajta akaratlan szembenézés következett be az egyházi vezetők részéről is. Ugyanis bele kellett nézni abba a tükörbe, amiben nem volt szükségszerű belenézni áprilisig. És aminek az elkerülésével is megvoltak a tovább lépésnek, vagy a vélt tovább lépésnek az útjai az egyház vonatkozásában. Most ennek a tükörbenézésnek az időszaka zajlik, és azért különös ez számomra, vagy számunkra, reformátusok számára, mert ennek most egészen pozicionális konzekvenciái vannak, lesznek, és azt meggyőződéssel mondom, hogy bármilyen személyi konstelláció áll elő most az új püspök és főgondnok választásokkal, illetve majd a zsinatelnök különböző közegyházi pozíciók betöltése során, biztos, hogy változások lesznek az egyházban, a református egyházban, egészen biztos, hogy szemléletbeli változás lesz, dinamikai változás lesz, és ez nem csak abból következik, hogy egy következő generáció kerül be a vezetésbe, hanem abból is, hogy akarva, akaratlanul levonjuk az áprilisi választásoknak, illetve társadalmi változásoknak a konzekvenciáit.
0: Orosz Gábor Viktor következik.
3: Köszönöm szépen én is a meghívást, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ismét egy ilyen beszélgetés részese lehetek. És hát persze engem is meglepett a felkérésed és a meghívásod, de annál inkább örültem neki. Hát ugye az első kérdés, ha jól emlékszem, az volt, hogy személyesen hogyan érintett bennünket a idézőjelbe tett rendszerváltás. És Engem úgy érintett, hogy észrevettem, hogy eltűntek a gyűlöletplakátok. Azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen plakatív rendszerváltás volt. Engem nagyon bántottak ezek, hogy arra hívtak, szólítottak minket ezek a plakátok, hogy egy embert, valakit gyűlölni kell. Hiszen éppen ennek az ellenkezőjét hirdetjük, hogy a másik ember szeretni kell, illetve hát mindannyian ismerjük az áldozat metaforát, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az tulajdonképpen fölöslegessé tette, hogy egy embert tegyünk bűnbakká a világba, hanem megtisztuljunk és közösen keressük a problémák megoldását. És én azt gondolom, hogy a gyűlölet plakátok eltűnésével egy ilyen időszak jöhet el, de azért evangélikus teológusként egy politikai hatalomváltást szerintem demitologizálni is kell lassan, hiszen ugye az evangélikus képbirodalomról szóló tanítás pont ezeket a hatalmi ágakat különbözteti meg, hogy a világi kormányzatot válasszuk el az Isten országától, és hogy a világi hatalomgyakorlásnak a jog és a rend fenntartása a feladata. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó lehetőség nyílt a párbeszédre és az evangélium hirdetésére, hogy valóban keresztények legyünk és evangéliumiak legyünk, és hogy Krisztust hirdessük ebbe a világba. Ezt azért is hangsúlyozom, mert valahol azt írtam, hogy a Fidesz alatt kialakult egy úgynevezett fantom teológia. Tehát egy olyan teológia, ami nem is létezik, mint hogyha a keresztény teológia egy szólamú lenne. És hogyha az utóbbi napok eseményeibe gondolunk bele, akkor például a szívhangrendelet kapcsán a több szólamúság jelent meg. A szívhangrendelet kapcsán például megjelent egy árnyaltabb gondolkodásmód is, ami az evangélikus egyháznak és teológiai gondolkodásnak a sajátja. A másik fontos dolog, amit fölírtam ide, hogy szerintem eljött a kontemplációnak az ideje. Tehát én nagyon kevés egyházvezetői reakcióval találkoztam, amivel találkoztam, az felületes volt. Inkább azt érzem, hogy van egy ilyen köztes időszak, ami teret enged arra, hogy minden egyház, katolikus, református, evangélikus meditáljon, imádkozzon, és csöndben végig gondolja azt, hogy mi történt, és hogy mi az ő egyházának a feladata, és hogy távolabb kerüljön a politikai hatalomtól, és a egymás kölcsönös kiszolgálásától. Szerintem mi evangélikusok távolabb voltunk, mint a református és a katolikus egyház ettől a NER rendszertől, és nem is élveztük a jó téteményeit annyira, ezért egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, de minden egyházban egy belső megújulásra van szükség itt Magyarországon. Egyébként ugyanúgy, ahogy egész Európában erre van szükség, de nálunk most különösen, hogy tudatosítsuk azt, hogy mi az állam szerepe és mi az egyház szerepe.
0: Még ha tudnál valamit, hogy te mit tapasztaltál evangélikus egyházban, hogyan fogadták a változást?
3: Szerintem alapvetően örömmel, tehát én ilyen nagy emberekkel nem beszéltem, tehát egyházvezetőkkel, meg potentátokkal, viszont kollégákkal tartottam a kapcsolatot, a hallgatókkal tartottam a kapcsolatot, és alapvetően a legtöbben azt mondták, hogy 16 év után kellett a változás, akármilyen irányba is megy ez tovább. És ezen belül a többség azért örült neki, hiszen valahol mindenki számára ez egy szabadság, vagy megszabadulás élmény volt, egy, hát mondhatjuk azt, hogy az egyházakat instrumentalizáló hatalomtól, tehát eszközé tette az egyházakat ez a politikai rendszer. Hát voltak olyan egyházvezetők, akik ezt szívesen vállalták, és cserébe elfogadták azt a rengeteg pénzt, hatalmi pozíciót, amivel nem tudtak mit kezdeni sokszor, és meghasonlást okozott az egyházaikba. Tehát én fültanúja voltam egy református beszélgetésnek, hogy református kollégák beszéltek arról, hogy hogyan, mit kezdjenek azzal a pénzzel, meg kikapja meg, és hogy összevesztek meg, stb. Nálunk nem nagyon volt ilyen, inkább azt lehetett akkoriban hallani, hogy a egyházi vezetőnk, például Fabinyi Tamás, miért nem lojálisabb Orbán Viktorral szemben. És mi ezért, hát ennek megittuk a levét, mert kevesebb zsuzsút kaptunk, pénzt, és nem volt minden épületünk felújítva, meg szóval ezt ragozhatnám, de ezt mindenki tudja.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a Lehet-e Fórum kerekasztal beszélgetése Rendszerváltás egyházainkban címmel. Vildma János hozzászólásával. Még annyit érdekesség kedvéért, ugye négy beszélgető társ közül ketten katolikusok, többen a meghívó alapján megkérdezték, hogy mi ennek az oka. Hát az a 8 jelölt volt, közül 4-et kellett választanunk, többen le is mondták, de a 2 katolikus közül, a Gégény István egy ökumenikus folyóiratot alapított, Vildma János pedig egy protestáns főiskolán tanít, tehát ilyen értelemben, vagy nem nyomasztóan katolikusok. János, parancsolj!
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és nem érzem magam arra méltónak, hogy most ebben a kérdésben szakmai álláspontot mondjak, hanem tényleg csak a személyes tapasztalatomat, személyes álláspontomat tudom megfogalmazni.
0: Persze.
1: Én azt gondolom, hogy az egész folyamat önmagában nem értékelhető, hogyha nem nézzük azt, hogy honnan indultunk, azt a helyzetet hogyan értékeljük, és hova jutottunk. Mindenkire vonatkozik, tehát hogyha valaki valamiért mondjuk azonosult a NER-rel, akkor valószínűleg ma is tragédiának élheti meg, teljes joggal, mert megvan ugye maga értékítélete és elképzelése. Ha viszont valaki másképp élte meg az elmúlt 16 évet, egészen más eredményre fog jutni. Én a második kategóriába tartozom, nekem úgy jó negyed százada mindenfajta politikai irányzat képviselővel volt kapcsolatom, adott esetben sokat beszélgettünk, és már nagyon-nagyon korán átláttam bizonyos összefüggéseket. A 2000-es évek elején az első kormány alatt mondjuk Balogh Zoltánnal nekem szörnyű élmény volt, amikor Balogh Zoltán arról beszélt, hogy ők semmilyen Zsoltal, milyen egyházpolitikát képzelnek el. Ez a Balogh Zoltán korábban barátom volt, és akkor azt láttam, hogy itt valami katasztrófa lenne, ha a Fidesz nyerne, de a Fidesz ugye 2002-ben tudjátok, hogy lesz. És tehát ebben az értelemben nem voltak magas elvárásaim 2010 után sem, sőt több pernek voltam a részese ezekkel a két személyekkel kapcsolatban, vagy velük szemben. Tehát én úgy értem meg ezt a 2010-től 16-ig, vagy 26-ig terjedő időszakot, hogy mindaz, ami egy modern társadalmat, egy demokratikus társadalmat jellemez, vagy jellemeznie kell, annak a leépítése zajlott. Ugye már szóba került itt a gyűlöletkampány, de mondhatnánk nagyon sok példát erre, ami az európai értékrenddel összeegyeztethetetlen. Tehát a meggazdagodás, a lopás, a gazdasági hatalommal, a politikai hatalommal való olyan mértékű visszaélés, amihez abszolút nem kell semmifajta vallásos érzék, nem kell még etikusnak sem lenni. Aki ezeket a folyamatokat látta és értékelte, annak én azt gondolom, hogy az volt a benyomása, hogy itt nem csak a társadalomnak, a magyar társadalomnak, hanem az emberi értékeknek egy olyan leépítése zajlik, ami szörnyű katasztrófával fenyeget. Tehát azért hangsúlyozom ezt ilyen erősen, mert ezt én legalábbis nem nagyon tudom sokkal a kedvező színben feltüntetni. Döbbenetes volt, ami ott történt, és mondom, nekem voltak személyes kapcsolataim, és ezek nyíltan vállalták, egyik-másik nyíltan vállalta azt, hogy mit csinálnak. Nem akarom őket idézni, mert hát lehet, hogy nem tudom igazolni. Hova jutottunk? És ebben az értelemben nem is a hova a kérdés, mert ugye Gégény István azt mondja, hogy igazából még ezt nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Persze vannak már jelek, de hogy hova fogunk jutni, ez a jövőnek a zenéje. Amit én mégis nagyon pozitívan, és nagyon rendkívülinek tartok, és nagyon pozitívan értékelek, az az, hogy egy úgy tűnik, hogy Csipke Rózsika álmából fölébredt társadalom képes volt egy olyan változásra, amit talán még a legpozitívabb hangulatomban se tudtam elképzelni. Ugye ennek persze megvannak a technikai feltételei, a Facebook közösség és így tovább, tehát most ezek technikai kérdések, de az, hogy a társadalom képes ilyen mértékű összefogásra, és képes ilyen mértékű valamilyen értelemben erkölcsi politikai döntésre, én ezt egy rendkívüli jelenségnek tartom, és alig ha tudom túlértékelni, tehát nagyon pozitívan tudnék erről beszélni. Más kérdés az, de ez is ide tartozik, hogy honnan indultunk és hová jutottunk mondjuk a politikai garnitúrát tekintve. Itt azért sokkal óvatosabb lennék, és az én mérlegem sokkal vegyesebb. Azt gondolom, hogy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy miért kerülhetnek bizonyos személyek olyan pozícióba, hogy meghatározó szerepet játszanak. Most mondjuk Magyar Péternél, tehát az ő politikai teherbírása az elképesztő méretű. Nem biztos, hogy egy nála kvalifikáltabb, erkölcsileg talán hitelesebb személyiség végig tudta volna csinálni ezt a kampányt. Ezt csak ő tudta végig csinálni. Tehát róla személy szerint nekem vegyes véleményem van, de ez egy másik kérdés, viszont úgy látom, hogy csak ő volt képes ezt a kampányt úgy végigvinni, hogy ez a rendszer, vagy rendszer leváltás, vagy ez a rendszer változás megtörténjen. Tehát ebben az értelemben az ő szerepét mindenképp pozitívnak látom, akkor is, hogyha erős aggályaim vannak egyéb területen. Ami az egyházakat illeti, hát én ott viszont borúsabb képet tudnék festeni, mégpedig azért, mert 20 évvel ezelőtt, 2006-ban kezdtünk egy kutatást, egyházak és vallások az Egyesült Európában, és már ott is kimutattuk azt, amit korábban ugye Balogh Zoltánnal való beszélgetésemnél sejtetni engedtem, hogy mindenek előtt a református egyház, de nagyon szorosan követi a református egyházat, a katolikus egyház, és most hangsúlyozom, hogy nem egyházi vezetőkről beszélek, hanem egyháztagokról beszélek, hogy ezek többsége, relatív többsége olyan mértékben elkötelezett az antidemokratikus értékek mellett, amelyek lehetetlenné teszik azt a fajta nyitott, értékorientált gondolkodást, amit a mai Európa megkövetel, és amit a, maradjunk a katolikus egyháznál, a katolikus egyház szociális tanítása, a II. Vatikán zsinat szintén megkövetelnek. Tehát hihetetlen negatív volt ez a mérleg, és ez 2010 után, amit mi 2006-ban a kötetben, 2009-ben jelent meg a kötet, megírtunk, ez tökéletesen beigazolódott az egyházak esetén. És hogy érték meg ezek az egyházak? Én úgy láttam, hogy természetesen volt az egyházaknak egy kis része, akik azért elemezték a helyzetet, nyitottak voltak, akik megsejtették a változásban az új időknek a lehetőségét, de azt gondolom, hogy nagyon sokan megmaradtak gyakorlatilag héjáknak. Csak egy példának mondom, mert ez nagyon, nagyon jellemző, egy hozzám is közel álló, nagyra becsült, nagyon művelt, magas egyház pozíciót betöltő pap, például a választások estején azt írta a Facebookon, hogy mindenki, aki Tiszára szavazott, az iratkozzon le az ő levelező listájáról, ismerőseik közül a Facebookon, mert ezekkel többé nem akar szóba állni. Mondom, egy nagyra becsült, magasrangú papról van szó, és hát ez csak egy példa, de nagyon sokan, vagy a legtöbben az én ismerettség körömben ezt így fogadták. Lettem ugye. Tehát a lényeg nem az, hogy most pontosan megnevezzük az egyes témákat, hanem az, hogy megkeressük a közös nevezőt mindig a polgár és a hívő között, és hát nagyon sok kérdésben még ettől messze vagyunk. Tehát a legfontosabbnak tartom a párbeszéd képességét egyházi részről, hívő részről. A párbeszéd természetesen nem bólogatás, hanem az mindenkor érvek és ellenérvek, és az ellenérvek meghallgatásának a képessége, és a saját érvek bemutatásának a képessége. Tehát ebben az értelemben természetesen a téma tovább bővíthető, sőt kell is bővíteni.
0: Sokan úgy látják, hogy a rendszerváltás egy megfogyatkozó vallásosság idején éri az egyházakat. Mit gondoltok erről?
2: Tehát én nem látom, hogy csökkenne egyébként a kereslet, a kínálat rossz. Tehát olyan helyre minden gyülekezetnek van egy arculata. És ez az arculat, ez vagy vonzó, vagy taszító. Ha taszító, oda nem fognak bemenni az emberek. Magyarul valószínűleg a kínálattal van a probléma. És nem a kínálatnak a lényegével, hanem vagy hiányzik a lényeg, vagy nagyon rosszul van becsomagolva. Tehát egyszerűen azt látom, hogy ma a keresztény gyülekezetek nem az evangéliumi öröm üzenetet sugározzák. Ma, ha bemegyünk egy templomba, szinte függetlenül a felekezeti hovatartozástól, és mondjuk egy istentiszteleti alkalommal körülnézünk, akkor általában ilyen keserű, mogorva arcú embereket látunk. Ez az evangéliumi örömnek a továbbsugárzása mások felé? Ez lesz vonzó mások felé? Itt ugyanúgy a pedagógia jön be. Évek, évtizedek óta megtanítottuk a gyülekezettel, gyakoroljuk a gyülekezetben, hogyha hozzánk bejön valaki, azt örömmel fogadjuk, megszólítjuk, leültetjük, megkérdezzük, hogy honnan jöttél, ki vagy, nem azt mondjuk, hogy ide ne ülj, mert ez XY padja, hanem gyere, ülj ide mellém, és egyszerűen ennek üzenete van, és jönnek sokfelől az emberek. Tehát én azt látom, hogy egy gyülekezet ma is tud vonzó lenni, és ma is tud növekedni, nyilván nem a számszerűség, tehát nem a kvantitatív mutatók a leglényegesebbek, de a működés azért nem válik valóra, mert egyszerűen nem hiszik el sokszor sem a lelkészek, sem a gyülekezeti tagok, hogy ez az öröm üzenet ez ma személyesen és közösségileg átélhető, és tovább.

0: soknál nem igaz. Európa szerte is hiba határon belül stagnál a hívek létszáma, nyilván Európán belül, viszont a posztkommunista országokban nagyon erősen látszik az elvándorlása a hagyományos történelmi felekezetek felől valahova máshova. Ez lehet kisegyházak, gyülekezetek, szabad keresztények, és akkor mehetünk a jóga és a hasonlók irányába. Mindeközben viszont rengeteg helyen, nyilván leegyszerűsítve Ázsiában, Ázsiának a déli részén, Afrikában és Dél-Amerikában virágzik a katolikus hit. De mi lehet ennek az oka? És visszatérek arra, amit a Levente mondott az imént, hogy hát oda mennek az emberek, és a lábukkal szavazva oda csatlakoznak, ahol vonzó, élő hit van, ahol az örömhír az nem olyan, mint sok katolikus templomban, hogy alleluja alatt, mármint, hogy énekeljük az alleluját, de mintha egy balkáni gyászhimnuszt hallgatnánk. És ez nem csak az allelujáról szól, hanem arról, hogy allelujás-e az életünk, mosolygunk-e eleget, és elhisszük-e, és éljük-e az evangéliumot. Tehát szeretném azt mondani, hogy nagyon él legalábbis a katolikus világegyház, csak ebből keveset látunk, és én az elmúlt héten Velsben voltam, mármint, hogy ausztriai Vels település melletti Puchberg kastélyban egy európai szinodális találkozón. Fantasztikus élmény volt, szuper volt ott részt venni.
1: Ezt mi vallás szociológusok egy icipicit másképp látjuk. Az adatok stimmelnek egyébként, amit mondtál. Csak meg kell nézni, hogy hol nő, hol csökken, milyen társadalmi rétegekben nő, csökken. De azt hozzá kell tennem, hogy amit te mondtál, még ennél meglepőbb adatok is vannak. Amerikában is, az Egyesült Államokban, Angliában, és néhány nyugat-európai országban a fiatalok körébe növekedett a vallásosok, köztük a katolikusok aránya. Jelen pillanatban erre a vallás szociológia nem tud választ adni, hogy ennek mi az oka.
0: Gyorsan válaszolok rá, mármint, hogy nem a választ adom meg, hanem a felvetést. Ezen a bizonyos ausztriai összeurópai konferencián egy kifejezéssel válaszoltak erre, mert ott is előkerült ez. Godfluencerek. Olyan influencerek, tele van a TikTok, az
1: Igen,
0: Instagram,
1: igen,
0: a Facebook
1: igen.
0: Olyan fiatalokkal, akik a fiatalok nyelvén sokkal jobban kvázi prédikálnak, hirdetik az Isten igéjét, mint sok lelki pásztor, és ez például Franciaországban is mérhető eredménye van.
1: Igen,
0: Még ez a
1: lehet, hogy
0: jövő
1: majd
0: zenét.
1: tervezünk erre is egy kerekasztal beszélgetést.
2: Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy én Magyarországra gondoltam, és a saját házunk tájából indultam ki, tehát a
1: Értem.
2: Statisztikai, magyarországi statisztikai adatokat néztem, de nyilván itt, hogy a vallások iránt miért nem érdeklődnek annyian, meg hogy mi lehet ennek az egésznek az oka, ez egy jogos kérdés, de ez valahol egy félreértelmezett szabadságfogalomból fakad. Tehát, hogy ez a kötetlenséget azonosítják a szabadsággal, holott mi azt valljuk, hogy az elköteleződésből fakad az igazi szabadság, és aki nem tud elköteleződni, az csak látszólag szabad, valójában csak lebeg, meg kering ebbe a világba, de nincsen honnan hovája, életcélja és egy olyan világképe, ami mondjuk megtartó lehet.
1: Igen, Magyarországon egyébként megint más a helyzet. 50 éve fokozatosan és állandóan csökken az egyházias, egyházi keretben történő úgynevezett templomba járó vallásosság, szinte minden felekezetben. Itt van apró kivétel, de most ebben nem megyek benne, viszont 25-30 éve Magyarországon növekszik azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy nem vagyok vallásos, de Istenbe hiszek. A nem vallásos Isten hívők aránya viszont növekszik folyamatosan 25-30 éve. Hát a helyzet elég bonyolult, majd egyszer ezt is ki kell beszélgetni.
3: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Megváltó nevetés. Kamarás István jegyzete. Peter Berger, az emberi élmény és érzésvilág komikus dimenzióját tanulmányozó neves tudás és vallás szociológus rendkívül fontos könyvet írt a Megváltó nevetés címmel, elsősorban a szomorú és komoly vallások hívei számára. Különösen aktuális ez mai egyházunkban, ahol a leszögezett karú, szenvedő Krisztus mellett eléggé ritkán bukkan föl az ölelő, szerető és az újongó feltámadt Krisztus. A komoly Krisztus mellett a mosolygó, a tréfálkozó, a kánai mennyegzőn táncoló, velünk összekacsintó Krisztus. Túl sok még, és túlontúl édeskés, az édes Jézus, a vallási elit jelentős részét kitevő túlbuzgó hívők arcára ráfagyott kötelező mosoly, és bár a karizmatikus mozgalom valamit javított a mérlegen, még eléggé kevés egyházunkban az igazi derű, az önfelett nevetés, a szent bolondozás. Némiképpen sajnálkozva állapítja meg Berger, hogy sem a patrisztika, sem a skolasztika nem sokat foglalkozott a nevetéssel. Erasmus Balgaság dicsérete című művéig kell várni, mely a kiteljesedett komikus világnézet első összefoglalása. Csak a népi komikum alsó világába volt jelen egyszerre komikus és keresztény szenzibilitás, mely alkalmaként a liturgiába is bemerészkedett. A középkorba virágzott egy komikus kultúra, mely az egyházi hatóságok homlok ráncolását váltotta ki, noha tartalmában empatikusan keresztény volt. Ennek egyik legizgalmasabb megjelenési formája liturgikus volt, az úgynevezett Risus Pascalis, a húsvéti nevetés, amikor a híveket papjaik bátorították, hogy feltámadás örömét demonstrálva hangosan és hosszan nevessenek, és ennek érdekében a prédikációk vicceket és mulatságos történeteket tartalmaztak, bizony gyakran trágár elemek is előfordultak bennük. A keresztény egyház történet nagy figurái között Luther volt az, akinek viselkedését leginkább áthatotta a humor. Bart Bonhoeffer, Delf és a Tillich szerint a humor üzenete a földhöz ragadt világ feletti győzelem. Tillich ezt még azzal toltotta meg, hogy a prédikátornak magának kell meginnia azt a limonádét, amit a szószéken kilocsog. A megváltó nevetést, mely az életet könnyebben elviselhetővé teszi, a valódi vallásos hit az igazi megváltás előjelének tekintheti, Nyíri Tamás megfogalmazásával túlparti fénynek. A komikum, mint alacsonyabb fokozatú transzcendencia relativizálja a mindennapi realitást, és egy lépést jelent a világ vallásos szemlélete irányában. Úgy vélem, ez az, ami tragikusan hiányzik templomainkból. Ma még sajnos fájdalmasan hiányoznak a Weigand Józsefhez hasonló szent bolondok, akik az oltár mögül báboztak, bolondoztak a Risus Pascalis szellemében. Templomunkban nemrég még három pap működött. Egy karizmatikus lendületű, de nagyon beteg idős plébános, egy hozzá hasonlókorú hányatott sorsú, gyarlóságai kamataiból élő kisegítő lelkész, és egy szeráf külsejű, tiszta tekintetű és gondolkodású, de mosolytalan és humortalan káplán, aki halálosan komolyan vette papi hivatását. A két idős pap azon ritka karizmákkal rendelkező papok közé tartozott, akik az oltárt szorosan körbevevő 3-4 éves gyerekekkel is képesek voltak oly módon kommunikálni, hogy a szüleiknek is igazi örömet, lelki-szellemi élményt jelentett. Mindaddig tartott ez a valóságos csoda, amíg mindez a düledező régi kis templomban történt. Aztán fölépült egy hatalmas új templom, ahol talán a méretektől megszédülve a plébános legelső jó szándékú, de szerencsétlen ötlete a családi mise volt, ahol a miséző papok immár nem a gyerekekhez, hanem komolyra fordítva a szót, a szülőkhöz szóltak, meg kell hagyni továbbra is igen igényesen, a legkisebb gyerekek pedig ezután
az üvegfal mögött játszhattak, mégis megtörtént a csoda, a váratlan kegyelmi ajándék, a hányatott sorsú számos galibát és bolondságot végigcsináló, és végül itt menedékre találó galambőz kisegítő lelkész átváltoztatáskor az oltár köré hívta híveit. Jöttek is a gyerekek és a bátrabb felnőttek, és hatalmas és pompás, de még belakatlan csarnok ezekre a pillanatokra otthonná változott át, a hókusz-pókusz pedig szent karnevellá. A sokadik feljelentés után már a plébános sem tudott tovább falazni hányatott sorsú jó barátjának, akit sokadszor is felfüggesztettek. Maradtak ketten, a nagybeteg öregember és a szeráf, aki egy alkalommal nagy bánatunkra éppen a családi misén imígyen szólott, kedves hívek, a mennyország olyan lesz, mint egy örökké tartó szent mise. A hívő sereg lehajtott fővel szomorúan vette tudomásul a dögunalmasnak ígérkező üdvösséget. 5 és 7 éves unokáim pedig döbbenten néztek rám, ugyanis én egészen másképpen képzeltem el számukra a mennyországot, mint egy örökké tartó, de egy pillanatra sem unalmas, ízléses harsányságokkal tarkított örömünnepet. Megnyugtattam őket, nem mi vagyunk a bolondok, hanem az, aki halálosan komolyan veszi az üdvösséget. Tilike a II. Világháború idején egy falusi templomban prédikált, amelyet egy váratlan légitámadás szakított meg. Lehasalni ének! Mindenki követte az utasítást, és Tilike hirtelen senkit sem látott a pulpitusról, mert mindenki a padok alatt kucorgott, miközben zengett az ének, Jézus az én örömöm. A templomon kívüli detonáció és a halálos veszély ellenére Tilike kifejezetten mulatságosnak tartotta a helyzetet, és tiszta szívből nevetni kezdett, azt gondolva, hogy ez a nevetés igazán Isten kedvére való. Mi viszont, világi és klerikus hívek, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy odafentről nézve mennyire nevetségesek vagyunk, valamint arról is, hogy Istenen, vagyis az abszolútumon kívül minden viszonylagos és nevetséges, még a szentek is, márpedig aki a viszonylagost, a partikuláris szentesíti, tegye ezt akár az Isten tiszteleten, bizony bálványimádó. Az Egyházfórum világnézet rovata. Megváltó nevetés. Kamarás István jegyzete.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Térvesztés és megtérés. Deák Dániel jegyzete. A világ azt észleli, hogy sűrűsödnek a katolikus egyház körüli botrányok. Egyre feltűnőbb jelei vannak az egyház térvesztésének, és annak, hogy mind több és több olyan társadalmi csoport van, amelyet az egyház láthatóan nem képes megszólítani. Egy új aggiornamentóhoz, vagyis megújuláshoz, mélyreható egyháztani és dogmatikai reformra lenne szükség. Bár a társadalom egyre több vészjelzést küld, beleütközik abba a problémába, hogy olyan fogalmakban kérjük számon az egyházon a megújulást, amelyek belülről nézve rendszeridegennek tűnnek. Nem arról van szó, hogy a felmerülő igények ne lennének valósak. Világos, hogy a hatalommal való visszaélésre a válasz hatalom ellenőrzése lehet. Sőt, egyre gyakrabban felvethető az a gondolat is, hogy nem kérünk a hierarchikus vezetési és autokratikus működési modellből. A gondot inkább az jelenti, hogy az egyház nem hatalom megosztásról és demokráciáról szól, hanem a keresztségben nyert hivatás betöltéséről, vagyis misszionálásról. A súlyosbodó intézményi válságot látva mégsem kerülhetjük meg, hogy válaszokat keressünk arra, miért csökken rohamosan a katolikus egyház súlya világszerte, és miért vonzóbb milliók számára például egy pünkösdista gyülekezet, akár még Latin-Amerikában is, ahol korábban a katolikus egyház egyeduralkodó volt. Vajon miért gondolják úgy egyre többen, hogy istenkeresésüknek hitelesebb fóruma egy karizmatikus kisközösség, attól egyébként függetlenül, hogy annak működéséről a katolikus egyházban miként vélekednek? E kérdések mellett nem mehetünk el szótlanul. A valódi tét nem is az, hogy az egyház mai formájába fennmarad-e, hanem az, hogy a megkeményedett szívünket meglágyítva utat találunk-e a mindenhatóhoz. Ez nem feltétlenül jelenti mindazon teológiai vívmányok megőrizhetőségét, amelyek az évszázadok során rárakódtak a názáreti mester tanítására, de megkérdezhetjük, a názáreti Jézus nem éppen azért lépette fel, mert hitében meg akarta újítani az írástudók és farizeusok előírásaiba és magyarázataiba belefáradt népet. Lehetséges-e a nikaiai hitvallás igazságát megőrizni szívünkben, ha közben elsikkad a lényeg, annak a bűnösökhöz és tévejgőkhöz intézett felszólításnak komolyan vételét, hogy térjetek meg? Vajon nem szükséges-e minden felnövekvő nemzedéknek átgondolnia az elődöktől kapott tanítás időszerűségét, éppen azért, hogy megőrizhető legyen a keresztény tanítás lényege, a térjetek meg parancsa? Az Egyházfórum világnézet rovata. Térvesztés és megtérés. Deák Dániel jegyzete.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten. A napjáhit a címe, a mi vezetőnk. A mai ége János evangéliuma 16-13. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő az szerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlang üregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért, és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károli Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi föl az életét valaki a Biblia fordításra azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károli Gáspár életéről Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták történettel az előadók. Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. A keresztény ember szabadsága, a hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. Már életében legenda lett Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és harmadik Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útján.
1: Kulturális programajánló.
2: Holnap túrrendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án, kedden lesz, 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Béketeremtés kívül belül Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé, az 580 millió keresztjént összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án 2. alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház Szeretet Otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő, csak a hétvége felé érkezhet változás. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. A hét elején még folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A hét vége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Az aradi vértanúk emléknapja. Az Aradon kivégzett 13 honvéd tiszt emlékére jött létre ez a nap, akik a szabadságharcban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az 1848-49-es években. A kivégzés dátuma 1849. október 6-a. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt. A szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is, Pesten. Ezen a napon megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak a tisztek emlékére. Gyalogló világnap. A gyalogló világnap 1992-ben jött létre, október 6-án rendezik ezt a napot több mint 70 országban. Hazánk 1999-ben csatlakozott hozzá. Az ünnep célja, hogy népszerűsítse az egészséges életmód kialakítását a lakosság körében. Hangsúlyozza a testmozgás fontosságát, valamint azt, hogy önerőből is eljuthat bárki A-ból B-be. Fesztivál keretében az érdeklődők érdekes programokban vehetnek részt a szervezők jóvoltából. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangélium a 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károly Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi föl az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károly Gáspár életéről, Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták történettel az előadók. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találjuk a 46. Zsoltár 9. versétől a 12. verséig terjedne a következőképpen. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntett meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát törd el szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk.

0: Kedves atyánk, köszönjük, hogyha évezredek távolából is zeng felénk ennek a Zsoltárnak a szava, akkor is egyet tudunk vele érteni, mert te vagy a mi oltalmunk, te vagy a mi várunk, te hozzád kiáltunk, és te vagy az, akiben a menedékünk van. Szeretnénk, hogyha a mai Biblia tanulmány is téged dicsőítene, és arra kérünk, adj gondolatokat, adj nyitott szívet, add a te lelkednek a vezetését, de nem csak nekünk, akik megszólalunk, hanem azoknak is, akik bárhol ezen a világon hallgatják, megnézik ezt a Biblia tanulmányt, bár csak áldás lehetne, üzenet lehetne mindenki számára. Köszönjük, hogy bátran fordulhatunk hozzád bölcsességért, hiszen te vagy annak a forrása, és kérünk, hogy az Úr Jézusért, a te lelkeddel légy segítségünkre. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és azokat is, akik hétről hétre velünk vannak. A nemzeteket tanulmányozzuk ismét, és ha végignézünk a történelemben, akkor nagyon érdekes dolgot veszünk észre, hogy voltak nemzetek, amelyek nagyon erősek voltak, és úgy nézett ki, hogy hát ezek soha el nem múlnak, és aztán, mint egy kéz érintése nélkül lehulló kő, eltűntek a semmibe, már csak a történelemből ismerjük, most elég egy mongol, hatalmas, nagy csapatra gondolni. Fél világot meghódították, és eltűntek. De ugyanezt mondhatnánk a római birodalomra, a görögségre, a perzsákra. Egyszerűen eltűnnek, és mindig újak jönnek, de figyeljük meg, hogy ebben az állandó változásban mindig valahogy azok tűnnek el, akik az Isten igéjét negligálták, akik nem törődtek vele, és azok, akik az Isten igéje vele fordultak, azok a nemzetek lehet, hogy változáson mentek át, lehet, hogy kisebb lettek, elveszítették gyarmataikat, stb. De mégis állnak, fennmaradnak. Én azt hiszem, hogy a nemzet megmaradásának egy nagyon-nagyon komoly alapelve, hogy az Isten igéjéhez egy nemzet miként viszonyul. És én örülök, hogy a mi nemzetünk viszonylag jól igazodik, így van jövőnk, remélhetőleg, a mi gyermekeinknek és az unokáinknak. De csak akkor, ha ők is az Isten igéje fele fordulnak. Nézzük a legelső parancsolat, azt mondja a vasárnapi gondolatsor. Mózes első könyve, 2. fejezet, 9. versétől a 17. verséig. Székely Marika, mit is mond számunkra az ige?
2: Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót, az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze, onnan aztán szétágazott és 4 ágra szakadt. Egyiknek Pisonna neve, ez megkerüli Havila egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Asszur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz.
1: Köszönöm szépen. Tehát látjuk, hogy hogyan alakul ki a teremtés után az édenkertje, és az édenkertje után a környezet, 4 folyó, ebből 2 ma ismerünk tökéletesen, a Tigris és az Eufrátesz, a többire is különböző elméletek vannak, ezek hatalmas nagy területek, több 1000 kilométernyi távolságok, de ebben azt mondja az Isten, hogy mindent megtehetsz, csak egyet nem. De figyeljük meg, Isten először ad, és utána korlátoz. Az emberi törvények általában először korlátoznak, és utána adnak. Egy nemzet akkor jár jól, hogyha itt elfogadja az Istennek a parancsát. És sajnos a mi őseink, Ádám és Éva, nem hittek Istennek, vagy inkább hittek a kísértőnek és Lucifernek. Hogy látod, Marika?
2: Ugye, ahogy említetted is, ez egy hatalmas terület volt, rengeteg fával. Ami szép is volt, jó is volt, eledelre való volt, de csak ez az egy fa kapott funkciót méghozzá Istentől, hogy a jó és a gonosz tudásának a fája. És hát az ember kíváncsisága nem tudom akkor mennyire volt nagy, tehát az Úr minden nap tanította őket, és hogy a jó és a gonosz tudásának fájáról a gyümölcsöt, hogy minél hamarabb megtudja a jót, meg a rosszat, mert az Úristen tanította az emberpárt, és mégis hamarabb akartak eljutni egy tudás birtokában. Tehát szép volt a fa, jó volt a fa, de az összes többi fa is ilyen volt. És az ember mindent egyszerre akar, ahogy a mi világunkból visszakövetkeztetek az édeni emberpárra. És Isten ugye azt mondta, hogy amely napon eszel arról, meghalsz. Nem a fa gyümölcse volt a halálos, hanem hogy Isten parancsolata ellen lázad az emberpár, és bűnt követel, és a bűn következtében jön a halál.
1: Köszönöm szépen. Már is adom szót tovább, hogy azt mondta Marika, hogy nagyon sok fa volt azon a környéken, bizony. Most hajlamosak vagyunk ránézni a térképre, sivatag, sivatag, sivatag, és azt gondoljuk, hogy ez így volt a teremtés időszakában is. Gyorsan megjegyzem, hogy a világ olajtartaléka ott van, Kuvait és a többi nagy olajtermelő országok, nemzetek. Ez mind a vízözön időszakában ezek a fák, ezek a növénykultúrák a föld alá kerültek, a tenger alá kerültek, a tenger eltűnt, az olaj ott maradt, illetve hát ezek átalakultak olajjá, és gyakorlatilag most ebből élünk. Parancsolj, Tibor!
3: Ha már megemlítettétek azt, hogy mekkora területről van szó, jó pár évvel ezelőtt egyszer egy dán gyermekvers kötet került a kezembe, és nem tudom szó szerint idézni, nagyon sajnálom, de valami olyasmi volt az egyik versike, hogy anya rám szól, nem szabad, nem is érdekelt, de innentől kezdve úgy érzem, gyáva vagyok, ha meg nem teszem. És én azt hiszem, hogyha valaki végig gondolja, nem tudom, ki járt már nagy gyümölcsösbe, nekem egyszer volt szerencsém egy olyan gyümölcsösbe járni, ami több száz méter bekerített rész volt. Nekem ott azt mondta valaki, hogy csak egy fát kéne megkeresni, úgy néztem volna, hogy én menjek végig itt és nézegessem, egy több ezer négyzetkilométeres területen, hogy sikerült ott sündörögni a tiltott fa környékén, megtalálni sem lehetett olyan nagyon egyszerű, mert hogy annyi minden más is volt. De teljesen komolyra fordítva a szót, én azt hiszem, hogy nem ismerjük az Istennek a személyét, ha azt gondoljuk, hogy Isten valami irítségből, vagy az ember bután tartásának a szándékából mondta azt, hogy ehhez te nem nyúlhatsz hozzá. Isten nem akarta, hogy nélküle jussunk el addig, vagy nélküle keressük, hogy eldönthessük, mi a jó és mi a rossz. És tessék megnézni, most mi az embernek a központi célja? Ott tartunk, hogy azt mondják az emberek, hogy ki az, aki megmondhatja, hogy valami rossz, hogyha az nekem jó. És ezt mindenféle dolgokra elmondjuk, etikára, erkölcsre, szexuális hovatartozásra, mindenfélére azt mondjuk, hogy ami nekem jó, az már pedig jó.
0: márpedig ez nem így van. És nagyon sokszor sérti a többi embert, a többi embernek a gondolkozását, sokszor egyáltalán a többi embernek a jelenlétét is korlátozza az, hogy én így akarok élni. Isten azt akarta, hogy tudni akarod, mi a jó és mi a rossz, kérdeznek tőlem, és én meg fogom mondani, és fogom adni az én igémet. Isten nem igen nélkül akarta hagyni az első embert, és útmutatás nélkül, csak nem akarta, hogy önfejű legyen.
1: Néha az orvosok is megmondják, hogy mi volt rossz 20 évvel ezelőtt, és mi jutatott ide bennünket a betegséghez, úgyhogy egy érdekes. Gyula, és aztán Anikó, és majd László.
4: Azt mondja, hogy Isten, műveld és őrizd. Én úgy gondolom, hogy a kert az is egy komoly oktatási központ volt, hogy megtanulja az ember a kertben élni, lakni, művelni és őrizni mindazt, amit majd mi is fogunk kapni. Reménykedünk abban, hogy egy ideális művelést tudjunk, nem olyan szennyezetet, amit most látunk a mai világban.
1: Köszönöm szépen, Anikó.
5: És ha belegondolunk, ha nincs választási lehetőség, nincs döntési lehetőség, akkor igazából véve az ember egy beprogramozott számítógép, vagy nevezzük bárminek.
1: Nincs szabadság.
5: Isten itt fölajánlotta a szabadság lehetőségét, a döntés lehetőségét, és hát szerette volna, ha jól döntünk. És ha már a korlátokról beszélt Tibor, épp a legutóbbi tini alkalmon szóba került pont az Édenkert, és pont a bűnbeesés kérdése, és hát így a korlátok is szóba kerültek. És beszéltünk a folyóról. A folyó, ha nincs korlátok közé szabva, amit mi ugye gátaknak hívunk, vagy medernek, akkor az hagyján, hogy mit pusztít, de a folyó is megszűnik folyónak lenni. Maximum mocsár lesz. Egy bűzös, használhatatlan valami. Tehát Isten nem korlát miatt ad szabályokat, hanem éppen azért, mert azt akarja, hogy bővölködő, saját magunk számára is, és a környezetünk számára is hasznos életet éljünk. És ez már ott az Édenkertbe indult, ez a lázadás, és hát ahol tartunk, azt nem kell részletezni, hogy ez a lázadás hova vezetett. Mert jelenleg, ami nekem jó, ahogy Tibor is mondta, nagyon sok ember úgy él, az jó, és hát utána a vízözön.
1: Köszönöm szépen. László testvér.
6: Tibor gondolatát folytatnám, mert ugye a Tibor azt mondta, hogy nem általában a tudás megszerzésétől tiltotta el Isten az ő szülőket. Én föltenném a kérdést, hogy mi az a tudás, aminek a megszerzését az Isten nem akarta. Én úgy gondolom, hogy ez a bűnre és a bűn következményeire vonatkozott. Ezt azért tartom fontosnak kell mondani, mert találkoztam olyan nézettel, amelyik azt fejtegette, hogy egy problémamentes világban nem lenne érdemes élni. Mert ugyan a problémák sok izgalmat szülnek, de ez az izgatottság átvált örömbe, amikor megoldjuk a problémákat. És ha nem ismerjük meg ezeket, akkor tulajdonképpen az életünk szegényebbé válik. Na most lehet, hogy ez egy nézet, de abból kell kiindulni, amit mondtatok, hogy nem minden jó, amit mi jónak gondolunk. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy nem minden használ. A tudás is csak akkor fog használni, hogyha azokra a célokra fordítom, amiket az Úr akar, és oly módon szerzem meg, ahogy ő akarja. Mert lehet Biblia ellenes módokon is tudáshoz jutni, sokan keresik is, gondoljunk különböző szeánszokra, ilyen-olyan idézésekre, meg stb. nem akarok részletekbe menni. A lényeg az, törekedjünk tudásra, de az isteni akarattal összhangban, és használjuk a tudást, de ugyancsak az Úr akaratával összhangban.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István testvér.
7: Én mindig szoktam ezt említeni, már ez bevett szokás nálam, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési képességünk van. Amikor a döntésről beszélünk, akkor Laci mindig alá szokta húzni azt, hogy a döntéshez információk szükségesek. És ha megnézem ezt a történetet, akkor egyrészt a kert minden fájával bátran legyél. Tehát Isten először ad valamit. Másodszor visszakérje azt, hogy a jó és gonosz tudat fájáról nem ehetsz. És megmondja a következményét is, hogy hol áll a lakozó. Tehát ez szerintem egy klasszikus döntési szituációban el lehet dönteni azt, hogy igen vagy nem.
1: Köszönöm szépen. Csak egy hozzáfűzés, hogy Ádámot nem kellett elnyomni a tudás vonatkozásában. Ő egy frissen kikerült teremtmény volt, aki az Isten kezéből maximálisan jött. Most csak azt akarom mondani, hogy gondoljátok el, hogy az állatoknak nevet ad. Milyen szellemi intelligencia, értelmi intelligencia kellett ahhoz, hogy ezeknek az állatoknak mindegyiknek nevet adjon. Nagy bajba lennénk, ha ilyen ismeretlen dolgoknak most itt nevet kellene, de ez nagyon szépen tűnne az első 20-ig, azt utána már fárasztó lenne, és akkor azt mondanám, hogy most már a Szigeti testvér folytassa, mert most már 20-nál kimerültem. És ő is a másik 20-nál, ő is kimerülne. És Ádám sok száz, sok ezer, nyilván a mai állatvilág ezekből fejlődött ki, és a többi, tehát az ősök vannak, és nagyon találóan el tudja őket nevezni. Parancsolj!
5: És én még hozzátenném ezt a tudást, feszegette Laci bácsi is, meg te is, hogy azért legyünk egészen őszinték, ha megnézzük a tudománytörténetet, az emberi fejlődés és az újabb-újabb találmányok nagyon nagy százaléka azért első körben nem jóra használtuk. Hogy más nem mondjak, itt van például az atom, ami ugye egy nagyon tiszta energiaforrás lenne. De mire használtuk először? Pusztításra. És nem akarom részletezni, érdemes végignézni így a fejlődést. Tehát az a tudás, amit mi megszereztünk, az sajnos az is egy romlott tudás. A bűn által megromlott tudás.
1: És még talán folytatva, az igazi tudás az mindig a zsidó-keresztény kinyaratkoztatás talajából nő ki. Nézzük meg a Nobel-díjasaink, ezek mind mélyen vallásos emberek voltak, akik gyógyszereket, akik segítséget nyújtottak a dolgokban. És maga Nobel, aki a dinamitot feltalálja, akkor azt mondta, hogy nem szeretném, ha az emberek a dinamitról, a robbanószerről azonosítanának engem, ezért egy hatalmas vagyont adott arra, hogy a béke irányába és a tudomány irányába díjazzák a legjobban sikerült munkákat minden évben, és én azt hiszem, hogy az a legnagyobb, ha valaki Nobel-díjat kap, és büszkék vagyunk, ugye az elmúlt esztendőben is két magyar Nobel-díjasunk van. Ez csak azért lehetett, mert a zsidó-keresztény kinyilatkoztatáson nevelődtek ezek az emberek. Menjünk tovább. Dániel könyvének második fejezete, és itt a 31 és 35. vers közötti szakasz. Mit mond számunkra Kulcsár Anikó?
5: Neked, ó király, látomásod volt. Egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt. A melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, lábai pedig részben vasból, részben cserépből voltak. Miközben nézted, lezuhant egy kő, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összetört a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a pejva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. Az a kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé változott, és elfoglalta az egész földet.
1: Köszönöm szépen. Ez egyrészt egy profécia, másrészt egyfajta írásmagyarázat, egzegézis, álommagyarázat, és ennek a részleteibe mondja be. És akkor ugye ezeket a szobornak a részeit lehet különböző birodalmakkal azonosítani. Az aranyfej te vagy, Babilon az aranyfej, aztán majd jön a görög birodalom, a római birodalom. És figyeljük meg, hogy elindulunk Babilonból, és Rómába érkezünk meg, elérkezünk egy másik kontinensről, és Európába érkezünk meg. Nem akarok én ennek túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítani, de egy biztos, hogy a vas és a cserép az nem elegyedik. Kérem szépen, nézzünk szét a mai világunkban, nézzünk szét Európában. Azt látjuk, hogy a vas és a cserép nem elegyedik. Marika?
8: A tanulmányunkban egy nagyon értékes gondolat van, ezt szeretném felolvasni. Dániel könyve második fejezetével kapcsolatosan. Nabukodonozor, babiloni király, prófétai álmot lát egy szoborról, amely azt jelképezi, hogyan következnek majd egymás után a világnak azon birodalmai, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak Isten népének történelméhez. Nabukodonozornak, Babilon építőjének az az üzenet szól, hogy birodalma nem maradt fenn örökké, más birodalmak követik, egészen az idők végéig. Akkor minden földi birodalom elpusztul, amelyek helyét Isten országa veszi át. Ez az egyetlen, ami nem pusztul el soha, és örökké fennmarad, ahogy ez olvasható a második fejezet 44. versében.
1: Köszönöm szépen, parancsolj, Kulcsár testvér.
0: És amit nagyon érdemes komolyan vennünk, és nagyon jól megegyeznünk, hogy ez a látomás, az isteni kijelentés is bizonyítja, hogy Istent a világban zajló események sose fogják meglepetésként érni. Ezt mi nagyon nehezen tudjuk megérteni, hogy mit jelent az Istennek a tudása, mindenhatósága, de azt mindenképpen tudatosítani kell magunkban, hogy azok a folyamatok, amik most zajlanak körülöttünk a világban, nem kivételek. Ugyanígy nem éri Istent meglepetésként, ugyanígy ott van a kijelentés ezekkel kapcsolatban a Szentírásban, és ugyanúgy nem tud ellenállni az Isten országa hatalmának, amit Isten előre megígért, és már most is azokban, akik követik Krisztust, jelen van, és egyre szélesebb körben van jelen ezen a világon.
1: Köszönöm szépen, parancsolj, Gyula.
4: A Tibor gondolatát, hát azt írja a Szentírás, hogy Isten tesz és vesz királyokat. Ő a történelem ura. Nincs mit magyarázni egyáltalán. Tehát ahogy megjövendelő Dánielnek a világbirodalmakat, amúgy a kedves tanárom úgy tanított, hogy először a történelem során itt van az a fogalom, itt jön létre, hogy világtörténelem a Dániel könyvében.
1: És ezt nagyon könnyű kimondani, és magától értetődő a mai világban, hogy leírjuk, hogy 2025. Na de gondoljuk el, Dániel idejében minden országban nem csak más pénz nem volt, hanem más időszámítás. Rómában Romulus és Rémusztól, Babilonban, Egyiptomban az első piramis felállításától, Djoszer, Snafru innentől indították, és minden országnak más volt a történelme. Ezt a kavalkádot, meg mindent, ezt egyszer majd elrendezni, Hát kívülről nézve azt mondhatnánk, nincs ember, aki képes lesz erre. És Dániel a Krisztus előtti 6. században megmondta, hogy lesz egy egységes világtörténelem. És egységes világtörténelem van. És ha megnézzük ezt a látomást, a második fejezetet, akkor azt látjuk, hogy a legértékesebb fémtől a legértéktelenebbig, a vasig és az agyagig terjed ennek a sorozata, és egyre értéktelenebb fémek jelennek meg. Viszont a mi világunk pedig pontosan az ellenkezőjét akarja mutatni, hogy mi egyre értékesebbek vagyunk. Nem olyanok vagyunk, mint az őseink, mi már nagy hatalommal, nagy hadsereggel, nagy aranytartalékkal rendelkezünk. És Isten igéje pedig azt mondja, hogy kérem szépen, az arany után az ezüst után a réz után a vas után a cserép, és mi most a cserép korszakban vagyunk. Parancsoljatok. Igen, először.
7: Hát, amit most mondtál, nekem egy két trendet szeretnék megrajzolni magamban, hogy tulajdonképpen, amit helyesen mondasz, hogy arany, ezüst, réz, vas, és utána a agyag. Tehát ez egy lefelé tartó trend. Ugyan beszéltünk a fejlődés történetről, azt mondja, a fejlődés az következetesen emelkedik, technikai fejlődés nő, ismeretek nő, és de ha halkan mondom, hogy az etikai trendet mellé tesszük, akkor ez mit mutat? Melyik trenddel van az kapcsolatban? Melyik például a arany-ezüst-réz vonallal, vagy pedig a technikai fejlődéssel, ismerettel kapcsolatosan?
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Én is azt hangsúlyoznám, hogy hanyatlik az emberiség, mert ha belegondolunk, hogy az emberek többségének milyen a kapcsolata, vagy van-e kapcsolata Istennel, és egymáshoz milyen a kapcsolatunk, és a környezetünkhöz milyen a kapcsolatunk, akkor hát pironkodva kell itt magunkban nézni, hogy hova jutottunk.
1: Köszönöm szépen. Drábik testvér?
6: Marika azt mondta, hogy hanyatlik az emberiség. Kettősséget kell látni, mert technikai szempontból hatalmas lett a tudás, de erkölcsi szempontból viszont hanyatlás van, mert sok olyan dolgot elkövetett az emberiség, amit korábban elképzelhetetlennek tartottak.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
3: És ha már ennél tartunk, tessék megnézni, a technikánkkal minden módon kiszolgáljuk az erkölcsi hanyatlásunkat. Azért ezt nem szabad elfelejteni, és pár nappal ezelőtt egy pszichiáterrel hallgattam egy beszélgetést, aki majdnem könyörgőre fogta, hogy értsék meg az emberek, a pillanatnyi technikai eszközeink, amik mindegyikünknek ott vannak a kezében meg a zsebében, rohamos elmagányosodáshoz vezetnek, ami azt jelenti, hogy soha nem látott tömeges pszichiátriai problémák és pszichológiai problémák vannak az embereknél, pontosan amiatt, mert látszólag bárkit bármikor elérünk, valójában arra vagyunk kárhoztatva, hogy mindig magunkban legyünk, elszeparálva egymástól és Istentől.
1: És ezek a technikai eszközök, ezek kéz érintése nélkül összedőlhetnek. Csak egyetlen egy dolgot mondok, olyan napkitörések vannak, hogy a szakemberek mindig írtóznak, hogy vajon a Földnek a statoszférája ezeket a hullámokat és ezeket a napkitörésből adódó mágneses hullámokat el tudják-e terelni. Ha ezek betalálnának a Földre, itt megszűnne minden. Nem lenne villamosság, nem lenne mobil, nem lenne internet, nem lenne GPS. Szóval, hogy mondjam, visszamennénk azonnal 2000 évet, és ez nyilván, ez fájdalmas lenne, de nehogy azt higgyük, hogy ez a fejlődés korlátlanul, töretlenül fog végtelenségig menni. Ez számomra mindig az egyik legfurcsább dolog, és mosolygok. A fenntartható fejlődés. A fejlődés csak korlátok között tartható fent. László.
6: Én csak annyit fűznék ahhoz, amit a Tibor elmondott, hogy az a nagy technikai fejlődés, amelynek azért az eredeti célja az volt, hogy összehozza az embereket, pont az ellenkező hatást érte el, mert nem összehozza, elválasztja, magyarul elmagányosítja az embereket. Hiába van ott a telefon, nem ismétlem meg.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Ne felejtsük el hadipart, és mindazt a tudást, amit ezekre a rombolásokra terveznek. És ami lehetne jó, mármint az atom, azt a rosszra használják, és a Földet már többszörösen el tudják pusztítani.
1: Több százszorosan, több ezerszeresen. De menjünk tovább, mert a pusztulásról mindig könnyebb beszélni, mint az építkezésről, és mi most építkezünk. Nézzük a Dániel könyvének a 7. fejezetének az első 3 versét. Mit mond itt az ige számunkra? Varga Gyöngyikétől kérdezem.
9: Belsazár babiloniai király uralkodásának első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekhelyén. Az álmot leírta. Itt kezdődik a beszámolója a saját szavaival. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég 4 szele felkorbácsolta a nagy tengert. 4 hatalmas vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől.
1: Köszönöm szépen. Szóval megjelennek a prófétai szimbólumok, és ezek a prófétai szimbólumok, ezek birodalmakat, nemzeteket, hadseregeket szimbolizálnak. És csak Dániel intelligenciájáról egy mondatot hadd mondjak. Dániel 90 éves korában is még az akkor uralkodó kormányzatnak egy igen kiemelt tagja volt. Most gondoljátok el, hogy Európában ma látjuk a jobboldali, meg baloldali politikai berendezkedést. Tudnátok egy olyan embert gondolni, mondjuk Magyarországon, aki egy abszolút baloldali kormányzatba jobboldalról beválasztanának, de fordítva is mondhatom, hogy egy baloldali? Nem. És Dániel akármilyen király jött, minden király jött beválasztotta. Miért? Olyan értelmi képességgel rendelkezett, olyan Isten tisztelettel, Isten félel. Szóval látszódott a jellemén, hogy ettől az embertől nem kell félni, nem a politikai meggyőződése miatt, hanem a hűsége miatt helye lesz egy újabb kormányzatban. És ezek a kormányzatok nem választás 4 vagy 5 évenként szép csendes választás,

0: kommentárjából néhány mondatot. Aki úgy gondolja, hogy Dániel könyve egy olyan tűzhányó, amely körül kihűlt lávával játszadozni lehet, és ezzel bátran gyermeki játékot lehet űzni, az nagyon téved, mert Dániel könyve egyszer csak életre kel, és a tűzhányó elpusztítja a környékén játszadozó embereket. Dániel könyvével nem szabad játszani, tisztelni kell. Parancsoljatok, akkor menjünk tovább. Föld és a tenger között. Jelenések könyve 12. fejezet 15-16. Verse. Tokics Marika.
1: A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából.
0: Tele van prófétai szimbólumokkal. Ha a prófétai szimbólumokat nem értjük, akkor egy ókori sci-fi filmnek a jeleneteit véljük felfedezni. Nem erről van szó. Csak egyet kérdezek. Az asszony a prófétai szimbólumban mit jelképez? Az egyházat, a tiszta egyházat jelképezi. És a kígyó mit jelképez? A gonoszt, sátánt, ugye? A kígyó az, aki Ádámot és Évát bűnbe csalta. És ez a két nagy valóság nem csak a Biblia első könyvének fejezetei között, hanem a Biblia utolsó könyvének az apokalipszis fejezetei között is megjelenik. Erről van szó. Mit csinál a sátán? Mindent megtesz annak érdekében, ahol igazi Isten tisztelet van, Isten félelem van, azt elpusztítja, megszüntesse, tönkretegye. Parancsolja akkor Gyula testvér.
2: Ehhez ennyit szerettem volna mondani, hogy a Lucifer a végletekig és a legutolsó pillanatig küzd a sajátjaiért, és minél több igazat elhódítson, és ugyanúgy igaz a másik erőre is, hogy az Isten ereje meg igyekszik mindenkit megmenteni. Tehát ez a két nagy hatalom, mondhassuk úgy is, hogy a gonosz hatalom és az igaz hatalom, ez nagy küzdelemben van, és ez a két pár, egyik az igaz, aki küzd, a másik meg a sajátjai, és elhódítja az igazaktól is.
0: Így van. Sziget István testvér.
3: Sokat gondolkodtam azon, hogy az új tanulmányoknak mi a helyes címe, mert ugye az van, hogy utalások, képek és szimbólumok, és az van alatta, hogy hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciákat. Én egy időben az utóbbit adtam volna a főcímnek, hogy hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciákat, de hogy belemélyedjünk a tanulmányokba, egyre inkább arra jöttük, hogy tulajdonképpen milyen utalások, képek és szimbólumok vannak, ami segít ahhoz, hogy a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig eljussunk. Tehát ez azt a gondolatot is nagyon aláhúzza, hogy a Biblia Ó és Új Szövetség együttes értelmezésének a követelménye. Tehát az Ószövetség nélkül nem értesük meg az Új Szövetséget, se főleg a Jelenések könyveket.
0: Köszönöm szépen, Kulcsár Tibor testvér.
4: És ha már ennél a különös proféciánál tartunk, azért a reménység, hadd kapaszkodjon bele mindegyikünk szívébe, mert tessenek megnézni. Ki állhat ellen, amikor egy sárkány támad és hatalmas áradattal megpróbál valakit elpusztítani? És talán nem értik félre, hogyha azt mondom, hogy szinte mókás jelenet, hogy az ördög minden eszközbe vet, és a föld megnyitja a száját, és elnyeli a folyót. Tehát nem egy locsoló kanna víz tűnik el, hanem az összes gonosz áradat, amit ő azt gondolta, hogy ez bőven elég lesz a teljes pusztításig, el se jut addig, ameddig ő szánta, mert egyszer csak Isten valahogy beavatkozik.
0: Ártalmatlanítja.
4: Ártalmatlanná teszi. Én azt hiszem, hogy ott lehet bennünk a reménység, hogy azt üzeni nekünk az Úr, hogy bár a sátán mindent megtesz, de az Isten népe, az Isten gyülekezete nem pusztul ki addig, amíg Krisztus vissza nem jön és magához nem veszi.
0: Amen. Köszönjük szépen. Anikó?
5: És bocsánat, ez bizonyítja a történelem. Hát már az első században megpróbálták teljes mértékben elpusztítani, és utána a történelem során hányszor, és nem sikerült, mert Isten megígérte, hogy nem fog elpusztulni.
0: Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor fiatal

0: fiatalok voltunk Istvánnal, akkor az általános iskolába azt tanították nekünk, hogy a templomok kiváló múzeumok lesznek, mert mire ti idősek lesztek, addigra a vallás el fog tűnni, az emberek felvilágosodnak, és a vallás egy ópium, ezre nem lesz szükség a modern társadalomnak, nem lesz betegség, nem lesz szenvedés, talán a halál kérdését azt a tudósok meg fogják tudni oldani. Elmúlt az időszak, megőszültünk, de a helyzet nem hogy jobb, hanem rosszabb lett volna. Ismét profétálnod kell, itt Jelenések könyve 10. fejezet 8. versétől a 11. verséig terjedő szakasz, de ezt most nem olvassuk fel, mert az összefoglalás egészen részletesen elmondja. A szó a tied, Marika.
1: Szigeti Jenő Jelenések könyvéről a jelen időben 133. oldalán feszegeti ezt a gondolatot. Ekkor az a hang, amelyet a mennyből hallottam, ismét beszélt velem és szólt. Menj el, vedd át a nyitott könyvet, amely az angyal kezében van, aki a tengeren és a földön áll. Oda mentem az angyalhoz, és kértem tőle, hogy adja át nekem a könyvecskét. Ő pedig így szólt hozzám, vedd át és edd meg. Ez egy különös kép, amelynek van egy ószövetségi párhuzama Ezékiel könyvében, ahol Ezékielnek is meg kellett ennie egy könyvet. Mit jelent az, hogy megenni a könyvet? Természetesen ez egy képletes profétai nyelv, de mi is szoktuk ilyet mondani, hogy felfaltam egy könyvet, nem? Belsőleg magamévá tettem. Azt mondja tovább a 10. fejezet. Vedd át és edd meg. Keserűvé teszi gyomrodat, a szádban pedig édes lesz, mint a méz. Nagyon kifejező beszéd ez. Amíg a szájban van, amíg beszélek, édes, mint a méz. A szeretet vallása vagyunk, szoktuk mondani, amikor emészteni kell. Ha például egy gyülekezetben, hogy indul el a pletyka? Melyik az a gyülekezeti tag, aki nem tud szánkban van, eddig szép? Na de amikor a gyomrunkba jut, és már meg kellene emészteni, megmondani, mi Isten tanítása ezzel kapcsolatban a Bibliában. Amíg a szánkban van, addig szép. Na de amikor a gyomrunkba jut, az már meg kellene emészteni. Nézzük, hogy mit mond tovább. Átvettem az angyal kezéből a könyvecskét, és megettem. A számban olyan édes volt, mint amit megettem. Keserűvé lett a gyomrom. Akkor nem kell megenni a könyvet? Ez itt hangzik fel az a mondás, ami a lényege ennek a fejezetnek, az utolsó vers. És az a szó hangzott felém, ismét profétálnod kell sok népről és nemzetről, nyelvről és királyról. Vagyis mi a profétálás? Isten múltbeli cselekedete és jövőbeli reménysége jelen időben. Át kell látni a mai élet bonyolultságának szitáján. El kell látni egészen oda, ahol az én szívem van. Mert könnyű a világtörténelemről nagyon szépeket mondani, és a Jelenések könyve kapcsán ezt meg is lehet tenni. Elkezdhettem volna mondani, hogy mi volt a középkorban, milyen volt a pápai uralom, milyen a reformáció, mi volt az ébredési mozgalmak története, ezt mind el lehet mondani, és igazat mondanék. És lehet, hogy ez a nagyon édes lesz a számba. De élek-e vele? Mi van a gyomrommal? Hogyan emésztem? Más ember leszek? Viszem-e az Isten szeretete sugarait az emberek közé? Mit ér, ha ugyanolyan vagyok, mint a másik ember, csak okoskodóbb, ha én vagyok a megmondó ember? Azt mondja az ige, ismét profétálnod kell. Az evangéliummal nagyon sokszor az a bajunk, hogy az evangélium nem lesz prófétai üzenet a szánkba. Jézus tanítása hogyan lehet prófétai üzenet a szánkba? Jézus minden tanítása valamilyen magatartásra utal. Odaállok a mérce elé, és azt mondom, Uram, most a mérce előtt állok, és segíts rajtam, hogy ne csak mondjam, ne csak tudjam ezt. Ne csak abból álljon a kereszténységem, hogy én ezt sem, meg azt sem csinálom, hanem élek-e Jézus tanításaival. Assisi Ferencnek volt egy nagyon szép mondása. Egész életembe prédikáltam, sajnos néha szóval is. Azt hiszem, ezt mi is el tudjuk mondani. Szépen elmondjuk az igazságot, és azt hisszük, hogy ez minden, és ez elég. Mi van a gyomrunkban? Az az indulat van bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban, mert ez a kereszténység lényege.
0: Nagyon szépen köszönjük a megjegyzést és az összefoglalást. Mindenkit hívunk és várunk a következő tanulmányunknak, aminek az a címe, mi az áldozat jelentősége. Most pedig egy imával zárjuk be együttlétünket. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy egy olyan nemzetben és egy olyan világban élünk, amelyben van szavad, van kijelentésed, add, hogy mi erre figyeljünk úgy, ahogy az Ószövetségben a próféták és a hűségesek tették. Jézus nevében. Amen.

Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát? Utalások, képek, szimbólumok magyarázatával ismerjük meg a bibliai proféciákat. Ezekre a Krisztus és Sátán közötti nagy küzdelem szemüvegén át tekintünk, ami egy világszéles lelki küzdelem. Ez akkor ért tetőfokára, amikor végső krízisbe kerül Isten népe, és az kerül a küzdelem fókuszába, hogy az emberek a Teremtőt, vagy a proféciában megjelenített fenevadat, illetve annak képét imádják-e. Utalások, képek, szimbólumok. Hogyan tanulmányozzuk a bibliai proféciát?

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhítat címe a mi vezetőnk. A mai ige János evangéliuma 16-13. De mikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő aszerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlangüregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben, vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha ez az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án, kedden lesz, 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tart előadást. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, avagy egyházak szerepe a mai társadalmi című műsorunk mai adás alkalmával. Egy nagyon kedves, régi ismerősöm, barátom, sőt, mondhattam, hogy földim, a mai meghívott, és örülök, hogy elfogadta, Vince László, Szentendre papírmerítő mester, aki, de hát majd elmondja, közel 2000 évvel ezelőtti technikát újraélesztett, és abból a mai ember számára is gyönyörű szép dolgokat művelnek, és hát természetesen az egyházakat is érintő jelentős alkotásokat csinált, különösen ebbe az évbe. Na de hát először azért arról beszélünk, hogy ez a Vince László, ez kicsoda. Hogy került ő, és hogy jutott eszébe egyáltalán egy ilyen régi technikának a újraélesztése és a mába való elfogadtatása? Hát ki is tulajdonképpen Vince László? Egy kis bemutatkozás azért mégiscsak kellene.
2: Igyekeztem az arculatomat előtérbe helyezni. Alapvetően egy derűs ember vagyok. Sorsommal elégedett magas szinten, magas fokon. Hát körülbelül 58 éves vagyok, hát leszek évvége felé, szeptemberben.
1: Előbb vagy utóbb?
2: Igen, remélem. Még remélek több évet is. A következő fontossági sorrend három nagyon szép és értelmes fiam van, 30-28-25 évesek. A szakmám, amibe belecsöppentem, azt imádom, szeretem. És a gyerekeimből ketten már bontogatják a szárnyaikat az én mesterségem folyamán. Tehát kezdem ott, hogy Egerben születtem, de ott volt kórház, egy mátrai kis faluból származom, Fedémes a neve. Ezt még biztos többször is elmondom ennek a jelentőségét, mert imádom azt a falut és a benne élő embereket is. Tulajdonképpen az egész arculatom őket tükrözi, ezt a belső derűt, illetve bármilyen gondok, bajok vannak is, azt az ember így könnyebben átvészeli. Hát ez egy zsákfalu, 300 lélek lakja most is, és innét kezdtem a pályámat, az általános iskola után Kazincbarcikán vegyipari szakközépiskolába érettségiztem. Felvételiztem a Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára, ahova nem vettek fel, pontosabban átirányítottak a könnyűipari műszaki főiskola papír szakára, amit elvégeztem.
1: Miért pont papír szakára?
2: Hát mert abban sok vegyészet van, és gondolom a dönhökök úgy ítélték meg, hogy azokat, akik nem voltak alkalmasak a ottani egyetemre, olyan helyekre osztották be, ahol van köze a vegyészetnek. Hát itt van a papíripar is.
1: És te
2: van.
1: Ezt elfogadtad, és nem azt mondtad, hogy na, én még egyszer próbálkozok.
2: Különösebben azt hiszem, hogy igazából örültem, hogy felvettek. Uh-huh. Lehet, hogy mostani eszemmel nem utána érdeklődhettem volna, vagy de gyakorlatilag nem volt rossz felvételim, ezt még most is emlékszem erre. Az, hogy átirányítottak, az pedig mindenáron akartam tovább tanulni, nem akartam várakozni. Abban az időben, ez 77-ben volt, még nagyon nem voltak a lehetőségek, hogy pót felvételi, meg fizetős rendszer. Egész pontosan azért is kezdtem hozzá, mert édesanyámnak örömet akartam szerezni. Ővele voltam mindig olyan viszonyban, ami nekem egyengedte a pályámat, meg a mindenféle felfogásomat. Van még két öcsém is, 6-7 és fél évvel fiatalabbak, de így lett volna az első fia diplomás a családban, ha elvégzi. Mm. Hát ez hajtott igazából. Volt néhány olyan vizsga, ami elrettentő volt, de nem kellett fél évet ismételnem, hanem összeszorítottam a fogamat, meg, és így sikerült ezt a papírmérnöki diplomát.
1: Ez három éves, ugye?
2: Három éves volt. És a Szentendrei papírgyárban elhelyezkedtem két barátommal. Ővelük elég jó viszonyban voltam a tanulmányaim során, és az egy szempont volt, hogy egy olyan papírgyárba menjünk, ahol mind a hármunkat foglalkoztatnak. És ez az egy a Szentendrei papírgyár volt. Ennyi volt a Szentendréhez a kötődésem eleinte. Aztán utána jött katonaság, majd családalapítás, de 5 éves munkaviszony után, ott a Szentendrei papírgyárban kiléptem a papírgyárból, de ezt megelőzően néhány évvel már gondolkodtam azon, hogy lehetne jobban megélni, vagy hogy lehetne olyan dolog, olyan munkával foglalkozni, ami perspektíva is lehet a jövőmet tekintve. Abból a fizetésből, ami egyébként egy folytonos műszaki művezető fizetése volt, 3-4 ezer forint között havonta, a nagyobbik részét albérletre kifizettem, meg kajára, és maradt néhány száz forintom, ebből nem lehetett
1: családot.
2: Hát semmit gyakorlatilag, szórakozásra is kevés lett volna. És akkor így mellette én dolgozgattam mindenféle fizikai munkát, kőműves mellett, meg másfél évig krampácsolóként jártam hétvégente a munka mellett ide a keleti pályaudvarra, vasvillával a kavicsot hányni, meg a sineket rakosgatni. A életem legkeményebb fizikai munkája volt, de az is valamilyen formában alakított, hogy érdemes az embernek az agyát, fejét használni, hogyha nem akar megszakadni annyira, mint így ezzel a munkával, de azért formálta a világnézetemet is. Egyrészt olyan emberekkel dolgoztam, akiknek nem mertem bevallani, hogy kiféle, miféle vagyok, mert ott jól megfizettek, és úgy hívtak mindig a következő alkalommal is dolgozni, hogy a vasárnap este ezt mondták, hogy te is jöhetsz, meg te is, mert hogyha az ember sumákolt volna, akkor nem dolgozhatott volna. Na, ennyit a pályám kezdetéről.
1: De ez egy nagyon érdekes, ezt én nem tudtam, ezt a kis történeted az életedből, hogy itt van egy bizonyos hasonlóság annak ellenére, hogy erről még nem beszéltünk, hogy én is érettségi után nem továbbtanuláshoz fel kellett öltözni. Az öltözéshez pedig kellett pénzt keresni, és akkor én bányába mentem öcsülni, és ott ismertem meg a szívlapátot, mert alapvágatba is dolgoztam meg aknába is. Tehát gyakorlatilag azt jelentette, hogy... És hát utána is, amikor már főiskolán voltam, akkor állandó vagonrakó brigádom volt Baján, és azzal tulajdonképpen a szüleimnek nem kerültem egy fillérbe se 3 év alatt, mert megkerestem a kényszerkirakásokból. Tehát ezért mondom, hogy valahol az élet azt hozza, hogy igenis kell segíteni a szülőknek, és a nehéz megélhetést biztosító, meg a te továbbtanuláshoz biztosító dologba. Ez csak az kell, hogy mai fiatalok már nem hiszem, hogy vállalnak ilyen munkát, de térjünk vissza a te életedhez, és akkor végül is itt elindítottad ezt a fizikai munka után valami mást is. Ez a valami más lett az, ami most van.
2: Hát volt még egy apróság, ugye nyughatatlan lévén a Szentendrei papírgyár megengedte, hogy elvégezzem a Miskolci Egyetemen a üzemszervezői szakot, ezt nevezhették volna akkoriban második lépcsőnek, tehát ilyen egyetemi diplomaszerzésnek, és ott nagyon tetszett ebbe a témába nekem az értékelemzés, az egy ilyen közgazdasági fogalom. Olyan termékeket vizsgál meg, vagy amikor létrehoznak egy új terméket, hogy a költség és a funkció együttesen, tehát összevetik a termék végső megjelenésébe, és a lényeg az, hogy ilyesmi diplomamunkát készítettem, a Szentendrei papírgyár boríték gyártását elemeztem, és ez egy csapatmunka volt. hát levelező jártam ezt, és ez, ennek az eredménye lett az öntapadós borítékok hazai gyártása. Ez a, tulajdonképpen a, van, így van közöm ehhez, a, amit aztán a papírgyár újításként be is vezetett, és elég jól profitált belőle évekig, amíg aztán nem jöttek újabb ilyen termékek. Uh-huh. Na de én 80, hát ezért is, mert nem éreztem olyan anyagi elismerést, meg a papírmerítés, ami már elkezdődött az agyamban, úgyhogy irodalmazgattam, mert láttam filmet a bázeli papírmalomról, egyszer volt egy ilyen tévéfilm, Bázel Európa kapuja, és ott van egy felújított múzeum, ami régen papírmalom volt, meg nyomda is volt. Annyira megtetszett, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi lenne, hogyha itt ezzel foglalkoznék. Két barátom közül egyiküket se érdekelte nagyon, mert hogy ők a szabadidejüket nem fogják ezzel elfecsérelni. Az igazgatónk azt mondta, hogy szabadidőmben megenged, hogy ott a papírgyárba szórakoztassam a kollégákat, mert az volt, egy érdekes dologba vágtam bele, és hát ott inkább megmosolyogtak, vagy a rovásomra mindenféle jelzőket.
1: Megjegyzéseket tettek.
2: Hát azzal ösztönöztek tulajdonképpen, most már így mondhatom. Hát az rengeteget ücsörögtem a Széchenyi Könyvtár, akkor a Papíripari Vállalat Kutatóintézetének a könyvtárába, országos levéltárban, minden felelhető anyagot, ami a papírmerítéshez, gyakorlatilag a tanult szakmám ősi mesterségéhez kellett, azt összeszedtem, lemásoltam, vagy megvettem azt a kiadványt. Volt olyan is, hogy lefordítattam például, volt erre még lehetőség ingyenes a papírgyáros időszakomban. És akkor a kezdetleges eszközöket így elkészítettem, például vasprést, lakatos, vagy és akkor így délutánonként, ugye közben már nem folytonos műszakban dolgoztam, mint művezető, hanem üzemszervezője lettem a papírgyárnak, meg hidrológusa. És délután, meg az esteim, meg a hétvégeim szabadok voltak. Így lehetett az a krampácsolás is, meg a hétköznapokon a délutáni esti programom ez a szerencsétlenkedés volt. Ebből ez olyan két év alatt, mondjuk 1983-tól 85-ig eljutott olyan szintre, hogy azok a papírok, azoknak a nagy része már használható volt, vagy legalábbis elmertem menni, kopogtatni, meg bemutatni a mintákat rengeteg helyre, amiket én úgy vélelmeztem, hogy esetleg megrendelőim lehetnek. Uh-huh. Hát a Széchenyi Könyvtár, hogy a restaurátorokat összefogja, vagy a hivatalok, küldtem pakkot a parlament protokollosztályának, néhány nyomda, vagy művészeti galériák, ezek csak úgy gondoltam, hogy érdekelheti a papír. De mondom, csak akkor mertem előjönni, amikor mondjuk 100 próbálkozásból 80-90 tökéletes lett, mert úgy gondoltam, hogy ha csak selejtet gyártok, vagy addig, amíg nem jutottam a készség olyan szintjére, addig nincs értelme, mert akkor csak nevetségessé válhatok. Na és így az legelső megrendelőm az Országos Széchenyi Könyvtár volt. Két évre való munkát adott nekem, olyan különböző méretű színes papírokat kellett nekik, meg vékonyságút, amivel a régi könyveket helyreállításához előzékpapírnak, vagy hiánypótlásnak használták, vagy pedig egyszerűen csak félbehajtották és közé raktak olyan ősnyomtatványokat, amiket tároltak, hogy amíg sor nem kerül a megújítás, vagy felújításokra, restaurálásokra, hogy ne romoljon tovább az állaga. Mert ezek a merített papírok sok száz évig időállóak, savmentesek, mert hogy olyan a technológiai folyamat, mint a középkorban volt. Tehát erre azért figyelnem kellett. Tehát itt azért fontos volt a szakmaiság, meg a némi szakmai ismeret. Nem is a technológiai, hanem az anyagismeret.
1: Milyen alapanyagok kellene hozzá?
2: Hát rongy vagy lenből készült cellulóz, ami olyan, mint hogy a ruhából készítették volna régen. Uh-huh. Nem újságpapírból, nem facsiszolatból, vagy nem olyan fából, amiben még sok időállóságot károsan befolyásoló tényező van. Ugye a modern papíriparban nem az a cél, hogy időálló legyen, hanem hogy a funkcióját tekintve. Igen. Egy újságpapír, ami azon belül is van napilap vagy hetilap folyóirat, egy napilapnak az a funkció, hogy egy napig ne essen szét, ne sárguljon meg, mert az a hír a következő nap már egy másik újság. A következő hír egy másik újságban jelenik meg. Na ez a papír, ez a lehető leggyatrább alapanyagból készül. Minél több, minél inkább ki lehet spórolni, vagy ki lehet helyettesíteni a drága alapanyagot, ami a cellulóz, olyanokkal, mint hulladékpapír, vagy töltőanyag, ilyen kaolin, vagy facsiszolat, ezeknek az előállítása olcsóbb, mint a cellulóz előállítása. Uh-huh. És akkor erre van a kémia, ugye, ahogy a legelején kezdtük, hogy azok a szabványok ne tartsa be az a papír, még hogyha szinte nincs is benne cellulóz. Na hát ezek az én papírjaim, ezeknél itt a kézművesség benne, az, ami az erőforrás, pontosabban az értéke, nem az anyagköltsége. Ez, mint minden kézműves termék, be a ráfordított kézműórák, vagy kézügyesség számít.
1: És ezt ki öntöd tulajdonképpen?
2: Hát megtalálom benne, egy kisfiú egyszer a Skanzenbe eltátott a száját, és ahogy ott egy dézsába kevergettem a vízbe a cellulóz rostokat, ugye, mert ez úgy készül, és egy szitát belemerítek, átfolyik a víz rajta, a szitat felületén pedig összekuszálódva kialakul a papírlap szerkezete. És azt mondta, hogy az anyu, ez a bácsi milyen ügyesen megtalálja benne a papírt. Ez pont így van. De egyébként a definíciója a papírnak, az most mindegy, hogy merített papír kézikészítésű, vagy pedig a papírgyári papírgépen, növényi rostok vizes szuszpenziójából nemezelődés útján nyert termék. El tudod mondani utána?
1: Nem. Ez a te szakma. De azért mindjárt mutatok azért egy olyat, ami gondolom én, hogy valami hasonló lehetett az első. Például a te névjegykártyád, meg hát büszkén mondhatom, hogy az én névjegykártyám is általad készített, és azt ismerik, akinek baráti, vagy egyáltalán munkakapcsolatom kialakul. Igen, hát ennek a fogása is más, mint egy újságpapírnak.
2: Igen, például ez is egy érdekes tulajdonsága, hogy ránéz az ember, és a struktúrája például nem olyan, mint egy kisimított papírgépi papír. Ezért gondoltam például, hogy művészek, vagy akik a művészethez kötődő galériák is használni fogják, mert másképp mutat rajta egy nyomat, egy grafikai sokszorosítás, ugye a részkarc, vagy szitanyomat, vagy más. Na de visszatérek még a
1: kezdetekhez, végül is most eljutottunk odáig, hogy már azért valami van, de még nem az igazi.
2: Tehát megkaptam a Széchenyi Könyvtár megrendelését, ők ugye összeszedték ugye szakmailag felügyelték a különböző könyvtárak, levéltárak és múzeumok papírrestaurátorainak a munkáját, és ezt összeszedték, és gyakorlatilag azt mondták, hogy íme itt van, erre van szükségünk. Hát nagyot nyeltem, nem bírtam aludni akkor éjszaka, és másnap vagy harmadnap beadtam a felmondásomat a papírgyárba, és így kezdődött a még inkább rákényszerítettem.
1: Ez mikor volt?
2: 85-ben.
1: 85. Hát akkor már jó pár évtizedet csinálod most már az ezt a...
2: Hát annyi a hasonlóság Steve Jobs meg köztem, hogy garázsba kezdtem én is, mint ők az ipart, csak én nem vittem annyira, mint ők, de kemény éveket éltem át így is már önálló emberként.
1: Voltak segítőtársaid, vagy egyedül csinálod?
2: Hát akkor még nem voltak. Aha. Egyedül csinálod.
1: És ezt a több száz papírgyártás igényt mennyi idő alatt tudtad teljesíteni?
2: Hát másfél év alatt körülbelül. Aha. De közben nem ültem a babérokon, hanem próbálkoztam újabb megrendelésekre szert tenni. Az abból állt, hogy ugye albérletben laktam, béreltem ezt a kis garást, fűtetlenül, és hát telefon se volt égenföldön, hanem voltak fülkék, és hát bementem Budapestre, mert az olcsóbb volt, 2 forintosokkal lehetett telefonálni, összeszedtem, amennyit bírtam, meg címeket. Sokszor például ott a telefonfülkékbe, azokat a telefonkönyvekből szedtem elő, hogy milyen nyomdák vannak, meg milyen ilyen vélhető ügyfelek. Hát körülbelül 100 telefonálásból ketten-hárman mondták, hogy na jó van, akkor küldhetek nekik mintát. A többiek azok megmosolyogtak, és ne raboljam tovább az idejüket. Ez olyan volt, mint manapság az ügynökök, akár biztosító ügynök, akár ilyen befektető. Csak én a saját magamat próbáltam eladni.
1: Akkor te Márcentenél laktál?
2: Igen.
1: Aha. Ott, ahol most, vagy még nem?
2: Nem, még akkor nem. És a következő nagy hal az a parlament volt. Táviratoztak, hogy érdekelné őket az a papír, amit mintául küldtem, mert ők nem utasítottak el.
1: És a színes volt, mert ugye látni itt azért olyat, amelyik kicsit ilyen sárgább, és van, ami tiszta fehér.
2: Hát tehát
1: eleinte
2: fehér.
1: Inkább a fehéret fehér, kérték, ugye?
2: Fehér volt. Fehér hát vagy halvány sárga.
1: Ez is például egy nagyon szép kivitelű oklevél, és hát na igen.
2: És így akkor volt, befáradtam, elmondták, hogy Németország, Nyugat-Németországból származott eddig a papírjuk, vagy származhat is, de ez valutakeret terhére ment, ami
1: csökkent
2: is, meg problémás volt mindig, és hogyha alkalmas az én papírom arra, hogy ők használják, akkor
1: ez oklevelekre kérték?
2: Először a Kossuth és Széchenyi díjnak a okleveleire.
1: Aha.
2: De már a rendszerváltás körüli időszak volt, mert teljesen jól emlékszem, Szűrös Mátyás volt az ideiglenes köztársasági elnök.
1: Igen.
2: És azt is mondták, hogy ha van bennem annyi kurázsi, vagy közre működhetek, akkor ezt a két kitüntetésnek az okleveleit is új alapokra lehet helyezni. Tehát ne úgy nézzen ki, mint a korábbiak. És volt egy nagyon szépen író, tehát kaligrafikus betűket használó ügyfelem, Zöllner László, ki is mondom szívesen. Igen. A nevét, mert nagyon korrekt ember volt is, meg biztos most is, és őt bevontam, és ez az ő ügylete volt. Elfogadták azokat a grafikákat, amiket ő csinált, és a továbbiakban tőlem rendelték a papírt, a Zöllner úr pedig megformázta. Uh-huh. Hát úgy, hogy ki voltak nyomtatva, azt hiszem, szita nyomással, és akkor ő kézzel mindig az aktuális dátumot meg a nevet beírta. Uh-huh. Aztán később ez gyarapodott, ez a munka. Rendeltek rengeteget, különböző méretekben, de általában fehér színben, mert sok olyan szerződést államközi, meg egyéb, ami nem mondjuk ilyen kuriózum oklevél kategória volt, azokat erre a papírra készítettek, meg a sokszorosításukat is erre a papírra oldották meg. És hát aztán így közben a Szentendrei Skanzenba meghívtak hétvégente bohóckodni, így nevezem,
1: bemutatásokat,
2: bemutatózni, hogy legyen olyan is, ami ilyen élő foglalkozással a látogatókat jobban leköti, vagy odaköti. És akkor nekem az jó volt gyakorlásképpen, meg kiváló alkalom volt, hogy minél többen megismerjék ezt a egy jó direkt marketing húzás.
1: Hát igen.
2: És akkor tulajdonképpen már így egyre inkább úgy beindult ez a dolog. Egy-két újság író is volt a skanzeni látogatók között, vagy volt olyan riporter, vagy rádiós, vagy televíziós, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen hulladék időben, vagy amikor nincs érdekes téma, akkor bemutatja ezt a produkciót. És így a szárnyaira emelt a média.
1: Laci, azt áruld már el, hogy az alapanyagot honnan szerzed?
2: Hát Spanyolország, vagy Kanada, vagy Brazíliából rendelem meg, és a diósgyőri papírgyárba veszem át.
1: És oda jön be.
2: Igen.
1: Aha.
2: Nagyon egyszerű a... Hát csak cellulózról van szó.
1: Tehát
2: meg
1: Magyarországon nem?
2: Hát készítenek még cellulóz, de az nem alkalmas erre a célra, mert az nem időálló. Aztán a papírok úgy gondoltam eladhatóbbak, hogy, mert a nyomdák azt mondták, hogy rendben van, itt van ez a papír, és mit kezdjünk mi vele, hogy lehet erre nyomtatni, vagy ilyesmi. Még a galériák vagy a művészek, hagyján ők úgy el tudták fogadni, hogy részkalasz nyomásra vagy szita nyomásra még szebb is lett, uh-huh. mint azok a bütten papírnak mondják a németek, ez így a praktikus, ami olyan, mintha merített papír lenne, de nem az mégse. Uh-huh. A handgesöftes papír az igazi, vagy a angoloknál, nem is a franciáknál is nagyon képletes, hogy papír a la küv, papír a dézsából.
1: Egy kis szünetet tartunk most, és folytatjuk tovább, meg hát az is érdekelne majd az, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy végül is az egyházakat érintő dolgokba is jelentős szerepet játszol, nem különböző egyházaknak a, hát most azt mondom, hogy a tevékenységét segítő olyan kiadványokba is, amit büszke lehetsz. Egy kis szünetet tartunk, jó, és utána folytatjuk tovább.
2: Jó.

0: Kedves hallgató, és folytatjuk tovább Vince László barátommal a beszélgetést, papírmerítésnek az érdekességeit és történetiségét hallottuk, illetve hát eljutottunk odáig, hogy kezd egyre több intézmény számára is érdekes lenni, és hasznosnak vélik a te termékeidet. De hányféle állami, egyházi és önkormányzati és egyéb szervek igénylik a te nagyon szép munkádat?
1: Sok. Összességében kb. 1000 ügyfelem van ez alatt a 30 év alatt, amióta foglalkozok ezzel a szakmával, vagy mesterséggel. Annyit még mielőtt bonyolítanám a mondandót, hogy ki kellett találni, hogy ez a papír megmunkálva még eladhatóbb termék, magyarul nyomtatni kellett rá, tehát nekem kellett megcsinálnom, ha valaki egy meghívót, névjegykártyát vagy oklevelet rendelt, nem pedig kitalálnia az ügyfélnek, hogy most itt van ez a papír, ami egyébként tetszik, de és akkor tovább, hogy kerül rá egy szöveg, vagy egy rajz, vagy grafika. Ezt röviden le tudom zárni, hogy sikerült rátalálni olyan tintasugaras nyomtatóra. Hát ez a számítógéphez egy kicsit úgy konyítottam, ahhoz még hozzá tettem némi tanulmányokat. Most már mondhatom, hogy szorult belém egy kis ilyen grafikusi véna, illetve meg kedv is, és akkor egyre több olyan ügyfelem lett, aki készen kapta meg a terméket, főleg még úgy is, hogy még ilyen díszhengereket, meg mappákat is tudtam hozzá nyújtani. Nem kellett elmenni 4-5 helyre, hogy egy kitüntetés méltó módon átadjanak, hanem tőlem megrendelte kompletten, és akkor én pedig átadtam határidőre. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy a óra percre elkészüljön az a megrendelt áru vagy termék. Így az állami szektor elég nagy teret nyert nálam, mennyiségbe is, sokszínűségbe is. Hát mondhatom tréfásan, hogy a Magyar Köztársaság vagy Magyarország kormánya nélkülem nem tudott megalakulni idáig. Mert minden választáskor a képviselők okmányokat én készítettem, vagy mi készítettük. Eleinte a nyomtatását is, újabban már csak a papírt adjuk hozzá, mert ők is rájöttek, hogy ezt meg tudják nyomtatni.
0: Aha, tehát akkor végül is csak félig igénylik.
1: Hát de elég sok papírt használnak. Uh-huh. És hát különböző hivatalok, mondom példákat, egyetemi diplomák, főiskolai diplomák készülnek, úgyhogy tokkal, vonóval, de van, aki csak a papírt igényli hozzá. Van számos ilyen intézmény, van kb. 10 a számuk. Művészellátóboltok külföldön is. Elmerészkedtem Frankfurtba egy idő után. 12-szer voltam kiállítani a Paper World vásáron. Ez a papír, írószer, irodaszer szakmának a világ legnagyobb vására, és január végén szokott lenni 5 napos. 5 évig várakoztam, hogy megőrüljön ott egy hely, hogy én is kaphassak. Egy 16-18 négyzetméteres standom volt, és így rám akadtak, vagy 12-14-en Európából, akik a mai napig is olyan rendszerességgel rendelik többnyire üres papírokat, ahogy azt elkezdték annak idején. Már vagy 10 éve nem járok, mert nem tartom értelmét, mert elég drága dolog részt venni egy vásáron, de hébe-hóba mindig jön még plusz olyan ügyfél, aki külföldi ügyfél, aki így felfigyelt ott a...
0: Ott ismerte meg a te alkotás.
1: Tehát ez és akkor az egyházak is úgy bekapcsolódtak abba a körbe, hogy érdekelni kezdte őket a termékem. Elsőnek még nagyon régen, nem is tudom pontosan, 80-as években lehetett. Volt egy, már nem él, Árva Vince, pálos rendi szerzetes, Marion Ostráról megkeresett, és elmondta, hogy ő a posztumátusa, ha jól tudom, nem vagyok biztos, hogy helyes a kifejezés, a Özséb Szent Boldog Álvatásának.
0: Igen.
1: És ilyenkor a Rómába kell menni néhány hónapra, erre felkészítik. és minden levelezéshez készítetett velem papírt. Beatus Eusebius Strigoniensis vízjel volt a papírok aljában. Erre írt, meg nyomtatott minden olyan dolgot, ami ebbe a témába fontos
0: postulátor.
1: Volt.
0: Postulátor. Tehát aki a boldoggá, a szentjavatást előkészíti.
1: Ilyesmi, így
0: én
1: volt.
0: Is ismertem őt, tehát már sajnos már nem él, de...
1: Igen. Aztán, hát voltak ügyfeleim, akik bonyolítottak a római látogatásukkor mindenféle nyomtatványokat.
0: Ilyen
1: volt
0: ilyen
1: egy nyugalmazott államtitkár
0: egy öregvén nyugdíjas is, akivel most beszélgetett.
1: És hát ugye ezek a papírok csak úgy a érdekesség kedvéért, hogy sok helyen fellelhetők így a világban, mert ha magyar kormányzati tisztviselők vagy a egyházi részről elmentek mondjuk a pápa látogatásra, az biztos, hogy nekem kellett elkészítenem ezeket a leveleket, vagy maga, a herendi porcelángyár révén minden olyan ajándék mellé, amit ilyen nagyértékű ajándék, egy tanúsítvány is készült, amit szintén volt szerencsém elkészíteni, vagy ilyen régi térképeket adományoztak az idősebb Bush elnöknek, vagy Károly.
0: Tehát eljutott tulajdonképpen a világ majdnem minden tájára te terméked valamilyen formában.
1: Igen. Hát volt, aki például meg is köszönt bizonyos olyan dolgot. Károly herceg, amikor itt járt, többek között a Skanzenba is, de fogadásán Kányádi Sándor bácsi egy művét adta neki ajándékba, amit én készítettem, egy verses kötetét. A Károly herceg irodájából jött nekem direktbe egy köszönő levél például.
0: Utána hát igen, néztek, ezek erekék.
1: Vagy nem is tudom.
0: És hát sok oklevelet. Elismerő oklevelettől kezdve, diplomáig minden, én magam is. Hát igen, ahogy említetted, de a pápával való találkozáskor, a születésnapjára természetesen Vince László által készített köszöntések is ott vannak.
1: Vagy van a Caritas, Magyar Caritas, annak a vezető igazgatója Écsi Gábor. Mondhatnám, nem gyerekkori barátok vagyunk, hanem még fiatal korunktól kedveljük egymást, és tehát ő számára nem volt olyan, amit ne csináltam volna meg, mint karitászos. Napjainkban is van ilyen, az okleveleket így készítjük.
0: Hát Szentendrén volt káplán, úgyhogy még onnan is a kapcsolat, aztán, gondolom én neked.
1: Igen, és hát napjainkban azt hiszem, hogy egy csúcs teljesítménynek is részese lehettem, vagy
0: igen,
1: vagyok.
0: Igen, ezt végül is ugye az 500 éves évforduló jegyében úgy gondoltad, de nem egyedül, hogy leteszed a te és a névjegyedet, és hát végül is a Károli, a Vizsolyban lévő Károli Bibliát ilyen papírral megcsináltad. Azért erről mesélj, hogy hogy alakult ez egyáltalán, mert ez maga egy csoda.
1: Hát a Vizsolyi, Károli Biblia, vagy Vizsolyi Biblia, igen. Ugye a Károli Biblia az autentikusabb megnevezése, mert Károli Gáspár és a csapata fordították le, és azért nevezik még Vizsolyinak, mert Vizsolyban volt a nyomda, egy Mantkovics Bálint nyomdász, szintén egy csapatával nyomtatta ki az első alkalommal az első kiadását. Tehát a Károli Biblia első kiadása a Vizsolyi Biblia. És mi most ezt a Vizsolyi Bibliát készítettük hasonlóan, mint ők az akkori készítése óta újból először. Tehát azóta ez a második próbálkozás. Természetesen merített papírból meg készültek, ugye 1490-ben készült ez a Vizsolyi Biblia, de 1506-ba, meg 1512-ben, 1506-ban Hánaúba Szent Simolnár Albert már javított kiadást készített, vagy készítetett. Oppenheimbe pedig 12-be, 1512-be. Aztán később nagyon sokan, sok helyszínen mindig javítottak rajta, és ez mind merített papíron készült, de a legelső kiadás most valósítottuk meg, ugyanúgy azokkal a hibákkal, ugyanabban a stílusban, hogy a nyomdából kikerült. Nem is volt szándékunk ezen változtatni.

0: gyakorlatilag a Vizsói Bibliához úgy van közöm, hogy sok évvel ezelőtt ellopták azt a példányt, ami a Vizsói Egyházközség tulajdonában volt, és ott a templomukban, egy árpádkori templomban volt, kitéve szemlélve, mindenki megnézhette, fogdoshatta, és egyszer csak eltűnt, és egy papírgyár, régi papírgyári békebeli kollega felhívott, hogy hallottam-e róla, és eszébe jutott ez a Biblia ellopás, és hogy nem keveredett hozzám véletlenül, mert ha nálam lenne, bocsánatos bűn lenne, mert a legjobb helyen lenne.
1: Ez aranyos.
0: Mondom, kösz.
1: De nem jutott el hozzám.
0: Nem jutott el hozzám. Meg lett aztán, hát, hogy ez... Igen. De akkoriban ez olyan viszonylag nagy port vert fel. Igen. Akkoriban, tehát 15 évvel ezelőtt voltak festménylopások is, szép művészeti múzeumból, ezek mind nagy hírértékű témák voltak. De aztán a Vizsói Biblia is megkerült, restaurálták, és ismét ott az eredeti helyszínén volt látogatható. Hát nem nagy sikerrel, mert ez a téma, ez a fogalom, hogy Vizsói Biblia, sok embert nem hagyta hidegen, hallottak róla Magyarországon. De egy lepusztult kis faluba, egy lepusztult valaha szebb napokat megélt templomba, műemlék templomba volt, ha megkeresték a lelkipásztort, beengedte az embereket. Gyakorlatilag én is jártam Vizsolyba, és úgy elmentem a hely mellett, mint hogyha nem is lett volna ott. Eszembe se jutott, hogy megnézzem. Ám, vagy 2,5 évvel ezelőtt felhívott nem sokkal korábban oda kinevezett fiatal lelkipásztor, aki egyébként még fiam is lehetne a kora alapján, 32 éves most. Uh-huh. És megkérdezte, hogy ilyen merített papírt, hallotta, hogy ezzel foglalkozok, tudnék-e akár csak selejtes darabokat is adni, mert abban a templomban, a református templomban van egy nyomda, egy a régi Gutenberg sajtó alapján elkészített, ilyen a fából készült nyomdagép, és azon lehetne próbálkozni, hogy a Bibliának az első lapját, arra van egy ilyen klisé, vagy egy dúc, azt a látogatók is próbálhatják, miközben megnézik a Bibliát, meg ott volt már egy Biblia gyűjtemény, későbbi kiadásokból egy-egy példány. És hát értelemszerűen küldtem neki egy dobozzal, mert mindig volt kis hibás, vagy elnyomott papír, amit mindig vagy iskolásoknak adtam addig, vagy művészeknek. És akkor ez így oda került, ebből lett egy ismeretség. Egyszer ő jött el hozzám a műhelybe körülnézni, aztán én is kíváncsi voltam, hogy mi folyik ott Vizsolyban, mert nagy tervei voltak. És hát ráncba szedte a falut is egy kicsit, de magát az egyházközséget. Fel lett újítva azóta a templom, teljesen lett egy kis épület, amit a Mankovics Bálint nyomdászmesterről könyvesháznak neveztek el, az ő nevét viseli. Egy lepusztult iskola épület szintén a templom udvarán már fel van újítva, sőt most bővítés alatt áll, abból egy látogatóközpont alakult ki, és ebbe az látogatóközpontba át lett víve ez a nyomda ketyere, meg a korabeli nyomdáknak a helyzete, meg a Biblia a fordítástól napjainkig, a Károly Biblia milyen fázisokon ment keresztül, és akkor még szintén helyet kapott a nyomdagép társaságába, abban a helyiségben egy korabeli papírmerítő műhely eszközöstől, de úgyhogy működés közben is lehet látni, meg a könyvkötészeti eszközök is bemutatva, illetve a falakon nagyméretű tablók bekeretezve, hogy a papír, a nyomda és könyvkötészet hogy alakult így az évszázadok alapján, rövid leírását, olyan 12 A2-es méretű tabló, és a látogatók ott ezek a Biblia alapjait ott lógnak, mintha száradnának.

0: Kipróbálhatják a nyomdai tevékenységet is, meg a papírmerítést is. Uh-huh. Na ennek a kialakításában már beszálltam én is. És még ennek nincs vége, mert még ezt lehet csinosítgatni. És ha jól emlékszem, tavaly már vagy 25 ezer látogatója volt ennek a törekvésnek. Amilyen szinten most meg van ez. Uh-huh. De ez fokozódik. Értelemszerűen nekem hevesebben dobogott a szívem már ezután, mert
1: magadénak érezted azt.
0: Nemzeti érzelműnek tekintem magam, de úgy csínyán, tehát teljesen léptékes módon, és viszont az idétlen magyarkodást, azt szerintem ez nem fér bele az én hitvallásomba, ez viszont egy normális magyarkodás részemről, hogy egy olyan ügy mellé állok, és nem pénzért, amire büszke legyek. Sőt, büszke vagyok, hogy pont engem választottak oda, mert ez a Rizsai Biblia, ez egy nagyon szép körítése a magyaroknak. Olyannyira, hogy ebből tavaly januárban, ugye bevont egyfajta ilyen csapatmunkába a lelkész fiú, Kovács Zsolt Levente a neve, hogy hungarikummá is vált. A hungarikumok között, mint a Herendi porcelán, vagy a
1: igen, tehát több, van egy.
0: A Vizsgai Biblia is hungarikum. És ezt a hungarikumot elkészítettem tük
1: mennyi
0: a
1: idő,
0: kollégáimmal.
1: Mennyi idő alatt tudtad elkészíteni, mert azért ez hány oldal?
0: Jó, szívesen beszélek róla, mert ami ez egy kicsit értek, vagy ért az ember, arról szívesen beszél. Gyakorlatilag az olvasmányaim nagy része is, mindig is szerettem olvasni kisgyerekkoromtól, de most néhány éve a reformáció körül járnak. Nem csak azért, szóval nem is biztos, hogy régebben érdekelt volna, de most érdekel, mert hogyha így most például beszélgetünk, vagy más helyszíneken is volt már példa rá, hogy kellett, vagy be kellett mutatni ezt a hasonlás kiadást, akkor azt a luxust nem engedhetem meg magamnak, hogy valaki kérdez olyat, és én meg nem tudok válaszolni. Úgy a reformációról, mint a Biblia sztoriról. Hát nem is tudom, hogy hol kezdjem. A reformációról nem beszélnék, mert az mindenki utána tud nézni.
1: Igen, 500 év, október 31, reformáció napja, de hát az egész év az 500 év jegyében.
0: Azt hozzáteszem, hogy nem vagyok szent, én sem magam nem élő, mert nem véletlenül erre az évre lett ez elkészítve. Ebbe van természetesen egy ilyen szempont is.
1: Hát igen.
0: De a Bibliát én szerettem volna már készíteni, amikor a Biblia éve volt, 2008-ban, ha jól emlékszem, vagy 6. Csak akkor még nem tudtam, hogy melyik Biblia legyen az. Magyar nyelvűbe gondolkodtam. Egész pontosan azért szerettem volna egy Bibliát elkészíteni, mert ennek a mesterségnek, ami ugye most már magába foglal az anyag előállítását, a papírt, a nyomtatást és a kötészetet. Mert hogy a középső fiam könyvkötővé vált, már vagy 5-6 éve, és így tulajdonképpen egy családi vállalkozás részesei vagyunk, ha elkészítünk egy Bibliát, és ennek a kis tevékenységnek, ugye ez három szakma is, hogyha nagyképű akarok lenni, ennek a csúcspontja egy Biblia készítés. Mindig is ez volt a nyomdászatnak, a középkorban is, vagy később is, a Biblia elkészítése volt a csúcsok csúcsa. Mert ha ezen az ember nem bukott meg menet közben, és itt nem csak a szakmai hozzáértésből lehetett ilyesmi, hanem anyagi okoknál is, akkor kihúzhatta magát, hogy na igen. Ebbe vállalkozások tönkre mentek például, hogyha valaki nem mérte fel, meg meghaltak emberek, hát megint csak egy olyan embert említek, akit szerintem sokan ismernek, Misztótfalusi Kis Miklós. Ő is református, és ő is református károli Bibliát nyomtatott ki, már a sokadik átjavított kiadás, de ő például belehalt ebbe a kiadásba, mert az Eklézsia úgy tönkre vágta a hitelét is, és a gazdaságilag is, hogy nem bírta tovább, és meghalt. Egy biblia készítés az nem akármi. Ott, hogyha nincs az embernek megfelelő háttere hozzá, akkor az illetve pontosabban régen volt nem akármi. Hogyha olyan eszközökkel készült, mint a középkorban, hogy volt egy nyomda, kiszedték betűkkel a sorokat, meg az oldalakat, és egy oldalt tudtak egyszerre kinyomtatni. Ehhez kellett először találni, hogy hány példány legyen ez a Biblia. Mert még lehet, hogy így ez a sztori nem hangzott el ennyire koncentráltan a Károli Bibliáról, meg a Vizsolyi Bibliáról. Károli Gáspár lelkész volt Göncön, és meg később magasabb protestáns egyházi funkciót is betöltött, és hát az élete vége felé engedhette meg magának, hogy hozzáálláson a nagy tervéhez, hogy lefordítsa a magyar nyelvre a latin, meg a mindenhonnan összeszedett helyekről a magyar nyelvű Bibliát. Ő ezt így fogalmazta, hogy az Isten szólaljon meg magyarul is a magyaroknak. De törekvés is volt akkoriban, hogy minden országban jelenjen meg a Biblia annak az országnak a nyelvén, és még mi a vége felé is kullogtunk ebbe a rendszerben, mert jó néhányan a németek, franciák, lengyelek, spanyolok, olaszok mind megelőztek bennünket. De a Károli végül is, ja, és a katolikusok, ők meg ezt bűnnek tekintették, tehát hogy a köznép az ne olvasgasson Bibliát, mert abból a gondolatai esetleg még másféle, szóval nem voltak olyan nyitottak arra, hogy tehát a tanulást sem nagyon díjazták a katolikus egyház. Uh-huh. Az a legyen a papuké, vagy a előjáróké. Na tehát Károlinak volt segítsége, nem tudjuk, hogy kik, mert még ezt kutatják a mai napig is, de valószínű, hogy egy ott élő protestáns lelkészekből, lelkipásztorokból álló társaság lehetett, és ők ugye miközben ezzel foglalkoztak, más nem tudtak csinálni. Ezért kellett oda egy mecénás, egy mágocsi család volt, különböző sarjai, felmenői, meg akik volt, aki meghalt, de továbbadta a vagyonát, meg az ígéretét, hogy segít a magyar nyelvű Biblia előállításába. De ugye az első lépés a fordítás volt, uh-huh. és volt a Rákóczi György, akkori fejedelem, aki szintén támogatta, sőt elhárította azokat a nehézségeket, amiket az uralkodó Ausztriából támasztott ez irányba. Volt úgy, hogy félbe is kellett egy rövid időre hagyni, majd amikor le lett fordítva, tehát akkor elkezdődött a nyomtatás, itt is már akadályozták. Hát ez egy jó magyar mentalitás, nem csak most van, hanem régen is volt ilyesmi. Mert a nyomdász azért, hogy legyen egy kis bevétele is mellette, egy kalendáriumot kinyomtatott, és az uralkodó, akinek a nevére már nem emlékszem, az osztrák uralkodóházból szét akart zúzatni mindent, hogy ez egy sátáni termék, valahogy úgy ítélték meg. De ekkor volt ugye fontos a Rákóczi György fejedelem, aki lecsillapította a kedélyeket, meg ő is nyújtott hozzá anyagi segítséget, meg ez a mágocsi család is.
1: Tulajdonképpen ezt folytattad te most, nem, és egy olyan terméket állítottál elő, aminek egy kis egyháztörténeti hátteret is adtál most. Úgyhogy hát Arany Lacikám, nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk, és ez a terméked hát ismerje meg sok ember, mert végül is ezen keresztül a magyarság tudata és egyáltalán a hovatartozását is segítheti. Úgyhogy aranyos vagy, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehetünk. És hát minél többen lássák ez az 500 éves évforduló jegyében a te valóban hitvallásszerűen is elmondott nem csak történetet, hanem ehhez való kötődésedet. És úgyhogy köszi szépen még egyszer.
2: Kedves hallgatóink, Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap túlrendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. Béketeremtés kívül belül Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé az 580 millió keresztjént összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Már életében legenda lett. Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és 3. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útján. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti, el sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni, azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz, az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert, de ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya, aztán... Biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat, és akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai, magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internetkapcsolatra nincs szükség, ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz, egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz állítólag a jövő bevásárlása.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ki az, aki már látta az új világtérképet? az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. No, de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth, magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy mintha hosszában ellennének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már, azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes. Maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató, és hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ember szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre. 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz-szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék sok kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri idegsok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stresszavar vagy poszttraumatikus stresszindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stresszindróma.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárazságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadékviszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is, a kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztése igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaótermesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaó ültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy biztonságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendelkezett ellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő. Nézzük meg ezt is. Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha 2 percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőnket csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal. A rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni. Ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wen Hua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelemrendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat, sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. Így szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet!

0: bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Üdvözlöm kedves hallgatóimat, szívből örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok ismét és ismét áldott és boldog életet mindnyájunknak, Urunk védelmében. Együttlétünk célja, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a Biblia igazságokról, akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert az igazságra nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme, Bibliai Találós Kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Na, akkor kezdjünk is!

Igen, érdekes dolog látnunk, hogy bizonyos számok rendre ismétlődnek a Szentírásban, mint a 3-as, 7-es, 12-es, 70-es és még pár. A múlt héten utána jártunk a 40-es számnak, ami jellemzően az újrakezdéssel volt kapcsolatban. Hát akkor nézzük e heti kérdésünket. Most ismét egy számot keresünk, a 7-est. Az a feladat, hogy az 1871-től az 1875-ig terjedő kérdésre ilyen válaszokat találjunk 5 témakörben. A 7-es szám a Bibliában a teljességet, a tökéletességet és a befejezettséget jelképezi. Gyakran Isten pecsétjeként vagy az ő munkájának szimbólumaként is érthettük. Hát akkor lássuk az elsőt. Az 1871. kérdésre legyen válaszunk a Biblia első lapjairól, rögtön az a tény, hogy Isten 6 nap alatt teremtette meg a világot, és a 7. napon megpihent, megszentelte és megáldotta munkáját. Nagyon érdekes, hogy a Biblia csak a föld teremtését írja le, de a teljesség kedvéért így kezdi. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Az ég teremtését nem részletezve, rögtön földi munkásságára tér át. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. És akkor szép rendben leírja a teremtés sorrendjét a Biblia, és minden nap után, mert az Úr megszemlélte teremtését, véleményezi is. Lett világosság, boltozat, vizek, növények, állatok és így tovább, és mindegyikre az volt a jellemző, hogy jó. És ezt maga Isten mondta ki. Ez így ment 6 napon át, és utána ezt olvassuk. Így készült el az ég és a föld, és azok minden serege. Na, itt egy pillanatra elbizonytalanodik az ember, hogy az ég serege. De Ézsaiás könyve 40. fejezete már is magyaráz. Nem a menny, hanem az ég volt. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket? Ki vezeti seregüket szám szerint, minnyájukat név szerint szólítja? Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mer hiányozni. Vagyis az égen és a világűrben lévő minden alkotás hibátlanul és a teremtés rendje szerint a mai napig tökéletesen működik. Aztán a 7. napra elkészült Isten a maga alkotó munkájával, és megpihent a 7. napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta Isten a 7. napot, és megszentelte azt, mert azon pihent meg Isten. Tehát Isten a pihenés napját áldotta meg, mert minden tökéletes lett, és nem volt már szükség további teendőkre az alkotásban. Csupán a fenntartás munkája várt Istenre, legalábbis így tudjuk. Tehát így zárja le az Úr beszámolója ezt a szakaszt. Ez az ég és a föld teremtésének története. És azt látjuk, hogy amit Isten alkotott, ha csak az ember bele nem rondított már, tökéletesen képes működni az idők végezetéig. De mi már megrontottuk a termőföldet, a vizeket, az állatokat, a növényeket és magát az embert is. Sajnos. De még mindig minden működik. Hogy hogyan? Isten kegyelméből. Az 1872. kérdésre legyen a válasz maga az özönvíz története. Ugye a 40-es számmal kapcsolatban már tárgyaltuk a múlt héten,
De a hetes nagy jelentőségű volt az időtájt szintén, mert ezt olvassuk. Minden tiszta állatból hetet vigyél magaddal, hímet és nőstént, mondta Isten Noénak. Aztán az égi madarakból is hetet, hímet, nőstént, hogy maradjon utódjuk az egész földön, mert 7 nap múlva 40 nap és 40 éjjel tartó esőt bocsátok a földre, és eltörlök a föld színéről minden élőt, amelyet alkottam. Noé úgy is tett mindent, ahogyan az Úr megparancsolta neki. Tehát, ami tökéletes maradt az emberi gonoszság hatása után is, az mind a hetes számmal van jelölve. És az is, hogy 7 nap múlva kezdődik minden, vagyis a legtökéletesebb időben. Nem előbb, nem később. Pontosan, tökéletesen időzítve. Aztán a végén ez áll. Amikor Noé úgy látta, hogy itt az idő, kiengedett egy madarat a hajóból, de nem hozott megmentést. Aztán várakozott még újabb 7 napig, és ismét kiengedte a galambot a bárkából. Estére visszajött hozzá a galamb, és íme már egy leszakított olajág volt a csőrében. Ebből tudta meg Noé, hogy leapadt a víz a földről. Várakozott még újabb 7 napig, és kiengedte a galambot, de az már nem tért vissza hozzá. Minden a maga rendje és tökéletes valójában történt meg. De mi volt ebben a világpusztulásban tökéletes? Kérdezheti az ember. Hát nézzük, miért is volt szükség erre a világkatasztrófára? Mert, mint mondja az Úr, az emberi gonoszság annyira elterjedt a földön, az ördög fiak és az emberlányok kapcsolatából született óriások tobzódása miatt, hogy már az emberiség léte volt a tét. Ezért gyökerestől kellett kiirtani a bűnt és elkövetőit. És ez tökéletesen meg is történt. Noé tiszta ember volt, ezért nyert kegyelmet, de sajnos az emberek tovább romlottak, és mára már látjuk is, hogy hová jutottunk ismét. A 1873. kérdése legyen a válasz Jerikó bevétele. Józsué könyve 6. fejezetének alapján. De hogyan is történt? A zsidó nép elérkezett új hazája közelébe, de előtte még egy nagy harcban kellett megmutatniuk Istenük az egyedüli Úr és Isten dicsőségét. Jerikó szintén gonosz város.

kerülje meg egyszer, és így tegyél 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kos szarvból készült kürtőt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, a papok pedig fújják meg a kürtöket, és ha majd hosszan fújják a kos szarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, törjön ki hatalmas csatakiáltásban az egész nép! Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenesen előre. Józsué, Nún fia, hivatott át a papokat, és így szólt hozzájuk. Vegyétek föl a szövetség ládáját, 7 pap pedig vigyen 7 kos szarvból készült kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig ezt mondta. Vonuljatok föl, járjátok körül a várost, és a fegyveresek vonuljanak az Úr ládája előtt. Szólt a néphez is az Úr Józsuén keresztül, ne kiáltsatok a hangotokat, se lehessen hallani, és egy szó se jöjjön ki a szátokból addig, amíg azt nem mondom nektek, hogy törjetek ki csatakiáltásban, akkor aztán kiáltozzatok. Körülvitette tehát az Úr ládáját, megkerülve egyszer a várost. Azután visszatértek a táborba, és a táborban töltötték az éjszakát. A nép mindent hűséggel megtett, és Isten tökéletesen végrehajtotta tervét. Jerikó falai nem összeomlottak, hanem mint egy könyv úgy borultak előre egyben. Ugyanakkor kimenekítette az Úr a hozzá hűségest, mint Szodomából és Gomorából Lótot. Itt a parázna nőtt, aki hitt a zsidók istenének, mert hallotta a hírét és a csodáit. Ő Ráháb, aki később Jézus Urunk egyik ős anyja lett. De milyen érdekes, azt tudtuk meg, hogy már korábban is a város szíve megrendült, amikor Isten csodáiról hallottak, de senki se fordult el hitván bárványaiktól, csakis Rebeka, a lenézett asszony, neki pedig csodás élete lett. Pogányként a zsidók befogadták, és becsülik a mai napig. Az 1874. kérdése legyen a válasz a megbocsátás. Jézus azt mondta Péternek, hogy ne csak 7-szer, hanem 70-szer, 7-szer is meg kell bocsájtani a embertársainak, vagyis a tökéletes megoldás ez végtelen alkalommal, ami szintén a teljességet fejezi ki. De hogyan is történt? Ime. Akkor Péter odament hozzá, mármint Jézushoz, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor kell megbocsájtanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Mondom neked, nem hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. És akkor egy példabeszéddel magyarázta meg. Ezért. Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki el akarta számoltatni a szolgáit. Amikor hozzákezdett, egy olyan embert vittek elé, aki 10 000 talentuma volt adósa. Soha nem tudta volna kifizetni. Miből nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt meg a feleségét, a gyerekeit, mindenét, amilyen van, és úgy fizessem. De ez a szolga leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel irántam, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte minden adósságát. Amikor azonban ez a szolga kiment, éppen találkozott egyik szolga társával, aki 100 dénárral tartozott neki. Jaj, mennyivel kevesebben, mint

Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki: fizesd meg, amivel tartozol! Szolgatársa ekkor leborult előtte, és így kérlelte: légy türelemmel irántam, megadom neked. De az nem engedett, hanem börtönbe záratta őt, amíg meg nem fizeti a tartozását. Amikor szolgatársai látták ezt, nagyon fölháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt az ura, és így szólt hozzá: gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő testvérének. De miért? Kérdezhetnénk. Mert Isten is végtelenszer megbocsát nekünk, tökéletesen, ha megbánjuk bűneinket és változni akarunk. Mi is ezzel tartozunk a másik embernek. Az 1875. kérdésre a Jelenések könyve kezdete válaszol. János az Ázsiában lévő 7 gyülekezetnek: kegyelem nektek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónja előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyának fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká, Isten az ő atya előtt. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Ekkor János a Jézus iránti hűsége miatt Patmos nevű börtönszigeten volt. Így folytatja: lélekben elragadtattam az Úr napján, ez ugye a 7. nap, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitájét, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek: Efézusba, Szmírnába, Pergamonba, Tiatriába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szól hozzám, és amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlott. Hosszú palásba volt öltözve, mellén arany övvel körül övezve, feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángjaiban hasonló volt a kemencében izzó arany érchez. A hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog, és szólt: írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, a 7 csillag titkát, amely jobb kezembe van, és a 7 arany gyertyatartót. A 7 csillag a 7 gyülekezet angyala, lelkipásztor, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet maga. És még számtalan példa van a 7. szám tökéletességére, na nézzünk azért befejezésül még néhányat. Az első csapás a 10 közül, és ez így ment 7 napig, miután megverte az Úr a Nílust. 7 száraz és rút tehén, valamint a 7 kövér és a 7 szép kalász volt a fáraó álmában.
Mózes hol lelt menedéket? Ahol Midján papjának a 7 lánya volt. A rendelkezések sorában 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, a 7. napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. És sorolhatnánk. Az asszonyok havi tisztulási ideje 7 nap. A leprával kapcsolatban. A 7. napon nézze meg a pap, és ha úgy látja, hogy a kiütés megállapodott, és nem terjed tovább a kiütés a bőrön, akkor különítse el a pap másodszor is, 7 napig. Vagy más. Mondd meg Izrael fiainak, ugyan ennek a 7. hónapnak a 15. napján kezdődjék az Úrnak a 7 napig tartó lombsátrak ünnepe. Majd. Sámson azt felelte neki, ha megkötöznek 7 nyers innal, amelyet még nem száradtak ki, na akkor elgyengülök, és olyan leszek, mint bárki más. De ime a jelenések könyve. A Szentírás utolsó könyvében gyakran visszatér a szám, ugye a 7 gyülekezet, 7 pecsét, 7 trombitás angyal, 7 pohár, és így tovább, és még alig említettünk valamit a gazdag tartalomból. És akkor ime, itt van a következő számjegy. Az 1576-tól az 1580-ig terjedő kérdések, sorolj fel 5 esetet a 3-as számmal kapcsolatban.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok. A technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is. Ó, hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak miközben. Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. A Teremtés Hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálata teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imát, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület a Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közben járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Merkaba. Mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
4: És Blejer Gábor.
3: Vendégünk Zucker Immanuel Kántor. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Én köszönöm.
3: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és szeretnénk egy kicsit bemutatni a te életutadat, illetve a kötődésedet a zsidósághoz, illetve azt a szerepet, amit betöltesz a zsidó életben, hiszen elég színes egyéniség vagy, és azt hiszem, hogy aki Magyarországon a zsidósággal foglalkozik, már biztos, hogy ismer és hallott rólad. Kezdjük a legelején. Honnan indult neked az, hogy vallásos úton leszel, vagy maradsz, vagy egyáltalán kik voltak azok, akik inspiráltak a zsidóságban való aktív részvételre?
4: Hát, hogy ez az egész vallásos út, ez nagyjából onnan ered, hogy egy ilyen családból jövök, hiszen édesapám, ugye ő rabbi volt, Szegeden volt rabbi, úgyhogy ez igazából ebből fakadóan nem is volt kérdés egy percig sem, úgy gondolom. És igaz, ő mondjuk elég korán ugye elment, mikor én 2 éves voltam, de ettől függetlenül én akkor, mi már Pesten éltünk, és én a betlentéri zsinagógába jártam. És hát akkor még volt egy bácsi, aki volt a Sámesz, és ő volt az, aki engem így mindig vitt a templomba szombatonként. És őtőle is nagyon sok mindent, tehát a Mán Istánót, ugye Pészákkor, hát ő volt az, aki betanította nekem. És igazából így gyerekkoromtól kezdve így nagyon sok ilyen meghatározó dolog volt. Gyerekkoromban ugye akkor kezdődött el működni olyan 3-4 éves koromban a betlentéri gyermekkórus, aminek ugye Klein Ervin és Mayer Erika volt a vezetője, és ott megismerkedtem ugye nagyon sok zsidó gyerek dalokkal, tehát az nagyon-nagyon sokat vitt előre. És tehát így kántorok közül, hogyha meg kell említenem még a gyermekkoromból, akkor a Kerekes Béla főkántor, aki akkor még a Vasvárinak volt a kántora, és vele nagyon sokat mentem. A Héber Aleph Bészt, az ABC-t ugye még tőle tanultam meg, vagy a Betlen téren akkor még működő Kálmán Tamás volt a főkántor, és hát ugye gyermekkorom legnagyobb kántora volt ő. Úgyhogy igazából én így rajtuk keresztül nőttem föl, és úgy magát a zsidó zenét, a zsidó énekeket így szépen így tőlük szedtem össze.
5: A zenéhez való kötődése csak a zsidó liturgián, illetve a dalokon keresztül, vagy más is érdekel? Tehát alapjában a zenére is mindig nyitott voltál?
4: A zenélésre nyitott voltam mindig, igazából, mert hát nem, eleinte még nem feltétlenül a kántorkodásban gondolkodtam, hanem mondjuk ilyen táncdalénekes, de hát az úgy kimaradt azért így az életemből. Úgyhogy, és aztán 16 éves koromban volt ez igazából, amikor elindult a liturgia szak, kántor szak, még akkor indult, akkor még a Bálint házban kezdődött ez az egész, és igazából akkor iratkoztam be, amikor még akkor azért én középiskolába jártam igazából.
5: Kik voltak az első tanárok ott már, amikor hivatalosan tanultad ezt, ha még emlékszel rá?
4: Igen, hát ugye a Kármán Gyuri bácsi volt, ugye, aki ennek a tanszéknek volt a vezetője, és Klein Ervin is a kezdetektől ott volt már igazából, az Oláh János tanár úr is ott volt, szóval Deutsch Gábor tanár úr is ott volt, szóval így.
3: De akkor gyakorlatilag már ezelőtt is valószínű volt, hogy zenélés, illetve énekléssel fogsz foglalkozni,
4: igen, éneklés...
3: csak nem volt teljesen tiszta, hogy melyik úton indulsz el.
4: Igen, igen. Mindamellett, hogy már 9 éves korom óta odaálltam, és úgy elimádkozgattam, és ugye a bár micvomtól kezdve rendszeresen minden héten, sábeszkor én már az omed előtt álltam, és elimádkoztam, és funkciókat láttam el.
3: Hát akkor gyakorlatilag, amikor szinte hivatásodnak választottad, akkor már teljesen otthonosan mozogtál ebben a közegben.
4: Igen, igen.
3: Én nagyon aranyos történeteket hallottam rólad. még a betlentéli gyermekkórus idejéből, hiszen, amint említetted, 3-4 éves voltál, amikor indult, és igen, te szinte azonnal bele is kerültél, és hallottam, akik láttak akkor énekelni, illetve látták akkor a gyermekkórust, hogy valami elképesztően aranyos voltál, hogy ugye több nagyobb gyerek volt, és szinte te voltál a legkisebb, melletted még azt hiszem, hogy a Bíró Nóri volt ilyen hasonló igen korú, és ti ketten picikék ott elől álltatok és énekeltetek. Hát erre sajnos nincs esélyem, hogy lássam, de nagyon sok kellemes történetet hallottam arról, hogy milyen meghatározóak voltatok abban a gyermekkórusban is. Úgy érzed, hogy ez rengeteget segített abban, hogy ezt a pályát választ? Ez a zenei közeg, vagy egyáltalán ez a millió, amit akkor a betlentéri kórus, illetve a betlentéri jelentett, mert én nagyon sokaktól hallom, hogy ez fontos részét képezte az akkori zsidó életnek.
4: Igen.
3: Legalábbis
4: igen,
3: a felnövekvő nemzedéknek.
4: Igen, igen. Ez azt gondolom, hogy oda mi így hazajártunk tényleg. Szóval nagyon sok élményeink voltak, együtt mentünk, kirándulni mentünk, még vidékre mentünk, nagyon sok fellépésünk volt, külföldre mentünk fellépni, Izraelbe voltunk, nagy fesztiválon énekeltünk, tehát nagyon sok jó élményünk volt.
3: Gyermekként ez meghatározó lehet.
4: Igen, igen, igen, és amúgy is hát kötöttünk ez az egészhez, úgyhogy azt gondolom, hogy sokunknak ugye innen indult el egy kicsit ugye a pályája.
3: És amikor ugye elkezdtél tanulni, és ott ugye végeztél valamikor valahogy, hol kezdtél el dolgozni, ha lehet ezt egyáltalán úgy hívni, hiszen ha valaki azt csinálja, amit te szeretsz, akkor ez az nem is munka, hanem tényleg egy hivatás.
4: Igen, hát nem, én már 18 éves korom óta igazából akkor a betlentéren kezdtem el így, mint másod kántor úgymond funkcionálni. Persze akkor még nem volt meg minden tudásom, de így igazából amire 25 éves koromban szereztem meg a kántori diplomát, de addigra már voltam a Frankelnak is a kántora egy rövidebb ideig, és 25 éves koromban már, akkor már talán, igen, akkor már pár éve már a nagyfuvarosnak voltam a kántora.
5: Kik voltak akkor a rabik, emlékszem még rá?
4: Hát
5: kezdjük a Frankellel.
4: Frankelben a Verő Tamás volt. Uh-huh.
5: Akkor még nem az Inge főrabi alatt.
4: Nem, ő akkor már nem élt, úgyhogy nem.
5: Uh-huh. És a nagyfuvarosban?
4: Nagyfuvarosban az elsőben nem volt hivatalosan ott rabbi, de már akkor is már a Darvas István már járt oda Tórát olvasni, és volt olyan őszi nagyünnep, igen, egy őszi nagyünnep volt, amikor az Olán János tanár úr volt ott, aki drósét tartott az őszi nagyünnepek során. És utána egy évre rá, így jött a Darvas Istvánnal kezdtünk el ott együtt funkcionálni, amit ott Nagyvarosban egy öt évet együtt dolgoztunk.
5: Hogy emlékszel azokra a közösségekre vissza, milyenek voltak? Azért sokat mozogtál köztük.
4: Igen, mindegyik más egy kicsit. Mindegyik más egy kicsit. Mindenhol vannak színes egyéniségek, meg színesebbek is. De én nekem nagyjából így azért azt gondolom, hogy jó emlékeim vannak mindenhonnan, és bárhova, ahova ma visszamegyek, ott örömmel fogadjuk egymást, azt gondolom.
3: Jelenleg most hol lehet téged hallani, mint kántort?
4: Most a Sejber Sándor utcai körzetben vagyok, ugye az Orsélynek a kántora vagyok. Tóth Emil főkántor úr mellett együtt végezzük karöltve a kántori tendőket.
3: Mekkora közösség van ott?
4: Hát nagy és fiatalokból áll azért. Van néhány idősebb korosztályból is vannak azért, és sok gyerek van, ami nagyon jó. Tehát minden korosztályból felelhető, hál' Istennek azért, és mindenkit azt gondolom, hogy azért úgy meg tudunk szólítani, és mindenkihez próbálunk úgy igazodni, hogy mindenki otthonosan mozogjon.
5: Speciális dolog jutott eszembe arra, amit mondtál, és felfigyeltem, hogy megszólítani. Tehát gondolom, akkor a munkád nem csak annyi, hogy a liturgiákon énekelsz, meg a szertartásokat levezeted, hanem az is, hogy utána kapcsolatot tartsál a hallgatósággal, vagy a hívekkel, vagy hogy ez fontos egy kántori életében, vagy tanítson, beszélgessen, közösséget építsen? Vagy a te életedben inkább úgy mondanám.
4: Hát azt gondolom, hogy ma a 21. században egy kántornak nem csupán az a feladata, hogy bemegy a zsinagógába, és egy nagyon szépen előimádkozik, hanem az, hogy igen, utána az emberekkel beszélgetni kell, foglalkozni kell, főleg a mai világban, meg azt gondolom pláne nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk rájuk és egymásra. Tehát ez elengedhetetlen. Tehát ez egy kis szociális munka is tartozik ehhez, és igen, az emberekkel foglalkozni kell, tanítani kell őket, és csak így lehet ma, azt gondolom, közösséget építeni.
5: Milyen közösségi élet van nálatok akkor most az Orzsén? Vagyis a Sejber Sándor körzetben?
4: Hát van nálunk Talmud óra, ugye ez a gyerekeknek van hetente egyszer, és felnőtteknek van zsidóság alapfogalmairól van heti egyszer előadás, van Talmud tanulás, amit nem a mi közösségünkben, hanem a Hegedűs Gyulai utcai közösségben szokott heti egyszer tartani a Darvas István rabbi, és heti egyszer még van nálunk is a közösségnek igazából még oktatás így pénteken, a péntekes tíma előtt. És ezen kívül pedig bármicvó felkészítés, bátmicvá felkészítés tartunk, ez mindig egyéni megbeszélés útján megy, és ezen kívül aki bármilyen igényel jön hozzánk, hogy szeretne mondjuk csak az olvasást szeretné tanulni, mert úgy érzi, hogy az most gyengébben megy, vagy szeretne egy ima részt megtanulni, akkor mi szívesen fogadjuk, és természetesen állunk a rendelkezésére. Nekem például van ebbe a közösségbe két olyan bármicvósom is, akik már jó pár évvel ezelőtt voltak, de a mai napig tanulunk, és éppen két héttel ezelőtt már az egyik volt bármicvósom, aki ma már 16 éves, odaállt, és egy péntek estét már le tud vezetni, és szombat délelőtti imádkozásba is be tud kapcsolódni már, vagy akár drósét is tud mondani péntek este egy közösség előtt.
5: Ezek nagyon nagy dolgok, főleg a kántornak vagy a rabbinak, hogy a saját közösségében milyen típusú embereket ki tud nevelni.
4: Ez csak így lehet a jövőt építeni, és nagyon fontos az, hogy amit mi tudást megszereztünk, azt tovább kell adni.
5: Ezek szerintem arra is odafigyelsz, hogy nagy Isten, kik azok, akik nem utol, mert mondjuk nagyon fiatal vagy még ahhoz, hogy utol lesz, de kik azok, akik hasznosan a zsidó, akár valási vagy közéletbe utána el tudsz helyezni, vagy nem elhelyezni, hanem
3: legalább
5: hanem
3: elindítani.
4: Ez igen fontos, és azt gondolom, hogy van, aki abban tud esetleg a közösségnek segíteni, hogy odaáll és elimádkozik, van, aki úgy gondolja, hogy neki nincs ezen meg a megfelelő kvalitása, énekhangja, akkor ő mondjuk, de tud, nagyon szépen tud beszélni, akkor őt másra lehet tanítani. És van, aki nagyon jól tud mondjuk egy közösséget építeni, nagyon jól ért az emberekhez, akkor neki ebben kell segíteni.
3: De gondolom egyszerűbb úgy közösséget is szolgálni, vagy építeni, hiszen tényleg a kántornak is kiemelt szerepe van a rabbi mellett. Mindig is a közösség megbecsült tagja volt, sőt, igazán szigorú feltételeknek is kellett megfelelni, hogy valaki ezt a kóvedet kiérdemelje, amellett, hogy ugye a gyönyörű hang, ami neked adott, egyértelmű. És úgy egyszerűbb lehet azért építeni a közösséget, hogyha jól ismered a rabbit, és ahogy megütötte a fülem, hogy most is Darvas István rabbival vagy, mint ahogy a Nagyfuvaros utcában is. Együtt mentetek át ebbe a körzetbe, vagy így?
4: Nem, hát ugye 5 évig voltunk a Nagyfuvarosba, utána hát elváltak egy néhány évre az útjaink, 4 évig, ugye mi külön teljesítettünk szolgálatot, de a 4 év alatt is mi nagyon sokat dolgoztunk együtt.
3: Akkor lehet már tehát mondani, hogy összeszokott csapat.
4: Igen. Szóval megyünk együtt, és ahova hívnak minket, tartunk előadásokat, az István beszél, én pedig énekelek.
3: Szerintem ez tökéletes tehát felosztás.
4: És így egy nagyon élvezetes kis műsorokat szoktunk így, előadásokat szoktunk így tartani.
3: Említetted, hogy azért a tánzeléneklés is megfordult a fejedben még így a régen, amikor az énekléssel elkezdtél foglalkozni. Maradt-e valami abból, hogy mást is énekelsz, hogy mást is csinálsz? Lehet-e téged máshol is a zsinagógákon kívül esetleg más stílusokban hallani? Elárulom, hogy én már hallottalak, tehát...
5: Sőt, én is.
3: Igen.
4: Hát nem tudom, annyira más stílusokban nem annyira vagyok, azt gondolom, annyira otthon, de persze hát szeretünk is megpróbálni másban is kipróbálni magunkat, de inkább talán a klasszikus vonatkozásban, tehát ugye a MÁV szimfonikusokkal volt nekünk koncertünk Újpesten, ahol Kántor koncert keretén belül volt, hogy operaáriát énekeltünk, volt, hogy olasz dalt, egy Ószóle Míót, vagy akár musicalből énekeltünk. Tehát ilyen téren volt szerencsém kipróbálni magamat.
5: Van kedvenc operáriád, vagy akár musical részleted, amit nem véletlen énekeltél el, vagy tehát amit mondjuk otthon dudorászol?
4: Így sok kedvenc van, de igazából nem annyira ezeket szoktam dudorászni.
5: Nem is ide akartam kiukadni, elnézést kérek, egy kicsit profán volt a kérdés, hanem az, hogy tulajdonképpen egy kántornak a zsidó liturgia, meg a zsidó nagyon nagy dalkincs mellett milyen egyéb zenei műveltsége van?
4: Igen, hát mi ugye a kántoriskolában,
5: tehát... Nem kevés, hozzáteszem, amit ti tudtok, az egy hatalmas kincs, és igen, nagyon sok hová átnyúlik, tehát nem lebecsülésképp mondtam, hanem érdekel, hogy táplálkozik fel a művészeted vagy a szolgálatod.
4: Igen, hát magában ugye a kántoriskolában az oktatás az eleve úgy megy, hogy klasszikus darabokat tanulunk meg. Tehát már ott is tanulunk klasszikus dolgokat, és magát a technikát így ültetjük át magába a liturgikus énekekbe. Tehát így mindenféleképpen ez ilyen tanulmányok is voltak.
3: És már így a zenei kísérletezés vagy kikukucskálás szóba került, a liturgián belül mennyire szoktál kísérletezni az új dallamokkal? Mert ugye vannak a hát hagyományosnak mondható dalmok, amiket alapvetően Magyarországon a legtöbben ismernek, de egyre több helyen hallok Izraelből, vagy esetleg akár a Szefárd közösségektől átvett dallamokat, amiket talán nálunk a közösség még nem annyira kapásból tud leénekelni, de te mennyire vagy ilyen szempontból kísérletező kedvű, hogy keresed az új megfogalmazásokat zeneileg?
4: Igen, hát ez ugye mondjuk közösségre is válogatja, mert nem mindegyik közösség azt gondolom, hogy feltétlenül befogadó, amit én tapasztaltam, de lehet, tehát lehet, én is szoktam a közösségem, mert így egy kicsit így invitálni ilyen dolgokra, hogy új dolgokat, de hál' Istennek ők vevők rá tényleg. Annyi, hogy előtte mondjuk a mai technikának köszönhetően érdemes esetleg körbe küldeni ezt a újfajta kísérletet, dallamsort, és akkor ők akkor tudnak erre készülni. Van rá egy hetük, mondjuk készülnek rá, és akkor mondjuk egy péntek este mondjuk egy új Carlebach dallamot ugye ki lehet próbálni, és vevők rá, és még kérik is, hogy na jó, akkor most a Le Hodaidi, ez nagyon jó volt, hogy esetleg nincs-e valami még más a tarsolyodban, és akkor azt is esetleg megtanulhatnánk. Szóval van igény rá, talán a fiatalabb közösségekben jobban vevők erre.
3: Egy pillanat rájunk meg, hiszen egy olyan kifejezést használtam, amit nem biztos, hogy minden rádióhallgatóért, a Le Hodaidi, hogy pontosan mi is ez a dal.
4: Igen, ezt péntek este találjuk meg a liturgiában, amikor is ugye elköszöntjük a szombatot, ugye Shlomo Halevi Alkabecnek a szerzemény, ez egy himnusz, ahol is ugye várjuk a szombat mennyasszonyát.
3: És azt hiszem, hogy talán azok között, akik zsinagógába járnak, talán ez az egyik első dallam, amit így megtanulunk legalábbis. Nekem a gyerekeim ezt tanulták meg legelőször, igen, ez az egyik, igen, legnépszerűbb ilyen liturgikus sláger, hogy úgy mondjam.
5: Igen. És hogy még a liturgia elején van szombat, tehát a szombatfogadásnál.
3: Igen, és mindenki éber.
4: Igen, és ez egy elég dallamos, amit ugye elég könnyen meg lehet tanulni. és több verszakból áll, tehát hogyha még az elején nem is ismeri az ember mondjuk, de a végére már szinte a fülőre
5: belemegy. És párszor el is ismételitek, ha jól nem.
4: Igen, igen, igen. Tehát a dallam az ismétlődik, úgyhogy könnyen megjegyezhető.
3: Ha mondhatjuk úgy, hogy neked viszonylag kézenfekvő volt ez a pálya, illetve a zsidósággal való szoros kapcsolat, hiszen amint említetted, édesapád rabbi volt, de mi a tapasztalatod azokkal, akár a kortársaiddal, vagy a fiatalabb generációval, akik esetleg a családjuk jobban eltávolodott a vallástól, hogy melyik az a pont, ahol a legjobban meg lehet fogni az embereket idézőjelben, és esetleg visszavezetni ehhez a tradícióhoz? Te, mint kántor, aki ugye egy közösségben is szolgálsz, hogy mit tartasz a legfontosabbnak ebből a szempontból?
4: Hát talán ugye a gyermekkorban kéne először ugye a gyerekeket bevezetni. Tehát ha egy gyermeket elviszünk a zsinagógába, lehet, hogy a szülő nem tartja annyira ezt az egészet, de mégis hogyha azt szeretné, hogy a gyereke valamennyien szinten ennek részese lehessen, akkor azt gondolom, a gyermekkor a legjobb erre. Még hogyha utána a gyereknek esetleg lesz egy kisebb kiesése, de már van annyi ismerete, hogy meg később van hova visszanyúlni. Felnőttként már nehezebb egy kicsit. Akkor is természetesen be lehet kapcsolódni, mert ma minden adott hozzá. Minden adott hozzá, vannak oktatások, és azt gondolom, hogy bármikor be lehet kapcsolódni, de mégis a gyermekkor az a legmeghatározóbb.
3: Akkor gondolom, ezt te is így alkalmazod a kisfiadnál.
4: Igen.
5: Igen. Hány éves a kisfiad?
4: Most lesz 6 éves márciusban, úgyhogy...
3: És ő már énekli a dalokat veled?
4: Most már így, igen, kezdjük így tanulni, mert van most már hozzá neki is így türelme, igazából, hogy végighallgassa az apukáját. És ugye hát egy eleven fiúcska, aki még igazából a zsinagógában a kis barátainak örül, hogy újra láthatja őket, és velük együtt játszik, tehát ez természetes.
5: Ami persze nem baj.
4: Nem, mert az nagyon fontos, hogy szokja a légkört, hogy belakja igazából a zsinagógát, hogy ő oda haza járjon. És talán ez a legfontosabb ma, hogy ez nem csak egy zsinagóval imádkozunk, hanem közösségi életet is élünk, és hogy haza járjunk. Ez nagyon fontos, mert akkor tényleg jól is fogja magát még a 6 éves gyerek is érezni. De most már ő is így tanulgatja szépen a Hanukára moajt szúrt, úgyhogy Tubisvát, egy kis Tubisváti dalocskát, és most, hogy ugye beköszöntött Ádár Hava, már ő is ismeri a Mise-Mise dalocskát.
3: Az nálunk nagy kedvenc otthon. De én a zenei fogékonyságot is már így felfedeztem a fiadnál, hiszen legutóbb, mikor együtt volt szerencsénk, egymás után volt szerencsénk színpadra lépni egy Bris Milán, és énekeltetek. A trombita már ki volt téve a színpadra, és megjelent a kisfiam, aki azonnal megtámadta a hangszert, úgyhogy biztos, hogy a zene iránt ő is abszolút fogékony. Ez egy nagyon kedves jelenet volt.
4: És igen, hát ha mikrofont lát, akkor szíve szerint el se engedné.
3: Menthetetlen.
4: Igen, szóval...
5: Lehet, hogy a papa nyomdokaiba fog lépni.
4: Hát várjuk ki azért a végét, úgyhogy...
3: Ez nem volt valami... Optimista.
5: Igen, igen, igen.
4: Nem tudom még igazából, de ezt én nem...
3: Nehéznek érzed ezt a hivatást, amit űzöl? Vagy miért volt ez a megakadás, hogy esetleg a fiad is erre az útra lépjen?
4: Ez egy nagyon szép hivatás, azt gondolom, de hát minden hivatás jár kisebb nehézségekkel is, és vannak ennek ugye bizonyos azért ilyen lelki oldala is. Úgyhogy, és igazából ez nem mindig egyszerű, de viszont egy nagyon jó. Csak azt tudom, hogy ebbe a szakmába nagyon nagy elhivatottság kell, én úgy érzem. Tehát ez nem csak arról szól, hogy énekelünk egyet. Igen. Tehát ez egy életforma valamilyen szinten azért, és itt is ugyanúgy azt gondolom, hogy az ember nem állhat le a tanulással, mindig képeznie kell magát, mindig folyamatosan ez egy koncentrációt igényel igazából.
3: Akkor innen folytatjuk, meghallgatjuk most a hangodat, következik egy kis zene.

0: Ez itt ismét a Merkaba, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
1: És Blejer Gábor.
0: A vendégünk a stúdióban Zucker Immanuel Kántor, akivel már nagyon-nagyon sok témát érintettünk, és pontot hagytuk abba, hogy ez a hivatás valóban gyönyörű, de azért felelősséggel is jár, és kell hozzá egyfajta olyan elhatározás, hogy erre az ember az egész életét rátegye. Benned mikor született meg végleg az elhatározás, hogy tényleg ezen az úton fogsz maradni, illetve ezt komolyan gondolod?
2: Hát talán szerintem ez a 20 éves korom környékén már, ez már így kialakult.
0: Történt akkor valami meghatározó, vagy egyszerűen csak így a lépcsőfokok egymásra jöttek?
2: Lépcsőfokok, igazából lépcsőfokok, igen, és ahogy egyre komolyodott igazából az egész dolog, az én tudásom is egyre jobban bővült, azt gondolom, hogy így én is ez az egész dologhoz egyre komolyabban álltam hozzá.
0: Közrejátszott ebben az is, hogy egy kicsit édesapán nyomdokaiba akartál lépni, hiszen ő rabbi volt ugyan, de mégis, tehát gyakorlatilag az életközpontja egy kántornak is, egy rabbinak is, a zsinagóga és a közösség.
2: Nem, igazából. Tehát nem. Ez mondjuk néha nem azt mondanám, hogy könnyebbség volt, mert hogy az én apukám rabbi volt, hanem ugye nekem ezért úgymond azért bizonyítani kellett, hogy hát itt van a Zucker Immanuel, emlékszel, hát a Zucker Pistinek a fia, tudod, aki a szegedi rabbi. Tehát akkor abban az időben még a Zucker Pistinek a fia, aki most éppen itt tanul, tehát ez éppen nem feltétlenül úgymond így.
3: Mindenféle szempontból pozitív volt?
2: Igen. Én mondjuk nagyon örülök neki, hogy az édesapámra így emlékeznek vissza, és tényleg mindannan csak pozitívakat hallok vissza, és ez egy nagyon jó érzés. De hát ahhoz, hogy egy idő után azért az jó volt már, hogy Zucker Immanuelként szólítottak meg, és nem, hogy a szegény elment rabbinak a fia, hogy tudod. És ez így jó volt igazából.
3: Nekem még egy dolog ütötte meg a fejem, azt mondtad, hogy 20 éves korodban döntötted el. Voltak más aspektusok is, amin gondolkodtál előtte, vagy?
2: Előtte volt, így 18 éves koromban volt úgy esetleg, hogy esetleg Amerikába én is kimegyek. Nekem van egy testvérem, aki kint él New Yorkban, most már családos ember, és hogy én is kimegyek esetleg akkor is egy jesivában, megpróbálkozok én is így a zsidó tanulmányokkal, de aztán másképpen alakult, és akkor én itthon maradtam, és én még itt elvégeztem a szociális munkás szakot is, és
0: Az Orzsén,
2: és akkor így több minden volt, de nagyjából addigra már azért is szépen ez így kialakult, így 20 éves koromra úgy, hogy én ebben fogok tovább tevékenykedni.
3: Egy picit ugornék a témába, vagy úgymond visszaugornék, mert sokat beszéltünk az Orzséről, beszéltünk egy kicsit a múltjáról, meg az, hogy látjátok most, meg hogy mennyire fontos ez a szociális érzék, és az, hogy meg tud szólítani ugye a kedves zsinagógabájárokkal, de hogy látjátok a jövőt? Mi az, amit stratégiailag, ha van ilyen, el szeretnétek érni, vagy bővíteni, vagy új embereket megszólítani, vagy új dolgokat bevezetni? Persze már amennyire a vallás is, illetőleg a liturgia, meg a szokások megengedik.
2: Hát most az én körzetem ugye az egy ilyen speciális helyzetben vagyunk most, mert hogy mi most váltunk körzetté. Tehát így ezek a dolgok, ezek így most fognak így nagyjából körvonalazódni, azt gondolom, és szeretnénk majd egy nyári tábort is összehozni, ami lehet, hogy most ez egy családi nyári tábor lesz, mert eredetleg gyerektábornak indult, vagy gondoltuk. Ez még most van éppen kialakulóban, de már tavaly is volt, hogy más körzettel karöltve közös programjaink voltak, akkor továbbra is azt gondolom, hogy az oktatás, ami a legfontosabb, hogy enélkül nem nincs előrelépés, és nagyjából így további programokban azt gondolom fogunk gondolkodni, csak egyelőre még ez bizonyos dolgokat le kell ott majd tisztázni.
0: Te igazán járatos vagy az összes ünnepben, hiszen ki más, ha nem te. És egy személyes kérdés következik neked. Melyik a legkedvesebb, vagy melyik az, amelyik a legközelebb áll a szívedhez? Ha egyáltalán tudsz választani.
2: Hú, igen, ez nehéz kérdés. Mert hogy mindegyik ünnepnek megvan a maga szépsége, és mint ugye kántorként azt gondolom, hogy mindegyikben lehet valami kis szép dolgot alkotni. De mondjuk az őszi nagy ünnepek, hát én nagyon szeretem mondjuk annak a dallamait. Én, ami nagyon nehéz, mert hát egy Rosh Hashanah Yom Kippur, ugye az mégis a kántornak egy elég nagy kihívás, mint fizikailag, és mint hangilag is oda kell tennünk ilyenkor magunkat, hiszen egy Yom Kippuri sáhrisz az egy nagyjából egy másfél órás előimádkozást jelent.
0: Étlen szomjan.
2: Tehát, és ez egy nagy kihívás, azt gondolom. Utána ugye jön a sátrak ünnepe, ami szintén egy kellemes dolog igazából, mert ott meg már megint egy másik dallam világ van, és akkor ugye következik persze a Simchas Torah, ami elvileg szeretem, de mégsem annyira mindig.
0: Elvileg.
2: Igen, mert hát szeretjük a gyerekeket, és de hát ugye ilyenkor azért így a
0: hát átveszik az uralmat.
2: Igen, átveszik, és ilyenkor hát kicsit félve tudunk csak megszólalni, amikor hát ugye a cukrokkal fejezzük ki, hogy meg micsoda örömünk van, és ez így nem mindig, kántor szempontból nem mindig a...
0: Kaptál már cukrot a fejedre?
2: Hát igen, tehát ez nem annyira egy opcionális alkalom, amikor hogy tényleg egy kántor mondjuk, hogy nyugodtan tud igazából így imádkozni. De erre is van megoldás, azt gondolom ez is egy kihívás, hogy ilyenkor a gyerekeket hogy is vonjuk be igazából ebbe az egész Simchas Torah-i esti körmenetbe igazából. Úgyhogy meg szoktuk azért oldani, úgyhogy de erre mindig azt gondolom, hogy hát már egy héttel előtte elkezdünk erre készülni.
0: Lélekben?
2: Lélekben is, és nagyjából hát valamilyen stratégiát is már úgy van, úgyhogy néha kidolgozunk előre.
0: Értem. Miben áll egy ilyen stratégia? Hogy lehet ez?
3: Esernyő?
0: A gyermek hadsereget.
2: Igen, hát ma már ugye a gyermekek igen felkészülten jönnek ilyenkor a zsinagógába.
0: Igen, ez
2: hiszem. És hát, hogy mégis azért azt a több kilónyi cukrot végül is utána, amit ugye a földre kerül, azt utána, hogy és mibe helyezzék majd el. És eközben azért viszont ugye arra nagyon oda kell figyelni, hogy végül is a gyerekekkel ezt tudatosítani, hogy ez azért a Tórának az örömünnepe, amikor ugye befejezzük és elkezdjük újra olvasni, és ezt valahogy erre föl kell valahogy azt gondolom hívni a figyelmüket cukordobálás közepette is, tehát ilyenkor vannak Simchas Torah-i dalok, azon ugye a legkisebbeket ilyenkor valahogy úgy szépen be kell őket vonni, és azt mondod, hogy gyerekek, hát most nagyon jó ez a sok cukor, minden, de ismeritek-e mondjuk azt a dalt, hogy Vénus álom alékem, és akkor fölcsillannak a szemek, és hát persze, és akkor Vénus álom, meg oda Vénus, és akkor mindenki csapkod, gyerünk gyerek, és énekelünk, és valahogy így lehet őket megszólítani, a kisebbeket. Úgyhogy muszáj őket bevonni, mert ők a jövő.
0: Mondjuk az az igazság, hogy tényleg valóban hangos a Simchas Torah, és én nagyon-nagyon szeretem, mert nekem mindig megható látni ezt a rengeteg kisgyereket, ahogy tényleg csillog a szemük a boldogságtól, és a kis kosarukba, meg a szatyrokba a cukrokat gyűjtik, de ez azért, amikor ez egy kicsit így lecsitul, és következik az áldás, az egyik legszebb pillanat, ami a zsinagógákban szerintem lehetséges, amikor, és én még nem voltam olyan helyen, ahol ne hallgatnának el. Tehát valahogy azért mégis ők is érzik, hogy ez egy kicsit több annál, mint hogy most nagyon jól megtömjük a hasunkat szénhidrátokkal, hanem ebben tényleg van valami magasztos.
2: Igen, igen. Csak hát ez...
0: Csak erre fel kell készülni.
2: Erre fel kell készülni. Igen, igen.
0: De jó, ezt tudjuk, hogy ez az, amit legkevésbé vársz. Akkor melyik az, amelyiket a legjobban várod?
3: Őszünnepekről beszéltél, de esetleg más időszaki ünnep?
2: Nagyjából minden ünnepet várok, aztán amikor ez az őszi ünnep sorozatnak vége, akkor végül is annak is örülünk, hogy már vége, mert aki ugye ezt végigcsinálja, azért ez egy elég fárasztó dolog, amikor az embernek ugye mondjuk 20-30 percet sétál a zsinagógáig, majd vissza, haza, majd este megint vissza, megint haza, és ezt nagyjából így 2-3 napig is csináljuk ezt, és közben imádkozzunk, persze hazamegyünk és eszünk, hát mitől fáradtok ti el így ennyire? Hát, mi ebbe olyan fárasztó, eszel, iszol, kicsit imádkozol, hazamész, hát mi ez a...

0: Lehet olyankor hanukakor lehet dolgozni, és igazából ez egy jó dolog, mert este végül is összehozza azért a családot, a barátokat, és közösen együtt lehet gyújtani gyertyát, lehet énekelni, és lehet utána egy jó ízűt enni, inni, játszani. Tehát annak van egy nagyon jó, egy közösségépítő
1: funkciója
0: is, azt gondolom. Úgyhogy én azt így szeretem. Tehát azt szeretem.
1: Egy nagyon speciális dolog jutott eszembe, és az a generáció, amelyet ti is tartoztok, ugye már picit távolabb van a holokausztól, mint az előzők, és tulajdonképpen az összes modern rabbi már nagyon-nagyon ráállt arra, hogy igenis megmutatni a zsidóság pozitív oldalát, igenis megmutatni, hogy egy jó dolog annak lenni, hogy azért a sok bánat mellett örömök is vannak, és egy egészséges zsidó önképet kialakítani. Te ebben hogy állsz, vagy hogy próbálod ezt terjeszteni a saját körzetedbe, vagy az ismeretségi körödbe?
0: Én azt gondolom, hogy az emlékezésre nagyon nagy hangsúlyt fektetnek már, azt gondolom, minélkülünk is, és ami nagyon fontos. De ugye vannak azért nyáron nagyon sok mártíristen tisztelet van, ahol ugye megemlékezünk azokról, akiket elpusztítottak, akiket elvittek, és évközben is vannak gettófelszabadulás, van nagyon sok, ugye, vannak emléknapok. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sokszor megemlékezünk ezekről a dolgokról, és igazából ez egy nagyon fontos dolog, de nagyon fontos a jövőt építeni, hiszen ez nagyon, hogy emlékezünk, de hát hogy lesz ebből egy jövő?
1: Igen, tehát itt arra gondoltam, hogy igenis, egy csomó generáció, ugye 89 után volt egy törés, vagy 89-ig volt egy törés, és utána azért jöttek már azok, hogy ez nem csak szomorkodásból, hanem az, hogy a zsidó létben egy csomó pozitívumban, egy egzisztenciát, egy lelki életet, egy spiritualitást, egy vallási életet nagyon jól fel lehet építeni, és egész emberként lehet ezt létezni benne, és ez már nagyjából a ti generációtokra hárult, mármint vallási vagy liturgiai vezetőkre.
0: Igen, én azt gondolom, hogy ez tehát a mi történelmünk azért egy több ezer éves történelmünk van, és ez egy nagyon pici szeglete, azt gondolom, az 5000 éves történetünkhöz képest. Tehát, és nekünk talán ezt az 5000 éves történetet is meg kell mutatnunk, azt gondolom, ami adja igazából a mi identitásunkat is. Kik vagyunk, honnan jöttünk. Tehát azt gondolom, hogy ezt kell továbbra is nekünk
1: továbbvinni
0: és megmutatni igazából, és azt, hogy a 21. században ma hogy tudsz bizonyos vallási előírásoknak megfelelni, hogy tudsz úgy élni, hogy a vallás az nem egy korlátok közé szorításnak éld meg, hanem az, hogy a vallás az egy plusz lehetőséget ad a te életedben. Az, hogy te zsinagógába elmész, az ne egy kinnak éld meg, hanem az, hogy ez egy plusz lehetőség az életedben. Mert el tudsz menni lelki életet élni, el tudsz menni egy közösségi életet élni. Azt gondolom, ez mind plusz dolog a mai világba. Tehát amikor azt gondolom, hogy nem olyan egyszerű ma új kapcsolatokat teremteni, új barátságokat teremteni, esetleg szerelmet találni, akkor azt gondolom, hogy a zsinagóga, a közösség az erre képes lehet, és ezt mind megadhatja neked.
2: És milyen pozitív tendenciát tapasztalsz így a magyar zsidóság körében? Van-e valami változás, mondjuk akárha gyerekkorodra tekintesz vissza, hogy gyerekként mit éltél meg, vagy egy mai gyerek mit élhet meg egy zsinagógában? Történt-e valami haladás? Vagy van-e több lehetőség?
0: Hát én arra emlékszem, hogy az én gyerekkoromban is volt talmutóra, és volt kórus. Igen. Ma ugyanezt igazából meg lehet tenni. Igen. És akkor még a rendszerváltás előtt voltunk azért, amikor én a gyerekkorusba elkezdtem járni, és talmutóra már volt. Ma erre sokkal több lehetőség van, hiszen vannak zsidó iskolák, ugyanúgy vannak mindenféle szervezetek, cionista szervezetek, és több lehetőség van ilyen szempontból.

0: lehetőségekkel együtt az igény is nőtt? Hogy látod ezt?
1: Igény az, azt gondolom, hogy mindig a jó dolgokra van igény, és szerintem az igény az most is megvan, ugyanazok az igények, amik akkor megvoltak, csak most talán egy picit könnyebben ezeket meg is lehet valósítani.
0: Értem. Tehát nem gondolod úgy, hogy kicsit nyitottabbak lettek a mai fiatal szülők esetleg, vagy tényleg, ahogy egyre távolodunk a holokausztól, azért az emberek egyre kevésbé érzik ezt valami, hát hogy is mondjam, én nagyon sok olyan történetet hallottam, mert rengeteg emberrel beszélgettem, már különböző életutakat hallottam, hogy ki hogy került vissza, vagy éppen ki hogy volt végig a zsidóságában a holokauszt után, és sokan úgy nőttek fel, hogy erről gyakorlatilag otthon nem is beszéltek, és ő neki vagy fiatal felnőttként, vagy már idősebb felnőttként saját maga kellett, hogy kijárja az utat. Én úgy érzem, hogy ezért egyre kevésbé tendencia a mai szülőknél, családoknál, hiszen már nincsenek ezek a félelmek, kezdenek eloszlani, hogy bármi hátrányt jelenthet, ha valaki napi szinten megéli a zsidóságát.
1: Igen, ma ezt nyíltanban lehet, azt gondolom, ezt itt gyakorolni és csinálni, és nagyon sokan, igen, akik esetleg vegyes házasságból születtek, azok nagyon sokan most azt gondolom úgymond jobban érdeklődnek a gyökereik iránt. Úgyhogy, és erre most, tehát még nyitottabbak is azt gondolom ezek a közösségek, hogy ezeket az embereket fogadják.
0: Mennyire tartott fontosnak a kifelé kommunikáció? Tehát, hogy ne csak a közösségen belül teremtsünk kellemes hangulatot és lehetőségeket, hanem azoknak, akik nem zsidók, de szeretnék megismerni azokat az embereket, akikkel egy országban élnek, hiszen magyarok vagyunk mindannyian, és nyitottak a zsidóság iránt, illetve azok a zsidók, akik nyitottak a többi kultúra iránt, mennyire tartott fontosnak a párbeszédet és a jó kommunikációt így a vallások között?
1: Én ezt fontosnak tartom igazából, és de én úgy tudom, hogy ezek azért így működnek, ezek a párbeszédek szerencsére, és
2: a te életedben működnek?
1: Igen, azt gondolom, ha bár nem minden rendezvényre, azt gondolom egy kántor ebben
2: most a... Most nem is így gondoltam, csak mondjuk egy kíváncsiság már természetesen, amit a szokások meg az egyéb elfogadtságok megengednek, tehát megismer egy picit mást. Már olyan szinten, hogy hidat tud képezni, úgyhogy tehát, hogy egy picit az előítéleteket lebontva, vagy a kialakult sztereotípiákat egy kicsit megváltoztatva, lássák, hogy amit mi csinálunk, az se rossz, sőt, és talán a saját közösséget pedig ne féljen annyira attól, hogy más emberek között kell forgolódni.
1: Azt gondolom, hogy mi elég nyitottak vagyunk, és azt gondolom, hogy pont a mi közösségünkben most már második éve volt egy önszerveződés igazából, hogy mondjuk karácsonykor például volt, hogy néhányan önkéntesen összeálltunk, és vittünk ki adományokat a hajléktalan szállóra, vittünk gyermekotthonba, tehát hogy ez mi jó, hogy mi zsidók vagyunk, de próbálunk másokra is gondolni, hogy azok, akik mondjuk nem tudják a saját ünnepeiket esetleg úgy megünnepelni, de mégis egy kis színfoltot próbálunk nekik mi is így esetleg nyújtani. Tehát ilyen szinten így a közösségünkben ez így elindult már egy ilyen.
0: Akkor most térjünk vissza tényleg a közösséghez, hiszen megint egy nagyon hangos ünnep jön. Erre felkészültök lelkileg a sok kereplőre Purim idején?
1: Muszáj.
2: Az egy egyszerű dolog egy kántornak.
0: Igen, én kántorként ilyenkor hogy készülsz? Külön trenírozod a hangodat, hogy túl tud őket énekelni, vagy mi történik ilyenkor?
1: Hát ilyenkor mondjuk én szerencsésebb helyzetben vagyok, mert ugye ilyenkor általában a mögilét, azt ugye nálunk ugye a rabbi szokta felolvasni, és nagyjából, amikor már így az ünnepség része van, akkor jövünk mi, hogy hát na akkor egy kicsit énekeljünk közösen, de hát a mai technikának köszönhetően a mikrofon az nagy segítség. Igazából másnapra is még lesz hangunk énekelni. Úgyhogy, de természetesen ilyenkor is azt gondolom, hogy nem feltétlenül miénk kell, hogy legyen a főszerep, hanem ilyenkor is azon a gyerekeket, ilyenkor be lehet tanítani mindenféle kis szerepre, esetleg éneklésre, amit mi is gyerekkorunkban csináltunk, tehát pont ugyanezeket így továbbadni, és persze mindig van sztár vendég, és azt gondolom, ezek nagyon fontosak, és hát persze, hát a hámántáska, a kindli és egyéb finomságok is ilyenkor ugye nagy szerepet kapnak, de mi így próbálunk azért a ugye bizonyos dolgokra, másokra is, az adományozásra, ugye a Schlachmones és a Cedoke, a jótékonykodásra is nagy hangsúlyt fektetni.
0: Ilyenkor a közösség szokott külön jótékonykodni valamilyen célra, vagy így az egyén, tehát hogy a tanításokkal emelitek ki ennek a fontosságát egyénileg?
1: Egyénileg azt gondolom, hogy tehát így közösségen belül azt gondolom a Schlachmones, ami így működik, és nagyjából ezt mi az egyénre bízzuk onnantól kezdve a cedókékat igazából.
0: Akkor azt áruljuk el még a hallgatóknak, hogy mi az a Schlachmones.
1: Schlachmones, ugye az, amikor két olyan ételt kell adunk, ami azonnal fogyasztható.
0: És két különféle áldást kell rá mondani. Ilyenkor ugye ez a szokás, hogy süteményt sütnek a háziasszonyok, akik olyan
1: igen.
0: kedvükben vannak, illetve ilyen gyümölcs szokott még
1: gyümölcs,
0: benne lenni.
1: Sütemény, igen.
0: És a cedake, ez is egy olyan momentum, amit nem biztos, hogy mindenki hallott már.
1: Hát ugye az a jótékonykodás, az adomány igazából lehet, azt gondolom, hogy gyűjteni bizonyos konkrét célokra is, és ahhoz adni adományt, vagy ugye ami mégis így a hagyományosabb, hogy szegény embernek kell mondjuk adni egy kis adományt igazából.
0: Hamarosan véget ér a műsor, de még azt szeretném kérdezni tőled, hogy most készülsz-e valamilyen koncertre, vagy lehet-e téged látni bárhol, azért az Orze zsinagógájában az egyértelmű, de vannak-e más tervek, ahol meg lehet téged találni?
1: Fú, hát tervek vannak. Vannak tervek így külfölddel kapcsolatban, vannak belföldön is. Igazából így most indul az év nekünk igazából, és ezek így most kezdenek kialakulni. De általában mindig erről, ugye vagy az internetes oldalakon adunk erről hírt, vagy plakát formájában.
0: Milyen internetes oldalakon lehet megtalálni téged?
1: Hát Facebookon, ugye?
0: Természetesen.
1: Azon lehet általában minket így nyomon követni, azt gondolom, mert ma már így a weboldalak annyira nem igazán. Inkább ez a Facebook, amin mindig utol lehet minket írni.
0: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk, és köszönjük. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy te is jól érezted magad.
1: Én is köszönöm szépen.
2: És köszönjük.
0: És akkor mindenkit arra biztatok, hogy keressen rá Zucker Immanuelre, és hogyha lesz Kántor koncert, akkor mindenképp menjen el meghallgatni. Köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valériát.
2: És Blejer Gábort hallották.
0: Köszönöm még egyszer, Immanuel, hogy itt
1: köszönöm
0: voltál. Viszont hallásra.
3: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Az aradi vértanúk emléknapja. Az Aradon kivégzett 13 honvéd tiszt emlékére jött létre ez a nap, akik a szabadságharcban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az 1848-49-es években. A kivégzés dátuma 1849. október 6-a. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív vagy kilépett császári tiszt volt. A szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is, Pesten. Ezen a napon megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak a tisztek emlékére. Gyalogló világnap. A gyalogló világnap 1992-ben jött létre, október 6-án rendezik ezt a napot több mint 70 országban. Hazánk 1999-ben csatlakozott hozzá. Az ünnep célja, hogy népszerűsítse az egészséges életmód kialakítását a lakosság körében. Hangsúlyozza a testmozgás fontosságát, valamint azt, hogy önerőből is eljuthat bárki A-ból B-be. Fesztivál keretében az érdeklődők érdekes programokban vehetnek részt a szervezők jóvoltából. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangélium a 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károly Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi föl az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy négy szereplős színházi előadást alkosson Károly Gáspár életéről, Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták történettel az előadók. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Ma kedden a kevés felhő mellett ismét napos és száraz az idő. A légmozgás mérsékelt, és 20-25 fokunk van. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják a mikrofonnál, Bleier Gábor. Egy nagyon régi kedves ismerősünket, vendégünket köszöntöm, Grillusz Dánielt, üdvözöllek. Az apropóját az, hogy kezdődik a nyár, és ugye ez nálatok a fesztiválok időszaka, és jönnek a tradicionális Kaláka által szervezett fesztiválok, illetve Grillusz produkció által szervezett fesztiválok, illetve Kapolcs, ami szintén kötődik hozzátok. Először is, mióta utoljára nem találkozunk, egy kicsit összegezzük, hogy milyen voltak azok a fesztiválok, mennyiben változott a dolog.
1: Már tavaly nyár óta. Én azt hiszem, hogy amiknek olyan komoly hagyománya van, annak az a, hogy is mondjam, a vonzereje, hogy az ember ugyanazt a hagyományt tudja folytatni, ugyanazt látja. Nyilván nem ugyanazokkal a közöműködőkkel, nem csak ugyanazokkal a helyszínekkel, és nem csak ugyanazokkal a programokkal, de jellegében vagy fazonyában ugyanaz. Most itt, amiről beszéltünk, az EGRI Kaláka Fesztivál, hát bármilyen furcsa ez, a Kaláka Fesztiválok történetében már a 37. lesz, és 5 éve vagyunk Egerben, ez az 5. év. Nagyon sok szép helyszínünk volt tavaly is, és gyakorlatilag idén is játszunk az Eszterházi téren, fönn a várban, lesz templomi koncert, lesz a könyvtárban esemény, lesz a Vitkovics házban kiállítás, akkor egy másik galériában is, tehát elég sok olyan esemény, most úgy is mondjuk ezt, hogy inkább egy összművészeti fesztivál, nem is folkfesztivál. Régebben úgy hívtuk, hogy Kaláka Folkfesztivál. Aztán volt, hogy nemzetközi, de hát, hogy nemzetközi, milyen mellé. És akkor aztán kihagytuk az, hogy folk, mert folkfesztiválban már nagyon sok van, de Kaláka Fesztivál tulajdonképpen csak egy van. Amit...
0: Ha már erről beszéltünk, ugye mindenki, amikor 5-6 év, vagy 8-10 év azt mondták, hogy Kaláka Fesztivál, akkor mindenki hozzátett, hogy Diósgyőri, ha jól tudom.
1: Igen.
0: Hogy milyen, nem volt fura dolog átköltöztetni egyik helyről a másikra? Tehát hogy érintett ez téged személy szerint?
1: Fura, de néha most is Diósgyőrt mondok, mert maga a szellemiség ott alakult ki. De ugyanakkor nagyon megvetettük a lábunkat itt Egerben. Szóval bizonyos mértékig jobb helyszín. A Diósgyőri vár az egy unikum volt a maga nemében, de hát az már nincsen, szóval azt átépítették, egy egész másfajta épület lett. Mellette megszűnt az a strand, meg a kemping, stb. Eger viszont egy olyan város, amelyik egy ilyen emberi léptékű. Tehát Diósgyőrbe, hogyha át akartunk menni Miskolcra, akkor 10 kilométert mentünk. Itt minden szinten karnyújtásnyira van. Ha veszünk egy kis térképet a belvárosról, akkor ott a Széchenyi tér, fönn a Dobó tér, vagy éppen a vár, a kis zsinagóga, a mozi, a Széchenyi utcában a Ciszterci templom. És mindezek a helyszínek, ezek tulajdonképpen gyalog bejárhatók. Nem véletlenül csinálunk egy ilyen Eger-Reget túrát is minden alkalommal. Most még azt is hozzátettük, hogy ilyen kis bélyegzőket lehet használni, és aki bejárja szombaton azokat a kiállításokat, amik kötődnek a Kaláka Fesztiválhoz, mert azt mondom, hogy 12 óra, azt mondom, 9-re pecsétet is ott, akkor kedvezményesen jöhet el a vasárnapi koncertre. Na de egyébként meg sokan bérlettel jönnek, mert azt akkor már használjuk ki az alkalmat, és mondjuk el, hogy a kalakazenebolt.hu honlapon ott lehet bérletet vásárolni elővételnek.
0: Igen, és nagyon kedvezményes áron, tehát nem egy idézőben bérlet szempontjában, hanem egy nagyon drága fesztivál, sőt.
1: Nem, főleg idén, ami tulajdonképpen nem feltétlenül jó egy fesztiválnak, de az embereknek, a látogatóknak kedvező, hogy a múzeumok éjszakája az egybeesik a Kaláka Fesztivál szombatjával. Tehát a bérletek tulajdonképpen péntekre és vasárnapra, vagy a csütörtöki verskoncertre vonatkoznak. A szombat, amikor Paja Baja föllép, és még sokan mások, Cimbali Band, Bognár Szilvi, azok a programok ingyenesek lévén, hogy minden múzeum ingyen tart nyitva, ugye azon a szombaton, június 25-én, ami a múzeumok éjszakája.
0: Igen, akkor egy picit nevesítsük azt a 3 napot, amikor fesztivál lesz, vagy igen, 3-4
1: nap. Hát 4 nap, mert van egy csütörtöki napunk, ami mindig csak egy esemény, egy verskoncert, úgynevezett verskoncert, ezt mi nevezzük el így, verséneklők, költők, versek vannak a színpadon. Kicsit hasonlít ez a, mondjuk ez kicsit előképe volt a Kapolcsi Kalák a versudvarnak, és nem véletlen, hogy mondom a Kapolcsi versudvart, mert Laszki Jánossal és Szabó T. Annával együtt lépünk majd ez a Bélapátfalvai apátságban lesz ez a koncert. Ugye amikor Laszki Jani 40 éves lett, akkor kapott egy verset, amikor a Pasi 40 vagy valami hasonló Szabó T. Annától, akkor erre válaszolt Laszki egy másik versen, erre jött aztán egy harmadik, és akkor beindult, ők úgy nevezik verslavina, aminek sok-sok ezer nézője volt a Facebookon, aztán mások is írtak hozzá. Szóval egy ilyen férfi-nő állandó válaszolgatás, és ennek szeretnénk, ez már egyébként kötetben is megjelent azóta, ennek szeretnénk egy élő változatot. Tehát még egyszer mondom, hogy ez 23-án Bélapátfalvai apátságban lesz este 19 órától.
0: Én azt hiszem, hogy az összes Kaláka Fesztiválnak ez a nyitó napja egy külön kis gyöngyszem mindig, amit úgy persze mindenhez van szívetek és lelketek, de ez mindig egy ilyen kis kellemes akkordja az elindulásnak. Tehát mindig ezt nagyon nagy gonddal válogatott,
1: hogy ki legyen. Igen, Kányádi Sándor bácsi volt, aki vendég volt, és hát mindig más. És aztán a péntektől aztán beindul a koncertek sorát. Pénteken már mindjárt nagy komoly sztárok lesznek, ugye.
0: Igen, egyébként azt néztem, mert nem az első fesztiválom volt, Kaláka Fesztivál, amire most elmegyek, hanem már voltam egy páron, és hogy kifejezetten úgy csináltatok, hogy két színpad van, ami váltva megy, és az egyiken ilyen ifjúbb, kisebb együttesek vannak, a másik színpadon pedig kifejezetten a régi nagyöregek, vagy olyanok, akik már meghatározzák a magyar folk életet, vagy világzene életet. Ez mindig is tudatos nálad, ez a párhuzam?
1: Igen, volt egy... Régebben, ahogy a Diós Győrben két nagyobb színpad volt, de mióta most van ez a kis panoráma színpad, ami gyönyörű a kilátás, de oda kevesebben férnek el, és van az udvaron a nagy színpad. Azóta úgy csináljuk, hogy ott olyan nagyobb produkciók lesznek, egész olyan nagy, hogy például a Nemzeti Színház egyik darabját, a Betyárjátékot, amit ugye Ferenczi György és csapata és táncosok játszanak együtt, és Szomjas György rendezte, még vetítés is van benne, ugye Szomjas Gyurinek a betyáros filmjeiből. Tehát ezt a produkciót is vendégül látja a fesztivál, nagy dolog ez, azt hiszem, egy ilyen folkfesztiválnak végül is. Előtte játszik Lajkó Félix és zenekara, és közben meg a Téka is pénteken játszik. Hát az Aknai az most már azért kezd is, mert most már a második, harmadik lemezük jelenik meg, győri együttes és remek hangjuk van. Egyébként ők a két zenész közülük a Betyárjátékban is vendég. Ifjabb Ökrös Csabát, Ökrös Csaba nevét mindenki ismeri, de ifjabb Ökrös Csabáért nem nagyon, nem is tudom, hogy tud-e magyarul, nem Magyarországon él, és flamenco gitáros. De nagyon izgalmas, hogy azt hiszem, hogy most először fog
0: koncertelni. Ahogy látom, itt van a Strófa Tióróluk, mit lehet tudni?
1: Tavaly volt egy Eger énekverseny, Egerről énekeltek a fiatal dalosok, és többek között a Strófa Trió volt az egyik nyertese ennek a versenynek, úgyhogy azért is kapt. De régi barátaink, ők már más alkalmakkor is fölléptek a fesztiválon, például a Gárdonyi verset énekeltek, és hasonlókat.
0: Aztán a következő nap, ahogy nézem mind a két színpadot, és ahogy látom, itt most már egész vegyesen vannak, nem csak egyik helyen újak, hanem mind a kettő helyen vannak új együttesek is, meg régiek is, tehát itt ahogy látom, például a panoráma színpadon lép fel Bognár Szilvia és Kónya István.
1: Igen, őket azért gondoltuk, hogy ez egy kamaraműfa, ugye, ez inkább a Rutafának sok szép ág, hogy most nem, azt hiszem, ez a lemezük címe, amit duóban játszanak, és ez inkább egy ilyen landkísérletes régi zenei dolog, tehát inkább egy a nap lecsengetéséhez, és kicsit a csillagnézés Hez, mert a, lesz utána a Büki Nemzeti Park jóvoltából, ott lesz egy ilyen csillag, kis csillagvizsgáló, és ottan tudósokkal együtt lehet.
0: Bocsánat, de nem bírom ki, hogyha már Kónya István nevét látom, hogy nem most, de egy pár hónapja volt kifejezetten egy úgymond közös dolgotok Kónya Istvánnal, amiben nekem is részem volt, tehát szervező voltam a Cvak Központban egy koncertnek a Kónya Istvánnal, jiddis, barokk és zsoltáros koncert volt a Mezitlába a zenészekkel, Boldog Évával, és egy nagyon szép koncert jött ki belőle, hogyha jól emlékszem.
1: Igen,
0: hát és az öcséddel.
1: És igen, végül is Kónya István többfele is érdekelt, hát ahogy mindenki sokféle.
0: Aztán láttok még ilyet, hogy Karaván Família, róluk mit lehet tudni?
1: Karaván Família, azok a cigány folklór, tehát autentikus Nagy István vezetésével. Tulajdonképpen ők egy család, tényleg egy család, Nagy István és családja, felesége, lányai, nagyon helyesek és nagyon rokon szemes csapat.
0: Aztán utána jön a utolsó nap, ahol természetesen ti is felléptek, és Kaláka koncerttel záródik, de nem Kaláka koncerttel, mert azt néztem, hogy utána még a Pazó zenekar magatok mögé raktátok.
1: Hát őket, hát az a nagy dili a végén, persze, hát nagyon szeretetre méltó gyerekek. Ugye ők, amikor mi 40 évesek voltunk, akkor volt egy olyan meglepetés koncert,
0: ami ők is játszottak, azt hiszem a Nandut.
1: A Nandut, így van, áttették ilyen jamaikaiba.
0: Igen, azt hiszem, az egy nagy meglepetés volt, és szerintem sok Kaláka vagy Pazó rajongóba az egy nagyon-nagyon. De ugyanez el lehet mondani Bognár Szilviáról, ha jól tudom, ő egy magyar költő versét, a Dinnyét, vagy mi a pontos?
1: Görög Dinnye, Hajnal Anna verse, azt is egy kicsit olyan jazzesebb hangulatban a tejben. Itt nagyon, mert Paja Beja is énekelt, például az Indiában, ahol Éjjel a vadakat adta elő, akkor Ferenci Gyuriék is Kis Anna verset.
0: De hát Fűszedő asszonyt, vagy?
1: Igen, de ezek a kapcsolatok tulajdonképpen akkor váratlan volt, hogy ki van ott, ki nincs ott, de hát régi
0: gondolom, régiek. Ja, és igen, Paja Beja zenekara is fel fog lépni pont a múzeumok éjszakájára. Lehet tudni, hogy ő milyen programot fog akkor játszani, vagy ez még nem publikus?
1: Na, valami őszintén nem kérdeztem meg. Ez Paja Bejával tulajdonképpen nagyon régi az ismeretség, hát persze még fiatal, tudom, de hát úgy adódott, hogy a fiammal együtt muzsikálta még a Laukon csoportban. És ez az egyik első fellépései között volt, hogy a Kaláka Fesztiválon a Laukon csoport alattan fölléptek. Többen is vannak, akik a pályán vannak azóta is, abból a teljesen fiatal ilyen csikó csapatból. Többek között Paja Beja, hát ő már nagyon kinőtte magát, ugye, és én még lemezkiadóként is kapcsolatba kerültem vele, ezt a meselemezét én adtam ki, a karácsonyi lemezt. Szóval van sok olyan kötődési pontunk, játszik a teljesség felében, szóval sokszor játszottunk úgy is, hogy ő vendég nálunk, és akkor együtt lépünk fel, vagy mi voltunk éppen nála.
0: Igen, hát azt hiszem Kapolcson mind a kettőtöknek udvara volt, nektek még most is van, de jól tudom, hogy most idén nem lesz már Kapolcson, vagy más.
1: Én azt hiszem, hogy lesz valamikor, de hogy pontosan mikor.
0: De már nem udvarral, úgy, mint régebben.
1: Igen, nem udvarral.
0: Viszont a Kaláka udvar az létezik, és ugyanúgy élni fog, hogyha valaki ilyen szempontból kíváncsi. De még mielőtt Kapolcsra ugrálunk, ugye a Kapolcs, és tehát a Művészetek Völgye és az Egri Fesztivál között lesz egy szívednek nagyon fontos, vagy a pályafutásokban egy nagyon fontos fesztivál, a Fatemplom Fesztivál. Azért mondjuk el, hogy ez hol lesz.
1: Nagyon messze. Messze tudom, hogy honnan. Ez a közel a szlovén határhoz, Vas és Zala megye határán van magyar föld, egy kis falu, 49 lakosa van mindössze, tehát tulajdonképpen ez egy, nem is az ottaniaknak szól, mint az egri, mert persze országos esemény lehet belőle. Tavaly is sok százan voltak egyébként ezen a Fatemplom Fesztiválon. Ez oda megy vissza, hogy amikor tudtuk, hogy Diós Győrt el kell hagynunk, akkor Rátóti Zoli volt a polgármester a színész látott, Zoltán barátunk. És ő mondta, hogy menjünk Magyar Föld, hát mondom, hát azt nem lehet, mert különben sem akarjuk elhagyni a régiót, csak a Bükk másik oldalára megyünk át. De hát csináljunk valami mást. Csináljunk valami olyasmit, ami oda való. Ez tényleg egy kicsit a szakrális, már maga az a mező is. Oda ők építettek egy fatemplomot, ami teljesen unikális abban a tekintetben, hogy ökumenikus felszentelésű templom volt. Ugye nagyon sok olyan templomi esemény van, ugye azért a január elején is van a ökumenikus ima hétnek hasonló, amikor egyik átmegy a másik templomon, a másik, ez az itt prédikál, az ott lép föl, stb. De ez olyan, amelyik egyik felekezetnek sem temploma. Tehát ez tulajdonképpen egy eredendően ez a terv, hogy ez Isten háza, aztán mindenki a maga szokásai szerint tartsa maga szertartását, és van is egy ilyen eseményünk, egy ilyen ökumenikus istentisztelet mindig.
0: Igen, ez azt hiszem mindig vasárnap van az utolsó délelőtt. Mikor lesz pontosan ez? Csak hogy tudják a kedves hallgatók, hogyha
1: igen, szeretnének. Igen, tehát most ugye föltérképeztük a nyarat, június 23-tól 27-ig az a EGRI, pontosan a 26-ig az EGRI Kaláka Fesztivál, akkor két héttel később 15-16-17, majdnem olyan három, ez a két és fél héttel később, ez egy péntek, szombat, vasárnap, ez az Őrségben a Fatemplom Fesztivál, és aztán július utolsó 10 napja, most éppen úgy alakul, hogy július utolsó 10 napján, tehát 31-éig tart a kapolcsi versudvar. Ha még mondhatok valami érdekességet, pont a Fatemplom és a Kapolcs között lesz egy színházi bemutatónk is. A Városmajor színpadon készül egy produkció, Nyári Krisztián, Így szerettek ők című, nagyon népszerű könyve alapján, ahol mi tulajdonképpen állandóan játsszuk a szerelmes verseket, ahogy máskor is, és közben a színészek olvasnak fel dokumentumot, játszanak költőt, párt, stb. Nagyon jó színet, többek között a kicsi lányom Dorka is ott lesz, Simon Kornéllal, és Rudolf Péter, Nagy Kálózi Eszter páros, tehát négy kiváló színész, és mi négy muzsikus, és ott lesz a szerző Nyári Krisztián is. Ez 20-án lesz ennek a bemutatója.
0: Azt hiszem, hogy ide is érdemes esetleg akkor ellátogatni.
1: Hol lehet írni a naptárban.
0: Ha már mondtuk az időpontját ennek a Fatemplom Fesztiválnak, nézzük meg, hogy kik lesznek benne, tehát kiket látok, ha jól tudom, lesz itt is egy nagyon nagy meglepetés, amit azért most lelövök, csak hogy tudják, elnézést.
1: Nem van nagy meglepetés.
0: Hogy a Budapest bár is fel fog lépni többek közt.
1: Igen, úgy vettük észre, hogy ez az Őrségben valahogy annyira messze van, hogy leginkább a helyi közönségre számítunk. Tehát a Zala-megyei, Vas-megyei, vagy az ott nyaraló pesti közönségre. Bár tudom, hogy jönnek Torontóból is, meg máshonnan is, mert tavaly nagyon jól éreztek magukat, és feltétlenül vissza fognak jönni. Meg Szlovéniából is, ugye az nagyon közel van. És úgy éreztük, hogy kicsit szélesíteni kell a palettát, úgyhogy lesz a Charlie is a jazz formációjával, László Attilájékkal lép föl, lesz a Budapest bár, de lesz Sebestyén Márti is egy templomi koncerten, lesz a fonózenekar Agócs Gergővel, lesz Kaláka koncert természetesen, lesz Sebő együttes, a sok jó koncert, lesz a Lackó Jánossal, mi előadjuk a Feldarabolik a Végtelen című műsorunkat a templomban, tehát itt kicsit szakrális jellegű események és színpadi produkciók váltják.
0: Igen, tehát itt tulajdonképpen több világot megjelenítettek, ami méltó a helyezése, ami esetleg olyan közeget is vonza, akik még nem találkoztak ebben a dologgal.
1: Mindig ebben reménykedünk mi is, hogy az egyik név behúzza, és akkor a másikon meg ott marad.
0: Tulajdonképpen ez félig meddig egy ilyen nevelői munka is szerintem bizonyos szempontból, de ez talán a Kaláka együttesre mindig is jellemző volt. Hát ha már itt tartunk, akkor következik a szünet, hallgassunk egy kis zenét, és a szünet után visszatérünk.

0: Akkor beszéltünk már a Fatemplom Fesztiválónak, hogy milyen programok lesznek, és akkor végül ne haladjunk el a nyár legutolsó, idézőjelben legutolsó nagy fesztiválja mellett, ami szintén már ezerszerrel kötődik a Kalákához, a Kapocs Művészetek Völgyéhez, illetve azon belül a Kalák udvarról, ami nem egy kis teljesítmény lesz 10 napig.
1: Bizony, 10 napig, hát nagyon sok kiváló muzsikus és költő lesz ott. Megvan a honlapon már, a Művészetek Völgye honlapján megvan pontosan a program. Én csak azt tudom, hogy minden nap, amiket inkább elmondok, hogy milyen program sávok vannak. Ugye van délelőtt egy ilyen gyerek, egész kicsi gyerekeknek, aztán van egy gyerekkoncert. Van délben Laszki Jánosnak egy ilyen írás tanfolyam tulajdonképpen, de nem ez a neve, hanem valami barátságosabb neve van. Tehát együtt írnak verset, és hogy kell verset írni, nagyon sokan beneveznek oda, és akkor itt a tematikáról is, formákról, sok mindenről van szó. Van egy játékosabb esemény, ez a versimpró. A versimpró az azt jelenti, hogy van egy költő vendég, van egy zenész vendég, mindig ott Laszki János a házigazda, és akkor ő faggatja a költő barátját, vagy éppen kollégáját, különböző kötetek, különböző elvek kapcsán, és ő felolvas a éppen aktuális új verseiből, vagy ha akkor régiből, a zenész az muzsikál valamit, és akkor aztán végén van egy ilyen összeeresztés, hogy na akkor te most zenélj valamit, amire mi verset írunk, és még a közönség is beszámol, a közönség még mond szavakat, amiből szintén verset írnak, akkor megint a zenész, csak az a vége, hogy ezt fináléként elővezetik az újonnan született verset arra a dallamra, amit a zenész megadott a költőknek. Nagyon, nagyon jó szoktak
0: lenni. Nagyon jó pofa alkotói folyamat.
1: Emellett még van délután is koncert, és este is van koncert, többek között például a Kalákának a Kosztolányi este lesz, most Máté Gábor közreműködésével az egyik, de nagyon sok koncert, nem is fogom az összeset elmondani. És ami már 2 éve volt, vagy 3 éve egyfolytában mindig az esti népdal éneklés, mert az is az énekelt költészet, ugye a népdal, csak ugye azt mondjuk, hogy nem tudjuk ki írta, tehát attól az még énekelt vers. És most megszületett egy új munka. Mostanáig Kovács Misi barátom, Rosonci Kovács Mihály, ugye most ez a hivatalos nevén mondom, ő írt egy könyvet, Felsütött a nap az égre, ez a címe, ahol összegyűjtött különböző tájegységek népdalait. És ezt ebből a kötetből énekeltünk úgy, hogy hát kivetítettük a kottaképet, és mindig volt valaki tanár. És ez nagyon kedves számomra ez a könyvecske, és most odáig jutottunk, hogy idén, éppen tegnap hoztuk ki a nyomdából, megjelent a népzenei karaoke. Ez egy 15 óra zene, ez egy fantasztikus nagy munka tulajdonképpen. Ez 2 darab 7 órás DVD-t tartalmaz.
0: Tényleg hatalmas teljesítmény.
1: És nem sokára majd a Kalák a zeneboltban lehet kapni. Van benne egy kis kártya, ahol letöltő kóddal a muzsikát is le lehet tölteni. Tényleg nem is tudom, hogy hány dallam és kiváló előadók.
0: Bocsánat, hogy ha már a Kalák a zeneboltról beszéltünk, egy pontosítás, hogy ha jól tudom, elköltözött a régi helyről, mert van, aki még ott keresi.
1: Van, aki ott keresi esetleg, de hát könnyen áttalál, mert csak a templom túlsó felére kell, ott mindjárt meg kell kerülni a templomot. Deák tér 4 alatt vagyunk. Még lehet, hogy ezen a héten még lesznek asztalos munkák, stb., mert teljesen új berendezést kapott a bolt, és de jövő héten már biztos, hogy itt vagyunk, de a webshop az továbbra is
0: rendelkezésre,
1: mindenkinek lehet a koncertjegyet is venni, és a CD-ket is rendelni.
0: Ott tartottunk, hogy megjelent ez az új
1: karaoke.
0: Ez egy nagyon, nagyon izgalmas változat. Kinek jutott eszébe?
1: Ez Rosonci Kovács Misinek jutott eszébe. Ugye én olvastam a könyvet, éppen én télen szoktam úgy szabadságra menni, fölmegyek Kékestetőre, ott olvasom,

0: A könyvet, és ez a 9 tájegység, ez beugrott, mi ez? Jó lenne, hogy mind a 9-et minden este egyet énekelnénk, és akkor felhívtam Misit, és nagyon gratuláltam neki a könyvhöz, és akkor megbeszéltük, hogy majd Kapolcson szerét ejtjük, és akkor jött mindig olyan zenekar, amelyik azt a tájegységet tudta játszani, akkor a következő alkalommal már tanítottunk, akkor a következő alkalommal megint valami újítás volt benne, és közben megszületett, hogy miért lehetne ezt, mint egy oktató segédanyag is, de mindenki nagy élvezetére, ugyanis ez úgy néz ki ez a DVD, hogy meghallgathatja azzal a mondjuk Sebestyén Mártival, vagy Bognár Szilvivel, vagy Navratil Andival, szóval tényleg a legjobb a Ketényi Milán, Amócs Gergő, szóval a remek népdalénekesekkel a magát, az anyagot, és utána kiveheti belőle az éneket. És akkor a képernyőm ugye megjelenik a szöveg, úgy, ahogy a koreókében megy előre a szövegen. Itt tartunk, és addigra ő szóval meg tudja tanulni az énekessel együtt énekelni, és utána kísérettel, úgyhogy csak a szöveget látja maga előtt.
1: Azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, mert így a zenei kultúra elkezd szeredni, és nem csak úgy, hogy hallja, hanem effektíve részt tud venni, vagy otthon is tudja képezni magát, ez egy nagyon fontos új
0: szegmens. Igen, és hát reméljük, hogy ez mondjuk szétfröccsen a világban, abban a diaszpora magyarságban is, ahol néha mi elképedve látjuk, hogy egy ilyen cserkész táborban 2-3 óra hosszan tudnak a gyerekek népdalokat énekelni, ha nem is ebben a stílusban, hanem inkább még a régi kis ugye, füzetecskékből, ahol leegyszerűsítve voltak meg. Itt most már hiteles előadásban is tudjuk tanulni, mert olyan hangfelvételeket hallgathat, de ezek nem autentikus, már nem úgy értem, hogy nem eredeti adatközlőktől, hanem mai előadóktól.
1: Hát azt hiszem erre van lehetőség, és még így is pozitív. Még mielőtt lezárnánk ezt a kapolcsi dolgot, azért pár vendéget, akik a Kalaka udvarban meg fognak fordulni, azért említsük meg, akit te is úgy gondolod,
0: hát
1: hogy...
0: Hát például, hál' Istennek, bemutatjuk majd a Szonetkozorú című lemezünket, ahol Ferenczi Gyuriékkal együtt muzsikálunk, és annak az esnek a második fele az egy József Attila est lesz, és most következik a Hál' Istennek, ugye sokan tudják, hogy Galkó Balázs milyen beteg volt, és most megint ott lesz velünk, ahogy tavaly is ott lesz a József Attila esten, nagyon drukkoltunk a felépüléséért, és most együtt tudjuk megint játszani a József Attila este.
1: Hát meg azt hiszem, Galkó Balázs megjelenése Kapolcson az mindig
0: persze,
1: azért szorosan összefügg vele.
0: Hagyomány. Amúgy Ferenczi Gyuriék más dolgokat is fognak játszani, például a Vilmos öcsémmel a Kis Anna műsort, aztán lesz Misztrál, lesz sok költő, Szabó Ti Anna. Nem tudok mindenkit felsorolni, nincsen most adottam a papír, de
1: de hát érdemes, akár a Kapolcs honlapján lehet, és így vagy akár van. A Kalaka oldalon
0: a Kalaka is. Oldalon ott fölírtuk, hogy mi mikor játszunk, de lesz Vilmosnak is biciklizős koncertje, nekünk is trióba is gyerekműsor, Ragyog a mindenséget is fogunk játszani, lesz egy olyan kívánságkoncert, ahol még Huzella Péter is ott lesz, a régi kollégánk, akivel együtt bizonyára olyan dolgokat is el tudunk majd játszani, amit sokszor kívánnak, de miért nem tudjuk.
1: Ha már itt tartunk, én pont nemrég voltam a koncerteteknek Marcibányi téren, ahol Huzella Péter is visszajött, és akkor gondolom, hogy kicsit hasonló lesz a két koncert.
0: Nem tudom.
1: És ott azért olyan régi dalokat vettetek elő, pont azért, mert ő visszajött, azt hiszem a Velszibárdokat, hát a Viont mindenképpen, úgyhogy...
0: Igen, Jeszegy lemez a Fekete Ember.
1: Igen, nagyon-nagyon izgalmas volt.
0: Érdekes volt, igen.
1: Két jellemző Kalaka élményem volt, mert én annak idén, amikor most vagyok már majdnem 47, tehát én pont egy idős vagyok a Kalaka együttessel, és a 20 éves koromban kezdtem el Kalakára járni, és akkor még Huzella Péter nagyon is oszlopos tagja volt a Kalakának nagyon sokáig, és nekem nagyon nagy élmény volt megint a Marcibányi téren ott látni azt a felállást, amit tényleg nagyon-nagyon régóta láttam, és azokat a dolgokat hallani, tehát javaslom mindenkinek, hogy aki erre kíváncsi, az érdemes ellátogatni Kapolcsra. És illetőleg még pont a téma elején beszéltük, hogy 40-valány éves koromban jutottam az első Kaláka koncert, ami gyerekkoncert volt még hozzá. És nagyon-nagyon érdekes volt, és sose gondoltam, hogy egy felnőtt számának és ugyanúgyan élvezhető és eklatáns dolog volt. Ez, van különbség gyerek és felnőtt koncert között, vagy csak jó koncert létezik?
0: Hát ezt is lehetne mondani, hogy jóként van. A gyerek közönséget azt nagyon... Szóval sokan átverik, hogy, mert ugye mert ő bemozdul arra, hogy valami ritmikus, a tapsolt a gyerek, aztán játszunk, és fél playback, már azt, hogy fél playback, az tulajdonképpen nem átverés, ha deklaráltan az, csak én nem szeretem, szóval, ahogy egyszer, egy ilyen versimpróban elhangzott, csak vízből, hogy én elmentem a vásárba, fél plébek. De vannak most már ilyen törvények is, mert például Egerben is meghozták Szabó Attila barátomnak a javaslatára, hogy és ahogy Óbudán is például, Óbuda önkormányzata is, ahol az óbudai adventet mindig mi szervezzük annak a zenei részét, hogy közpénzen nem támogathatnak playback rendezvényt. Tehát azt, ott tessék rendesen muzsikálni. Ez valahogy, bár lehet, hogy egy stadion koncerten végül is úgyse tudom, hogy ki játszik és mit játszik. Szóval végül is azt is lehet mondani, hogy most mit játszom az eszemet, hogy ne játszunk playbackről. De valahol én átverésnek tartom. Körülbelül úgy, mint hogyha egy zsonglőr nem élőbe dobálna a labdákat, hanem egy filmet mutatnának róla, és olyan ügyesen mutatnák, hogy azt hinni az ember, hogy élő.
1: Igen, egyébként szerintem Kaláka koncert amúgy is jellemző, nem csak, hogy nem playback, hanem hogyha tehetitek, akkor mikrofonokat se használtok, hogyha egy kicsit is...
0: Tudtam azt mondani, tehetitek, még hibáztok is.
1: Nem. De, tehát, hogyha egy kicsit is megoldható akusztikus formában, vagy olyan a helyadottság, akkor jobban szeretitek. Ez nagyon hamar kialakult ez nálatok, vagy...
0: Egész egyszerű, hát ugye az imént említetted 47 éves, akkor nem volt az általános, hogy mi erősítéssel játszunk, és egyáltalán például 1981-ben az első erdélyi turnénkon még Kolozsvári Színházban is erősítés nélkül játszottunk. És manapság is a Marci Bányi téren mindig erősítés nélkül játszunk, sőt van egy olyan direkt kicsikre méretezett programunk, ahol kb. 50-60 gyerek maximum szülőkkel együtt, és se színpad, se fény, se erősítés, hanem ez a családias előadásmód, ezt nagyon szeretjük játszani. A gyerekek nem tudnak rosszul viselkedni, viszont ott nincs átverés. Ott nem lehet azt csinálni, hogy na most akkor valami minőség alatt itt produkálok, mert akkor gyerek nem figyel oda.
1: Igen, úgy látszik, ha jól emlékszem, kerepesen hallottam ezt a gyerekkoncerteteket, és ennyire még nem vettem, nem láttam, hogy nem a ti esetekben, de úgy általában, hogy ennyire komolyan menni a gyerekközönséget. Tehát kifejezetten külön figyeltél arra, hogy átmenjen nekik, megértsék, és mennyire külön kihívás ez egy zenésznél, a gyereknek játszani?
0: Azt hiszem, hogy ha elénekelünk egy dalt, mondjuk a Tengerecki párt, ami nem gyerekvers, zárója bezárva, vagy Vörös Sándor bármelyik versét.
1: Akik szintén nem gyerekvers, nem így gyerekeknek.
0: De az attól még, vagy például az Ernst Jandl zenemű két kéz, ami abszolút nem gyerekvers, de egész nyugodtan el lehet énekelni gyerekeknek is. Ahogy például tegnap a 4 éves unokám azt kérte, hogy tegyék fel a Haj élet, Haj című Adi verset, ami ugye hát, mint tudjuk, nem az, hogy nem gyerekvers, de nézd, a gyerekvers kategória nem is létezett a 20. század előtt. Jó, Petőfi, Laci, te hallod, de Jeri, de ugye Petőfi verse, de az egy gyereknek szólt. Ez a gyerekköltészet, ez a 20. század vagy első felében indult el úgy, hogy gyerekverseket írunk. Gyerekeknek szóló verseket, talán inkább pedagógiai célzattal, vagy nem tudom. És ma már az egy nagyon kinőtte magát ilyen műfajá, és a költők játszanak, és néha olyan modern dolgokat is játszanak, amit a gyerekek egyáltalán nem értenek, de az nem baj, mert a gyerek eleinte semmit se ért, ugye? tehát szedi össze az információkat a világból, ő maga se tudja, hogy ez most felnőtt vagy gyerek. A másik dédunokám, vagy dédunokám, a másik unokám,
1: nem emlékszem,
0: akkor én, hát az anyámnak a dédunokája, aki még hál' Istennek él, és itt van közöttük. Szóval...

0: mi éles dolgokat, akár ilyen horrorisztikus vagy pajkos dolgokat adunk át úgy gyerekeknek, hogy tudomásunk sincs róla. Tehát lehetséges, hogy ez az emberekben egy nagyon egészségesen kialakult, hogy így adtak át tudat alatt bizonyos dolgokat.
1: Igen, de hát ez a népdaloknál is így van. Szóval azoknak is olyan háttértartalma van, akár néprajzi, akár erotikus, akár egyéb vonatkozásban, amit egész nyugodtan énekelnek a kisgyerekek is, mert hogy az csak egy népdal, ugye? De hát a tartalma, hogy milyen érzelmi háttere van, az nem biztos, hogy átjön. Bár ki tudja, most ugye az unokáimban tegnap azt mondta az egyik, a Soma, hogy azon gondolkodom, hogy mi is hiányzik az én életemből.
0: Hány éves gyerekről
1: van? 4. Most ugye, hogyha egy 50 éves ember mondja, akkor azt mondja, hogy hát sok minden hiányzik. 4-es gyerek. Ezen elgondolkozik, hogy lehetne még valami más az életében, az azt jelenti, hogy már valami képe van a világról, kezd már kinyílni, és úgy találja, hogy ő tulajdonképpen mindene megvan, de gondolkozik rajta, hogy biztos még lehetne még valami más is még az életében. Nagyon tetszett nekem ez a megnyilvánulás.
0: Lassan riportunk végére érünk, viszont nyár után is azért folytatódik a zenei szezon, illetve a Kaláka, illetve a Grillus produkció biztos, hogy nyár után milyen hosszabb távú terveitek
1: vannak? Hát ugye mindig az utolsó szombati koncertek azok mennek, azt tudom, hogy az októberén Ferenci Gyuriék szoktak a vendégek lenni, aztán éppen velük megyünk, majd novemberben lesz egy amerikai utunk már Vilmos öcsémmel és Gyuriékkal, de közben Kalákával lesz egy München, Brüsszel, Párizs kis körút is, és hát sokfelé muzsikálunk, itthon is fogjuk játszani a gyerekműsorunkat, például most éppen tudom mondani, szeptemberben Táján lesz például egy teljességfelé előadás, vagy augusztusban, ja, egyébként augusztusban megint lesz ennek a 20 fős teljességfelé előadásnak, akik nem tudják, azon mondom, teljességfelé Vörös Sándor prózai munkája, amiből én írtam egy szólólevest, és ezt Samu fiam meghangszerelt egy 20 fős csapatra, kiváló énekesek, Sebestyén Márti, Sebő Feri, Bót Miklós, Bognár Szilvi, Szalóki Ági, Szirtes Edina Munkus, tehát így együtt énekeljük Szentendrén 14-én, augusztus 14-én. És hát aztán ott van az augusztus 20-a előtti péntek, a hagyományosan Tihanyban, ottan az apátság melletti cukrászdában szoktunk énekelni. Valahogy ezt érezzük mindig az őszi szezon első koncertjének, vagy a nyár zárásának.
0: Azt hiszem, hogy anélkül nem engedlek el, hogy meg ne kérdezzem, hogy ugye nagyon sok produkciót, akár sajátot, de akár másét is a kiadóval nagyon sok új és érdekes dolgot adtak ki. Ha jól tudom, most is fejeztettek be dolgokat, és arra vagyok kíváncsi, hogy jövőben mi az, ami esetleg kiadás előtt
1: áll. Hát ami a közeljövő, az Kaláka egy József Attila lemezt készített, nagyjából befejeződtek a felvételek, és szeretnénk újraindítani a Hangzó Helikon sorozatot, és most ebben Novák Péternek a Vörös Sándor dalai, akkor Herzko Ági fogja énekelni Lackfi János verseit. Ez a három lenne Hangzó Helikon. Közben egy szerelmes lemezt is, gondolom itt az ideje, hogy összeválogassunk. Lesz új is benne, de ha már itt az EGRI Fesztiválon is meséltem, hogy szerelmes estről, meg lesz a város, majd bemutatunk, akkor legyen egy, azt hiszem az lesz a cím, hogy szeretlek, és hát a Shakespeare-től Kányadi Sándorig sok a szerelmes vers lesz benne.
0: Nagyon izgalmas dolog lesz.
1: Igen, hát tudom, hogy jön az Apnoénak egy új lemeze, minden, akit úgy jobban érdekelnek a dolgok, a Kaláka hírlevélre is föl lehet iratkozni, és ott mindig pontosan a havi eseményeket.
0: Illetve, ha jól tudom, Facebook oldalatokon is meg lehet titeket találni, ahol szintén, sőt, a Kaláka zeneműboltnak is van egy külön Facebook oldala, tehát ott is.
1: Hát igen, mert ott, mert ugye minden bármi ebben a műfajban megjelenik, az ugye nálunk előbb-utóbb felbukkan, És akkor azt most nem a kaláka oldalára tesszük, hogy most melyik népzene együttes, hanem a

0: a zeneboltnak az oldalára. Én szerintem ez egy nagyon jó kis lehetőség arra, hogy valóban ezeket a fesztiválokat, a kiadványokat valahogy úgy egy körben tartsuk, és egy hasonló szellemiségű csapatok vannak ebben a körben.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, kívánok nagyon szép nyarat, mind munkában, mind pedig azért nyara is egy picit, és köszönöm a hallgatóink megtisztelő figyelmét, önök a Hidak heti magazin adását hallották.

merre termett. Tudom, mely fán mígyadt a serked. Tudom, hogy minden egy dolog. Tudom a munkát, lusta kedvet.

tudom az urak nyakdíszét, tudom melyik ruha mi szerzett, tudom ki gazdag, ki cseléd.

0: emlegennek dűnődő szavakkal, vízimanók, dúdoló szelek.
1: Most terveztünk. Imádkozz, hogy fel tud ismerni Isten hangját, neki tudj engedelmeskedni, ne az előjegyzési naptáradnak. Ha úgy döntesz, hogy inkább a határidő naplódat követed Isten szava helyett, akkor ne lepődj meg, ha fejjel rohansz a falnak, és kénytelen leszel megkérdezni, hol rontottam el? A válasz ez. Nem egyeztettél Istennel. Nézd csak meg Máriát és Mártát, amikor Jézus meglátogatta őket betániai otthonukban. Márta figyelmének középpontjában a főzés állt, hogy megfelelő vacsorát főzhessen Jézusnak, míg Mária Jézus szavain csüngött szenvedélyesen. Mindkettő fontos és szükséges cselekedet, de ha választani kell a kettő között, akkor Istennek mindig az lesz a kedves, aki leül a lábaihoz és áhítattal hallgatja őt. Figyeld csak meg, mit mondtak az Emmausi úton haladó tanítványok, amikor találkoztak a feltámadott Krisztussal. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Lukács evangélium a 24. fejezet 32. vers. Isten olyan megoldást adhat neked útközben, ami megoldja a munkádban rád váró problémát. El tudja mulasztani a vizsgadrukkot, így nyugodtan tudsz felelni vagy dolgozatot írni. Még azt is megteheti, hogy iránymutatást ad a jövődre, miközben házi munkát végzel otthon. Mindössze annyit kíván, hogy A. légy érzékeny a hangjára. B. légy elérhető számára. C. légy kész a válaszadásra. Ki a hátvéded? Józsué könyve 8. fejezet 18. verse azt mondja, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Isten azt mondta Józsuénak, nyújtsd ki a kezedben levő dárdát aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué könyve 8. fejezet 18. vers. Csodálatos, milyen bátrak tudunk lenni, amikor tudjuk, hogy valaki fedez hátulról. Ha Isten áll mögötted, akkor célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Ézsaiás prófita könyve 54. fejezet 17. vers. Emlékszel, hogy gyermekkorodban milyen biztonságban érezted magad egy verekedésben, ha tudtad, hogy bátyád vagy nővéred ott áll mögötted? A gond ott kezdődik, hogy sokszor mindenfélét mondunk vagy művelünk, mielőtt megnéztük volna, hogy vajon abban Isten mögöttünk áll-e? Amikor a sátán azt mondja, Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Apostolok cselekedetei 19. fejezet 15. vers. Akkor biztosnak kell lenned két dologban. A. hogy rendben van-e Istennel való kapcsolatod. B. hogy ez az ő harca is, nem csak a tiéd. Jézus mondta, amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Máté evangélium a 18. fejezet 18. vers. A két világ között összhangnak kell lennie. Jézus így tanította a tanítványokat imádkozni. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Máté evangélium a 6. fejezet 10. vers. Mert ha valami

nem történik meg ott, ahol Isten van, ott sem fog megtörténni, ahol te vagy. Isten munkatársaiként csak olyan harcokban szabad részt vennünk, amikért ő is harcol. Ne akarj megmozdítani olyan dolgokat, amelyeket ő nem akar mozdítani, vagy feltámasztani bárkit vagy bármit, kivéve azt a Lázárt, akit ő előhív a sírból. Csak azt akard a földön, amiről ő már kijelentette a mennyben, hogy ez az akarata. Így lehetsz biztos benne, hogy a hátvéded megvan.

Szabadság a lélek által. A Galata 3.1.5-ben ezt olvassuk. Ó, esztelen galaták, ki ígézett meg titeket, akinek szeme előtt úgy írtuk le Jézus Krisztust, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek, a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit lélekben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni. Hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat. Ha így volna, valóban hiába. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt? Pál apostol nagyon dühös volt a Galáciában élő keresztjének ostobasága miatt. Bár jól indultak a hit útján, megtévesztették és félrevezették őket, és ők ezt nem látták. Megismerték és hittek a megfeszített Krisztusban, aztán mégis a törvény fogságába estek. A Szentlélek megszabadította őket, most mégis gyenge emberi erőfeszítéseikben bíznak, pedig mindnyájan szenvednek is a hitért. Pál megkérdezi tőlük, hogy vajon azért jött-e Isten természet fölötti módon az életükbe, mert a törvényt tanulmányozták, vagy mert hittek az evangéliumban. A Galáciában élő hívőket lenyűgözte, szó szerint elvarázsolta néhány hamis tanító, szinte mintha hipnotizálta volna őket. Mi mással is lehetne megmagyarázni ezt a képtelenséget? Pál nem értelmüket kérdőjelezte meg, hanem a tisztánlátás hiányára világított rá. A galatákat olyan érvek bolondították meg, amelyeket tudniuk kellett volna megcáfolni. Pál olyan világosan és elevenen hirdette a megfeszített Krisztust, mintha a galaták saját szemükkel látták volna őt. De amint elfordították tekintetüket a keresztről és a törvényre néztek, a megváltás nagyon egyszerű alapelveibe is belezavarodtak. Hogy kiigazítsa zavaros gondolkozásukat, Pál az alapok magyarázatához tért vissza. A galáciai hívők, mivel főként nem zsidó származásúak voltak, nem is hallottak azelőtt a törvényről. A megtérésük valóban hitből kezdődött, a törvény megtartásának semmi köze nem volt hozzá. Pál rámutatott, hogy a galaták megkapták a Szent Lelket megtérésükkor, ez bizonyította, hogy Isten elfogadta őket, méghozzá csak is azért, mert elfogadták az evangélium üzenetét. Isten lelke közöttük volt már jóval azelőtt, hogy a judaizmus hirdetői színre léptek. Az apostol rávilágított, hogy mennyire logikátlan elfogadni egy ajándékot, majd utána megpróbálni kiérdemelni. Pedig a galaták ezt próbálták elérni, felcserélve a Krisztusban nyert szabadságot a hagyományok rabszolgaságára. Isten folyamatos áldásai a megtéréssel együtt jártak, az örömhírben való hittel, és nem pedig a törvény megtartásával. A galaták tudták, hogy akkor kapták a Szent Lelket, amikor hittek, és nem akkor, amikor engedelmeskedtek a törvénynek. Az emberek ma is gyakran bizonytalannak érzik magukat a hitükben, mert a hit önmagában túl könnyűnek tűnik számukra. Néhányan még mindig szabályok betartásával próbálnak közelebb kerülni Istenhez. Bár a Biblia tanulmányozás, az imádság és a szolgálat segíthet minket a növekedésben, nem szabad, hogy átvegye a Szentlélek helyét, vagy hogy öncélúvá váljon. A Szentlélek hatalmas erőt ad a keresztjéneknek, hogy képesek legyenek Istenért élni, mégis vannak keresztjének, akik ennél többet akarnak. Folyamatos izgalomban akarnak élni. A mindennapi élet unalmassága miatt arra gondolnak, hogy lelkileg valami nincs rendben. A Szentlélek egyik legnagyobb munkája, hogy álhatatosságra tanít. A galaták gyorsan elfordultak az evangélium igazságától, amint a városba új tanítók érkeztek. Szükségük lett volna az álhatatosság ajándékára a Szentlélektől. Ha a keresztény élet hétköznapinak tűnik, talán arra van szükségünk, hogy a Szentlélek felkavarja az életünket. Minden nap új kihívást kínál, hogy Krisztusért élhessünk. Egyértelmű, hogy semmiféle előírás halmaz vallásos megtartása nem eredményezheti, hogy Krisztus igazsága megjelenjen az életünkben. Csak Jézusba vetett hittel tudunk Krisztusba öltözni.
akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Pál Galácia beliekhez írott levele, 3. fejezet 27. vers. Kegyelemből kaptunk üdvösséget hit által, nem azért, mert vallásoskodva betartjuk a törvény előírásait. A törvény azért kellett, hogy előkészítsen minket Jézus fogadására, aki azért jött, hogy betöltse a törvényt. Pál megmutatja nekünk, hogy a Szentlélek mindenkinek adatott, aki hisz Jézus Krisztusban, és hogy ez a Jézusban való hit az egyetlen út ahhoz, hogy Isten ígéreteinek gyümölcseiből részesülhessünk. Úr Jézus, segíts, hogy álhatatosak lehessünk a lélekben való szabadságban. Ámen. Írta Peter Stanway.

Keres magadnak ima társat. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, Pétert tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Néha nehéz magadért imádkozni. Ilyenkor szükséged van valakire, akivel egyetértésben imádkozhattok. Nem olyas valakire, aki elítéli a helyzetedet, vagy aki csak úgy általában imádkozik az egész világért, hanem olyan valakire, aki tudja, hogyan járjon közben Istennél a pénzügyeidért, a gyermekeidért, vagy a házasságodért. Jakabot nemrég végezték ki, Heródes pedig azt tervezte, hogy Pétert is megöleti. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen körülmények közt Péter egész éjjel ébren volt és egyfolytában imádkozott, de nem így történt. Péter aludt. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 6. vers. Hűha! Honnan lehet az embernek ilyen hite? Figyel csak! A gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. vers. Bármikor, amikor nyugodtan tudsz aludni a halál torkában, vagy ha különös kegyelmet tapasztalsz az űrzavar közepette, ez rendszerint két dolog miatt lehetséges. A. Megtanultad, hogyan add át Istennek a helyzetet, B. Valaki imádkozik érted. A gyülekezet nem így imádkozott. Uram, ha Péter valóban Isten embere lenne, nem lenne ekkora bajban. Vagy. Most, hogy Péter börtönben van, ki fog nekünk prédikálni jövő vasárnap? Nem, amíg ők áttörésért imádkoztak, Isten munkálkodott a város másik végében, és küldött egy angyalt, hogy megszabadítsa Pétert. Ez így működik. Úgy érzed, imádságaid nem érik el a kívánt eredményt. Keres valakit, akivel egyetértésben tudsz imádkozni, mert Jézus mondta, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Máté evangéliuma 18. fejezet 19. vers. Imádkozz így. Atyám, segíts nekem találni valakit, aki mellém áll imádságban, valakit, aki ugyanarra vágyik, mint én, valakit, aki csiszolja lelki életemet és mélyebb kapcsolatra ösztönöz veled. Uram, segíts nekem a mai napon is hinni, hogy ez a mostani és a többi imám meghallgatásra talál, ha összhangban van a te akaratoddal. Uram, megvallom ima meghallgató hatalmadat ma is.

0: Imádkozni, de nem várni semmit. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 5. verse azt mondja, örömében nem nyitotta ki a kaput. Miután a gyülekezet egész éjjel imádkozott Péter börtönből való szabadulásáért, most hirtelen felbukkant ő maga az ajtóban. Amikor egy Rodé nevű szolgálólány szólt nekik, hogy Péter ott van, ők azt válaszolták. Elment az eszed. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 15. vers. De figyel csak! Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 16. vers. Három fontos tanulsága van ennek a történetnek. Elsőként, ne csak kérj, hanem számíts is rá, hogy a kérésed teljesül. Isten meg fog lepni, időzítésével. Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok. Ézsaiás próféta könyve 65. fejezet 24. vers. B. Módszereivel. Az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 11. vers. Ne korlátozd le Istent! Másodszor. Légy éber, mert elmulaszthatod az alkalmas időt. Mindannyian imádkoztak, de csak Rodé ment az ajtóhoz Péter kopogtatására. Ha olyan lelkületed van, mint neki, te is reagálsz majd. A. Isteni ösztönt, hetedik érzéket kapsz, és megérzed, hogy valami történni fog. B. Elkezdesz válaszokat keresni, míg a többiek az imádkozásba belemerevedve térdelnek, de igazából nem számítanak semmire. C. Felismered a választ, amikor mások még nem. D. Hajlandó leszel kimenni a tömegből, hogy válaszolj Isten hívására. Harmadszor. Nyisd ki az ajtót. Figyelj csak! Örömében nem nyitotta ki a kaput. Apostolok cselekedetei 12. fejezet 14. vers. Gyakran történik meg veled, hogy az Isten tiszteletről hazaérve megmozdult valami benned, de mégsem változtál. Megöregedhetsz a padban ülve úgy, hogy hiszel, de sohasem élsz meg tapasztalatot, örülsz, de mégsem veszed át, amit Isten tartogat számodra. A mai ige számodra ez. A. Ne csak kérj, számíts is válaszra. B. Légy éber. C. Nyisd ki az ajtót!
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a lelki életben című hangoskönyv negyedik részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Folyamatosan beszélek hozzád. Természetemnek része a kommunikáció, bár nem mindig szavakban nyilvánul meg. Nap-nap után fenséges naplementéket pingálok az égre. Megnyilvánulok szeretteid ábrázatában és hangjában. Enyhe szellővel simogatlak, amely felfrissít téged és megörvendeztet. Halkan szólok lelked mélyén, ahol lakozást vettem. Megtalálhatsz minden pillanatban, amikor van látó szemed és halló füled. Kérd lelkemet, hogy élesítse lelki látásod és hallásod. Minden olyan alkalommal örvendezek, amikor felfedezed a jelenlétemet. Gyakorold magad abban, hogy csendes szünetekben is keress engem, és hallgatózzál nálam. Fokozatosan egyre több pillanatodban fogsz megtalálni engem. Keresel engem, és megtalálsz, amikor mindennél jobban engem keresel.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Nyolcadik Zsoltár, másodiktól ötödikig terjedő versek. 19. Zsoltár, második, harmadik vers. Korintusbeliekhez írott első levél, 6. fejezet, 19. vers. Jeremiás könyve, 29. fejezet, 13. vers.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Caliguri írta Floridából, az Egyesült Államokból. Béke, mely őrzi szívünket. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének 4. fejezetének 7. verse. Itt Floridában késő ősztől késő tavaszig napsütéses, általában meleg és nyugodt hónapok követik egymást. Azonban június 1-én elkezdődik a hurrikán szezon. Azok, akik már egy ideje itt élnek, tudják, ez azt jelenti, hogy fel kell tölteni az akkumulátorokat és a víztartályokat, és tele kell tankolni az autókat. Nem azért tesszük ezt, mert félünk, hanem azért, mert tudjuk, hogy a felkészültség a legjobb barátunk, amikor vihar közeleg. Ahogyan mi felkészülünk itt Floridában a hurrikánok idején várható körülményekre, ugyanúgy Isten békéje nem megkímél minket a viharoktól, hanem inkább felkészít rájuk. Pál a Filippiekhez írt levelében azt mondja, hogy Isten békéje vigyázza a szívünket és a gondolatainkat. Ez nem egy törékeny, finom béke, hanem erőteljes és félelem nélküli. Mindenkit megvéd, aki keresi Istent. Jézus keresztje által ez a békesség a miénk lehet. Istennek ez az ajándéka mindenkinek szól, aki hisz és elfogadja Jézust urának, megváltójának, és teljes szívből keresi őt. Drága atyánk, amikor aggodalommal, kétséggel és félelemmel küzdünk, akkor segíts benned bíznunk. Köszönjük békédet, amely megőrzi szívünket és elménket. Amen. Napi gondolat. Isten békéje felkészít az élet megpróbáltatásaira. Imádkozzunk a hurrikánok által sújtott közösségekért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Amikor kisfiú voltam, szerettem a nagypapához járni. Ott töltöttem életem első éveit, és nem volt olyan időszak az életemben, amikor ne vágytam volna arra, hogy újra és újra meglátogassam.

Az út egy hosszú, örökké valóságnak tűnt. De aztán bekanyarodtunk a fő utcáról a felhajtóra, és még mielőtt megállt volna az autó, én már ki is pattantam, várakozó karjai közé rohantam, és hirtelen minden a helyére került a világomban.

Az idő túl gyorsan elrepült, és minden látogatás végén ugyanez a beszélgetés zajlott le. Nagypapa ezt kérdezte. Az unokám itt maradhat éjszakára? Anyám azt felelte. Az jó lenne, de nincs nála pizsama és fogkefe. Én pedig erre ezt mondtam. Várj egy percre! Miközben őrültként kivágtattam a kocsihoz. Hip-hop, egy szempillantás alatt már vissza is értem, egy barna papírzacskóval, és szerintetek mi volt benne? Bizonyám, egy pizsama, egy fogkefe, és egy váltás ruha. Mit gondoltok? A nagypapánál tölthettem az éjszakát? Még szép, hogy ott. De miért? Mert felkészültem, és készen álltam rá. Nem hiszem, hogy valaha is kihagytam volna egy lehetőséget, hogy a nagypapámmal együtt lehessek.

tudjuk, hogy Jézus dicsőségben visszajön. És sokan közülünk várják azt a nagyszerű, egész világon látható eseményt, amikor szemtől szembe megláthatják megváltónkat. De tudtad, hogy nem mindegy, hogy miként várjuk az ő visszatérését? A menny végül is egy gondosan előkészített hely a felkészült emberek számára.

várjuk azt a nagy és félelmetes jelenetet, amely befejezi a föld történelmét. Ám ne csupán várakozzunk, hanem ennek az ünnepélyes eseménynek a tudatában dolgozzunk is éberen. A Krisztust váró keresztények várakoznak, figyelnek és munkálkodnak. Senki sem lehet semleges. Mindannyiunknak Jézust kell képviselnünk tevékenyen, komolyan fáradozva a veszendő lelkek megmentésén.

nevelnünk kell magunkat arra, hogy miként gondolkodjunk az előttünk álló ítélet nagy eseményein, és ez, mivel elménkbe véssük Isten nagy napjának jeleneteit, amikor minden nyilvánvalóvá lesz, hatással lesz a jellemünkre.

Képzeljük csak el, milyen érzés lesz megérkezni a mennyei otthonunkba. Ahogy Jézus várakozó karjai közé futunk, abban a pillanatban tudni fogjuk, hogy már minden rendben lesz, mert azzal lépünk be az örökké valóságba, aki a legjobban szeret bennünket. Amikor a megváltottakkal együtt az üvegtengernél fogunk állni, aranyhárfákkal, a dicsőség koronáival, és előttünk a mérhetetlen örökké valósággal, akkor majd látjuk, milyen rövid is volt a megpróbáltatás és a várakozás ideje.

Boldog ember, aki hallgat engem. Aki ajtóm előtt virraszt minden nap, és ajtófélfáimat őrzi. Mert aki engem megtalál, az életet nyer, és jó akaratot szerez az Úrtól. Példabeszédek könyve, 8. fejezet, 34. 35. vers.

Műsorunk mottója írva található a Bibliában, az Apostolok cselekedetei 10. rész 34. versében, amely így hangzik. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép közül kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A következő percekben Kolompár Ferenc és Szikora Dezső bizonyságtételét hallgatjuk meg. Az elmúlt napokban egy kicsit kutakodtam a cigány műsorok archívumában. Ott fedeztem fel ezt a két bizonyságtételt, és azért is teszem közé, mert nagyon-nagyon érdekelne, azóta vajon mi történt ezeknek az embereknek az

Én Kiskualasú vagyok, Kompár Ferenc vagyok. A Kiskualasú baptista gyülekezetből vagyunk itten. Én az én megtérésem ott Kiskuhalas, a szegedi Tivadar irányításával folytatódott, kezdődött el. Én amikor meg hallottam, hogy Jézus Krisztus van, mert nem ismertem Jézus Krisztust, én a katonaság után én nem voltam hívő ember, én egy világi ember vagyok, ugyanúgy kocsmáztam, mint a világi emberek, ugyanúgy vádoltam a másikat, mint a világi ember, de miután megismertem a szegedi Tivadart, és az keresztül indított meg engem az Úrnak a kegyelme, ezért hálás is vagyok az Úrnak, hogy megtalált engem, onnan a mélységből fölemelt, és amiben voltam. És nem csak én, hálás az a kiskuhalasi testvérek is, azok a testvérek, akik be vagyunk merítkezve, és a kiskuhalasi gyülekezetnek egy ilyen történelem a Jézus iránti szeretetben, mert ilyet még nem hallottunk, ilyet még nem olvastunk. Egyszerűen én sem fogtam föl eleinte, amikor még nem hallottam róla, nem tanultunk, de az, hogy Isten maga szent lelkével kiárassza az emberek felé, az én meglátásom szerint az én lelkemben is megváltozott olyasmi, ami nekem az abban az időben rossz volt. Most hálás vagyok én az Úrnak azért, mert újjászülettem, bemerítkeztem. A bemerítésem kezdete 1989. 14-én volt, pünkös napján, és nem csak én merítkeztem be, akkor merítkeztünk be egyszerűen bemerítkeztünk 9-en, ott Kiskunhalason. 9. Én a feleségemmel merítkeztem be egybe, ami az is nagy csoda a cigánság felé. A cigánság felé nem igen fogadják el az igét. Az igét nem úgy kell tekinteni rá, mint egy olvasmányra, ilyen kötelező olvasmányra, mint a tantárgyakba, ami van kötelező. Ez a Biblia Isten szava. Isten szava hív. Oda kell figyelni minden egyes szóra, szavakra, amit Isten megadja nekünk azt, hogy mi, romák is tudunk a Bibliából olvasni, bizonságtételt adni mások iránt. Elmehetünk másnak is, elmondhassuk azt, hogy Jézus Krisztus a miénk, az enyém és a tied is. Nem csak az enyém, hanem minden emberi. Isten nem személyi válogatás, ezt nem váltsa ki azt, hogy én cigán vagyok.

vagyok, vagy ez magyar, Isten egyé tesz minket, ha mi is elfogadjuk Istent, Isten szeretetét. Én nekem két gyönyörű fiam van, és egy gyönyörű feleségem, egy kertes házom van, és a többi cigányok ott Kiskunhalason irigykednek azért, hogy hát én ilyen hívő ember vagyok, ilyen hívő embernek minden meg lehet. Nem úgy van ez. Nem kell ahhoz, hogy hívő legyen az ember, hogy meglegyen neki a környezetébe, ami oda illik. Én azt mondom mindig, bár akárhová megyünk a bizonságtételemben, is azt mondom mindig, hogy legyünk egymás iránti szeretetben is, és érezzük át a másnak a problémáját. Mert hiszen a Jézus iránti szeretetben vagyunk, pont most itten is Jézus itt van közöttünk, és ő mondja azt, hogy aki ketten vagy háromban összejöttünk, a mi nevünk, ott vagy. Hisszük is, valljuk azt is, itt van Isten szeretete. És én ebben hagy fejezem be ebben, hogy áldás békesét kívánok az összes itteni testvérekkel, hogy ismerkedtünk a cigán testvérekkel, a magyar testvérekkel, ez olyan lángoló volt, mintha lobbant volna valami, de annyira ég, hogy olyan gyönyörű énekek vannak itten is. Szóval ezt elfelejteni nem lehet. Köszönöm szépen!

0: Szikora Dezső vagyok, Szabó Szapán Vereg vagy a Tuzséról, és szeretném bizonságot tenni, hogy ismertem meg az urat. A bátyám már járt gyülekezetbe, Szikora Béla, de még én nem. Akkorában én nagyon rossz ember voltam. 3 gyermekem van, ennyit kell rólam tudni előre. Ami pénzt megkaptam, fizetéseket, azt elbuktam kártyán, megittam. Elmentem napszámra, hazajöttem, fele fizetést, megittam, mire hazaértem. Hogyha hazahoztam a fele fizetésemet, akkor annak a felé meg kellett nekem hagyni hónapra, hogy tudjak inni. Ráadásul garázdálkodtam a családommal, és a bátyám még ezt rossz néven vették, meg hát sajnáltak engem, hogy így el vagyok esve a világtól. És bejártak hozzánk pár alkalommal, és először, amikor bejöttek, még szintén megvetettem őket, hogy mit zavarkodnak ott nekem. Nem tudott mennek inni a kocsmában, benn vagynak, szégyeltem tőlük kimenni, és így csak nem hagyták, csak jöttek. Annyira, hogy már úgy, hogy már ideklődtem, benn maradtam, mindig hallgattam, kaptam Viktor testvértől egy Bibliát is, hogy olvasgassam, de nem olvastam. Így egy hónapig jártak be hozzám, majdnem minden este, mikor csak a szabadjuk ideig engedte, és így lassanként megismertem én is az urat. És hál' legyen az ő neve, bemerítkeztem, és most ez igaz, nem nagy idő még, de már azelőtt tökélem, mert lemondtam jobban az italról, nem ittam. És azóta van a családommal tudok közös nevezőre jutni. A gyermekekkel le tudok beszélgetni, hogyha hazajövök a munkából. Megmondják neki, apu, iskolában ezt tanultam, ilyen eredményt kaptam. Addig nem. Hazajöttek az iskolából, mentek ki a másik szavában, mert féltek tőlem, mert részeg voltam. Nem volt családi élet, nem volt az életemnek célja, hogy most mi az, hogy élni. Nekem csak az volt az ital, a kártya. És így nem volt életem, sötét voltam, nem volt élet célom. Csak 4 fal körülvett, de más semmi. De így most mióta az urat megismertem és bemerítettem, személy vagyok. Hálát adok az úrnak és az egész gyülekezetnek, akik engem felismertek, hogy nem hagytak engem elveszni. És köszönöm az úrnak is. Csak ilyen ember, még mindig, mint én voltam, bárki, annak kívánom, hogy ő is térjen meg és járjon ezen az úton, ami tudja, hogy hát van cél.
1: Megkérdeztetem, hogy mi most az ön életének a célja? Lett célja az életének?
0: Most már van életcélom, az Úristen maga. Közel akarok hozzá, mert akarok menni ő hozzá, mert tudom, hogy ott kapott csak megnyugvást. Mert eddig nem volt semmi célom, csak az alkohol, a garázdaság, a bűn. Hát hálás vagyok az úrnak, hogy nem hagyott engem elveszni. És a családomat megtartottanák nekem, hogy legyen nekem családom, másképp nem lett volna. Ha az úr nincsen, családom se lett volna azóta.

műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Cigány műsorra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, ugyanezen a csatornán, ugyanebben az időben. Visszavárok minden kedves hallgatót. A viszonthallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhit a címe A mi vezetőnk. A mai ige János evangéliuma 16-13. De mikor eljön az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő az szerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlangüregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha az az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. A Teremtés Hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálata teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. A keresztény ember szabadsága. A hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott. Íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye. Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk, és másokkal jót tegyünk. Már életében legenda lett Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és harmadik Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útját.
0: Kulturális programajánló.
1: Holnap túrrendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdett ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án kedden volt, 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tartott előadást.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Béketeremtés kívül belül Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé, az 580 millió keresztjént összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án 2. alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház Szeretet Otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő, csak a hétvége felé érkezhet változás. Szerdán derült, napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. Csütörtökön marad a gyöngén felhős napos idő, de esőre néha van esély. Délies a szél, és 19-26 fok várható. A hét elején még folytatódik a nyáriasan meleg idő, sok napsütéssel, kevés felhővel. A hét vége felé érkezhet változás, de a lehűlés pontos időzítése és mértéke egyelőre bizonytalan.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Haszon és becsület. A becsület szeretete magában oly szép. A haszonkeresés ellenben oly alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki, hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint a haszon hajhászásáért. Minden nemes érzésű ember így gondolkodik. Széchenyi István.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Hetek óta Gedeon életének nehéz állomásain megyünk végig, és ahogy egyre közelebb kerülünk életének a legfontosabb eseményéhez, ezek az állomások egyre sűrűsödnek. Aki velem együtt kívánja olvasni a Bibliából ezt a szakaszt, Bírák könyvéből a 7. fejezethez lapozzon, és a 7. fejezet 7. versétől olvasom az igét. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, megszabadítalak benneteket, és adom kezedbe Midiánt, a nép többi része pedig menjen haza. Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit, a többi Izraelből való férfit pedig elküldte mindenkit a maga sátrába, és csak a 300 férfit tartotta magánál. Midián tábora alattuk volt a síkságon. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, menj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, előbb menj le a legényeddel, Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. Lement tehát legényével Púrával egészen a tábori előőrsökig, Midián, Amálek és a keleti térzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahat, tevéiknek nem volt se szeri se száma, annyian voltak, mint a tenger partján a fövény. Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta, azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gorult le Midián táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt. Felfordította, és összedőlt a sátor. A társa így felelt neki, nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Joás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midiánt és az egész tábort. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midiánt az ő táborával együtt. Lehet, hogy most meg azt kérdezi valaki, mi a nehéz ebben a történetben, ami miatt ebbe a sorozatba került? Azt hiszem, az egyik nehézség éppen az, hogy vajon engedelmes tud-e lenni az ember akkor, amikor Isten furcsa dolgokat kér. Gedeonnak nem azt tanácsolta az Úr, hogy haditechnikát tőle tanuljon. Engedelmességet kért. Az engedelmesség, ahogy arról az elmúlt alkalommal beszéltünk, nem csupán annyit jelentett a számára, hogy meghallgatta, mit mond az Úr, hanem azt is kellett tennie, amit az Úr mondott. Márpedig az Úr a seregét nem csak csökkentette, hanem egyenesen a végletekig lecsökkentette a sereg számát. A korábbi seregnek pici-kicsi töredéke az a 300 ember, akivel háborúzni kell majd. Ám Isten ebben a helyzetben rendkívüli lehetőséget nyit meg Gedeon előtt. Mit értek az alatt, hogy rendkívüli lehetőséget nyit meg Gedeon előtt? Valami olyasmit kér tőle Isten, ami egyrészt ijesztő, másrészt majd kaput nyit. Nem kéri azt, hogy küldjön ki kémeket, azt kéri, hogy a kémeknek, a felderítőknek a szerepét maga Gedeon töltse be. Néhány népmesei fordulatban szoktunk azzal találkozni itt Magyarországon, hogy mondjuk Mátyás király önmaga indult el és kémlelte ki az ellenséges sorokat, amiből, hogy mennyi volt az igaz, keveset sejthetünk, a valóság azonban általában messze szokott esni a népmesei fordulatoktól. A Szentírásban itt viszont egyenesen Isten parancsa az egy hadvezér számára, hogy ő maga induljon erre a rettenetes kockázatos vállalkozásra. Mert lehet, hogy a hallgató szemében ez nem tűnt annak, ám mégis az volt. Gedeonnak le kellett menni az ellenséges sorokhoz, az előőrsökig, és ott kellett valamit megtudnia, amit az Úr ott akart megértetni vele. Egy hadvezér az ellenséges előőrsöknél, és ha elkapják, és hogyha rajta veszt, és hogyha megölik, akkor mi marad a seregéből, abból a maroknyiból is, abból a 300 emberből? Annyi kifogást lehet mondani arra nézve, miért nem akar az ember az első sorokban küzdeni Isten országáért?
1: Gedeon is mondhatta volna, hogy Uram, elküldöm a legjobb katonámat. Vannak kémeim, nagyon ügyes emberek, akik eddig is dolgoztak nekem ezen a területen, akik erre kaptak kiképzést, akiknek az ösztöneik jobbak, akiknek a füle jobb, szeme jobb. Annyi dolgot lehet mondani, nem, kedves hallgató? Isten pedig azt várta Gedeontól, maga induljon az ellenség sorai közé. Sok mindenen kéne elgondolkozni ennek a kapcsán. Nem csak azt az igét szeretném felidézni, hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk. De azt is szeretném tudatosítani mindenkiben, hogy Isten országában soha nem jó parancs az előre. Ott mindig csak az utánam az, ami elhangozhat. A megváltótól is ezt tanultuk. Aki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát. Ezt mondta az Úr. Soha nem kér tőlünk semmi olyasmit, amit ő sokszorosan ne teljesített volna, példát adva elénk. Gedeonnak ebben az esetben ezt a különös leckét is meg kellett tanulni. Előtte kell járni a népének. Nem mondhatja a katonáinak, íme az ellenség, az Úr majd veletek lesz, előre, fiaim. Azt kell majd mondania, íme az ellenség, velünk lesz az Úr, gyertek utánam. De hogy ezt megtanulja, ezt a leckét, ahhoz föl kellett vállalnia ezt a titkos, Isten által adott titkos küldetést. És mi is derült ki? Az derült ki, amikor Gedeon leért az ellenséges sorokhoz, hogy Isten rendkívüli utakat jár, egészen másképp, mint ahogy azt mi elgondoljuk. Néhány hónappal ezelőtt valakinek a 37. Zsoltárból olvastam egy néhány verset. Ott vannak azok a híres igék, hagyd az Úrra a te utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Az illető nagyon neheztelve nézett rám, és azt mondta, honnan tudhatom én, hogy az Úr munkálkodik? És egyáltalán mit jelent az, hogy én csak üljek csendben, és várjak az Úrra, mert hogy így folytatódik a 37. Zsoltár? Miért várjak? Mire várjak? Hogyan várjak? És miből fogom megtudni, hogy mit végzett az Úr? Gedeon számára adottak voltak ugyanezek a kérdések. Ugyanúgy felvethette, és ugyanúgy kételkedhetett. Immár csak 300 fős seregen van, a több mint 100 000-es légióval szemben, amivel az amáleki midiáni és a keleti beduin törzsek összefogott csapata támad. Már csak 300 emberem van. Mire várjak? Kit várjak? Hogyan várjak? És milyen eszközöket ad majd kezembe az Úr? És milyen megdöbbentő. Gedeonnak szembesülni kellett azzal, hogy Isten bent jár ebben a táborban. Mi volt az első, amit Gedeon lent hallott? Hogy az őrségben levők arról beszélgettek, hogy mit is álmodtak. És lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy ezek teljesen lényegtelen dolgok. Az álmok sose jelentenek semmit, az álmokkal nem kell foglalkozni. De ha így lenne is, úgy tűnik, Isten pontosan ismerte a midiáni, amáleki és a többi nép babonás lelki világát, és ez a különös álom az elgurult árpakenyérről, ami egy egész sátrat ledöntött, valaki számára döntővé vált. Mert hogy álomfejtésbe kezdtek az amáleki törzsek katonái. Mit is jelent ez? Csatára készülünk, árpakenyér, sátrat dönt. Gedeon, aki majd talán így ránk zúdul a domboldalról, ledönti a sátrunkat, és mire a beszélgetés végére értek, megvoltak arról győződve, ezt a csatát Gedeonnal szemben csak elveszíteni lehet. Pedig még egy kardot sem lántottak ki, pedig még egy nyilvessző sem zizzent a levegőben, még semmi nem történt, és már vesztettek. Miért? Amiatt az álom miatt, meg az értelmezése miatt. Istennek néha rendkívül különös eszközei vannak. Rendkívüli módon beavatkozhat egy-egy ember életébe, akár így egy álmon keresztül is. Annak idején engem is egy álommal rémített halára, elindítva engem a megtérés útján. Történt ugyanis, hogy gyermekfejjel, sok bűnbe, sok gazemberségbe belekeveredve, azt álmodtam egyszer, hogy visszajött az Úr Jézus. Mi pedig épp templomban voltunk a szüleimmel, és mindenkit elvitt az Úr magával, de engem név szerint említett, hogy meg se próbáljak fölállni a helyemről, ott maradok, mert én nem vagyok fölkészülve arra, hogy ő visszajön, és én nem vagyok méltó arra, hogy vele menjek. Zokogva ébredtem. Tudtam, hogy az álom igaz. Ha ma éjjel visszajött volna Jézus, vesztes lennék, kárhozatra ítélve. És elindultam a szabadulás útjára, keresni az Urat, hogyha majd egyszer visszajön, itt ne kelljen maradnom, mint aki nem méltó arra, hogy vele menjen. Csatát nyert az Isten. Ma azt mondanánk, pszichológiai hadviselés következtében vesztettek az amálekiek. Mi pedig azt mondhatjuk, lehet, hogy az egyik oldalon ez így van, de Gedeon, ha győz, csak az engedelmessége miatt győz. Ezért azonban áldozatot kellett hozni, még az ellenséges sorokhoz, a legelső sorba, a felderítők munkáját elvégezve kellett Gedeonnak elindulni. Nem tudom, kedves hallgatom, Isten országáért való harcban te melyik sorban szeretnél csatározni? Ha győzelemre számítasz, és Isten hívott téged, még arra is föl kell készülnöd, az első sorokba hív. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy neked ma is megvannak a különös eszközeid. És hálásak vagyunk neked azért, hogy amikor egy-egy területre hívsz, küldesz, parancsolsz és vezényelsz, mindig előttünk jársz. Segíts, Uram, nem elfelejteni, hogy nem lehet hátulról csatát nyerni. Segíts bátorságot meríteni abból, amit te végzel értünk.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hetekben már nagyon sokat beszéltünk Gedeon életéről, harcairól, és sok nehéz lépésben láttuk, hogyan vezette az Úr. Ma egy kicsit kihagyunk majd a történetből, mert csak a győzelmet és a győzelem végső következményeit fogjuk megbeszélni. Hiszen ez igazán a nehéz. Remélem azonban áldást jelent majd. Akik velem együtt olvassák a Szentírásból az igét, a Bírák könyve 7. fejezeténél kell, hogy kinyissák a Szentírást, a 7. fejezetből a 15. verstől fogom olvasni, pont onnan, ahol az elmúlt héten abba hagytuk. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Aztán visszatért Izrael táborába, és ezt mondta: keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezében egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik: rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek, amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt, én meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsatok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 100 embere a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás idején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, összetörték a cserépfazekakat, bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és így kiáltoztak: fegyverre, az Úrért és Gedeonért! Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült az egész tábor, egészen Bét-Sittáig, Cerérá felé, az Ábél-Mehólái partig Tabbat fölött. Akkor fegyverbe szólították az izraelieket. Itt most megállunk egy kicsit, kedves hallgatók. A nehéz esetek közül ez a legkönnyebb, amit Gedeon átélt. Megértette, hogy Isten már előtte járt, és Isten azt is megmutatta Gedeonnak, hogy ebben a harcban nem az ő kardja lesz az erős. Az, amit tett, tulajdonképpen kimeríti a pszichológiai hadviselés minden kategóriáját. Mert hogy mit is tettek Gedeonék az Isten parancsa szerint? Fölmentek a völgy körül levő hegyekre, náluk voltak a kürtök, a cserépfazekak, náluk voltak a fáklyák. Igen, ám csak tessék elképzelni, mindez időzítve van. Azt olvassuk, hogy a második őrváltáskor történt ez. A második őrváltás pedig a szabályok szerint valamikor hajnali 2 és 3 közé esik. Ez azt jelenti, hogy a legrémisztőbb időpontra. Ilyenkor minden ember a legkimerültebb. Az európai statisztikák szerint a legtöbb éjszaka történő autóbaleset ebbe az időpontba esik. Ilyenkor szoktak a legmélyebben aludni az emberek, és ha valaki a volán mellett alszik el, ebben az időben alhat el a legkönnyebben. Ilyenkor az ember szervezete kikapcsol. Leginkább szeretne pihenő fázisban lenni. Isten ezt az időt használta, mégpedig nagyon különösen. Tudniillik, 300 ember ment föl a hegyekre. Kezükben fáklyák lobogtak. Nemcs ember, aki meg tudná mondani, hogy hány katona áll a lobogó fáklyák mögött. Egy biztos, mindenütt a hegyeken fények. Aztán mi volt a következő? Bele kellett fújni a kürtökbe. Én azt gondolom, hogy egy hallgatónak se kell magyarázni, hogy Isten értett a fizikához, meg az akusztikához. Amikor megfújták a kürtöket egyszerre 300-an, tessék csak elképzelni, hogy még beszálltak ehhez Izrael hegyei. A völgyben mindenütt dobálta a hangot a vízhang. Ki tudja, hogy hányan trombitálnak? Egy dolgot tudhat csak az amálekiak, midiániak, meg a keleti törzsek, hogy általában kürt 100 emberenként volt egy-egy hadseregnél. Tessék csak elképzelni, itt hány kürt szólt? 300 meg a vízhang. Hányszor dobálta meg a kürtök hangját a vízhang? Hát talán 4-szer, 5-szer, 6-szor, felszorozva ezzel minden kürtnek a jeleit. Úgy tűnt, hogy valami döbbenetesen nagy haderő,
Minden irányból körül vagyunk véve. Akár merre nézek, onnan jön a kürt hangja. Nem csak a visszhang miatt, hanem mert bekerített állapotban szóltak ezek a kürtök. És aztán következett a mindent elsöprő támadás. Lehet, hogy azt mondja a hallgató, nem is volt mindent elsöprő támadás. Dehogy nem. A parancs így szólt. El kellett, hogy hangozzon a harci kiáltás. Fegyverre az Úrért és Gedeonért. És utána el kellett hajítani a cserépfazekakat. Csak tessék elképzelni, az egyszerre 300 cserépfazék, ami megindul lefele a lejtőkön, ugrál a szikkákon, durran, pukkan, törik, szakad, csörög a bozótban, és verődik oda mindenhova, hogy hullik le a hegyoldalról. 300 hegyről leguruló cserépfazék, plusz a vízhang, megszólnak a trombiták, egy hihetetlen erejű támadásnak az imitációja. Gedeon seregének ennyi volt a dolga. Ha valaki ezt végighallgatja, hadászati szempontból is egy különös kis csata. A hasát fogná minden tábornok erre a trükkre. Azt mondanák rá, hogy ez egyik legzseniálisabb katonai húzás, ami az egész történelemben előfordult. És ez így igaz. Nem Gedeon fejéből pattant ki. Isten mondta, hogy ezt kell tenni. Utána nekik már nem kellett harcolni, hiszen a sötétben felébredő katonák a hatalmas hangzavarban, a recsegés ropogásban nem ismerték föl a saját testvéreiket, vagy éppen a másik törzshöz tartozókat. Mindenki mindenkit ellenségnek vélt, azaz a saját kardjukat fordította ellenük az Úr. Micsoda fantasztikus győzelem. Igaz, kedves hallgató? Lehet ennél nagyobb győzelmet aratni? Ilyenkor szokott az ember arra gondolni, egy ilyen győztes ember sose veszíthet. A Bibliából úgy tudjuk, hogy Gedeon mégis veszített. Tessék csak lapozni a Bibliában, és olvasni, mit is ír róla a Biblia a 8. fejezet 22. versétől. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, aztán a fiaid és az unokáid, mivel megszabadítottál bennünket Midian kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodok rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Uralkodjék rajtatok az Úr! Majd ezt mondta nekik Gedeon, én csak egyet kérek tőletek. Adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmeliek voltak. Ők így feleltek, örömest odaadjuk. Leterítették egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysekel volt, azokon a holdacskákon és fülbevalókon és bíbor ruhákon kívül, amelyek Midian királyain voltak, meg a láncokon kívül, amelyek a tevék nyakán voltak. Gedeon efódot csináltatott abból, és felállítatta városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez a dolog Gedeonnak és háza népének. Bálványszobrot készített Gedeon. Attól való félelmében, hogy nem az Urat fogják majd újra imádni, csinált egy istenképet. Nem akart Gedeon semmi rosszat. Azt akarta, hogy mindenki az élő Urat imádja. Mivel az emberek képzelő ereje kevés, azt akarta, hogy mindenki maga előtt lássa, hogy milyen is az Úr. És csináltatott egy bálványt azért, hogy az Urat imádják. Gedeon egész életében eddig az Urat kérdezte. Az Urat kérdezte az elhívásáról, az Urat kérdezte a csata miben léte felől, hogy kell csatát vívni, mindenben az Urat kérdezte, saját alkalmassága felől is az Urat kérdezte. Ez az első eset, amikor nem kérdezte az Urat. Kiválóan kivédi az első kísértést, nem akar királya lenni Izraelnek, tudja, hogy az Úrnak más a terve, és aztán beleszalad egy olyan csapdába, amiről nem gondolja, hogy csapda. Megszegi Isten törvényét, faragott képet állított föl. Elkerülhette volna. Azt olvassuk a Bibliában, csapdává vált ez Gedeonnak, és az egész házanépének, és egész Izraelnek. A csapdát nem az Úr állította, kedves hallgatom. Mitől lett csapda?
attól, hogy Gedeon nem kérdezte az urat. És buktató lett, és végleges buktató. Ha tovább olvassa valaki bírákönyvét, nagyon hamar kiderül, hogy hogyan járnak Gedeon utódjai. Egymás gyilkosaivá válnak a fiai. Miért? Azért, mert a mi életünk nem arról szól, hogy egyszer engedelmeskedünk az Istennek, és követjük egy ízben az ő útmutatását, tanácsát és parancsát, hanem arról szól a mi életünk, hogy napról napra engedelmeskedünk az Istennek, és követjük azt, amit ő tanácsolt és ő mondott. Azt mondta az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki nem veszi fel az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem lehet az én tanítványom. Sokan túlzásnak gondolják ezt. Sokan lelkipásztori, profétai, vagy akár krisztusi túlkapásnak értékelik, hogyha minden nap kell engedelmeskedni. Gedeon élete bizonyítja, hogy lehet valaki fantasztikus hadvezéré Isten országáért, anélkül, hogy erre képzést kapott volna, és azt is bizonyítja, hogy egy fantasztikus győztes elkövetheti a legbutább, legostobább hibát, amit elkövethet bárki, ha nem figyel az Úrra. Nem azért aratunk győzelmet, hogy biztosítsa nekünk, hogy ezentúl mi hozhassuk meg a döntéseket, hanem győzelmet aratunk, ha biztosítjuk magunkban, hogy Isten hozta a döntéseinket, és a jövőben is így lesz. Azt hiszem, ezen el kéne gondolkoznunk, kedves hallgatók.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 6-a. 1395-ben, e napon Zsigmond király kérésére 9. Bonifác pápa kiadja az Óbudai Egyetem alapító levelét. A pápa teljes 4 fakultásból álló egyetem létesítésére adott engedélyt. Vezetője Órévi Lukács budai prépost, majd csanádi püspök lett. Az új egyetemen az összes teológiai, kánonjogi, orvosi, valamint szabadművészetek fakultáson megindult a tanítás. A mai Óbudai Egyetem nem jogutódja.
2: Komáromi Csipkés György, vagy Csipkés Komáromi György 50 évesen 1678-ban távozott az élők sorából. Ő a magyar barokk protestáns teológiai irodalom képviselője, a teológia doktora, debreceni református tanár. Könyveit a debreceni és a sárospataki iskolára hagyta. Elemző, értekező művei 1650-től 77-ig folyamatosan jelentek meg. Károlyi Gáspár bibliafordításának javítgatását már diákként elkezdte, majd újrafordította a teljes Bibliát. Halála után 1685-ben sem jelenhetett meg Debrecenben, majd a város költségén egy leideni kiadónál készült el 1717-ben. Példányait útban hazafelé a határon a katolikus

0: Adon pedig a szabadságharc 12 honvéd tábornokát és egy ezredesét, az aradi vértanúkat. Tiszteljük őket, név szerint a következőket. Aulich Lajos honvédtábornok, magyar hadügyminiszter, Damjanich János honvédtábornok, hadtestparancsnok, Dezsőfi Arisztid honvédtábornok, hadtestparancsnok, Kis Ernő honvéd altábornagy, Knézics Károly honvéd altábornagy, hadtestparancsnok, Láner György honvédtábornok, hadfelszerelési főfelügyelő, Lázár Vilmos honvédezredes, hadtestparancsnok, Leiningen Westernburg Károly gróf honvédtábornok, Nagy Sándor József honvédtábornok, hadtestparancsnok, Pöltenberg Ernő honvédtábornok, hadtestparancsnok, Schweidel József honvédtábornok, Pest városparancsnoka, Török Ignác honvédtábornok, erőt parancsnok, Vécsei Károly gróf honvédtábornok, hadtestparancsnok. Közös sorsukat Vécsei Károly utolsó mondata hordozza: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
1: 2001-ben a magyar kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította az aradi vértanúk emléknapját Magyarországon és a magyarok által lakott területeken. Juhász Gyula így idézte emléküket: A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, hol emlék s békeleng, a bús bitókra hittel nézzetek. Torma János festő méltó művészi emléket állított az Aradi Vértanúk című festményével 1896-ban. 1914-ben jött e földre Thor Heyerdahl, norvég tengerbiológus, felfedező, Kontiki expedícióján alapuló elméletével megteremtette a kísérleti régészet alapjait.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Péter első levele 3-4.
1: Az emberi lét alapmotívuma az értékteremtés.

0: Az ember értéket akar teremteni. Jól lehet, a Biblia csak Istennel kapcsolatban használja a teremteni igét. Az emberbe ősidőktől táplált vágy, hogy Isten munkatársa legyen teremtői munkájának folytatásában. A teljesítmény határozza meg az értékünket és az önértékelősünket is. De mi az érték és mi a fokmérője? Többnyire összehasonlítjuk magunkat másokkal, értékesebbnek gondolván magunkat. Föl tudunk állítani egy mércét az értékes és kevésbé értékes szolgálatok között. Isten azonban más mérce alapján értékel. A hit teszi értékessé az életünket, az Isten tiszteletünket. Hitből, hit által tesszük-e, amit teszünk? Káin példáján láthatjuk, hogy a hit nélküli Isten tisztelet lehorgasztja a fejet, szomorúvá, keserűvé és irigykedővé teszi az embert. Ha belenézünk az ige tükrébe, bizony fölismerhetjük Káin arcát. Ha van bennünk alázat, az Úr irgalmasan mutatja az utat, hogy milyen képpen kell helyesen szolgálnunk őt. Mérlegre kell tennünk saját kegyességünket. Keresztségünk, templomba járásunk, adakozásunk, szolgálatunk mögött mennyi a hit? Hitből történik, vagy hagyománytiszteletből, vagy versengésből, vagy önmegvalósításból? Csak az a helyes Isten előtt, ha hitből történik. Vas Albert Előhang című művében olvashatjuk. Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből. És a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. Vezessen minket is életünk minden lépésében a tiszta, igaz hit.
1: Áldott mennyei atyám, megnyitom a szívemet a Krisztusba vetett hit előtt, hogy megőrizzem a mások és magam helytelen mérlegelésétől, hogy benned élő lehessek a bűnbocsánatban. Ehhez ma Luther imáját elevenítem föl. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat és hiába való gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a szent lelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez útálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek, bocsásd meg, Jézus Krisztus! Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úr Istenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. Ó, milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot. Uram, íme ilyen vagyok én. Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet. Szűj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj a gondjaidba. Tégy engem benned valamivé. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Holnap túl rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget holnaptól, október 7-e és 22 között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. A keresztény ember szabadsága. A hónap ígéje az evangélikusoknál. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Galáta 5.1. Luther Márton a keresztény ember szabadságáról című írásában így fogalmazott: íme, ez az igazi, lelki keresztény szabadság, amely a szívet szabaddá teszi minden bűntől, törvénytől és parancsolattól, amely minden más szabadságot felülmúl, mint ahogy felülmúlja az ég a földet. Adja Isten, hogy e szabadságot igazán megértsük és megtartsuk. Aki Jézus Krisztusban hisz, az a szívében szabad. Nem kiérdemeljük, nem a cselekedeteink eredménye, Isten ajándéka ez. Ez a szabadság pedig megszabadít az egoizmustól is, és felszabadít arra, hogy szeressünk és másokkal jót tegyünk. Béketeremtés kívül belül. Magyarországra látogatott az Egyházak Világtanácsának főtitkára. Jerry Pillé az 580 millió keresztjént összefogó 356 egyház képviseletében minden utazása során a helyi közösségeket igyekszik támogatni, hirdetve a békés, előremutató megoldásokat az adott ország, illetve az egész világ problémáira. 5 napos magyarországi látogatása során több egyházkerület is vendégül látta a dél-afrikai református lelkészt, aki Debrecenben is adott interjút. Már életében legenda lett Assisi Szent Ferenc. Assisi Szent Ferenc október 4-e szentje, minden idők egyik legnépszerűbbje. Már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. 16. Benedek pápa az életszentség óriásának nevezte. Ferenc az 1180-as évek elején született Assisiben. Posztókereskedő édesapja az észak-itáliai város leggazdagabb embere volt, Franciaország iránti szeretetéből becézte kisfiát, akit Jánosnak kereszteltek, Francescónak, vagyis kis franciának. Néhány év alatt a ferences testvérek száma elérte az 5000-et. Ferenc Rómába is elment, és 3. Ince pápa jóváhagyását kérte életformájukra. A pápa érezte, hogy Ferencet Isten világosította meg, és indította el útját. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. Csütörtökön marad a gyöngén felhős napos idő, de esőre néha van esély. Délies a szél, és 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a Kolonzsi Adventista Iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai Divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White Kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyást teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus üzenete a középkor gyülekezeteihez. Amit az ellenség az üldözés, megpróbáltatás és szenvedés árán nem tudott elérni, azt megpróbálja az egyház győzelmével, a mulandó dicsőség és virágzás veszélyes csábításával megszerezni. Pál apostol a Tesszalonikai második levelében előre szól a gyülekezet életébe történő észrevétlen és körmönfont beavatkozásról, amit a törvényszegés titkos bűnének nevez. Hozzáteszi, mielőtt az Úr eljönne, bekövetkezik előbb a szakadás. Midőn azonban az üldözés megszűnt, és a kereszténység a királyok palotáiba és udvaraiba léphetett, felcserélte Krisztus és apostolainak egyszerűségét a pogány, papok és uralkodók pompájával és gőgével. Isten parancsolatainak helyét emberi elméletek és hagyományok foglalták el. Konstantin állítólagos megtérése a IV. Század kezdetén nagy örömet szerzett. A világ pedig az igazság látszatába burkolozva bevonult az egyházba. A romlás műve gyorsan haladt. A pogányság bár legyőzöttnek látszott, mégis győzött, szelleme uralta az egyházat. Tanításai, szokásai és babonái Krisztus állítólagos követőinek hite és Isten tisztelete közé vegyültek. A pergamumi és tiatírai gyülekezetekhez intézett két levél pontosan ezeknek az egyházon belül végbe ment tragikus változásoknak a történetét világítja meg számunkra. Az első levél a császári hatalom által meghódított egyházat jelképezi 313-tól 538-ig, a második a nyugati császárságot uralma alá hajtó egyházat, amely 538-tól 1798-ig uralta a világot. A pergamumi gyülekezetnek írt levél. Mindazt, amit a pergamumi gyülekezetről tudunk, kizárólag a Jelenések könyvének köszönhetjük. Sehol máshol nem esik róla említés. Kiválasztását feltehetően nevének jelentése és az a tény indokolja, hogy a város és a gyülekezet tökéletesen tükrözi a IV. És 5. század keresztény egyházát. A Pergamum név eredete bizonytalan. A néki tulajdonított jelentés inkább a város helyrajzi fekvéséből származtatható, mivel magaslata épült, mint egy erődítmény. Ezért nevezik citadellának, fellegvárnak, magaslatnak is. A természetes védelemként sziklára épült város valóban bevehetetlennek tűnt, és csak különös fortélyok árán győzték le. Lisimachos, Nagy Sándor négy utódjának egyike Pergamumot tette meg fővárosának, mert birodalma legbiztonságosabb városának tartotta. Pergamum ma is híres Zeus oltáráról, amely helyreállítva látható a kelet-berlini Pergamon múzeumban. Számos pogány szertartás színhelye volt, s hozzátehetjük, hogy azok vezetői Pergamum királyai voltak, akik egyben főpapi funkciót is betöltöttek. Pergamumban történt meg először az is, hogy egy római császárt istenként imádtak időszámításunk előtt 29-ben. Majd Róma istennőjének és Augustus császárnak emeltek itt templomot. Ez mind olyan jelentőséggel bíró részlet, amely alkalmas arra, hogy megvilágítsa a pergamumi gyülekezethez írt levél tartalmát és a gyülekezet által képviselt történelmi korszakot. Az a jelkép, amelyen keresztül Jézus itt kinyilatkoztatja magát, szorosan kapcsolódik e keresztény közösség különös helyzetéhez. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Ez utalás a kétélű éles kardra,
amelyet János az emberfia szájából lát kijönni, mely Isten igéjének szimbóluma, a léleknek kardja. Az Úr igéjén keresztül akarja megítélni a pergamumi gyülekezet lelki állapotát, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az izeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. A pergamumi gyülekezet olyan helyzetben volt, amelyben egyedül az Isten szavához való hűség őrizhette meg Sátán csapdájától. Amint az Úr mondja, tudom, hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van. A pergamumi gyülekezet számára nagy kiváltság volt, hogy a kedvezőtlen körülmények között a pogányság valóságos fellegvárában megalakulhatott ott, ahol az ellenség királyi széket állított fel és gyakorolta hatalmát. Sok más pogány kultusz mellett Pergamum élvezte Eszkulapnak a csodálatos gyógyulások istenének szánt szertartások kizárólagos jogát, akinek jelvénye a kígyó volt. Számos korabeli érme ma is tanúsítja ezt. A kígyó a mai napig a test orvosi jelképe maradt, és a gyógyszertárok ablakai látható. Mint tudjuk, ugyanezzel a képpel ábrázolja a Biblia Sátánt. A Jelenések könyvében pedig úgy szerepel, mint nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Jézus a pergamumi gyülekezetnek egy másik érdemére is rámutat. Az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem. Antipászról semmi közelebbit nem tudunk. Feltehetően egy keresztény emberről van szó, aki a császárkultuszban való részvétel megtagadásáért szenvedett mártírhalált Pergamumban. Megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik, azaz magának az ellenségnek templomában. Ez a szó szerinti értelmezés nem zár ki egy másik jelképes értelmet. A pergamumi gyülekezet által jelképezett korban 313 és 538 között számos Antipász, azaz Antipáter ellenpap volt. Az anti jelentése ellen, pász vagy páter, annyi mint atya, pápa vagy pópa. Egyesek úgy vélik, hogy e név a hívők csoportját jelöli, akik a 4. és 5. században szembe helyezkedtek a hierarchia, nevezetesen a római püspökök hatalmának növekedésével, akik szigorú intézkedéseket hoztak ellenük. Sokakat megöltek náluk a keresztény gyülekezetben, ahol a Sátán lakóhelyet választott magának. Mivel az ellenség Krisztus egyházát nem tudta erőszakkal legyőzni, ezért fortéllyal belülről támadta meg. Megvetette egy politikai vallási rendszer alapjait. Látszólagos kereszténység köpenye alatt surrant be Sátán a gyülekezetbe, hogy hitüket megrontsa és gondolataikat az igazság ígéitől elterelje. Kétségbe esett küzdelem kezdődött azok részéről, akik hűek maradtak, hogy ellenálljanak a megtévesztésnek és utálatosságoknak, melyek a papi palást alatt a gyülekezetbe bejutottak. A pergamumi gyülekezethez intézett bíráló szavak az ellenségnek éppen erre az alattomos munkájára céloznak, amikor Bálám esetét idézi. A Mózes 4. könyve 22. fejezet, 24. verse, valamint 31. fejezet
13-tól a 16-ig terjedő versekben. Tudjuk, azt tanácsolta Bálám, a sátán profétája Bálák királyának, hogy csábítsa el Isten népét. Amit nem tudott elérni fenyegetésekkel, azt elérte csalással, botránykövet vetve Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, folytatja az Úr, akik a nikolaiták tanítását tartják. Nem tudjuk pontosan, miben rejlik ez a tanítás, de az Úr az apostoli gyülekezetet megdicsérte, amiért gyűlölte a nikolaiták cselekedeteit. Az a tény, hogy a pergamumi gyülekezet befogadta őket, a hitehagyás biztos jele. Ezért az Úr újból megtérésre int ezzel a figyelmeztetéssel. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Ez azt jelenti, hogy az Úr sohasem maradt közömbös az egyházban uralkodó állapot iránt. Ha nem következik be megtérés, nem fog késlekedni a közbelépéssel és a hitehagyók elleni ítéletének végrehajtásával. Megcselekszi azt ígéje által, amely minden időben megmarad az ő fegyveréül, mint a lélek kardja. De a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Ez a hármas ígéret. Először az elrejtett mannáé, azaz az élet kegyeréé, amely Krisztusban van. Másodszor a fehér kövecskéjé, amely a felmentő ítélet jelképe, vagy egyes korabeli szokások szerint győzelem jele. Harmadszor pedig egy új név ígérete, amelyet egyedül az ismer, aki kapja, a jellem tökéletes kifejezője lesz, amely útlevélként fog szolgálni a mennyek országába. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Tiatirabeli gyülekezethez írt levél. A gyülekezetekhez intézett 7 levél közül a tiatiraiaknak szóló a leghosszabb, tartalmára nézve a leggazdagabb, egyszer s mind a legdrámaibb. Ebben nincs semmi meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az egyház történelemnek mintegy 12 századát öleli fel. És micsoda történelmet! A pápaság történelmét, amely 538-tól 1798-ig terjed. Justinianus császár 538-ban kiadott rendeletében a római püspököt minden eretnek megbüntetőjévé nevezte ki, s a kereszténység feletti anyagi és szellemi hatalommal is felruházta. Ezt az elsőbséget a pápák csak 1798-ban veszítették el, mikor Bonaparte Napóleon parancsára Berthier tábornok 6. Pius pápát elfogja és számüzetésbe küldi. Egyes magyarázók a tiatírai korszak végét 1517-re, a reformáció kezdetére tették. Ha elfogadjuk, hogy egy korszak vége nem feltétlenül esik egybe a másik korszak kezdetével, akkor semmi sem zárja ki, hogy a tiatírai kor 1798-ban végződött, míg a szárdiszi már 1517-ben elkezdődött. A bibliai profécia különös fontosságot tulajdonít az 1260 éves korszaknak, mivel 7-szer említi meg 2 helyen Dániel könyvében, a 7. fejezet 25. vers, a 12. fejezet 7. vers, és 5-ször a Jelenések könyvében. Másfelől az említett szövegekben ez a korszak úgy van bemutatva, mint a szükség, az üldöztetés és a nagy csalás ideje.
Tiatira nevének jelentése csak megerősíti ezt a leírást. Áldozatok követelése. A tiatirai gyülekezetről épp úgy, mint a városról, keveset tudunk. Tiatira az ókorban bíbor és skarlát színű kelmefestékéről volt híres. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv is utal erre, amikor egy Lídia nevű tiatirai városbeli bíboráros asszony megtéréséről beszél. Ez a kis részlet önmagában is jól jelképez egy olyan gyülekezetet, amelyben a prelátusok bíbor és karlát öltözete volt a megszokott. Az is lehet, hogy Lídia, aki félival az Isten, volt a tiatirai gyülekezet alapítója. A levél, melyet az Úr a gyülekezethez intézett, ellentétben a történelmi adatokkal, nagyon részletes. Már Jézus bemutatkozása is jelzi a helyzet komolyságát. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. A jelenések könyvében ez az egyetlen hely, ahol Jézus, mint Isten fia mutatkozik be az istenség tulajdonságait, a mindentudást és a mindenhatóságot öltve magára. Bizonyára nem ok nélkül teszi ezt. Jézus itt úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki mindent lát, aki elől semmit sem lehet elrejteni, és aki lesújt mindazokra, akik igazságtalanságot cselekszenek. A tiatirai gyülekezetnek szóló üzenet megértése érdekében emlékeznünk kell arra, hogy a levél a kereszténység egészéhez szól. Ebből származnak a kisebb eltérések és ellentétek. Az Úr nem a hibákat emeli ki, mint azt gyakran tesszük a középkor gyülekezeteivel kapcsolatban. Bármilyen meglepő, egyetlen gyülekezet sem kap annyi dicséretet. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Nem volna nehéz egyenként kifejteni az itt felsorolt erényeket, amelyek a tiatirai gyülekezet dicsőségére válnak. A sötétség hosszú történelmében bőséggel találunk példát a szeretetre, hitre, odaadásra, türelemre és áldozatra. Kevés azonban a hely, hogy ezeket itt felidézzük. Az, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, felismeri a negatívumokat is, és rendkívül finoman árnyalva három különböző csoportja osztja a tiatirai gyülekezet hívőit. Vannak igazi hívők, akik az összes említett keresztény erénnyel bírnak, de megtűrik Jézabelt. Azután jön Amaz asszony, Jézabel, aki magát prófétának mondja, és aki tanít és elhitette az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak. Jézabel, Szidon királynője, Izrael egyik leggonoszabb királyának volt a felesége. Ő vezette be Izraelben a pogány Baál és Asera kultuszt. Ebben a proféciában Jézabel a csalhatatlannak és mindenhatónak tartott pápai hatalom megszemélyesítője. A bibliai proféciákban az asszony mindig az egyházat jelképezi, vagy hűséges hitvesként követi égi vőlegényének tanításait, amint Ézsaiás könyve 51. fejezetében, a 4-től 6-ig terjedő versekben, valamint a Korintusi második levél 11. fejezet második versében, vagy mint parázna feleség más tanítások után megy. A paráznoság kifejezés háromszor is szerepel itt, és a hamis tanításokat, a bálvány imádást és az erkölcstelenséget szimbolizálja, amelyeket a jelképes Jézabel igyekszik az egyházban elhitetni olyannyira, hogy Krisztus szolgáit is megtévessze.
Végül a harmadik csoportot azok a Tiatira beliek alkotják, akiknél nincs a tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit. Mint Akháb és Jézabel idejében is, úgy ma is van egy maradék, amely nem hajtotta meg térdét a hamis istenek előtt, és amely elvetette az Isten igéjével ellenkező tanításokat. A kereszténység történetéből tudjuk, hogy mindig voltak, akik különböző századokban az egyház megreformálását és az evangélium tanításaihoz való visszatérést szorgalmazták. Krisztus e hűséges tanítványainak az Úr egyszerűen azt mondja, nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Mert az Úr, amint elérkezettnek találja a pillanatot, közbe fog lépni. Most még türelemmel vár az ember érdekében, csak úgy, mint Jézabel miatt. Adtam néki időt, hogy megtérjen azokkal együtt, akik vele paráználkodnak. Ha a megpróbáltatás és a szenvedés nem vezetnek megtérésre, megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint, mondja az Úr. A tiatíriakhoz írt levél, mint a többi is, egy csodálatos ígérettel zárul, amely azoknak szól, akik megharcolják a hitnek nemes harcát, és győzelmet aratnak. Aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Vagyis, aki a kedvezőtlen körülmények ellenére hű marad az Úr tanításaihoz, az a lelki sötétség közepette fényleni fog, mint a hajnalcsillag az éjszakában. Krisztus dicsőséges eljövetelekor pedig vele együtt uralkodik majd. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

Jézus Krisztus üzenete az újkor gyülekezeteihez. Az 5. és a 6. levél az újkor gyülekezeteinek történetét ismerteti meg velünk. A szárdiszi gyülekezethez írt levél a reformáció és a protestantizmus korát, a filadelfiai gyülekezethez írt levél pedig a 18. század végét és a 19. század elejét mutatja be. A szárdiszi gyülekezethez írt levél. Szárdisz Lídia tartomány fővárosa volt, és a híres Krőzus uralma alatt Krisztus előtt a 6. században élte fénykorát. Mivel 500 méter magas sziklára épült, egyetlen gyenge partvidék kivételével szinte bevehetetlen erődnek tűnt, és Szírosz ezen a helyen volt képes meglepni a várost ének idején, mint a tolvaj. Krisztus előtt a 2. században az éberség hiánya miatt egy másik ilyen meglepetés érte a várost. Ezek a tények világítanak rá a figyelmeztetés jelentőségére. Vigyázz! A Krőzus mesés gazdagságáról szóló mondán kívül Szárdisz ismert volt gyapjúból készült ruhaszöveteiről is, amelyet szintén megemlít a levél. Vallási szempontból nézve Szárdisz jelentősége kicsi volt. Az egykor híres város János idejében már csak a hagyományokból élt. A szárdiszi gyülekezet ma már csak a Jelenések könyvéből ismerjük, de kezdetei visszanyúlnak az apostolok korába. A 3. században épített templom falai még láthatók. A püspök trónját a közelmúlt archeológiai ásatásai során tárták fel. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Jézus itt úgy mutatkozik be, mint aki bírja az isteni lélek teljességét, és éppen ezért tökéletesen ismeri a szárdiszi gyülekezet állapotát is. Egyidelőleg megerősíti, hogy ő a gyülekezet ura, aki kezében tartja a 7 csillagot, a gyülekezetek üzenetvívőinek szimbólumát. A szárdiszi gyülekezet jó hírneve ellenére sem téveszthette meg az urat. Az úr nem a külső látszat szerint ítél. Egyértelműen jelenti ki az igazságot. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Sőt, ami még él, az is halófélben van, amint haldoklott maga a város is, amikor János ezt a levelet írta. Bármennyire meglepően hangozzék is, az úrnak ezt az ítéletét egyrészről a reformációra, másrészről pedig általánosan a protestantizmusra vonatkoztatjuk. Tény, hogy a reformáció az öröm éneke volt, amint a Szárdisz neve is kifejezte. A város még ma is az élet újjászületés, a lelki ébredés jelképe. Szárdisznak köszönhető a kereszténység újra felfedezése, ami a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulást jelenti. Ha a reformációból kifejlődő protestantizmus gyakran dicsekszik is annak dicsőségével, a valóságban már nem azonos a reformációval. Mihelyt a fejedelmek kezükbe vették a reformáció ügyét, a vallás azonnal hatalmi kérdés lett, mint egykor Konstantin idejében. A reformátorok életre keltették a kereszténységet, a fejedelmek létrehozták a protestantizmust, minden országban saját igényeik szerint. Ehhez felhasználták a politikát, a lelkiismereti korlátozásokat, a türelmetlenséget, sőt az üldözést. A hivatalos protestantizmus, amelyet mint államvallás elfogadtak, sok országban az élet látszata maradt, lelki szempontból azonban már régen halott volt. Ha nem él meg újabb ébredést, az is meghal, ami még él benne. Ez a szomorú valóság. Az Úr így mutat rá a lényegre. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Más szavakkal, a reformátorok elkezdtek egy művet, amelyet az utódok nem folytattak. Azzal, hogy a reformátorok visszatértek a Bibliához,
Megnyitották az igazság kutatásának útját, követőik azonban megálltak az úton. Nem fejezték be a reformátorok munkáját. Ezért nevezi az íge a szárdiszi gyülekezet művét úgy, hogy nem teljesek. Megemlékezél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. A felajánlott gyógyszer egyszerű, visszatérni Isten szavához, mint a reformáció első napjaiban tették. Az életben maradáshoz nem elég felfedezni az igazság forrását. Hasonlóképpen nem elegendő örömöt érezni Isten igéjének hallásakor. Ha ezeket a szavakat nem valósítjuk meg életünkben, és nem tartjuk meg álhatatosan, akkor beteljesednek Jézusnak a magvetőről szóló példázatában mondott szavai. E világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. A szárdiszi gyülekezet csak akkor juthatna vissza kezdeti élete teljességére, ha bűnbánatot gyakorolna és megtérne. Térj meg! Ez az Úr felhívása. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Nem sürgető fenyítésről van itt szó, mint a tiátriai gyülekezet esetében. A szárdiszi gyülekezethez intézett üzenetben azokat a szavakat használja az Úr, amelyek szokás szerint Krisztus visszajövetelére vonatkoznak. Először arra int, hogy vigyázz. Aztán következik meglepetésszerű jövetelének hirdetése. Elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek. A Jézus visszajövetelére történő utalásoknak kronológiai jelentőségük van. Szárdisz az a gyülekezet, amelynek fel kellett volna ismernie Jézus visszajövetelének jeleit. A lisszaboni földrengést 1755-ben, az 1830. május 19-e sötét napot és a hold elsötétedést, valamint az 1833. november 13-ai csillaghullást. Jézus világosan megjövendölte ezeket az eseményeket, Máté 24. rész 29. fejezetében, és a jelenések könyve visszhangként ismétli. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földrengés lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szörzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Vigyázás hiányában a szárdiszi gyülekezet, mint egykor a várost, meglepetés éri, de ekkor az Úr jön el, mint tolvaj, abban az órában, amelyben nem várják. A meglepetés annál is nagyobb lesz, mivel a protestantizmus mindig hajlott arra, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a jeleket, amely Krisztus látható és dicsőséges visszajövetelét hirdették. Sőt, esetenként még magát Krisztus visszajövetelét is kétségbe vonta. A szárdiszi gyülekezetben voltak néhányan, egy kevés neved, aki nem fertőztették meg ruháikat, szó szerint névről beszél, azaz jellemekről, személyekről, akiknek erkölcsi felfogása nem egyezik a gyülekezet nézetével. Ezeknek azt ígéri az Úr, hogy fehérben fognak vele járni, mert méltók arra. Ez a méltóság természetesen csak Krisztus igazságából eredhet, amelyet hitáltal nyertek el. A fehér ruha, amely nélkül senki sem jelenhet meg a bárány mennyegzőjén, a szenteknek igazságos cselekedeteit jelenti. A reformáció egyik központi tanítása a hit általi megigazulás volt, cselekedetek nélkül. Ez a keresztény hit egyik alapigazsága. A protestáns teológia tévedése abban a végkövetkeztetésben van, hogy a cselekedetek
még etikai szempontból is teljesen jelentéktelenek. Tény, hogy senki sem képes magát cselekedetek által megmenteni, mert kegyelemből tartatott meg, hit által. Azonban holt a hit cselekedetek nélkül. Mivel Sardis ezt a megállapítást figyelmen kívül hagyta, végül is az élet csak látszat maradt nála. Csak kevés neved van a gyülekezeten belül, aki ismeri a valóságos keresztényi életet, mivel nem fertőztették meg ruháikat. Ezeknek ígéri Jézus az ő igazságának fehér öltönyét. Ugyanezt az ígéretet adja Jézus mindazoknak, akik a kevéshez hasonlóan győznek. Aki győz, az fehér ruhába öltözik, majd így folytatja, és nem törlöm ki annak nevét az életnek könyvéből. Zsoltárok 139. fejezet 16. verse szerint Isten minden ember nevét beírta ebbe a könyvbe, még születése előtt, és csak akkor törli ki, ha az ember elveti az üdvösséget. Aki azonban megvallja Jézust az emberek előtt, az elnyeri annak bizonyosságát, hogy Jézus Krisztus közben jár érette a kegyelmi trónjánál. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A filadelfiai gyülekezethez írt levél. A jelenések könyve 7 levele közül a filadelfiai gyülekezeté a legszebb. A levél a hívők egy kis csoportjának van címezve, akik teljes tisztaságban megőrizték a keresztény erényeket, János apostol szavai bizonyítják, hogy jól ismerte ezt a kisvárost és a gyülekezetet is. Filadelfia kulcsváros, Kelet magaslatainak kapuja. János apostol idején 15 ezer lakosával kisvárosnak számított, de jó fekvése miatt fontos szerepet töltött be a keresztény misszióban. Filadelfia annak a hűségnek köszönheti nevét, amelyet alapítója II. Attalusz 159-től 138-ig tanúsított testvére Eumenész iránt. Filadelfia jelentése testvéri szeretet. Ez a név illik arra a kis keresztény gyülekezetre is, akikről el lehetett mondani, hogy valóságos keresztényi életet éltek. Ezért nem kap ez a gyülekezet szemrehányást, amint a Szmirna esetében is láthattuk. Szmirnához hasonlóan Filadelfia is átélte az idők viharát. A városban ma is van egy keresztény közösség 5 gyülekezettel. Filadelfia a testvéri szeretet és a misszió gyülekezetének jelképe. 1757-től 1844-ig. A korszak kezdetét több dátumhoz kötik, mivel itt sokkal inkább, mint más korszak esetében, nehéz pontos időt meghatározni, és amint már korábban említettük is, egy korszak kezdete nem jelenti feltétlenül az előző korszak végét. Az 1755-ös év a nagy lisszaboni földrengés éve volt, az első figyelmeztetés Krisztus közeli visszajövetelével kapcsolatban. Ez a földrengés a lelkiismereteket épp úgy megrázta, mint a földet. Létrejött a 18. század második felének és a 19. század első felének nagy vallási ébredése. Jézus isteni tulajdonságaival mutatkozik be a filadelfiai gyülekezetnek. Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. A szárdészi gyülekezet hanyatlása sok tévedést és eretnekséget hozott felszínre. A reformáció művét tovább kellett folytatni, és az egyházat magasabb életszentségre és az igazság jobb megismerésére kellett vezetni. Egyedül a Szent és Igaz képes mindezt véghez vinni. Ő képes erre,
mert nála van a Dávid kulcsa, vagyis övé a hatalom, hogy a

nevemet. Azt a tényt, hogy kevés erőd van, rendszerint fogyatékosságnak tekintik. Lelki szempontból azonban ez az ideális állapot, amely lehetővé teszi Isten hatalmának megnyilvánulását. Az Úr sokkal eredményesebben tud munkálkodni gyülekezete által, ha az hű marad Isten szavához és úgy él, hogy nevét megdicsőíti. Ennek a három keresztény erénynek három örömteli következménye van. Ez felismerhetővé válik azokból a szavakból, imé és mivel, amelyekkel az Úr ezeket a következményeket bevezeti. Jézus először múlt időt használ, egy már beteljesedett valóság kifejezésére. Másodszor jelen idővel jellemez egy tényt, amely folyamatban van, harmadszor pedig jövő időt használ, mert még egy a jövőben beteljesedő dologról van szó. Imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Az Úr a nyitott ajtó kifejezést használja itt az evangélium hirdetésére, megnyílt nagy lehetőségek bemutatására. Pál apostol is felszólítja a kolosszébeli gyülekezetet az imádkozásra, hogy az Isten nyissa meg az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Az az időszak, amelyet a filadelfiai gyülekezet jelképez, valóban megfelel a nyitott ajtónak. Sohasem voltak kedvezőbbek a körülmények, és nem voltak nagyobbak a lehetőségek a világ evangelizálására. Valóban a gondviselés órája érkezett el, amelyben a nemzetek ajtajai megnyíltak egy azelőtt sohasem ismert missziós tevékenység előtt. Jézus úgy jövendőlt erről, mint a mi egyik legvilágosabb jele közeli visszajövetelének. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Bármilyen meglepőnek látszik is, a francia forradalom vallásellenessége miatt kedvezően hatott egy nagy vallásos ébredésre a kereszténységen belül, amely a bibliai proféciák iránti megújult érdeklődésben a Bibliának a történelem során soha nem tapasztalt elterjedésében és a múltban soha nem látott missziós tevékenységben mutatkozott meg. Különböző országok teológusai egy időben arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy az emberiség történelmének utolsó fázisába lépett, és Jézus második eljövetele közel van. A Biblia terjesztésének fokozása érdekében számtalan Biblia társulatot alapítottak. Végül a 19. század kezdetén a kis keresztény közösségekből misszionárusok egész serege indult el azzal az elhatározással, hogy az evangéliumot elviszi az egész világra. William Carey 1793-ban Indiába, Robert Morrison 1807-ben Kínában, Robert Moffat 1817-ben és David Livingstone 1841-ben Afrikába ment, akiknek példáját százak követték. A nyitott ajtón keresztül az Úr népe közé akarta vezetni mindazokat, akik még nem ismerték őt. Imén adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Ezt az ígét különbözőképpen értelmezték. Azonban teljesen mindegy, hogy itt hamis zsidókról, álkeresztényekről, vagy hamis pogányokról van szó. Maga a tény a fontos, az Úr megnyitotta feléjük a filadelfiai

0: delfiai gyülekezet bizonyságtevésének útját. A különböző magyarázatok nem zárják ki egymást. A zsidók között 1816 és 1843 között igazi megtérési hullám volt tapasztalható. Ugyanebben az időben a kereszténységen belül is komoly ébredési mozgalmak voltak, amelyek gazdag gyümölcstermést hoztak. Végül ugyanerre az időre esett a pogány népek közötti külmisszió kezdete. Hála a testvéri szeretet rendkívüli megnyilatkozásának, emberek milliói fogadták el Jézust. A harmadik következmény a jövőre vonatkozik. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. A világ eseményeinek végső folyamatáról van itt szó, amivel Dániel próféta is megjövendölte. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amiben nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni mind ez ideig. Jézus világosan megmondta, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. A föld lakosaira eljön a megpróbáltatás ideje, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hasonlóképpen hangzik a figyelmeztetés is, amelyet az Úr a filadelfiai gyülekezethez intéz. Imé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy soha senki el ne vegye a te koronádat. Amíg az élet véget nem ér, és ameddig a küzdelem tart, a győzelmi korona elveszíthető. Ez a kitartásra való felszólítás annál is inkább hangsúlyozott, mivel az Úr itt közeli eljövetelére utal. Ímé, eljövök hamar. A filadelfiai gyülekezethez írt levél minden része az isteni pecsétet hordja magában. A szerző az istenség három tulajdonságának említésével mutatkozik be. A levél címzetje rendelkezik azokkal a keresztény erényekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy véghez vigye azt a hármas jellegű művet, amelyet az Úr előrelátásában neki szánt. A jutalom, amelyet a győzőnek ígért, magán viseli Isten három pecsétjét. Ez az ígéret csodálatosan kapcsolódik a filadelfiai keresztény gyülekezet jelleméhez és cselekedeteihez. Az Istenért végzett szolgálatukban tanúsított hűségükért kapták az ígéretet. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. Az oszlop itt az erő, álhatatosság és győzelem szimbóluma. Míg Isten temploma Isten jelenlétének jelképe az örökké valóságban. És felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. A Bibliában a név mindig a személyiség, a jellem vagy a tulajdon kifejezője. Isten nevét viselni azt jelenti, hogy a győzőt Isten saját gyermekének ismeri el, mint fiát vagy leányát. Isten városa nevének elnyerése jogot jelent az új Jeruzsálemben való lakozáshoz, amelynek polgárai a győzők lesznek. Jézus nevének birtoklása azt jelenti, hogy a győző tökéletesen visszatükrözi Krisztus jellemét. Hozzá hasonló lesz, mert meglátja őt, amint van. Jézus nevét fogja viselni, mert Jézus úgy mutatkozik be, mint akit Isten felmagasztalt, és ajándékoz a néki új nevet, amely minden név fölött való. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják. A könyv megrendelhető az info@forrasmedia.hu e-mail címen.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat közgyűlése. 15 európai országból érkeztek résztvevők Brüsszelbe augusztus 29-e és szeptember 2-a között az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat 16. közgyűlésére. Az eseményen katolikus, református, evangélikus, anglikán és ortodox hívők, valamint ökumenikus és környezetvédelmi szervezetek képviselői osztották meg tapasztalataikat. A találkozó központi kérdése az volt, hogyan őrizhetjük meg a teremtésvédelem iránti elköteleződésünket egy olyan időszakban, amikor a klímaválság jelei egyre nyilvánvalóbbak, miközben a közéleti figyelem mindinkább a háborúkra és a fegyverkezésre irányul. A közgyűlés legfontosabb tapasztalata szerint a cselekvéshez, lelki kitartásra, megtartó közösségre és az egyházak nyilvános kiállására egyaránt szükség van. A találkozó végére új együttműködések és barátságok születtek. A résztvevők azzal az elhatározással tértek haza, hogy saját egyházukban és szervezeteikben továbbadják a hallott történeteket, láthatóbbá teszik a már működő kezdeményezéseket, és új lendülettel képviselik az emberek és a teremtett világ közös érdekeit. Pályázat teremtésvédelmi akciók támogatására. A Teremtés Hete helyi teremtésvédelmi akciók támogatása kis összegű pályázati felhívás. A pályázat kiírója és támogatója a Református Egyház missziói szolgálata teremtésvédelmi munkacsoportja. A pályázat célja, hogy a Református Egyház közösségeiben a 2026. évi Teremtés Hete időszakához kapcsolódóan minél több helyi teremtésvédelmi, szemléletformáló és közösségépítő program, akció és kezdeményezés valósuljon meg. A pályázat kiemelten ösztönzi a víz megtartáshoz, a természeti környezet védelméhez, valamint a helyi közösségek közötti, illetve a helyi közösségek és természeti, társadalmi vagy szakmai szereplők közötti együttműködés és kapcsolatépítés elősegítéséhez kapcsolódó kezdeményezéseket. A pályázat benyújtásának időszaka szeptember 21-től december 1-ig tart. A program megvalósításának időszaka szeptember 21-től december 5-éig. Keresztény összefogás a megfogant gyermekekért. Működik szerdától a 12. budapesti 40 nap az életért akció. Immár 12. alkalommal rendezik meg Budapesten a 40 nap az életért elnevezésű nemzetközi életvédő kezdeményezést. Szeptember 23-a és november 1-e között zajlik, imát, bőtöt és békés jelenlétet foglal magába. Ennek központi helyszíne a fővárosban a Szent István kórház előtti terület, a 9. kerület Nagyvárad tér 1-ben lesz. Itt a résztvevők naponta 7-től 19 óráig imádkoznak a válsághelyzetbe került kismamákért és a születendő gyermekekért. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a hazai népességfogyás és a jelenlegi társadalmi politikai körülmények között egyre sürgetőbbé válik a keresztények felekezetközi összefogása és közbeni járása az életvédelmében. A rendezvény célja fölhívni a figyelmet a legvédtelenebbekre, a szív alatt fejlődő, megfogant magzatokra, akik még nem képesek szólni a saját érdekükben. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. Csütörtökön marad a gyöngén felhős napos idő, de esőre néha van esély. Délies a szél, és 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most egy örök kérdést járunk körül, amellyel minden alkotó, minden művész szembesül életében. Mi végre kapta tehetségét? Babits Mihályt is sokat foglalkoztatta a költő és szerepe problematikája. Mi a feladata? A kapott talentummal hogyan sáfárkodjon? Milyen célokért kell kiállnia? Vesszenek az Eduárdok. Ez az erőteljes klamáció a már nagybeteg Babitsból szakadt föl az utolsó évek töredékei között. A többes számmal nem csak a szabadságot, de az élet szabadság igényét is hirdeti, s az eszménykép Arany János Velszi bárgyaira való emlékezéssel a költői vállalás, a vátesz sors, a cselekvés igenlése a költő utolsó sóhajaiban is ott van. Hosszú út vezetett eddig a költő sors vállalásig. Ezt a pályaívet néhány kiemelt idézettel érzékeltetve, az 1903-as a lírikus epilógiában még így szól.
1: Csak én bírok versemnek hőse lenni, első s utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még tovább magamnál nem jutottam.

0: Az 1926-os cigányos síralomházban már tágul a horizont.
1: Nem magamért sírok én. Testvérem van millió.
0: 7 évvel később fölerősödik az önreflexió a csak posta voltál gondolataiban.
1: S csak posta tudtál lenni és meder. Életed gyönge szál, amellyel szőnek a tájak, s múlt dob húrkot a jövőnek.
0: S végül a teljes felelősségvállalás az 1937-38-as Jónás könyve tudatosságában.
1: Vétkesek közt cinkos, aki néma. Atyafiaiért számot ad a testvér. Nincs mód nem menni, ahova te küldtél.

0: Mit jelent a prófétaság a költői létben? A közösség fontos értékeivel való mély azonosulást. Az elhivatottságot ezen értékek hirdetésére. A költészet élet, cselekvés egységének programszerű vállalását és megélését. Babits élet és költői pályájának elején a Négyesi László professzor stílusgyakorlatok szemináriumán az alkotás, mint esztétikum teremtő tevékenység, a tökéletes kifejező forma belső igényének elmélyítése válik céllá. Az Ars Poetica a minél teljesebb önkifejezést állítja középpontba. Ám már az első kötetben, 1909 levelek Íris koszorújából, megrajzolódik a kérdőjel. Elegendő cél lehet-e ez? Az inhorácium felütése még a büszke öntudatot jelzi.
1: Gyűlöllek. Távol légy, alacsony tömeg. Ne rezzents nyelvet. Hadd dalolok soha nem hallott verseket ma. Múzsák papja, erős fiatal füleknek.
0: Ám hamar megjelenik a kételj, a mindenséget vágyom versbe venni sürgetése megszüli a vágyat a helyes költői magatartásra. A vállalást a közért, a fölismerést, hogy nem maradhat elefántcsont tornyában a költő a Parnasszuson. A száműzetésnek megélt fogarasi magányban a klasszikus álmok, az európai kultúrához, műveltséghez való kötődés igénye mélyült el.
1: Klasszikus álmok az én lelkem bús álmai. Fáradt gondolatom szeret ölteni hosszú, redőzetű tógát.
0: Ez a magas szintű összetartozás a formai tökélyre, teljességre törekvésben mindvégig fontos értékőrző a poéta doktusz Babits életművében. Az újpesti iskolához kerülve éles váltás van a körülményeiben. A politika lüktetése mindennapjait érinti, s ez már, ha a közvetlen politikától el is határolódik, az erkölcsi kérdésekben határozott állásfoglalásra készteti. Ez a fölismerés izzik az 1911-es Nyugatban közölt Levél Tomiból című versében.
1: Te nem ismered, ti nem ismeritek-e fellegeket, melyek az ember váraira szállnak elbírhatatlan vasmadárnak. Törpék vagyunk, s egeket hordozunk. Te nem ismered-e földeket? Itt a nyájas szőlő sohasem virít, a bársony barack nem mosolyog. Itt élni, s halni mindegy dolog.
0: A mára való tudatos ébredését rajzolja a másik, szintén 1911-es, az Életemet elhibáztam címűben.
1: Az életemet elhibáztam, rossz szögletet mértem falán, törölhetetlen drága vásznam, terhes színekkel mázolám. Emlékből raktam össze rőzsét, múltból mákiát jövőm alá, s tegnap tüzére holnap hősét, magamat dobtam égni rá. Ah, mennyi szépre, mennyi jóra lett volna bennem késve mersz, de hasztalan töpreng az óra, ha ihletet nem áld a perc. Az órák és évek kövéből nehéz kriptát emeltem én, az évek falának tövéből nem költ föl többet több remény.

0: A folyamat záróköve 1912-ben a cselekvés vállalását hirdeti.
1: Ó, te jövő, aki jössz, és senki se sejti, hogy itt vagy. Jössz, és senki se lát, jössz sűrű fátyol alatt. Mit hoztál idegen? Mit? Mit viszel el? Van-e célod, vagy boros emberként ingatod utaidat? Ah, boros is vagy már ezer őrült eszme borától. Álmodsz, s kóros vágy szennyezi álmod ízét. Álom vagy magad. A múlt álma, ki halni szeretne, s sír, hogy mindene fáj, s nem lehet így betegen. Jöjjön az elhazugult életre halálos igazság. Lesben az utcákon álljon a kósza halál. Minden mindegy már. Zúgjon fel a tengerek alja, hányódjon fel a geny. Jöjjön a forradalom. Jöjjön a barbárság. Jöjjön legalább az igazság, annyi hazugság és elmulatások után. Jöjjön a lázálom, mely minden bűnt kibeszél majd. Egynek mondja, jogok gyáva barátja, remegj. Másnak, ajkaidon kopott szó lett a szabadság, s szíved zsarnok volt, öklöd rossz kalapács. Másnak, álnokul és önzőn fogtál kezet, íme véres lett a kezed. Moshatod a kezedet. Mindnek, félrevakult csökevény, s ti koholt ideálok. Nem játék a világ. Látni, teremteni kell.
0: Végül 3 napba telt, míg az egyesített katonai és karhatalmi terror vérbe folytotta az utcai összecsapásokba és barikádharcokba átcsapó tömegtiltakozást. A nyilvánosságra hozott hivatalos adatok 162 sebesültről és 6 halottról, köztük egy rendőrről számoltak be, de megfigyelők, a hazai és külföldi sajtó számokat ennél sokkal többre becsülte. Több száz sebesült. A vérvörös csütörtök, lovassági attakoktól és sortüzektől lemészárolt proletár mártírjai voltak éppen a közelgő világháború első elesettjei voltak. Bármilyen apályos idejét éli is jelenünkben a hazai munkásmozgalom és általában a magyar progresszió, nem egyezhetünk bele, hogy egykori áldozatuk a feledésé legyen. Mindenáron elejét akarták venni a vezetők a forradalomnak, akár egy kataklizma árán is. Inkább ezerszer háború, semmint csak egyszer is forradalom. Adi ezt is pontosan látta. Bajóslatú, bús nép a magyar. Forradalomban élt, s ránk hozták gyógyítónak a háborút, a rémet, sírjukban is megátkozott gazok. Üdvözlet a győzőnek. Az önreflexió a továbbiakban is szerves része az életműnek, ám a költő helyzete és szerepe a világban egyértelműbbé vált. Az önérzetes céltudatosság nyilvánul meg a határozott erkölcsi állásfoglalásban. Erőteljes, expresszív ez az új hang a háború ellenesség vállalt programjában. A húsvét előtt 1916-ban és a Fortissimo 17-18-ban ennek két kiemelkedő darabja.
1: Húsvét előtt. S ha kiszakad ajkam, akkor is, e vad március évadán, izgatva belül az izgatott fákkal, a harci márciusi, innivaló, sós, vérízű széltő részegen, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak. Ha szétszakad ajkam, akkor is, ha vérbe lábad a dallal, és magam sem halva a nagy malom zúgásán át. Dalomnak ízét, a kínnak ízén tudnám csak érezni, akkor is, mennyi a vér, szakadjon a véres ének. Van most dicsérni hősöket, Istenem. Van óriások vak diadalmait zengeni, gépeket, áldáz munkára, hűtni borogatott ágyuk izzó torkait, de nem győzelmi ének az énekem. Érztalpait a tipró diadalnak nem tisztelem én, sem az önkény pokoli malmát, mert rejtek élet száz szele, március friss vérizgalma nem tűri géphalált zengeni, malmokat. Inkább szerelmet, embert, életeket, meg nem alvat fürge vért. S ha ajkam rongyás szétszakad, akkor is ez innivaló sós vérízű szélben, a felleg alatt, sodrában a szörnyű malomnak, mely trónokat őröl, nemzeteket, százados korlátokat roppantva tör szét, ércabolát, múltnak acélhiteit, s lélekkel a testet, dupla halál vércafatává morzsolva a szűz hold arcába köpi, s egy nemzedéket egy kerékforgása lejárat. Én mégsem a gépet énekelem márciusban, most, mikor a levegőn, a szél erején érezni nedves ízét, vérünk nedvének, drága magyar vér italának. Nekem, mikor ittam-e sós levegőt, kisebbzett szájam, és a szók most fájnak-e szájnak. De ha szétszakad ajkam, akkor is, magyar dal március évadán, szélnek tör a véres ének. Én nem a győztest énekelem, nem a népgépet, a vak hőst, kinek minden lépése halál. Tekintetéül ájul a szó, kéznyomása szolgaság, hanem azt, aki lesz, akárki, ki először mondja ki azt a szót, ki először elmeri mondani, kiáltani. Bátor, bátor. Azt a varázsszót százezrek várta, lélegzetadó, szent ember megváltó, visszaadó, nemzet megmentő, kapunyító, szabadító drága szót, hogy elég, hogy elég, elég volt, hogy béke, béke, béke, béke már, legyen vége már. Aki alszik, aludjon, aki él, az éljen, a szegény hős pihenjen, a szegény nép reméljen. Szóljanak a harangok, szóljon halleluja, mire jön új március, viruljunk ki újra, egyik rész a munkára, másik temetésre, adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre. Ó, béke! Béke! Legyen béke már! Legyen vége már! Aki halott, megbocsát, ragyog az ég sátra. Testvérek, ha túl leszünk, sose nézzünk hátra. Ki a bűnös, ne kérjük, ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. Egyik rész a munkára, másik temetésre. Adjon Isten bort, búzát, bort a feledésre.

0: a húsvét előtt feltételes módú kemény fölkiáltását a felütést követően a második versszakban is indító sor, a ha szétszakad ajkam akkor is, és a strófa végéig késlelteti a közlést, szakadjon a véres ének. A konkretizálás a hetedik versszakban szólal meg. Én nem a győztest énekelem, hanem azt, aki lesz, akárki. És még egy fokozó, késleltető, strófán áthajló anzsamman, ki először mondja ki a szót, hogy béke. Béke, béke, béke már, legyen vége már. A 18 felkiáltó jel is az egyre erősödő indulat fölszakadását mutatja. A szenvedély erejét az első, előkészítő rész 7 strófájában 10-szer előforduló vér szó, illetve a metaforáinak, metonímiának 8-szori ismétlődése is jelzi. A testvérek, vokáció, a közös sors, a próféta hit megnyilvánulása. Ugyanakkor a klasszikus humanumis ordzeng az aforizmává híresült sorokban: ki a bűnös, ne kérjük. Ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot. A fortissimo is a kemény hang erejével hat. A nyugat számot, amelyben megjelent, a háború elleni erős hangja miatt el is kobozták. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költőjének talán legvitatottabb verse az 1917-ben megírt fortissimo, amiért az év március 1-én perbefogják istenkáromlásért. Meg kellett magyaráznia a verset. Nem Isten fordult el az embertől, hanem az ember lépett ki az isteni és teremtett világ termékeny csöndjéből. És ennek tragikuma és következménye a háború és a zűrzavar. A fortissimo jelentése zenei műszóként legerősebben, legnagyobb hangerővel. Az alszik, vagy halott éppen, mély keserűséggel mutat rá Istenre. Tanító célzata épp úgy van ennek a közösségi éneknek, mint himnikus jellege.
1: Fortissimo. Haragszik, és dúl, fúl az Isten, vagy csak talán alszik az égben, aluszik, vagy halott is éppen. Ki költi őt föl, emberek? Anyák, sírjatok hangosabban, akit föl nem ver annyi ágyú, rezzenti éj gyenge sírástok? És ne is könnyen sírjatok, mert a könny mind csak a földre hull. Hanggal sírjatok föl az égre, sírjatok irgalmatlanul, ne oly édesen, mint a forrás, ne oly zenével, mint a zápor, ne mint régi niobék, hanem partalan, mint az árvíz, sírjatok, vagy a görgeteg lavina, sírjatok jeget, tüzet sírjatok, mint a láva. A drága fiúk hullanak vérben, a hóra, napra nap. Ne hagyjatok aludni senkit, ki ma csöndes, gonosz vagy gyáva, de érdemes éjfélni még? És érdemes-e élni még? Ó, miért nem hallani hangotok? Menjetek a piacra sírni! Sikoltsatok a templomokban, vadak asszonyai, vadakká imuljatok őrítő, őrült imában. És ha hasztalan ima, sírás, mi káromolni tudunk még, férfiak? Ma már hiszünk, káromlani érdemes alvó magasságot a sorsban. Hányjuk álmára kopogó bestemiáknak jégesőjét? Miért van, ha nincs? Miért nincs, ha van?
2: Tagadjuk őt, talán fölébred. Cibáljuk őt, verjük a szókkal, mint aki gazda, horkol égő házban. A süket istenét. Süket! Süket! Ó, ma milyen jó volna süketnek, mint az Isten. Süket a föld, nem érzi hátán hadak alázó dobogását. Jó volna süketen csírázni, mint virághagyma föld alatt. Minden süket földben, Istenben csak az ember szakadt ki a süket Istenből iszonyokra, kikelt belőle féreg módon, Isten férgének viszkető nyüzsgésre fájni, mert ami nem süket Isten, fájdalom, míg az Istenbe visszahal.
0: Feltűnően erős képek riadója hangzik itt. Menjetek a piacra sírni, sikolcsatok a templomokban, vadak asszonyai. Vadakká imuljatok őrjítő őrült imában. Az egyedi, meglepő költői szóalkotás a Hapax Legomenon igen ritka Babits hagyománytisztelő lírájában, mint itt az imuljatok. Ez is a feszítő, kiabáló indulat kitörése, valamint ez a Mönk sikolyát idéző képsor is a közös fájdalom rettenete, és tettet parancsoló sürgetés egyben. A mozgósító effektust, a forradalom örökségét énekli a Petőfi koszorúiban 1922-ben. Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága? Hol a szem? Szemével farkas szemet nézni. Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep. S e mái napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talány zaja, csöngye, és úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán, börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond? Avagy gyáván bújik, s a bilincses ajak rabszavakat hadar? Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk, keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantyai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság, tépd le a virágot, melyet eszméinek ellensége rádob emlékére, kőnek. Kelj, magyar ifjúság, légy te virág magad. Nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág szabad földön. Hogy árván maradva, megrablott birtokán mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te? Légy virág, légy vigasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, aki elkerülte, most hazug koszorúk láncait ne tűrje eleven emlékén. Az emberformáló háborús évek, az utánok következő közéleti visszásságok, a Babitsot ért támadások érlelő hatásai, az értékőrzés jelölik újra költői feladatának. Ahogy ez egyértelműen megszólal, a Gazda bekeríti házát című versében 1925-ben.
1: Csöndben érik a csíra a föld alatt. Halk a termékeny éj. A fűnövése lassú. Ez az élet. Kertem, add a magvat,
2: ami megmaradt kincses tavaly füvéből, és barbár szelekkel ne törődj,

0: A nyugatban folyó, már 1916-tól vállalt tevékenységében is fölerősödhetett a költőszerep iránti igényesség. A nyugat később is őrtorony és szekértábor számára. Ám a gazdagon megélt élet, a gondolati fejlődés, a társadalmi érzékenység, amely regényeiben is megnyilvánul a Kártyavárban, a Tímár Virgil fiában és a Halálfiaiban, ismét és ismét cél és útfölmérésre serkentik. Az 1926-os Cigányos Iralomházban visszatekintés sorral indul.
1: Úgy született hajdan a vers az ujjam alatt, ahogy az Úr alkothatott valami szárnyas, fényes, páncélos, ízelt bogarat. Úgy született később az ajkamon, mint a trombita hang, mint a trombita hang katonák szomjas, cserepes ajkain. De ma már oly halkan, elfolyva, remegve jön, mint beesett szemek gödreiben, remegve fölcsillan a könyv. Nem magamért sírok én. Testvérem van millió, és a legtöbb oly szegény, míg álmából sem ismeri, ami jó. Kalibát ácsolna magának az erdőn, de tilos a fa, és örül, ha egy nagy skatujás házban jut neki egy városi zord kis skatuja. És örül, hogy ha nem bírja már, s minden összetört, átléphet az udvari erkély rácsán, s magához rántja jó anyja, a föld. Szomorú világ ez, s a vers oly riadva muzsikál, mint cigány a síralomházban. Hes, hes, ti sok verdeső, zümmögő, fényes bogár! Ha holtakat nem ébreszt, mit ér a trombita szó? Csak a könny, csak a könny, csak a könny hull, s nem kérdi, mire jó.
0: Az első strófa részletezett hasonlata az esztétizáló korszakot idézi. A jelzők a mívesség értékeiről vallanak. A második hasonlat a trombita hangú ébresztő, közszerepet vállaló költő rajza. Az ellentétes kötőszóval indított harmadik logikai egység az együttérzés lírai vállalása. Nem magamért sírok én. Testvérem van millió. Viszont szomorú rádöbbenés a verset záró kérdés párhuzam. A költői lélek sérülékeny. Van-e hát a szavaknak ereje önmagukban? A kétely, a dadogás, a céltalanság azonban nem lehet sajátja, hiszen erősebb a küldetés tudat. Megtámogatva a magyar költői hagyomány benső erejével. Az 1930-as, mint különös hírmondóban, erről tesz vallomást. Öreg szívem úgy feszül a szavaktól. A megkerülhetetlen kötelesség, a megtalált bizonyosság, a költői szereppel való azonosulás, a, mint a forró csontok a mágián, aforizmatikus bölcsességében összegződik.
1: Nem az énekes szüli a dalt, a dal szüli énekesét.
0: Az 1937 májusában diagnosztizált gégerák, az operáció, a halál közelsége 1941. augusztusában halt meg, hozta el számára az elrendeltség végső, letisztult fölismerését, a küldetés parancsának elfogadását, a múltbéli önmagán és a szenvedésen való felülemelkedést. A csak posta voltál már előlegezi a tisztuló látásmódot, a személyes hatókör fölmérését önirónikus, már-már gúnyos hangnemével.
1: Életed gyenge szál, amellyel szűnek a tájak, s múlt dob húrkot a jövőnek. Amit hoztál, csak annyira tied, mint a por, mit lábad a szőnyegen hagy. Nem magad nyomát veted, csupa nyom vagy magad is, kit a holtak léptevet.
0: Ez a bölcs derű, a rálátás, az értékek mély tudása a groteszk humor erejével párosul a Jónás könyvében. Bár a kiválasztott, aki rühellé a prófétaságot, Jónás majd elmegy, de jő helyette más, mégis egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik. A kimondás szüksége sorsszerű, erre épp a martalóz gonosz hajósok figyelmeztetik a feladattól rettegő Jónást.
1: Nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb, kit titkos

s ehhez a prédikáláshoz kapcsolva, egy esztendő elteltével a Jónás imájában 1939-ben kéri, hogy szavai hibátlan hadsorban állván bátran szólhasson, míg az égi és ninivei hatalmak engedik. Azért, hogy csak az Eduárdok vesszenek, de a próféták szólhassanak.

Kedves hallgatóink! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Az aradi vértanúk emléknapja. Az Aradon kivégzett 13 honvéd tiszt emlékére jött létre ez a nap, akik a szabadságharcban kulcsfontosságú szerepet töltöttek be az 1848-49-es években. A kivégzés dátuma 1849. október 6-a. Mindegyik aradi vértanú a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tiszt volt. A szabadságharc végén a honvédseregben közülük egy altábornagyi, 11 vezérőrnagyi és egy ezredesi rendfokozatot viselt. Kossuth Lajos 1890-ben az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte. Ugyanezen a napon végezték ki az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost is, Pesten. Ezen a napon megemlékezéseket, koszorúzásokat tartanak a tisztek emlékére. Gyalogló világnap. A gyalogló világnap 1992-ben jött létre, október 6-án rendezik ezt a napot több mint 70 országban. Hazánk 1999-ben csatlakozott hozzá. Az ünnep célja, hogy népszerűsítse az egészséges életmód kialakítását a lakosság körében. Hangsúlyozza a testmozgás fontosságát, valamint azt, hogy önerőből is eljuthat bárki A-ból B-be. Fesztivál keretében az érdeklődők érdekes programokban vehetnek részt a szervezők jóvoltából. Egészségmegőrzés, innováció és együttműködés a bentlakásos idős ellátásban. Szeptember 30-án második alkalommal adott otthont a Pünkösdi Egyház szeretett otthona a Jó Lét szakmai műhely rendezvénynek. A szakmai nap középpontjában az egészségmegőrzés, a szolgáltatás fejlesztés, az innováció és a bentlakásos idős ellátás jó gyakorlatai álltak. A találkozó lehetőséget teremtett arra, hogy különböző fenntartású intézmények vezetői és szakemberei közösen gondolkodjanak az idős gondozás jelenlegi kihívásairól és jövőbeni lehetőségeiről. A program egy ima reggelivel kezdődött, amelyet Benedek Zsolt intézményi lelkész vezetett. Az áhítat központi üzenetét a Máté evangéliuma 25. fejezetéből felolvasott igerész adta. Éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Az ige a szükségben lévő emberek iránti felelősségre és a gondoskodás fontosságára irányította a figyelmet. Benedek Zsolt hangsúlyozta, hogy a segítőszolgálat nem csupán szakmai feladat, hanem emberi és lelki küldetés is. A szerb gyökerektől Vizsolyig. Károly Gáspár élete és küzdelme. Miért teszi föl az életét valaki a Biblia fordításra, azután, hogy elveszíti majdnem az egész családját? Hogyan válik egy szerb származású teológus élete főművévé a magyar nyelven olvasható Biblia? A többi között ezek a kérdések indították el Kanda Pál színművészt, rendezőt, hogy 4 szereplős színházi előadást alkosson Károly Gáspár életéről, Tóth Máté Miklós monodrámája alapján. Az előadást a magyarországi Szerb Színház fogadta be, de az ország számos pontját, köztük Vizsolyt is bejárták történettel az előadók. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Szerdán derült, napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. Csütörtökön marad a gyöngén felhős napos idő, de esőre néha van esély. Délies a szél, és 19-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Haszon és becsület. A becsület szeretete magában oly szép. A haszonkeresés ellenben oly alacsony érzésekkel van összekapcsolva, hogy senki sem merné nyilván kimondani, hogy a haszonért többet volna tenni kész, mint a becsületért. Sőt, azt állítaná ki, hogy becsületből ezerszer többet kész cselekedni, mint a haszon hajhászásáért. Minden nemes érzésű ember így gondolkodik. Széchenyi István.

0: A szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Péter első levele 3-4.
1: Az emberi lét alapmotívuma az értékteremtés. Az ember értéket akar teremteni. Jól lehet, a Biblia csak Istennel kapcsolatban használja a teremteni igét. Az emberbe ősidőktől táplált vágy, hogy Isten munkatársa legyen teremtői munkájának folytatásában. A teljesítmény határozza meg az értékünket és az önértékelősünket is. De mi az érték és mi a fokmérője? Többnyire összehasonlítjuk magunkat másokkal, értékesebbnek gondolván magunkat. Föl tudunk állítani egy mércét az értékes és kevésbé értékes szolgálatok között. Isten azonban más mérce alapján értékel. A hit teszi értékessé az életünket, az Isten tiszteletünket. Hitből, hit által tesszük-e, amit teszünk? Káin példáján láthatjuk, hogy a hit nélküli Isten tisztelet lehorgasztja a fejet. Szomorúvá, keserűvé és irigykedővé teszi az embert. Ha belenézünk az ige tükrébe, bizony fölismerhetjük Káin arcát. Ha van bennünk alázat, az Úr irgalmasan mutatja az utat, hogy milyen képpen kell helyesen szolgálnunk őt. Mérlegre kell tennünk saját kegyességünket. Keresztségünk, templomba járásunk, adakozásunk, szolgálatunk mögött mennyi a hit? Hitből történik, vagy hagyománytiszteletből? Vagy versengésből, vagy önmegvalósításból. Csak az a helyes Isten előtt, ha hitből történik. Vas Albert Előhang című művében olvashatjuk. Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró csillámló homokszemcséből. És a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop csak épült. Egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. Vezessen minket is életünk minden lépésében a tiszta, igaz hit.
0: Áldott mennyei atyám, megnyitom a szívemet a Krisztusba vetett hit előtt, hogy megőrizzem a mások és magam helytelen mérlegelésétől, hogy benned élő lehessek a bűnbocsánatban. Ehhez ma Luther imáját elevenítem föl. Mindenható Isten, én nyomorult bűnös ember, megvallom előtted sok gonoszságomat, és hiába való gondolatomat, sok szükségtelen szavamat, egész hitvány vak életemet, s a magam iránt való nagy szeretetemet. Közel se voltam olyan istenes, mint amilyennek mutattam magamat. Inkább hallgattam szenvedélyeimre, mint a szent lelked hűséges figyelmeztetéseire. Mindez útálatos előttem, és őszintén bánom bűneimet. Mivel kegyelmi időm még tart, téged kereslek, bocsásd meg, Jézus Krisztus. Biztosíts arról, hogy elnyerem a bűnbocsánatot, így meghalok önmagamnak, és élhetek akaratod szerint. Úr Istenem, bennem egészen bizonyosan nem lakik semmi jó. Képességem a semmivel egyenlő, értelmem hibás, sőt, sokszor értelmetlen. Kegyességem csupán számtalan szennyfolt, amit nem lehet a kirakatba tenni. Minden, ami bennem van, csak hitványságok gyűjteménye. Ó, milyen sokra vittem, amikor nem találok magamban mást, csupán romlottságot. Uram, íme ilyen vagyok én. Könyörgök neked, mezítelenítsd le gonosz természetemet. Szűj újjá, tégy engem egészen mássá, tégy a te szabad, félelem nélküli, igaz gyermekeddé. Szerető Uram, védj a gondjaidba, tégy engem benned valamivé. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit szeretettel köszöntök. A hatodik pecsét tanulmányozásához érkeztünk. Öt pecsétről hallottunk, és akkor, amikor egy kicsit úgy sikerült betekinteni a pecsétek mögé, az eseményekbe, akkor úgy gondolom, hogy kezdjük megérteni azt, hogy a mennyben miért volt olyan erős hangulat, és miért hangzott el sírás közben az a kérdés, hogy ki bontja fel számunkra a pecsétet. Ki lesz az, aki érthetővé teszi számunkra azt az üzenetet, amelyet ezek a pecsétek tartalmaznak. Most a hatodik pecséttel foglalkozunk, és úgy gondolom, hogy jó lesz, hogyha felolvassuk ezeket az igéket, hogy azután részletesen beszéljük meg az egyes gondolatokat. Jelenések könyve 6. fejezetében a 12. verstől a 17. versig. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet felnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatik. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és gazdagok, és a vezérek, és hatalmasok, és minden szolga, és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, esetek méreánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és ki állhat meg. Már az első olvasásra is érezzük, hogy itt olyan üzenetről van szó, amely már sokkal közelebbről érint bennünket. Ha összehasonlítjuk a öt üzenet hangulata és a hatodik üzenet hangulata közötti különbséget, egymás mellé tesszük, akkor érezzük a súlybeli különbséget. Az első öt fejezetben, illetve az öt pecsét felnyitásakor jelképekkel találkozunk, lovasokkal, lovasoknak kezében eszközök voltak, mérleg, íj, kard, azután oltár alatti lelkekről volt szó. Itt viszont olyan eseményekről van szó, amelyek természeti jelenségek, amelyeket emberek éreztek, és mi is érzünk, látunk, hallunk, szemlélhetünk, meggyőződhetünk ezeknek az eseményeknek a rendkívüli voltáról. Ha megfigyeljük a terjedelmét az üzeneteknek, a pecséteknek, azt látjuk, hogy az első öt pecsét 11 biblia versben van sűrítve, míg a hatodik pecsét egymagában 6 biblia verset foglal el. Azután, ha tovább megyünk az összehasonlításban, akkor azt is láthatjuk, hogy az öt pecsét eseményei régmúlt időkről szólnak, de a hatodik pecsétnél benne vagyunk a mi időnkben. És itt is az üzenet tartalmát két részre választhatjuk. Az első részében, az első három versben olyan eseményekről van szó, amelyek beteljesedtek, amelyek elég közel vannak hozzánk, amelyekről olvashatunk, és amelyek erősen, döntő módon meghatározták az adventi üzenetet, azt az üzenetet, amelyet mi is képviselünk, amelyért vagyunk itt. Az üzenet második fele, tehát a pecsét eseményeinek a második fele pedig, figyeljük meg, hogy olyan eseményekről szól, amelyek még előttünk vannak. Drámai események. Nem mondja ki az ige, hogy Jézus eljöveteléről van szó, de aki olvassa, tudja, hogy erről a nagy eseményről van szó, amikor az ég eltakarodik, mint amikor papírtekercset összegöngyölítik, és az emberek elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek, kősziklájba, és mondának a hegyeknek és kősziklának, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Tehát azt látjuk, hogy a hatodik pecsét feltörésekor az események már előre nyúlnak, és beleérnek, kapcsolódnak a hetedik pecsét eseményeihez, amiről majd három héttel később lesz szó. Mit jelent ennek a pecsétnek az üzenete számunkra? Itt a hatodik pecsétnél, amikor figyeljük ezeket a természeti tüneményeket, akkor eszünkbe juthatnak azok a leírások, amelyek az 1700-as, 1800-as években bekövetkezett jelekről, eseményekről szólnak. A hatodik pecsét feltöréseinek értelmezését megelőzte a középkor szellemi és tudományos forradalma, és az ehhez kapcsolódó vallásos forradalom, így is nevezhetjük, maga reformáció, valamint a különböző Krisztusváró mozgalmak. Az adventista profécia magyarázók többsége egyetért azzal, hogy az 1755 és 1833 közötti események, amikre majd visszatérünk, annak a kornak a Biblia magyarázóit erősen motiválták az üzenet hirdetésükben. Nagyon fontos azonban azt leszögezni, amikor ezekről az eseményekről és az üzenet hirdetőkről van szó, hogy nem a természeti jelenségek, nem ezek a feltűnő jelek, ezek a megrázó események hozták létre az üzenet hirdetésnek azt a módját és tartalmát, amellyel találkozunk a 18. 19. században, hanem ezek inkább csak megerősítették az üzenet hirdetőket abban, hogy jó volt az ő számításuk és az ő várakozásuk megfelel a bibliai elveknek. A jelek nem azt a célt szolgálták, hogy azok által kapjunk eligazítást, hanem csupán azt a célt szolgálják, hogy megerősítsenek a bibliai felismerésünkben. Miről van itt szó? Már a középkorban voltak biblia magyarázók, akik Jézus közeli eljöveteléről prédikáltak. Teljesedni látták például Dániel jövendőlését, azt a jövendőlést, hogy nagyobb lesz a tudás, abban is, hogy Gutenberg feltalálta a nyomtatást, és elkészítette az első Bibliát, az emberek kezébe adta a Bibliát, és ezáltal segítette a reformációnak a kibontakozását. De nem maguk ezek az események voltak azok, amelyek embereket oda vezettek, hogy felfigyeljenek Isten üzenetére, Isten szavára, hanem elsősorban az igének a kutatása. Azután természetes, hogy amikor jöttek ezek az események, amikről itt szó van a Jelenések könyvében, ezek a bibliakutatók és az üzenet hirdetői előtt igazolásul is szolgáltak. Megerősítették őket abban, hogy jó úton járnak akkor, amikor a Bibliában leírt eseményeket értelmezik.

nézzük ezeket az eseményeket sorjában. Hármat szeretnék megemlíteni, amikről szó van a felolvasott igében. 1755-ben Lisszabont óriási földrengés pusztította el. Mintegy 10 millió négyzetkilométert érintett ez a rengés, körülbelül 100-szor annyi terület, mint Magyarország területe. 6 perc alatt 60 ezer ember pusztult el, ami akkor nagyobb jelentőségű volt, hiszen Lisszabonnak a akkori lakossága száma nem volt annyi, mint most, nem voltak olyan sűrűk a települések. És az emberek reagálása, és a tudomány és a sajtó reagálása is jelzi azt, hogy ez egy teljesen ismeretlen katasztrófa volt az akkori emberek számára. Ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni Korunk és a világ sorsa című könyvből, amely történészeket és tudósokat idéz, akik nyilatkoznak az eseményekkel kapcsolatban. Minden nagyobb palota és templom összedőlt. Alig van egyetlen lakható ház az egész városban. Akit nem ütöttek agyon az alároskodó házak, az a nagyobb terekre szaladt, és aki a víz közelében volt, csónakokba menekült, és segítségül hívta a hajókat. Midőn a nagy tömeg a parton egybegyűlt, hirtelen olyan magasra szökött az ár, hogy az alsó várost elöntötte. A megriadt nép kétségbeesetten szaladgált, és azt hitték, hogy a világ vége elérkezett. Térdre rogyva kérték Isten segítségét. Leírhatatlan a szegény emberek ijegysége, jajveszékelése. Egymást átölelve kértek egymástól bocsánatot. Közben kétségbeesetten kiabálták, ó, jaj, elvesztünk, végünk van, elpusztulunk. Közben tűzvész tört ki, amely egy hétig tartott. Ez volt 1755-ben, és a lisszaboni földrengés erősítette a reformátorok igehirdetését, üzenethirdetését. Úgy érezték, és úgy magyarázták, úgy értelmezték ezt az eseményt, mint amely azoknak a jeleknek egyike, amelyekről Jézus is beszélt Máté evangélium a 24. fejezetében, és itt a Jelenések könyvében. 25 évvel később történt egy másik nagy jel, amelyről a proféciák szintén említést tesznek. A 12. versben olvastuk, azután láttam, amikor a 6. pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. 1780-ban, tehát 25 évvel később történik ez a jel, ez a természeti jelenség. A nap elsötétedett, és éjszaka a hold nem fénylett. Nincs idő most arra, hogy ezt, ennek a tudományos hátterét vizsgáljuk, de akkor teljesen értetlenül néztek szembe ezzel az eseménnyel. A tudomány nem tudta megmagyarázni, az emberek felfigyeltek erre az eseményre, és ebben is úgy értelmezték, hogy Jézus szavai és az ige szavai teljesednek. Egy jel, amely Jézus eljövetelének a közelségére utal. Néhány évvel később, 1833-ban egy újabb természeti jelenség, ami sem azelőtt, sem azóta nem volt ilyen mértékben, a csillaghullás. Azt írják az akkori jelentések, tudományos elemzések is, sajtó, hogy mint ahogy az Úr Jézus mondja, amikor a szél ránzza a fügefát és hullatja éretlen gyümölcseit,
úgy hullottak óriási tömegben a égből a csillagok, egy pontból indultak ki, és egy csodálatos tűzijáték, egy csodálatos természeti jelenség volt, amire nem tudtak magyarázatot adni. Voltak magyarázatok, kísérletek, amelyeket a tudomány azonban nem igazolt.

De nem csak a Jelenések könyvében, és nem csak Máté Evangélium 24. fejezetében Jézus szavaiból olvashatjuk ki ezeknek a jeleknek a megjövendőlését, hanem még korábban Jóel próféta Krisztus előtt körülbelül 400 évvel megjövendőli az Úr kijelenti által Jóel próféta könyvében a második fejezet 30. és 31. verse. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet és füstoszlopokat. A nap sötétségé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljöjj az Úrnak nagy és rettenetes napja. Tehát nem egy véletlenszerű, különös természeti jelenség volt ez, hanem azt mondja az Úr, hogy én mutatok csodajeleket az égen, a földön, tüzet, füstoszlopokat, a nap sötétségé válik, a hold vérré. Tehát a Biblia egyértelműen kijelenti, hogy Istentől voltak ezek a jelek, amelyek által felhívja az emberek figyelmét, az egész emberiség figyelmét egy közel eseményre, Jézus visszajövetelére. Általában ez a hangulat uralkodott. És ahogy említettem az előbb, nem ezek váltották ki a Biblia tanulmányozását, hanem, és ez általában jellemző, ez szinte szabályszerűen ismétlődik később is, hogy nem bizonyos csodák és természeti jelenségek voltak azok, amelyek az emberek figyelmét a menny felé irányították, hanem ezek csak megerősítették őket a korábbi meggyőződésükben, hitükben, amelyet Isten igéjéből merítettek. Tehát először volt az ige kutatása, Dániel proféta könyvének a jövendőlés, annak a vizsgálata, és eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézusnak ebben az időben el kell jönni. Ők megpróbáltak időpontot is meghatározni, ami tévedés volt. Erről majd máskor beszélünk, hogy Isten miért engedte meg ezeket a tévedéseket. Az Úr előre tudta, és ezek is benne vannak a Bibliában. És ezek az emberek, amikor nagyon komolyan tanulmányozták a Bibliát, amikor eljutottak arra a meggyőződésre, hogy Jézus eljövetele közel van, akkor ezután ismerik fel ezeket a jeleket. Ez nagyon különös dolog, hogy addig nem figyeltek oda ezekre a bibliai kitételekre. Miért? Mert nem ezzel foglalkoztak, hanem az igének azokkal a kijelentéseivel, amelyek Jézus eljövetelére utaltak. És amikor ezek az események bekövetkeztek, amikor ezek a jelek láthatóvá váltak, akkor ezek csak erősítették, megerősítették őket az ő hitükben, korábban szerzett meggyőződésükben. Ezt azért jó így látni, mert nagyon sokan vannak, akik ma is azt mondják, hogy ha Isten csodánkat mutatna, akkor hinnék. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha valamilyen csodát tenne Isten az ő életükben, akkor tudnának hinni. Nem. Az igazság az, hogy nem a csodák szülik a hitet, hanem a hit szüli a csodát. Annak az embernek az életében történnek ilyen csodák, aki hisz Istenben. Isten a hitet jutalmazza. De a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon ritka esetben fordul elő, hogy valaki azért hisz, mert valamilyen csodát látott. A csodahívő embert könnyen el lehet vezetni. És ebben az a veszély, hogy Sátán maga is fog tenni csodákat. Ezt mondja az Úr Jézus
hogy jeleket és csodákat tesz annyira, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat is. Azok az emberek, akik a csodára építenek, és csodára építik hitüket, és úgy rendezkednek be, hogy a csodák után megyek, azok nagyon könnyen Sátán csalásának áldozatává fognak válni. Az Úr azt akarja, hogy higgyünk neki. Fogadjuk el azt, amit ő mond. És amikor beteljesedik, akkor ezek a beteljesedések megerősítik a hívő embernek a hitét. Ez a hatodik pecsét felnyitása utáni folyamatnak az első része, amiről itt szó volt. Azok a rendkívüli események, amelyek akkor valóban elvégezték az ő munkájukat, és megerősítették a bibliakutató embereket abban, hogy jó úton járnak. Erőt adott és segítséget nyújtott a reformációnak, és lendületet adott a 1840-es években a nagy advent mozgalom képviselőinek. Lendületet adott, megerősítette őket abban a hitükben, hogy jó úton járnak. De hangsúlyozom, nem ezek hozták létre sem a reformációt, sem a nagy advent mozgalmat. Az Úr ezeknek az embereknek megengedte azt, hogy ezek a jelenségek a maguk idejében megerősítsék őket hitükben.

A hatodik pecsét megnyitása után az események második része, ez a drámaibb. A Jelenések könyve hatodik fejezetéhez lapozzunk. A 15. verstől, és a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és vezérek, és hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájba. Kérdem, ez bekövetkezett már? Nem. Az előbb olyan eseményekről volt szó, amiket megörökített az ige itt a Jelenések könyvében, a 6. fejezetben. Idéztem Máté evangélium a 24. fejezetét, Lukács evangélium 21. fejezetét, Júel proféta könyvét. Itt olyan eseményekről volt szó, amelyek már beteljesedtek, amelyeket néhány száz évvel ezelőtt a mi elődeink, a reformáció képviselői, az advent mozgalom, az advent üzenet képviselői láttak személyesen. A hatodik pecsét feltörése után itt folyamatában egy új szakaszhoz érkeztünk. Olyan eseményekről van szó, amelyek még nem teljesedtek be. A földnek királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok, minden szolga és minden szabad elrejtik magukat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba, és mondának a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk is, rejtsetek el minket annak színéről, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Múlt idő ez? Érezzük, hogy bele kell remegni, akkor, amikor itt van egy kis rész, ez a 6 vers, egy pecsét, ez egy jelkép, egy pecsét felnyitásának a következtében látunk egy folyamatot, amelynek az egyik része mögöttünk van, olvashatunk róla. Lisszaboni földrengés, a nap elsötétedés, hold elsötétedése, csillaghullás, ezek kiemelt jelek, más jelek is vannak. Az Úr beszél nyomorúságról, háborúskodásokról, földindulásokról. Ezeket a jeleket lehet úgy is minősíteni, sokan azt mondják, na jó, hát háborúk voltak mindig, és az Úr meghatározott időben olyan jelt ad, amit nem lehet összemosni más jelekkel. Ennek a üdvösség történelmi folyamatnak, hatodik pecsét idejének elérkezünk a feléhez, amikor rendkívüli dologról ír az ige. A föld királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek, hatalmasok elrejtik magukat. Bekövetkezett? Be fog következni? És mondának a hegyeknek és kősziklágnak, esetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától. Bekövetkezett, beteljesedett? Nem. Be fog teljesedni? Igen? Ki merjük mondani? Ugye különös dolog volna, hogyha ennek a leírásnak, ennek a hat versnek a első része beteljesedik, a másik része nem. De mikor? Mikor fog beteljesedni? Itt egy üdvösség történelmi folyamatról van szó. El lehet képzelni azt, hogy a két rész között egy beteljesedett és egy beteljesedésre váró rész között nagy idő telhet el. El lehet képzelni? Száz évek? Ez egy folyamat. De, és még a 6. fejezet 14. versében. És minden hegy és sziget helyükből elmozdítaték. Beteljesedett? Be fog teljesedni? De mit kell kezdeni nekünk ezekkel? Van egy olyan elképzelés, hogy ne rémizgessük az embereket. Ugye? Ne ijeszgessük az embereket. Beszéljünk szép dolgokról. Beszéljünk az Úr eljöveteléről,
De nem erről a részről, amiről itt szó van. Az új földről milyen csodálatos lesz ott, a bárány és az oroszlán együtt legel. Máskor is említettem már ezt, hogy hajlamosak vagyunk arra, és van egy ilyen irányzat, amelyet így fogalmaznak meg, hogy ne ijeszgessük az embereket. De mit mond erre Isten igéje? Én úgy gondolom, hogy mi ezzel a felolvasással nem tudjuk jobban megijeszteni az embereket, mint ahogy ma már kezdenek félni. Decemberben Svájcban voltunk a lányomiknak, Láriéknak, és ott néztem tévében egy filmet, egy ilyen sci-fit, egy utopisztikus valamit, ami rettenetes volt. Bemutatta azt, hogy mi várható. Ugye már valami, azt hiszem a 70-es években kezdődtek ezek a rémképek, de valahonnan jön ez, hogy a Földünket megtámadják más bolygókról. Na, ebben a filmben is erről van szó, és lehetett látni, hogy Manhattant és az Empire State Buildinget a víz elárasztotta 10-20 méter magasan fölött, a hatalmas felhőkarcolók fölött csapott át a víz, és minden összeomlott. Azután autók tízezreivel menekültek az emberek a hegyekbe, de a hatalmas árhullámok elérték őket, és rettenetes volt. És eszembe jutott ez az ige, hogy minden egyéb sziget helyéből elmozdítaték, és a föld királya is, fejedelmei, gazdagok is, vezérek kétségbe esnek. Az ember maga már el tudja képzelni ezt, és meg is rajzolják, már filmre viszik ezeket a borzalmakat, de nem erről van szó. Úgy gondolom, hogy ezeket a katasztrófákat talán nem is tudjuk elképzelni, vagy akik elképzelik, megpróbálják az embereket valamiképpen rémületbe hozni, maguk sem tudják, hogy miről beszélnek. De a világ ebben a hangulatban él. Mégis úgy tűnik, hogy egyrészt van egy ilyen félelem az ember részéről, másrészt pedig nem akarunk tudni semmiről. Ugye van egy ilyen hangulat is, hogy nem akar tudni az ember ezekről a dolgokról. Talán el sem tudjuk igazán képzelni. Amikor vége van egy ilyen filmnek, talán egy darabig hatással van az ember, utána megpróbál lazítani, és kilépni ebből a hangulatkörből, és megnyugtatni magát azzal, hogy nem kell aggódni, nem kell félni semmitől. De vajon vízözönt el tudták elképzelni Noé kortársai? Nem. Noé hirdette 120 éven keresztül. Valószínű, ő sem tudta elképzelni, milyen lesz az. Nem tudták elképzelni az emberek. Sodoma és Gomorra pusztulását el tudták képzelni? Nem tudták elképzelni. Ninive későbbi pusztulását, mert elpusztult. Nem tudták elképzelni.

Mi a feladatunk egy ilyen helyzetben? Mi a feladatunk egy ilyen üzenettel kapcsolatban? Ragasszuk le, hogy ne ijeszgessük az embereket. Mert úgyis van elég sok félelem, aggodalom az emberekben. De gondoljunk csak arra, mi történt volna Jónás idejében, mert Jónás történetéből általában szegény Jónásnak a tragédiáját emeljük ki. De gondoljunk arra, hogy mi lett volna, ha Jónás mégsem megy el prédikálni, mi lett volna, mi történt volna? Mit mond az Úr? 40 nap és Ninive elpusztul. Mi mentette meg Ninivét? Az, hogy Jónás ment, mint egy eszelős keresztül a nagyvároson, és kiabálta, hogy még 40 nap és Ninive elpusztul. Nagyon sokan bolondnak nézték. De ha ő nem hirdeti ezt a félelmetes üzenetet, akkor mi történik? Elpusztul Ninive. Hordozunk felelősséget egy üzenettel kapcsolatban, társadalomban, emberek között. Van-e üzenetünk a mai ember számára? Miről beszélünk, amikor emberekkel találkozunk? Miről beszélünk akkor, amikor kapcsolatba kerülünk emberekkel? Miről prédikálunk? A hatodik pecsétet lehetne úgy is, hogy három verszakot elolvasunk, elmagyarázzuk, ez megtörtént, csodálatos volt, ugye? Csillaghullás, napelsötétedés, régen volt. Tovább ne olvassuk, mert ez megrémiszti az embereket. Az emberek ettől nagyon félnek, és ne vegyük magunkra azt a felelősséget, hogy megrémisszük az embereket. A Jeremiás könyvében van egy ige, Jeremiás könyvében, ami választ ad arra, hogy mi az, amit tennünk kell. Jeremiás könyve 7. fejezetében. Nem csak most probléma ez, hanem probléma volt korábban is. És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván, békesség, békesség, és nincs békesség. Jeremiás idejében is megtörtént ez, és az Úr megfeddi azokat a prófétákat, akik nem teljesítik feladatukat. A 6. fejezetben is beszél erről, a szégyenkezniük kellene, hogy utálatosságot cselekedtek, és elhallgatják az üzenetet. Biztosan könnyebb valami szépet és jót mondani. De akkor, amikor vészhelyzet van, akkor mit kell mondani? Akkor arról kell prédikálni. Hadd olvassak egy néhány gondolatot. Annak a magatartásnak a következményére, amely úgy hangzik, hogy ne rémisszük az embereket. A szülők majd akkor keserű szemrehányásokkal illetik gyermekeiket, gyermekek szüleiket, a testvérek is egymást vádolják a nyakokba szakadó szerencsétlenségért. Hangos jajkiáltás szavai hangzanak mindenfelé. Te voltál az oka, hogy nem fogadtam el az igazságot, amely megoltalmazott volna ettől a rettenetes órától. Az emberek elkeseredett gyűlölettel fordulnak lelkészeik ellen. Ti azt hirdettétek, hogy béke, béke, és elnyomtatok minden félelem érzetet bennünk. Az igével Istennek nem az a célja, hogy hamis örömben ringasson bennünket, és nem is az, hogy elrémítsen, hanem az, hogy

feltárja a valóságot. Az Úr semmit nem rejt el. Azt mondja Ámos próféta könyvében, hogy semmit nem cselekszik az Úr, még meg nem jelenti az ő dolgát a prófétáknak. Miért volnának leírva ezek az igék, és ezek a várható események? Miért vannak leírva? Azért, mert Istennek célja volt vele, hogy tájékoztasson, figyelmeztessen, intsen, feltárja az ember előtt a várható eseményeket, hogy ne érjen senkit sem váratlanul, hogy senki nem mondhassa azt, hogy Uram, erről te nem beszéltél. Mi az, amit tenni kell nékünk, akikre Isten üzenetet bízott? A közelmúltban, talán 3 héttel ezelőtt kaptam egy levelet valakitől, nem ismerem az illetőt, budapesti, és a borítékban, egy nagy boríték volt egy könyv is, a Judás ügy. Boldog húsvét ünnepeket kíván az illető, és azt kéri, hogy válaszoljak, mi a véleményem a Judás ügyről. Arról van szó, hogy van olyan irányzat, hogy Judást boldoggá akarják avatni, rehabilitálni akarják. Olyan kijelentések történtek, hogy Jézus áldozata és Judás önfeláldozása közé egyenlőség jelet kell tenni, mert ahogy nem lett volna megváltás Jézus Golgotai áldozata nélkül, ugyanúgy nem teljesedhetett volna a megváltási terv Judás önfeláldozása nélkül. Judás és Jézus nagyon jól megértették egymást, mesteri módon csavarja ki a Biblia szövegeket. Hol vagyunk? Mindent olyan szépé, rózsaszínűvé lehet tenni. Isten nagyon komolyan veszi az ő szavát. És komolyan veszi azt a felelősséget, amelyet azokra az emberekre helyez, akikre az igét bízta. Nem könnyű. Gondoljunk csak arra, amikor Dániel prófét ott áll Nabukodonozor király előtt. Amikor a király elmondja az ő álmát, hogy ott a mezőn legelészett. És azt olvassuk az igében, hogy Dániel egy órán keresztül rémüldözött. Hát elmondan egy királynak, hogy Nabukodonozor, meg fogsz őrülni. Ezt elmondani. El kellett mondja. Mondhatott volna valami szépet, mint ahogy általában a haldokló betegnek megpróbálják vigasztalni, hogy majd egy hónap múlva, amikor meggyógyul, akkor ez is az lesz, és tudják, hogy nem gyógyul meg. Csak nem merik megmondani, hogy meg fog halni. Az igének hűséges őrei kell, hogy legyünk. A 6. pecsét különös üzenetet hordoz számunkra. Itt állunk 2 fejezet előtt. A pecsét folyamatának az első része beteljesedett, és erősít bennünket a mi hitünkben, hogy Isten szava teljesedik, és itt állunk a 2. rész mesdjéjén, ami rettenetes. De a befejezés nem ez. És annak tudatában, hogy a befejezés nem az, amit a bűnös ember lát ebben, ennek tudatában kell legyen erőnk és bátorságunk, és bizalmunk a mindenható Istenben, hogy legyünk hű üzenetvívői. Azzal fejeződik be ez a rész, hogy eljött az ő haragjának nagy napja, és ki állhat meg. Ez lesz a kérdés majd 3 hét múlva a 7. pecsét tanulmányozásánál, ki állhat meg. De hogy mennyire fontos eseményekről van itt szó, ez az is mutatja, hogy a 6. pecsét után van egy megszakítás. Más dolgokról van szó. Nagyon fontos eseményekről. Ugye érdekes, hogy 6 pecsét egymás után van felnyitva, és a 7. pecsét felnyitása előtt történnek dolgok. Ezekről lesz szó majd következő 2 hét alkalmával, és a
harmadik héten pedig a hetedik pecséttel. Kérjük, hogy az Úr világosítsa meg előttünk azokat a igéket, amelyek által fel akar készíteni bennünket az ő dicsőséges második eljövetelére. Amen.

Füle Lajos. Akkor jön el. Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén. Ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak, és közéjük állsz, és nem leszel többé olyan fontos magadnak, mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik, és munkára lelkesít a hit. Akkor jön el az ébredés itt.

Tanulmányok a jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik a Mistral együttes népzenei felvételeiből.

Étrepeszt börtön falat, s iszonyúan abba marad, dacteli csöngye mázsás újként döndül a tájba, s újra lesben a pányva.

Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban részleteket hallgathattak a Mistral együttes népzenei felvételeiből. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Október 6-án, kedden, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Nap, Ószövetségi igéjét a 25. Zsoltár 20. versében olvashatjuk. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem. Nap Újszövetségi igéjét János szerinti evangélium 14. fejezet 19. versében. Jézus ezt mondja, én élek, és ti is élni fogtok. Uram, bizonyítékot szeretnék tőled kérni arra, hogy jó úton járok. Nem magamnak, nem csak magamnak. Mutasd meg a többieknek, hogy jól tettem, hogy hozzád menekültem. Ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki, ne közösítsenek ki. Adj jelét annak, hogy pártfogón vagy. Mutasd meg, hogy te élsz és létezel, s veled együtt én is élhetek. Olvasom Jézus szavait, én élek és ti is élni fogtok. Igen, ez az. Itt a bizonyíték. Aki az élő Istenhez fordul segítségért, az maga is élni fog. Az életem lehet bizonyíték arra, hogy jól tettem, amikor hozzád menekültem. Zsoltárossal együtt könyörgök vezetésedért a mai napon is. Ösvényeidre taníts meg engem, hogy parancsolataid szerint élhessek. A te szereteted és hűséged kísérjen minden utamon. A hegymenetekben, a magaslatokon, a pihenőkön, a kitérőkön, a lejtmenetben és a mélységekben is. Engedd, hogy még a halál árnyékának völgyében is mindig az életvize felé haladhassak. Ha embertársaim előtt meg is szégyenülök, nevetségessé is válok, és ki is rekesztenek miattad, legyen nekem elég a veled való szövetségem és közösségem. Hadd kövessem Jézus példáját, aki rajtad kívül vagy veled szemben soha senki másnak nem akart megfelelni. Hadd meneküljek ma is hozzád mindazzal, amit bánt, terhel, kísért, megkeserít, megnehezít. A nap imádsága. Mennyei Atyám, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb nekem hozzád futni, benned bízni, mint bárhol máshol megoldást keresni. Nem szeretnék a saját erőmre és eszemre támaszkodni, nem szeretnék másoknak kiszolgáltatva lenni, vagy mások véleményére adni. Szeretnék csak tőled függni, csak rajtad függni, a te szavadat hallgatni, olvasni, megérteni, megélni, hirdetni és továbbadni. Amen. Pápai Tóth Orsolya áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ne szégyenüljek meg, mert hozzád menekültem, s a nap újszövetségi igéje Jézus szava. Én élek, és ti is élni fogtak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe a mi vezetőnk. A mai ige János evangéliuma 16-13. De mikor eljő az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Gondolatok az ígéről. A valóság olyan, mint egy mélységes barlang, amelybe beszeretnénk hatolni, de amelyet egyedül nem tudunk végigjárni. A bejárati rész még teljesen világos, de ha beljebb akarunk haladni, és a járatait fürkészni, vezetünk.

0: Segítőre van szükségünk, különben eltévedünk. A Szentlélek, aki az igazságot tökéletesen ismeri, minden hívőt el akar vezetni a teljes valóságra. Ő aszerint vezet minket, ahogyan meg tudunk birkózni a valósággal, egyik barlangüregből a másikba, hogy egyre jobban megismerjük Isten mélységeit, és föltáruljanak előttünk Isten titkai. Drága ígéret ez az alázatosan tudakozódó léleknek, mert mi nagyon is szeretnénk megismerni a valóságot, és annak a mélyére hatolni, de tisztában vagyunk azzal, hogy milyen könnyen eltévedünk benne, és érezzük a vezető szükségességét. Ezért örvendezünk, hogy a Szentlélek eljött közénk, és velünk is marad. A vezetőnk akar lenni, és mi hálásan elfogadjuk vezetését. Meg akarjuk ismerni a teljes valóságot, hogy ne legyünk egyoldalúak, és ne veszítsük el egyensúlyunkat. Nem szeretnénk tudatlanok maradni a kijelentés egyetlen részletében sem, hogy el ne mulasszunk áldásokat, és ne legyünk valamely bűn áldozataivá. Isten lelke azért jött, hogy elvezessen minket a teljes valóságra. Hallgassunk engedelmesen szavára, és kövessük vezetését. Elindult tegnap az egy hét imádság imalánc, vagyis a 168 óra. A református egyház tisztújító választásaihoz közeledve az imádság évében egy különleges 168 órás imaláncra hívja még mindig egyházuk minden gyülekezetét ezen a héten, október 5-e és 11-e között. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy akár egész gyülekezetként is lehet csatlakozni. Az egyház missziói szolgálata szeretné, ha az az egy hét nem csupán egy program lenne a sok közül, hanem a lelki megújulás és az egység megélésének ideje, amikor közösen állnak meg, hogy Isten vezetését kérjék egyházuk jelenéért, jövőjéért és a megválasztandó új vezetőkért. Arra kérik a testvéreket, hogy a magyar reformátusság ezen kiemelt központi eseményén vállaljanak egy-egy órát, amikor ketten vagy hárman összejönnek imádkozni. A megszakítás nélküli imalánchoz kis csoportban, családi körben vagy gyülekezetként is lehet csatlakozni. Evangélikus Biblikus Szabad Egyetem. Isten kérdések a kortárs irodalomban. Ezzel a mottóval hirdet ismeretterjesztő szabad egyetemi előadássorozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetem. A következő előadás ma, október 6-án kedden volt, 18 órától. Balogné Vince Katalin, felnézek csak egy pillanatra. A Mindennapok transzcendenciája Szabó T. Anna kiválasztott verseiben címmel tartott előadást. Az időjárásról. Még nyáriasan meleg az idő. Szerdán derült napos idő lesz, kevés felhővel, eső nélkül. A délies szél gyönge marad, és 21-26 fok valószínű. Csütörtökön marad a gyöngén felhős napos idő, de esőre néha van esély. Délies a szél, és 19-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.
0: Kedves hallgatóink, e késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Gyermekkórházakba és szociális intézményekbe járnak Bohóc műsoraikkal, ahova boldogságot, nevetést, vigaszt és szeretetet visznek a beteg gyermekek, aggódó szülők, illetve ott ápolt idősek számára. Ők a Vidám Segítők Alapítvány önkéntesei. Közéjük tartozik mai vendégünk, Csurgó Erika is, aki hosszú ideje szánta oda az életét az érzelmi, lelki, szellemi vagy anyagi szükségben szenvedők segítésére, saját komoly testépítői és edzői karrierjét félretéve. Ma Csurgó Erikával fogok beszélgetni.

0: hoztál nekem sok-sok képet a fiatal életedből, amikor testépítő voltál, és komoly eredményeket értél el, de azt mondod, hogy ebben megcsömörlöttél, vagy hát nem hozta neked ez a siker azt a boldogságot, amit elvártál.
1: Nem megcsömörlöttem, hanem én nem kaptam azt meg azt, amit szerettem volna. Tulajdonképpen egészségügyi szakközépiskolába végeztem, utána elvégeztem egy szülésznői szakot, szülésznői diplomát szereztem, dolgoztam Margit kórházba, és akkor felvételiztem az orvosi egyetemre. Kétszer, de oda nem vettek föl. Na hát, tanulni nem igazán tudtam a kórházban, ott három műszak volt. El kellett mennem egy műszakos állásba. Úgy kerültem az edzőterembe, a Margit körúti fitness terembe, és ott kezdtem el azon gondolkozni valakinek a javaslatára, hogy hát miért nem versenyzek, hogyha ha már ilyen erős vádlim van, másod szenved évekig, én nekem meg így születtem. És akkor elkezdtem versenyezni, az első versenyemen magyar bajnoki harmadik helyezett lettem, utána 6 évig első osztályú versenyző voltam, a Spartacus gymbe edzettem, fiúkkal, hát csak fiúk edzettek a terembe, és akkor megnyertem 6 év után a bajnokságot, addig mindig második, harmadik, mert semmiféle ilyen szteroidot, meg anyagot nem szedtem. Tehát nőies versenyző voltam, és utána találkoztam ezzel a sráccal. Pont ott álltam a 6-os busz megállójába, és oda jött egy misszionárius fiú, aki elhívott bohóckodni. Hát a bohóckodás után viszont már éreztem valamit, meg elolvastam a kis üzenetet, megkértem az urat, imádkozott velem ez a fiú. Éreztem, hogy húha, itt valami történt, és nagyon jó volt bohóckodni. Olyan jó volt, hogy még mindig csinálom.
0: Tehát egy keresztény csoporttal voltál, akik kórházba járnak, és ott bohóckodnak, ahogy mondod, de egyértelműen viszik a keresztény üzenetet is. Tehát evangelizációs alkalom is ez a szolgálatot a beteg gyerekek között, ugye? És ez először ráthatott, és szeretted volna folytatni.
1: Igen, meghívtak magukhoz, ők teljes időben végezték ezt a munkát, tehát nem sok, az egész világon olyan 10 000 fő dolgozik, vagy végzi ezt a munkát, teljes időben és hitből élnek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem csinálnak semmit, nem dolgoznak, meg csak imádkoznak egész nap. Hát rengeteg munkájuk van, mert emberekkel leveleznek, tartják a kapcsolatot, hirdetik az igét, meglátogatják őket. Családokhoz járnak ki, visznek ruhákat a gyerekeknek. Az a fiú, akitől kaptam ezt a kis papírt, az már azóta kint van Afrikában. Ott szolgál, éjctelepeken, meg szedi össze az éjces szülők, akik meghaltak gyerekeit, azoknak segít, azoknak szerez kaját, egy kakassal szaladgál a hóna alatt, tanítja őket, hogy hogy kell tenyeszteni a csirkéket. Tehát nagyon sokrétű ez a munka. Iskolákba jár, ahol több száz diák van, és felvilágosító órákat tart, hogy hogy lehet az écet megelőzni. Hát nagyon sok probléma van ott kint. Hát ez az együttlakás, igen, ez érdekes volt. Tehát az úr megmutatta, hogy el fog látni mindig. Tehát bízhatunk benne. Hát hallgassunk rá, kérjük ki a véleményét, és ha engedelmesek vagyunk, akkor ő így kinyitja nekünk a kapukat, meg az ajtókat. De volt olyan, hogy az edzőteremből eljöttem, mert a főnöknek valami nem tetszett, és akkor nagyon kétségbe voltam, és hogy úristen, mi lesz, itt laknak nálam még 6-an. Hát mondom, miből fogunk megélni? És akkor az úr megmutatta, hogy nem kell aggódni velünk, és mindent elrendez szépen. Egyik srác elment Japánba, a másik Afrikába, a harmadik Ausztráliába. Tehát így szétszórta őket szépen a nagyvilágba. Én meg még mindig itthon maradok. De hát közbeszólt az úr, más feladatot adott nekem.

0: 2012-ben a Vidám Segítők Alapítvány létrehozása. Egyértelműen a keresztény üzenetet viszi. A kórházba, idős otthonokba, anyaotthonokba jártok, sérültek közé, tehát fogyatékkal élők közé. Itt egy lista van előttem, ami 12 intézményt sorol föl, hogy hova jártok, de hát ez a lista bővül is. Hogyan fogadnak titeket? Kezdettől tudják, hogy ti keresztényként mentek oda, és tényleg Jézus neve bárhol, bármikor megszólalhat? Hogyan történik ez?
1: A végén megtudják. Mikor imádkozunk velük, elmondjuk, hogy hoztunk nektek egy ajándékot, hogyha szeretnétek Jézus befogadni a szívetekbe, akkor ott lesz veletek mindig, és elmondjuk a kis imát. És hangosan én felolvasom, vagy a kolléganőm, vagy elmondom, és aki akarja, az befogadja Jézust. És általában nagyon sokan elmondják velünk az imát, a dolgozóktól kezdve, a betegekig, az ápoltakig, a sérültekig, akik ott vannak, a mongolai gyerekek, akikben annyi szeretet van, a vakok közé megyünk, ott is elmondják a kis imát, és hát tényleg az a cél, hogy átadjuk az Urat. Tehát az is, hogy segítsünk nekik, hogy higgyenek a gyógyulásban. Az amerikai idegsebészeten volt egy kislány, aki megvakult műtét után, és imádkoztunk érte, és visszajött a látása. Mentünk, a doktornő mondta, hogy hát minden rendben van. Ott már olyan dolgozók vannak, akik hisznek, ismernek minket, meg eleve is hisznek abban, hogy itt már, ha ők már nem tudnak segíteni, akkor csak a csoda segíthet. Akkor már csak a nagy orvost kérhetjük, hogy segítsen, mert az emberi tudás, segítség egy határon túl már nem működik. Hát igen, az Úr ereje kell ahhoz, hogy az ember ezt a munkát végezze, mert a saját erőmből hát totálisan már kibuktam volna az első alkalom után. Tehát erre fel kell készíteni az embereket, akik jönnek hozzánk közösségi szolgálatot vállalni, mert az iskolákban az 50 órát igazolhatjuk nekik, ledolgozhatják, és hát várjuk szeretettel a fiatalokat, akik éreznek erre indítatást, vagy egyáltalán tudják ezt csinálni. Mert nem lehet bedobni a mély vízbe senkit, hogy egyből elviszem a kórházba, és akkor ott látja az agyműtét után a gyereket, hogy fekszik, meg ő teljesen rosszul van, vagy olyan elesett állapotban van, hogy nem sokan bírják. Tehát ezt fokozatosan vagy kórházba visszük, vagy inkább idős otthonba, ahol csak tologatni kell a nénit, vagy le kell vinni kávézni, vagy segíteni kell felöltözni, vagy csak leülni vele, egy kicsit beszélgetni, vagy megsimogatni, vagy valami nagyon egyszerű dolgot, amit ő tényleg képes megtenni, és örül mindenki.
0: Akartam is kérdezni, hogy hogy lehet ezt bírni, és te, aki testépítő voltál, ebben munkálkodtál, most pedig beteg, elesett, idős, vagy eleve fogyatékosan született emberekkel dolgozol, ez hogyan állt össze benned? És hogy dolgozott föl akkor ezeket a találkozásokat?
1: Most az Úrért gyúrok, akkor azért gyúrtam, hogy kigyúrjam magam, meg a saját szobrászom legyek. Most az Jézusért dolgozom, és ez több boldogságot ad elsősorban. Az, hogy tudok segíteni. Nyilvánvaló az alapítvány neve is az, hogy Vidám Segítők Alapítvány. Ez is az Úrtól jött, hogy hát akkor fiam, segíts, mert nagy a szükség, nagyon nagy a szükség. El kell menni nagyon sok helyre.
0: De hogy tudtok mindig vidámak lenni, vagy maradni? Vagy azért néha sírtok így magatok között?
1: Hát, ha együtt vagyunk, akkor mindig nevetünk, akkor nem sírunk. De mindenkinek vannak problémái, nyilvánvaló, hogy meg kell oldani különböző problémákat családon belül, hogyha van valami betegség, akkor imádkozunk közösen azért, hogy történjenek csodák, hogy például szívműtétje volt a nővéremnek, most nagyon izgultunk érte, és hát az Úr nagyon szépen mindent elvégzett az ő idejében, úgyhogy hál' Istennek jól van a testvérem, és hát imádkozunk ugyanúgy azokért, akik szükségben vannak, vagy ott vannak.
0: De nem mindenki gyógyulhat meg, tehát ti láttok olyat, hogy valóban megvakul valaki, és úgy is marad. Tehát ezzel azért szembesülni kell valahogyan.
1: Igen, de mi hiszük azt, hogy az Úr az tud segíteni annak a vakembernek is, hogyha az ő lelkét már megkapta, hogy ezt el tudja fogadni. És hát azon az igébe is, hogy vigasztaljunk meg mindenkit azzal a vigasztalással, mert ő vigasztal minket, és hát az a lényeg, hogy áldások legyünk, tudjuk az Urat adni, az ő lelkét, mert mi emberek vagyunk, és saját magunktól, meg az ő lelke nélkül nem tudnánk ezt a munkát végezni. Nyilvánvaló, hogy én is elmentem volna egy csomó jól fizető céghez, ahol kereshettem volna akárhány ezer forintot, de egyszerűen elmentem, persze jelentkeztem, csináltam mentést, de aztán az a lélek nem tetszett. Tehát nem tudok hazudni. Hiába ülök oda le, és azt mondom neki, na jó, kapd be ezt a tablettát, ettől majd kockás lesz a hasad, vagy ettől majd elmúlnak a ráncaid. Ez nekem nem megy. Hiába oda megy a szép hölgy, kozmetika, minden műköröm, minden rajta van, és akkor 120 kiló. Hát én nem fogom neki azt mondani, hogy beveszted a gyógyszert, és akkor majd szépen le fogsz fogyni. Hát sajnos le kell jönni a terembe, diétázni kell, meg akkor nagyon keményen ezért küzdeni kell, hogyha te olyan szép csinos akarsz lenni, vagy kockás hasat szeretnél magadnak.
0: Tehát a küzdést azt nem spórolhatja meg senki, még akkor sem egyébként, hogyha Istennel jár és Jézusban hisz, nem?
1: Igen, meg kell küzdeni mindenért, mert végül is egy küzdelem az élet, az embernek minden napja küzdelem, de az Úrral sokkal könnyebb elviselni az ő erejével, az ő nyugalmával, az ő békéjével, az ő szeretetével és azzal, amit ő tud nekünk adni. Tehát nekünk sokkal könnyebb dolgunk van, mint egy nem hívőnek. De Jézus nélkül ez nem menne. Hát azért is fáradunk el nagyon egy ilyen műsor után, vagy egy ilyen szobalátogatás után, ahol, mit tudom én, 15-20 embert végigjárunk, mert hagyjuk magunkon átfolyni az Urat, és kérjük a segítségét.

0: Folytatom a beszélgetést Csurgó Erikával, a Vidám Segítők Alapítvány egyik alapító önkéntesével.
1: Amikor felveszitek a bohóc ruhát mindenki, akkor mennyire érzed másnak magad? Tehát mennyire tudod ezt is így felölteni magadra, vagy kell, vagy ezt csak én képzelem így, ezt a lelkületet, hogy most szolgálunk, hogy most valamit átadjunk?
2: Minden műsor előtt imádkozunk. Néznek is néha, amikor így benyitnak ránk éppen az öltözőszobában, hogy ott állunk, és dicsérjük az urat, vagy kérjük a segítségét. És akkor így odaadja az ember az egész lényét, és néha még azt tudod, mit fogsz mondani, de az Úr tudja. És ha egy csatorna vagy, akkor átmegy rajtad keresztül az, amit ő akar mondani, amivel ő meg tudja érinteni a másik ember szívét. Nem az ember vagyok, nem a testépítő magyar bajnok vagyok, nem tudom én hány diplomás vagyok, hanem akkor csak egy porszem vagyok, és az Úrra kell támaszkodnom, mert ő tudja, hogy mit akar elérni éppen akkor abban a percben annál az embernél.
1: Ugyanaz a tartalma a műsorotoknak nagy vonalakban, egy idős otthonban és beteg gyerekek között, ami ugye a szülőknek is szól, vagy egy anya otthonban.
2: A gyerekeknél bábozni szoktunk, énekelni, táncolunk velük, bohóc tornát tartunk. Az időseknél ott meg attól függ, hogyha például idősek világnapja van, vagy karácsony van, akkor olyan jellegű, ilyen lelkiépítő tartalmú szövegeket olvasunk fel, ami nekik való, de ők is nagyon szeretik a zenét, karácsonyi dalokat, amikor beöltözünk, betlehemes műsort tartunk nekik, viszünk ajándékokat, amit kapunk adományba cégektől, azokat kiosztjuk. Úgyhogy ők azért más jellegű programot kapnak, mint a gyerekek. A gyerekeknél megy az arcfestés, a lufi hajtogatás, csillámtetoválás, vagy játszunk velük. Lent voltunk Déván, meglátogattuk a gyerekotthonokat, ott is tartottunk nekik bábműsort, beszélgettünk, vittünk nekik a rengeteg adományt. Volt olyan kisgyerek, egyszer három sapkát húzott a fejére, annyira örült neki. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Annyira más lelkületben vannak azok a gyerekek, akiket vallásosan nevelnek, és akik ott voltak. Nagyon jó volt ott lenni. Szeretnék visszamenni megint.
1: Hogyan alakult ez a hajós szolgálat? Tehát, hogy hajóútra viszitek a szegény gyerekeket talán anya otthonból.
2: Viszünk ki időseket is. Varga Miklós, a Viking Jaktklubnak a vezetője. Úgy alakult, hogy a Miklósnak a személyi edzője volt, amiért beszélgettünk, és ő ajánlotta föl nekünk ezt a szolgálatot, hogy mehetünk, ő megkéri az ottani tagokat, akik szeretnének így segíteni a hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogy kijelölünk egy napot, ott főzünk, bográcsolunk, mindenki eszik, kap egy finom ételt, mi megtartjuk a bohóc műsort, én a csípolok, ott terelgetem a gyerekeket, és akkor mindenkit beültetünk egy ilyen jó kis jaktba, mentőmellénnyel, és viszik őket pár körre, egészen akár honnan leviszik őket Szentendrére, aztán visszahozzák őket. Tulajdonképpen ez egy elfelejthetetlen élmény egy gyereknek, egy felnőttnek, aki még soha nem ült egy ilyen luxus hajóba, vagy egy luxus jaktba, vagy aki nem ült egy nagy hajón még.
1: A honlapotokon azt olvastam, hogy örömöt, boldogságot, illetve könnyítést szeretnétek, szeretetet hoztok a nehéz sorsú, érzelmi, lelki, szellemi, vagy anyagi szükségben szenvedőknek. Hallhatják a hallgatók, hogy miket csináltok, vagy milyen részei vannak ennek. Mégis hogy jön át Isten segítsége, vagy Isten jelenléte ott az embereknek? Szerinted hogyan működik Isten ott, ahol csak szeretettel oda megy egy keresztény ember, vagy egy csoport, és tesz valamit?
2: Megérzik az emberek, hogy kicsit mások vagyunk, kicsit bolondok vagyunk, Jézusért. Hogy mások vagyunk. Például történt egy ilyen találkozón, hogy rengeteg adományt hoztunk, megvittünk, és akkor a kisgyerek odaszaladt, ott volt az a bicikli, amire ő nagyon vágyott, és megkapta, és akkor egyből ráült, hogy ő pont ilyet szeretett volna. Vagy elvittünk egy anya otthonba ilyen nagy plüssállatokat, karácsonyra ilyen bántalmazott, sérült gyerekek voltak, meg kamaszok, nagyobbak is, és kiraktuk az ajándékokat, és így lecsapott egy lóra, hogy fú, hát ő pont ilyet akart, és fogta, szorította magához, meg sírt, és vitte, hogy mennyire köszöni. Tehát nagyon örülnek. Nagyon örülnek, mert egy ilyen vágya teljesült, mert ott volt az adomány között az, amit ő akart, vagy mindenki kapott valamit, amire tényleg vágyott.

0: Folytatom a beszélgetést Csurgó Erikával, a Vidám Segítők Alapítvány egyik alapító önkéntesével.
1: Hogy lehet a ti szolgálatotokat segíteni leginkább? Különböző szinteken.
2: Elfogadjuk az imát, hogy tudjuk csinálni, egyáltalán bemehessünk, mert már a diákfesztiválra nem tudunk bemenni. Most úgy dolgozunk, hogy ott kint ülnek a fiatalok, és akkor kimegyünk a kolléganőmmel, tavaly is fogjuk a kis trekteket, angol nyelvű, spanyol nyelvű, különböző ukrán nyelvű, amilyen van, és úgy szólítjuk meg őket, hogy hát adunk nekik, vagy oda megyünk, aki akar beszélgetni, az beszélget velünk. Elmondjuk, hogy miért vagyunk itt, mit szeretnénk, ők miért szeretnek, vagy amikor mennek hazafelé, nagyon sok német azt se tudja tulajdonképpen, hogy hol van, vagy mi történik vele, és csak kap egy ilyen kis papírt, amin a megváltás üzenete van, és zsebre teszi, megköszöni. Vagy megyek a metrón például, mostanában azt csinálom, fiatalok ott ülnek, beszélgetnek, és akkor mondja az úr, ha menjek oda, aztán adjak neki egy kis olvasnivalót. Mondom, jó, hello, sziasztok, Jézus szeret titeket. És akkor elveszik, mi is szeretünk, úgy meglepődtem, hát jó van, akkor én most leszállok, mert nem kell tovább. Tehát így dolgozunk. Tudnak segíteni, mert megkérdezik, hogy hová hozhatják a ruhát. Vagy erre van szükség, vagy arra van szükség. Már tudják, hogy lehet bejönni, mert már így a kerítést így meglökik, és beteszik a zsákot. Majd most megyek oda a máltai szeretett szolgálathoz, és megpróbálom a ruhákat átvinni, vagy az anya otthonba, vagy beviszem oda a harmadik kerületi családsegítőközpontba. Tehát megkérdezik például, hogy mire van szükség, vagy most egy hölgynek adtam egy zsák gyerekruhát, mert mondta, hogy fog születni egy kisbaba, kislány lesz, és akkor adjak, vagy szedjek össze gyerekruhákat. Például karácsonykor szoktam fenyőfákat kérni, ilyen nagyobb telepeken, és akkor amikor 10-15 fát hazaviszünk, jönnek a nagy kocsival, akik segítenek, és akkor onnan osztjuk ki a fenyőfákat. Uh-huh. És segítenek, mert ne akarnak segíteni, meg ismernek már, meg tudják, hogy mit csinálunk.
1: Mindennek az elosztó központja
2: még,
1: is
2: vagy. A pékség is, igen. Tehát tegnap voltam a péknél, ma még a kenyeret ki kell osztani, mert csak úgy kiraktam úgy a zsákba, hogy ne száradjon a szobába. Akinek szüksége van időseknek, nyugdíjasoknak leginkább, meg családosoknak. Van egy pékség, ahonnan kapunk ilyen maradék kenyeret, pogácsát, meg pékárut, és akkor szépen otthon még bele kell rakni nejlonzsákba. Úgyhogy azt is szépen, hát akinek mire van szüksége, rakjuk, jönnek a gyerekesek, családok, akkor visszük, adjuk, vagy itt a Moszkva téren szoktak ülni, akkor azt is így bezsákolom, mikor jövök dolgozni, és akkor ott megkérdezem, ha nem sértem, meg odaadhatom a kenyeret, és akkor elfogadják, örülnek neki, elteszik.
1: Sokkal több ez a szolgálat tehát, mint a bejárás intézményekbe, és a teljes életedet kiteszi és átszövi, úgy látom. És akkor azt ugyanúgy minden pillanatban vidáman és odaadással és jókedvel próbálod szeretettel csinálni, nem? Arra céloztam, hogy amikor fölveszed magadra a bohócruhát, akkor kicsit más vagy, de nem. Tehát mindenhol ugyanolyan vagy.
2: Igen. Ezt kell csinálnom, mert meglátom, hogy hol van szükség, meg mi van, meg mi kell, és akkor... Jó, nekem olyan, ma már akkor hozok. Ja, tessék, itt van. Ja, nekem nem kell, tetszik. Ez olyan, mint másnak, hogy reggel föl kell és fogad most. Nekem már fel se tűnik.
1: Milyen terveid vannak, vagy mit látsz most a közeljövőre tekintettel?
2: Ott van nekem a család, ott van a 20 éves fiam, aki most még vizsgázik, ide megy, oda megy, tanul, ott van még az anyukám. Tehát ez a feladat, itt van rám szükség, most nem mehetek el se Angliába, se Afrikába, itthon van rám most szükség. Ha lenne pénzem, akkor nyitnék egy idős otthont. Hát majd utána kell nézni, hogy alapítványként hogyan tudnék egy ilyet csinálni egyáltalán, mert hát azért 6 évet lehúztam egy ilyen idős otthonban, mint foglalkozásvezető. Nagyon sok demenssel foglalkoztam, és hát az egészségesekkel is.
1: Mondtad nekem, hogy most úgy érzed, hogy alázatra tanít téged egyre inkább az úr.
2: Igen, úgy érzem. Azért van, gondolom, ennyi elesett idős ember körülöttem, és viszi helyekre, ahol tud még alázatosabbá tenni. mert én nagyon büszke voltam. Olyan büszke voltam, hogy nem lehetett hozzám szólni, nem lehetett rám nézni. Mindig a központban akartam lenni, hogy jaj, de szép vagyok, jaj, de okos vagyok. Hát most akkor 4-5-6 idős ember, hát ez már majdnem egy otthon.
1: Úgy is láthatod, hogy te vagy az az ember, aki ezt megteheted értük, és ez kiváltság. Zárásul, hogyha eszedbe jutott most egy ige, ami téged leginkább bíztat.
2: Ahol az Úrnak lelke van, ott a szabadság. Azt hiszem ez. Most ez jött.

A Vidám Segítők Alapítvány 2012 óta működik, de tagjai már korábban kezdték meg a közös munkát, mint gyermekkórházakba és szociális intézményekbe járó önkéntesek. Bohóckodnak, bűvészkednek, a beteg gyermekeknek lufit hajtogatnak, csillámokkal tetoválnak. Most hallott vendégünk, Csurgó Erika, a Bohóc szolgálattal együtt ismerte meg Jézust is. Élete azóta a segítségre szoruló beteg, fogyatékkal élő gyermekek és szociálisan rászoruló emberek, idősek felkarolásáról szól. Hittel, szeretettel, vidámsággal. Interjúnk újra meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, amelyet a http://missio.lutheran.hu webcímen találhatnak. A Magyar Evangélikus Rádiómisszió számára visszajelzését a következő címekre küldheti: e-mail evmis@lutheran.hu, SMS számunk pedig 0620 620 36 79. Az Evangélikus Rádiómisszió műsora a Lélekhangoló szólt. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.

Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk. A beszélgetést vezeti Kamarás István.

0: Kedves hallgatóink! A Magyar Pax Romana, az Európai Magyar Protestáns Szabad Egyetem, valamint az Egyház és Társadalom online folyóirat kerekasztal beszélgetése következik. A mai beszélgetésünknek ezt a címet adtuk: Rendszerváltozás egyházainkban. A rendszerváltozás idézőjelben, a mondat végén kérdőjel. A beszélgetés résztvevői ABC-ben Gégény István katolikus teológus hittanár, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumának elnöke, digitális tartalomfejlesztő, író, költő, dalszerző. Hajdú Zoltán Levente, református lelkész, a Magyarországi Református Egyház a missziói szolgálatának szakmai vezetője, 3 imakötet szerzője. Orosz Gábor Viktor evangélikus teológus, etikus, habilitált egyetemi tanár, Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem rendszeres teológiai tanszékének professzora, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinata teológiai bizottságának elnöke. Vildma János, közgazdász, katolikus vallástudós, egyetemi docens a Wesley János lelkészképző főiskolán, az Egyház Fórum folyóirat és kiadó társ alapítója. Arra kérlek benneteket, hogy osszátok meg velünk, ti hogyan értelmezitek azt a változást, amit néhányan rendszerváltozásnak definiálnak, és mit tapasztaltatok abban a tekintetben, hogy az egyházak erre hogyan reagáltak?
1: Hát azt gondolom, hogy azt minden jelenlévő, aki itt van most ebben a beszélgetésben érzi, tehát nem mondok nagy újdonságot, hogy nem egyszerű politikai változás történt, amikor kormányváltás zajlik, egy kormánytól elbúcsúzunk, és egy másik kormány érkezik. Ennél sokkal több történt. Nagyon klasszikus történelmi közéleti értelemben nem történt rendszerváltás. Demokráciában éltünk április előtt is, és demokráciában élünk most is. Mégis, még mindig maradva a közéleti perspektívánál, tehát nem a teológia olvasatnál, nekem nagyon szimpatikus az, amit Heil György, akkor még nem, de most már államtitkárként, egyház ügyekért is felelős államtitkárként mondott, a Szemlélek Klub Extra nyilvános beszélgetés alkalmán, hogy az bizonyos, hogy rendszerleváltás történt. Amennyiben a saját definíciója szerint is NER-nek, nemzeti együttműködése rendszerének apostrofáljuk, vagy elfogadjuk ezt az elnevezést az elmúlt 16 évre, ami a maga módján közéleti szempontból is egy ilyen monolit tömbnek tűnik, kétharmadokkal, nagyon erős központosítással, és nagyon sok olyan erkölcsi motivummal, vagy erkölcsileg megítélhető motivummal, amely a állampolgári részvétel, gyakorlatilag ami a demokrácia alapja, a közügyekbe való beleszólás terén erősen csorbított jogokkal volt jelen, noha nem klasszikus jogi értelemben, mert nagyon-nagyon sok minden jogszerűen történt az elmúlt 16 évben, de mégis nagyon egyértelműen meg tudjuk azt ítélni, hogy leginkább az igazságosság szempontjából óriási hiátust szenvedett el a magyar társadalom. És van a matematikában az indirekt bizonyításnak a módszere, hogy mégis minek nevezzük ezt, ami történt. Merjük-e ezt mondjuk rendszerváltásnak, vagy minek nevezzelek? Ott számomra ez az indirekt bizonyítás segít, próbáljuk elképzelni, mi lenne ma Magyarországon, ha továbbra is a NER-ben élnénk. És talán itt ez segíthet számunkra, hogy fölismerjük azt, hogy egyértelműen szabadabbá vált a levegő, szabadabbá vált a tér a nyílt párbeszédre, a nyílt vitákra, nagyon sok minden kimondható, amit nagyon sokan elfojtottak a jól felfogott érdekükből, és akkor itt áttérhetünk arra majd, de nyilván ez a második kör lesz, hogy az egyházak vonatkozásában is egy sokkal nagyobb szabadságfok van most jelen, 2026 őszén a magyar, mondjuk így köztérben, közéletben, és a közügyek terén, mint volt korábban. Ez nem feltétlenül minden egyházi vezető szerint volt egy negatív időszak az elmúlt 16 év, ezt majd visszatérek rá, de mindenféleképpen én úgy érzem, hogy egy óriási radikális felkiáltás történt április 12-én. Álmomban, személyesen álmomban nem gondoltam volna azt, hogy ez a 141 mandátummal, ami nyilván egy szám, de mégis egy nagyon markáns szám, kifejezhető elsöprő véleménynyilvánítás történik. A magyar társadalomnak elege lett valamiből, a magyar társadalom összekapaszkodott, és ez talán kevésbé szól a jelenlegi kormányról, kétségkívül van relációja a Tisza vonatkozásában is, de egy óriási, mondjuk így társadalmi, össztársadalmi értékítélet, népítélet az elmúlt 16 évről. Ami most van Magyarországon, az személyes megtapasztalásom is, meg nyilván én közéletileg is igyekszem aktívan nem csak követni a dolgokat, hanem megszólalni is, az a felszabadultság, az a kimondhatóbbá váltak dolgok, és megjelent egy olyan dolog, amit én teológusi szemüveggel is üdvözlök, a vita. A vita, ami adott esetben konfrontációt, konfliktust is eredményez, akár csak az elmúlt napokból a legfőbb ügyész jelölése kapcsán mondjuk az államfő és a kormányfő közötti csörtében is értelmezhető, akár a Tisza párton, mint kormányzó nevezhetnénk akár monolit tömnek, de pont ez a lényeg, hogy például ugyanúgy a legfőbb ügyész esetében is van belül is vita. Megjelent egy olyan dolog, ami már általam említett, és hogyha most van a 30 éves évforduló az igazságosabb és testvéresebb világot püspökkori körlevélnek, nyilván én nem fogom megtagadni, és igyekszem a saját nemen beszélni, hogy én a katolikus oldalt ismerem jobban, és ezért a jelenlévők közül inkább a katolikus nézőpontot fogom képviselni. Igazságosabb mindenféleképpen lett Magyarország közélete, hogy testvériesebb lesz-e a választásoknak köszönhetően, ezt szerintem ma még korán van, még csak néhány hónap telt el, de mindenféleképpen följött a víz alól a magyar társadalom, ahova le volt nyomva fejünk, és tanuljuk egy kicsit újra azt, hogy hogyan tudunk döntéseket hozni.
0: Te mit tapasztalsz? Hogyan fogadták az egyházak ezt a változást?
1: Ha az egyházak alatt az egyházi vezetőket értjük...
0: Én most, ahogy akarod, vezetők, lelkészek, hívek, mind.
1: Jó, az egyházi vezetők körében többnyire egy zavarodottságot érzek, tehát abszolút sokkolta őket, ez az eredmény, nem számítottak rá. Szerintem sokan közülük elhitték az előzetes központi narratívát, mármint hogy az akkori korábbi kormány propagandának az állításait, vagy hitegetéseit, becsléseit, és látom a fel-fel bukkanó, kicsit búvópataként előbuttyanó remény jeleit. Tehát amikor Kocsis Fülöp úgy nyilatkozik, hogy amikor egy fontos témában, mint például az abortusz, gyilkosnak nevezzük azokat, akik másként gondolkodnak, mint a keresztény tanítás, az egy gyilkos kommunikáció. Hát mikor hallottunk mi ilyet? És tudnék sorolni ilyen apró reményjeleket, a Hortobágyi Ciril egyre bátrabb megszólalásai, aki eddig sem ment a szomszédba azért, hogy képviselje hangosabban a keresztény tanítást, én azt látom, hogy nehezen tudnak mit kezdeni a jelenlegi helyzetet az egyházi vezetők, de ez olyan, mint amikor fölkavarunk egy olyan álló vizet, amire azt mondhatjuk, hogy hát eddig nem volt zavaros, csak olyan koszos volt. És én most ezt bátran merem az egyházi vezetés, vagy az egyház kormányzás szempontjából egy rossz értelembe vett nyugalomnak tekinteni az elmúlt 16 évet. Most zizegés van, és nem tudni még, hogy ebből mi lesz, de sok-sok pozitív jelet látok.
0: Akkor menjünk tovább ABC rendben. Levente, lennél kedves?
2: Szeretettel, köszönöm.

0: szüli a közgyűlés, illetve a közgyűléseknek a sorozata ezeket a jelölteket. Szóval semmiképpen nem tudok egy olyan helyzetről beszámolni református viszonylatban, ami már a végéhez ért volna, vagy valamilyen nyugvó pontra jutott volna. Sőt, mondhatom azt, hogy eleve valahogy az egyházi közvéleményünkben volt egy ilyen belső önkondicionálás, hogy nekünk erre kell fölkészülnünk ebben az évben, hogy két ilyen erőpróba lesz a társadalom előtt. Na most, hogy az első kérdés részre válaszoljak István, hogy hogyan éli meg ezt az egyház, hogy megtörtént-e vagy történik-e rendszerváltás az egyházban. Ez én azt gondolom, hogy máshogy zajlik az egyházban, más, sokszor még a logikája is más, a dinamikája mindenképpen, mint ahogy egy társadalomban tud lezajlani. Ennek rengeteg összetevője van, amit nyilván akár hosszasan ki is elemezhetünk majd, lesz rá némi időnk. A rendszerváltásra, hogy ennél a szónál maradjak, egyébként szükség volt és szükség van. Tehát olyanná vált, én személy szerint így élem meg, így tapasztalom, olyanná vált egy rendszer, amelyik magát kereszténynek mondta, hogy gyakorlatilag nem volt olyan idő pillanat, amikor ne lógott volna ki a lóláb. És ezt még az is érezte, aki saját magát esetleg ahhoz a táborhoz tartozónak gondolta. Na most az egyház egy egészen különleges helyzetben van, az Isten egy nagyon különleges helyzetbe helyezett bennünket, amikor az ő népét egyházzá formálta. Az egyik az, hogy létezik ennek ugye egy teológiai lelki vonatkozása, és létezik egy társadalmi vonatkozása. És a csoda mindig az, édesapámnak volt egy ilyen mondása, amit szeretek így időről időre felidézni, már csak azért is, mert én is bizonyos egyházi pozícióban vagyok, hogy az Úristen egyik legnagyobb csodája az, hogy még létezik egyház a Földön, annak ellenére, hogy kik abban az ő szolgái. Na most ez nyilván nagyon rossz ízű, ha másra gondolok, és nagyon fontos magam előtt ezt mindig tükörként látni, és fontos minden egyházi vezetőnek tükörként látni ezt maga előtt. Magyarul én azt éltem meg ebben az elmúlt néhány hónapban, mondjuk április óta, hogy egyfajta akaratlan szembenézés következett be az egyházi vezetők részéről is. Ugyanis bele kellett nézni abba a tükörbe, amiben nem volt szükségszerű belenézni áprilisig. És aminek az elkerülésével is megvoltak a tovább lépésnek, vagy a vélt tovább lépésnek az útjai az egyház vonatkozásában. Most ennek a tükörbenézésnek az időszaka zajlik, és azért különös ez számomra, vagy számunkra, reformátusok számára, mert ennek most egészen pozicionális konzekvenciái vannak, lesznek, és azt meggyőződéssel mondom, hogy bármilyen személyi konstelláció áll elő most az új püspök és főgondnok választásokkal, illetve majd a zsinatelnök különböző közegyházi pozíciók betöltése során, biztos, hogy változások lesznek az egyházban, a református egyházban, egészen biztos, hogy szemléletbeli változás lesz, dinamikai változás lesz, és ez nem csak abból következik, hogy egy következő generáció kerül be a vezetésbe, hanem abból is, hogy akarva, akaratlanul levonjuk az áprilisi választásoknak, illetve társadalmi változásoknak a konzekvenciáit.
1: Orosz Gábor Viktor következik.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást, számomra is nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, ismét egy ilyen beszélgetés részese lehetek. És hát persze engem is meglepett a felkérésed és a meghívásod, de annál inkább örültem neki. Hát ugye az első kérdés, ha jól emlékszem, az volt, hogy személyesen hogyan érintett bennünket a idézőjelbe tett rendszerváltás. És engem úgy érintett, hogy észrevettem, hogy eltűntek a gyűlölet plakátok. Azt is mondhatnám, hogy ez egy ilyen plakatív rendszerváltás volt. Engem nagyon bántottak ezek, hogy arra hívtak, szólítottak minket ezek a plakátok, hogy egy embert, valakit gyűlölni kell.

0: hiszen éppen ennek az ellenkezőjét hirdetjük, hogy a másik ember szeretni kell, illetve mindannyian ismerjük az áldozat metaforát, hogy Jézus Krisztusnak az áldozata az tulajdonképpen fölöslegessé tette, hogy egy embert tegyünk bűnbakká a világba, hanem megtisztuljunk és közösen keressük a problémák megoldását. És én azt gondolom, hogy a gyűlölet plakátok eltűnésével egy ilyen időszak jöhet el, de azért evangélikus teológusként egy politikai hatalomváltást szerintem demitologizálni is kell lassan, hiszen ugye az evangélikus képbirodalomról szóló tanítás pont ezeket a hatalmi ágakat különbözteti meg, hogy a világi kormányzatot válasszuk el az Isten országától, és hogy a világi hatalomgyakorlásnak a jog és a rend fenntartása a feladata. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó lehetőség nyílt a párbeszédre és az evangélium hirdetésére, hogy valóban keresztények legyünk és evangéliumiak legyünk, és hogy Krisztust hirdessük ebbe a világba. Ezt azért is hangsúlyozom, mert valahol azt írtam, hogy a Fidesz alatt kialakult egy úgynevezett fantom teológia. Tehát egy olyan teológia, ami nem is létezik, mint hogyha a keresztény teológia egy szólamú lenne. És hogyha az utóbbi napok eseményeibe gondolunk bele, akkor például a szívhangrendelet kapcsán a több szólamúság jelent meg. A szívhangrendelet kapcsán például megjelent egy árnyaltabb gondolkodásmód is, ami az evangélikus egyháznak és teológiai gondolkodásnak a sajátja. A másik fontos dolog, amit fölírtam ide, hogy szerintem eljött a kontemplációnak az ideje. Tehát én nagyon kevés egyházvezetői reakcióval találkoztam, amivel találkoztam, az felületes volt. Inkább azt érzem, hogy van egy ilyen köztes időszak, ami teret enged arra, hogy minden egyház, katolikus, református, evangélikus meditáljon, imádkozzon, és csöndben végig gondolja azt, hogy mi történt, és hogy mi az ő egyházának a feladata, és hogy távolabb kerüljön a politikai hatalomtól, és a egymás kölcsönös kiszolgálásától. Szerintem mi evangélikusok távolabb voltunk, mint a református és a katolikus egyház ettől a NER rendszertől, és nem is élveztük a jó téteményeit annyira, ezért egy kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, de minden egyházban egy belső megújulásra van szükség itt Magyarországon. Egyébként ugyanúgy, ahogy egész Európában erre van szükség, de nálunk most különösen, hogy tudatosítsuk azt, hogy mi az állam szerepe és mi az egyház szerepe.
1: Még ha tudnál valamit, hogy te mit tapasztaltál evangélikus egyházban, hogyan fogadták a változást?
0: Szerintem alapvetően örömmel, tehát én ilyen nagy emberekkel nem beszéltem, tehát egyházvezetőkkel, meg potentátokkal, viszont kollégákkal tartottam a kapcsolatot, a hallgatókkal tartottam a kapcsolatot, és alapvetően a legtöbben azt mondták, hogy 16 év után kellett a változás, akármilyen irányba is megy ez tovább. És ezen belül a többség azért örült neki, hiszen valahol mindenki számára ez egy szabadság, vagy megszabadulás élmény volt, egy, hát mondhatjuk azt, hogy az egyházakat instrumentalizáló hatalomtól, tehát eszközé tette az egyházakat ez a politikai rendszer. Hát voltak olyan egyházvezetők, akik ezt szívesen vállalták, és cserébe elfogadták azt a rengeteg pénzt, hatalmi pozíciót, amivel nem tudtak mit kezdeni sokszor, és meghasonlást okozott az egyházaikba. Tehát én fültanúja voltam egy református beszélgetésnek, hogy református kollégák beszéltek arról, hogy mit kezdjenek azzal a pénzzel, meg ki kapja meg, és hogy összevesztek, meg stb. Nálunk nem nagyon volt ilyen, Inkább azt lehetett akkoriban hallani, hogy a egyházi vezetőnk, például Fabinyi Tamás, miért nem lojálisabb Orbán Viktorral szemben. És mi ezért, mert ennek megittuk a levét, mert kevesebb zsuzsút kaptunk, pénzt, és nem volt minden épületünk felújítva, meg szóval ezt ragozhatnám, de ezt mindenki tudja.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik a Lehet-e Fórum kerekasztal beszélgetése Rendszerváltás egyházainkban címmel. Vildma János hozzászólásával. Még annyit érdekesség kedvéért, ugye négy beszélgető társ közül ketten katolikusok, többen a meghívó alapján megkérdezték, hogy mi ennek az oka. Hát az a 8 jelölt volt, közül 4-et kellett választanunk, többen le is mondták, de a 2 katolikus közül, a Gégény István egy ökumenikus folyóiratot alapított, Vildma János pedig egy protestáns főiskolán tanít, tehát ilyen értelemben, vagy nem nyomasztóan katolikusok. János, parancsolj!
1: Nagyon köszönöm a meghívást, és nem érzem magam arra méltónak, hogy most ebben a kérdésben szakmai álláspontot mondjak, hanem tényleg csak a személyes tapasztalatom, a személyes álláspontomat tudom megfogalmazni.
0: Persze.
1: Én azt gondolom, hogy az egész folyamat önmagában nem értékelhető, hogyha nem nézzük azt, hogy honnan indultunk, azt a helyzetet hogyan értékeljük, és hova jutottunk. Mindenkire vonatkozik, tehát hogyha valaki valamiért mondjuk azonosult a NER-rel, akkor valószínűleg ma is tragédiának élheti meg, teljes joggal, mert megvan ugye maga értékítélete és elképzelése. Ha viszont valaki másképp élte meg az elmúlt 16 évet, egészen más eredményre fog jutni. Én a második kategóriába tartozom, nekem úgy jó negyed százada mindenfajta politikai irányzat képviselőivel volt kapcsolatom, adott esetben sokat beszélgettünk, és már nagyon-nagyon korán átláttam bizonyos összefüggéseket. A 2000-es évek elején az első kormány alatt mondjuk Balogh Zoltánnal nekem szörnyű élmény volt, amikor Balogh Zoltán arról beszélt, hogy ők nem semmilyen Zsoltal, milyen egyházpolitikát képzelnek el. Ez a Balogh Zoltán korábban barátom volt, és akkor azt láttam, hogy itt valami katasztrófa lenne, ha a Fidesz nyerne, de a Fidesz ugye 2002-ben tudjátok, hogy lesz. És tehát ebben az értelemben nem voltak magas elvárásaim 2010 után sem, sőt több pernek voltam a részese ezekkel a két személyekkel kapcsolatban, vagy velük szemben. Tehát én úgy értem meg ezt a 2010-től 16-ig, vagy 26-ig terjedő időszakot, hogy mindaz, ami egy modern társadalmat, egy demokratikus társadalmat jellemez, vagy jellemeznie kell, annak a leépítése zajlott. Ugye már szóba került itt a gyűlöletkampány, de mondhatnánk nagyon sok példát erre, ami az európai értékrenddel összeegyeztethetetlen. Tehát a meggazdagodás, a lopás, a gazdasági hatalommal, a politikai hatalommal való olyan mértékű visszaélés, amihez abszolút nem kell semmifajta vallásos érzék, nem kell még etikusnak sem lenni. Aki ezeket a folyamatokat látta és értékelte, annak én azt gondolom, hogy az volt a benyomása, hogy itt nem csak a társadalomnak, a magyar társadalomnak, hanem az emberi értékeknek egy olyan leépítése zajlik, ami szörnyű katasztrófával fenyeget. Tehát azért hangsúlyozom ezt ilyen erősen, mert ezt én legalábbis nem nagyon tudom sokkal a kedvező színben feltüntetni. Döbbenetes volt, ami ott történt, és mondom, nekem voltak személyes kapcsolataim, és ezek nyíltan vállalták, egyik-másik nyíltan vállalta azt, hogy mit csinálnak. Nem akarom őket idézni, mert hát lehet, hogy nem tudom igazolni. Hova jutottunk? És ebben az értelemben nem is a hova a kérdés, mert ugye Gégény István azt mondja, hogy igazából még ezt nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Persze vannak már jelek, de hogy hova fogunk jutni, ez a jövőnek a zenéje. Amit én mégis nagyon pozitívan, és nagyon rendkívülinek tartok, és nagyon pozitívan értékelek, az az, hogy egy úgy tűnik, hogy Csipke Rózsika álmából fölébredt társadalom képes volt egy olyan változásra, amit talán még a legpozitívabb hangulatommal se tudtam elképzelni. Ugye ennek persze megvannak a technikai feltételei, a Facebook közösség és így tovább, tehát most ezek technikai kérdések, de az, hogy a társadalom képes ilyen mértékű összefogásra, és képes ilyen mértékű valamilyen értelemben erkölcsi politikai döntésre, én ezt egy rendkívül jelenségnek tartom, és alig ha tudom túlértékelni, tehát nagyon pozitívan tudnék erről beszélni. Más kérdés az, de ez is ide tartozik, hogy honnan indultunk és hová jutottunk mondjuk a politikai garnitúrát tekintve. Itt azért sokkal óvatosabb lennék, és az én mérlegem sokkal vegyesebb. Azt gondolom, hogy nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy miért kerülhetnek bizonyos személyek olyan pozícióba, hogy meghatározó szerepet játszanak. Most mondjuk Magyar Péternél, tehát az ő politikai teherbírása az elképesztő méretű. Nem biztos, hogy egy nála kvalifikáltabb, erkölcsileg talán hitelesebb személyiség végig tudta volna csinálni ezt a kampányt. Ezt csak ő tudta végig csinálni. Tehát róla személy szerint nekem vegyes véleményem van, de ez egy másik kérdés, viszont úgy látom, hogy csak ő volt képes ezt a kampányt úgy végigvinni, hogy ez a rendszer, vagy rendszer leváltás, vagy ez a rendszer változás megtörténjen. Tehát ebben az értelemben az ő szerepét mindenképp pozitívnak látom, akkor is, hogyha erős aggályaim vannak egyéb területen. Ami az egyházakat illeti, hát én ott viszont borúsabb képet tudnék festeni, mégpedig azért, mert 20 évvel ezelőtt, 2006-ban kezdtünk egy kutatást, egyházak és vallások az Egyesült Európában, és már ott is kimutattuk azt, amit korábban ugye Balogh Zoltánnal való beszélgetésemnél sejtetni engedtem, hogy mindenek előtt a református egyház, de nagyon szorosan követi a református egyházat, a katolikus egyház, és most hangsúlyozom, hogy nem egyházi vezetőkről beszélek, hanem egyháztagokról beszélek, hogy ezek többsége, relatív többsége olyan mértékben elkötelezett az antidemokratikus értékek mellett, amelyek lehetetlenné teszik azt a fajta nyitott, értékorientált gondolkodást, amit a mai Európa megkövetel, és amit a, és maradjunk a katolikus egyháznál, a katolikus egyház szociális tanítása, a II. Vatikán zsinat szintén megkövetelne. Tehát hihetetlen negatív volt ez a mérleg, és ez 2010 után, amit mi 2006-ban a kötetben, 2009-ben jelent meg a kötet, megírtunk, ez tökéletesen beigazolódott az egyházak esetén. És hogy érték meg ezek az egyházak? Én úgy láttam, hogy természetesen volt az egyházaknak egy kis része, akik azért elemezték a helyzetet, nyitottak voltak, akik megsejtették a változásban az új időknek a lehetőségét, de azt gondolom, hogy nagyon sokan megmaradtak gyakorlatilag héjáknak. Csak egy példának mondom, mert ez nagyon, nagyon jellemző, egy hozzám is közel álló, nagyra becsült, nagyon művelt, magas egyház pozíciót betöltő pap, például a választások estején azt írta a Facebookon, hogy mindenki, aki Tiszára szavazott, az iratkozzon le az ő levelező listájáról, ismerőseik közül a Facebookon, mert ezekkel többé nem akar szóba állni. Mondom, egy nagyra becsült, magasrangú papról van szó, és hát ez csak egy példa, de nagyon sokan, vagy a legtöbben az én ismerettségkörömben ezt így fogadták. Lettem ugye, tehát a lényeg nem az, hogy most pontosan ki megnevezzük az egyes témákat, hanem az, hogy megkeressük a közös nevezőt mindig a polgár és a hívő között, és hát nagyon sok kérdésben még ettől messze vagyunk. Tehát a legfontosabbnak tartom a párbeszéd képességét egyházi részről, hívő részről. A párbeszéd természetesen nem bólogatás, hanem az mindenkor érvek és ellenérvek, és az ellenérvek meghallgatásának a képessége, és a saját érvek bemutatásának a képessége. Tehát ebben az értelemben természetesen a téma tovább bővíthető, sőt, kell is bővíteni.
0: Sokan úgy látják, hogy a rendszerváltás egy megfogyatkozó vallásosság idején éri az egyházakat. Mit gondoltok erről?
2: Tehát én nem látom, hogy csökkenne egyébként a kereslet, a kínálat rossz. Tehát olyan helyre minden gyülekezetnek van egy arculata. És ez az arculat, ez vagy vonzó, vagy taszító. Ha taszító, oda nem fognak bemenni az emberek. Magyarul valószínűleg a kínálattal van a probléma. És nem a kínálatnak a lényegével, hanem vagy hiányzik a lényeg, vagy nagyon rosszul van becsomagolva. Tehát egyszerűen azt látom, hogy ma a keresztény gyülekezetek nem az evangéliumi öröm üzenetet sugározzák. Ma, ha bemegyünk egy templomba, szinte függetlenül a felekezeti hovatartozástól, és mondjuk egy istentiszteleti alkalommal körülnézünk, akkor általában ilyen keserű, mogorva arcú embereket látunk. Ez az evangéliumi örömnek a tovább sugárzása mások felé? Ez lesz vonzó mások felé? Itt ugyanúgy a pedagógia jön be. Évek, évtizedek óta megtanítottuk a gyülekezettel, gyakoroljuk a gyülekezetben, hogyha hozzánk bejön valaki, azt örömmel fogadjuk, megszólítjuk, leültetjük, megkérdezzük, hogy honnan jöttél, ki vagy, nem azt mondjuk, hogy ide ne ülj, mert ez XY padja, hanem gyere, ülj ide mellém, és egyszerűen ennek üzenete van, és jönnek sokfelől az emberek. Tehát én azt látom, hogy egy gyülekezet ma is tud vonzó lenni, és ma is tud növekedni, nyilván nem a számszerűség, tehát nem a kvantitatív mutatók a leglényegesebbek, de a működés azért nem válik valóra, mert egyszerűen nem hiszik el sokszor sem a lelkészek, sem a gyülekezeti tagok, hogy ez az öröm üzenet ez ma személyesen és közösségileg átélhető és tovább sugározható.
3: Nem csökken a hívek száma. Van egy Statisticum Ecclesiae nevű kiadvány, ami összeszámolja, Európában is növekszik a katolikusok száma között. Könnyű mondani persze, hogy a világ népessége is növekedett, de világszerte még így is plusz 0,1%-kal növekedett a katolikusok száma. Nem akarok számvarázsba belemenni, azt akarom mondani, hogy szeretünk hozzászokni ahhoz, a kijelentéshez, hogy fogynak a hívek. Mi katolikusok, most maradok a katolikusoknál, nem igaz. Európa szerte is hiba határon belül stagnál a hívek létszáma, nyilván Európán belül, viszont a posztkommunista országokban nagyon erősen látszik az elvándorlása a hagyományos történelmi felekezetek felől valahova máshova. Ezt lehet kisegyházak, gyülekezetek, szabad keresztények, és akkor mehetünk a jóga és a hasonlók irányába. Mindeközben viszont rengeteg helyen, nyilván leegyszerűsítve Ázsiában, Ázsiának a déli részén, Afrikában és Dél-Amerikában virágzik a katolikus hit. De mi lehet ennek az oka? És visszatérek arra, amit a Levente mondott az imént, hogy hát oda mennek az emberek, és a lábukkal szavazva oda csatlakoznak, ahol vonzó, élő hit van, ahol az örömhír az nem olyan, mint sok katolikus templomban, hogy alleluja alatt, mármint, hogy énekeljük az alleluját, de mintha egy balkáni gyászhimnuszt hallgatnánk. És ez nem csak az allelujáról szól, hanem arról, hogy allelujás-e az életünk, mosolygunk-e eleget, és elhisszük-e, és éljük-e az evangéliumot. Tehát szeretném azt mondani, hogy nagyon él legalábbis a katolikus világegyház, csak ebből keveset látunk, és én az elmúlt héten Velsben voltam, mármint, hogy ausztriai Vels település melletti Puchberg kastélyban egy európai szinodális találkozón, fantasztikus élmény volt, szuper volt ott részt venni.
0: Ezt mi vallás szociológusok egy icipicit másképp látjuk. Az adatok stimmelnek egyébként, amit mondtál. Csak meg kell nézni, hogy hol nő, hol csökken, milyen társadalmi rétegekben nő, csökken, de azt hozzá kell tennem, hogy amit te mondtál, még ennél meglepőbb adatok is vannak. Amerikában is, az Egyesült Államokban, Angliában és néhány nyugat-európai országban a fiatalok körébe növekedett a vallásosok, köztük a katolikusok aránya. Jelen pillanatban erre a vallásszociológia nem tud választ adni, hogy ennek mi az oka.
3: Gyorsan válaszolok rá, mármint, hogy nem a választ adom meg, hanem a felvetést. Ezen a bizonyos ausztriai összeurópai konferencián egy kifejezéssel válaszoltak erre, mert ott is előkerült ez, Godfluencerek. Olyan influencerek, tele van a TikTok, az Instagram, a Facebook, igen, olyan fiatalokkal, akik a fiatalok nyelvén sokkal jobban kvázi prédikálnak, hirdetik az Isten igéjét, mint sok lelki pásztor, és ez például Franciaországban is mérhető eredménye van.
0: Igen.
3: Végezzel jövő zenét.
0: Tervezünk erre is egy kerekasztal beszélgetés.
4: Na, ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy én Magyarországra gondoltam, és a saját házunk tájából indultam ki, tehát a statisztikai, magyarországi statisztikai adatokat néztem, de nyilván itt, hogy a vallások iránt miért nem érdeklődnek annyian, meg hogy mi lehet ennek az egésznek az oka, ez egy jogos kérdés, de ez valahol egy félreértelmezett szabadságfogalomból fakad. Tehát, hogy ez a kötetlenséget azonosítják a szabadsággal, holott mi azt valljuk, hogy az elköteleződésből fakad az igazi szabadság, és aki nem tud elköteleződni, az csak látszólag szabad, valójában csak lebeg, meg kering ebbe a világba, de nincsen honnan hovája életcélja is. És egy olyan világképe, ami mondjuk megtartó lehet.
0: Igen, Magyarországon egyébként megint más a helyzet. 50 éve fokozatosan és állandóan csökken az egyházias, egyházi keretben történő úgynevezett templomba járó vallásosság, szinte minden felekezetben. Itt van apró kivétel, de most ebben nem megyek benne, viszont 25-30 éve Magyarországon növekszik azoknak az aránya, akik azt mondják, hogy nem vagyok vallásos, de Istenbe hiszek. A nem vallásos Isten hívők aránya viszont növekszik folyamatosan 25-30 éve. Hát a helyzet elég bonyolult, majd egyszer ezt is ki kell beszélgetni.
5: Kedves hallgatóink! Agóra. Erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Megváltó nevetés. Kamarás István jegyzete. Peter Berger, az emberi élmény és érzésvilág komikus dimenzióját tanulmányozó neves tudás és vallás szociológus rendkívül fontos könyvet írt a Megváltó nevetés címmel, elsősorban a szomorú és komoly vallások hívei számára. Különösen aktuális ez mai egyházunkban, ahol a leszögezett karú, szenvedő Krisztus mellett eléggé ritkán bukkan föl az ölelő, szerető és az újongó feltámadt Krisztus. A komoly Krisztus mellett a mosolygó, a tréfálkozó, a kánai mennyegzőn táncoló, velünk összekacsintó Krisztus. Túl sok még, és túlontúl édeskés, az édes Jézus, a vallási elit jelentős részét kitevő túlbuzgó hívők arcára ráfagyott kötelező mosoly, és bár a karizmatikus mozgalom valamit javított a mérlegen, még eléggé kevés egyházunkban az igazi derű, az önfelett nevetés, a szent bolondozás. Némiképpen sajnálkozva állapítja meg Berger, hogy sem a patrisztika, sem a skolasztika nem sokat foglalkozott a nevetéssel. Erasmus Balgaság dicsérete című művéig kell várni, mely a kiteljesedett komikus világnézet első összefoglalása. Csak a népi komikum alsó világába volt jelen egyszerre komikus és keresztény szenzibilitás, mely alkalmaként a liturgiába is bemerészkedett. A középkorba virágzott egy komikus kultúra, mely az egyházi hatóságok homlok ráncolását váltotta ki, noha tartalmában empatikusan keresztény volt. Ennek egyik legizgalmasabb megjelenési formája liturgikus volt, az úgynevezett risus pascalis, a húsvéti nevetés, amikor a híveket papjaik bátorították, hogy feltámadás örömét demonstrálva hangosan és hosszan nevessenek, és ennek érdekében a prédikációk vicceket és mulatságos történeteket tartalmaztak, bizony gyakran trágár elemek is előfordultak bennük. A keresztény egyház történet nagy figurái között Luther volt az, akinek viselkedését leginkább áthatotta a humor. Bart Bonhoeffer, Delf és a Tillich szerint a humor üzenete a földhöz ragadt világ feletti győzelem. Tillich ezt még azzal toltotta meg, hogy a prédikátornak magának kell meginnia azt a limonádét, amit a szószéken kilocsog. A megváltó nevetést, mely az életet könnyebben elviselhetővé teszi, a valódi vallásos hit az igazi megváltás előjelének tekintheti, Nyíri Tamás megfogalmazásával túlparti fénynek. A komikum, mint alacsonyabb fokozatú transzcendencia relativizálja a mindennapi realitást, és egy lépést jelent a világ vallásos szemlélete irányában. Úgy vélem, ez az, ami tragikusan hiányzik templomainkból. Ma még sajnos fájdalmasan hiányoznak a Weigand Józsefhez hasonló szent bolondok, akik az oltár mögül báboztak, bolondoztak a risus pascalis szellemében. Templomunkban nemrég még három pap működött. Egy karizmatikus lendületű, de nagyon beteg idős plébános, egy hozzá hasonlókorú hányatott sorsú, gyarlóságai kamataiból élő kisegítő lelkész, és egy szeráf külsejű, tiszta tekintetű és gondolkodású, de mosolytalan és humortalan káplán, aki halálosan komolyan vette papi hivatását. A két idős pap azon ritka karizmákkal rendelkező papok közé tartozott, akik az oltárt szorosan körbevevő 3-4 éves gyerekekkel is képesek voltak oly módon kommunikálni, hogy a szüleiknek is igazi örömet, lelki-szellemi élményt jelentett. Mindaddig tartott ez a valóságos csoda, amíg mindez a düledező régi kis templomban történt. Aztán fölépült egy hatalmas új templom, ahol talán a méretektől megszédülve a plébános legelső jó szándékú, de szerencsétlen ötlete a családi mise volt, ahol a miséző papok immár nem a gyerekekhez, hanem komolyra fordítva a szót, a szülőkhöz szóltak, meg kell hagyni továbbra is igen igényesen, a legkisebb gyerekek pedig ezután
az üvegfal mögött játszhattak, mégis megtörtént a csoda, a váratlan kegyelmi ajándék, a hányatott sorsú számos galibát és bolondságot végigcsináló, és végül itt menedékre találó galambőz kisegítő lelkész átváltoztatáskor az oltár köré hívta híveit. Jöttek is a gyerekek és a bátrabb felnőttek, és hatalmas és pompás, de még belakatlan csarnok ezekre a pillanatokra otthonná változott át, a hókusz-pókusz pedig szent karnevellá. A sokadik feljelentés után már a plébános sem tudott tovább falazni hányatott sorsú jóbarátjának, akit sokadszor is felfüggesztettek. Maradtak ketten, a nagybeteg öregember és a szeráf, aki egy alkalommal nagy bánatunkra éppen a családi misén imigyen szólott, kedves hívek, a mennyország olyan lesz, mint egy örökké tartó szent mise. A hívő sereg lehajtott fővel szomorúan vette tudomásul a dögunalmasnak ígérkező üdvösséget. 5 és 7 éves unokáim pedig döbbenten néztek rám, ugyanis én egészen másképpen képzeltem el számukra a mennyországot, mint egy örökké tartó, de egy pillanatra sem unalmas, ízléses harsányságokkal tarkított örömünnepet. Megnyugtattam őket, nem mi vagyunk a bolondok, hanem az, aki halálosan komolyan veszi az üdvösséget. Tilike a II. Világháború idején egy falusi templomban prédikált, amelyet egy váratlan légitámadás szakított meg. Lehasalni ének! Mindenki követte az utasítást, és Tilike hirtelen senkit sem látott a pulpitusról, mert mindenki a padok alatt kucorgott, miközben zengett az ének, Jézus az én örömöm. A templomon kívüli detonáció és a halálos veszély ellenére Tilike kifejezetten mulatságosnak tartotta a helyzetet, és tiszta szívből nevetni kezdett, azt gondolva, hogy ez a nevetés igazán Isten kedvére való. Mi viszont, világi és klerikus hívek, hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy odafentről nézve mennyire nevetségesek vagyunk, valamint arról is, hogy Istenen, vagyis az abszolútumon kívül minden viszonylagos és nevetséges, még a szentek is, márpedig aki a viszonylagost, a partikuláris szentesíti, tegye ezt akár az Isten tiszteleten, bizony bálványimádó. Az Egyházfórum világnézet rovata. Megváltó nevetés. Kamarás István jegyzete.

az Egyházfórum világnézet rovata. Térvesztés és megtérés. Deák Dániel jegyzete. A világ azt észleli, hogy sűrűsödnek a katolikus egyház körüli botrányok. Egyre feltűnőbb jelei vannak az egyház térvesztésének, és annak, hogy mind több és több olyan társadalmi csoport van, amelyet az egyház láthatóan nem képes megszólítani. Egy új aggiornamentóhoz, vagyis megújuláshoz, mélyreható egyháztani és dogmatikai reformra lenne szükség. Bár a társadalom egyre több vészjelzést küld, beleütközik abba a problémába, hogy olyan fogalmakban kérjük számon az egyházon a megújulást, amelyek belülről nézve rendszeridegennek tűnnek. Nem arról van szó, hogy a felmerülő igények ne lennének valósak. Világos, hogy a hatalommal való visszaélésre a válasz hatalom ellenőrzése lehet. Sőt, egyre gyakrabban felvethető az a gondolat is, hogy nem kérünk a hierarchikus vezetési és autokratikus működési modellből. A gondot inkább az jelenti, hogy az egyház nem hatalom megosztásról és demokráciáról szól, hanem a keresztségben nyert hivatás betöltéséről, vagyis misszionálásról. A súlyosbodó intézményi válságot látva mégsem kerülhetjük meg, hogy válaszokat keressünk arra, miért csökken rohamosan a katolikus egyház súlya világszerte, és miért vonzóbb milliók számára például egy pünkösdista gyülekezet, akár még Latin-Amerikában is, ahol korábban a katolikus egyház egyeduralkodó volt. Vajon miért gondolják úgy egyre többen, hogy istenkeresésüknek hitelesebb fóruma egy karizmatikus kisközösség, attól egyébként függetlenül, hogy annak működéséről a katolikus egyházban miként vélekednek? E kérdések mellett nem mehetünk el szótlanul. A valódi tét nem is az, hogy az egyház mai formájába fennmarad-e, hanem az, hogy a megkeményedett szívünket meglágyítva utat találunk-e a mindenhatóhoz. Ez nem feltétlenül jelenti mindazon teológiai vívmányok megőrizhetőségét, amelyek az évszázadok során rárakódtak a názáreti mester tanítására, de megkérdezhetjük, a názáreti Jézus nem éppen azért lépette fel, mert hitében meg akarta újítani az írástudók és farizeusok előírásaiba és magyarázataiba belefáradt népet. Lehetséges-e a nikaiai hitvallás igazságát megőrizni szívünkben, ha közben elsikkad a lényeg, annak a bűnösökhöz és tévejgőkhöz intézett felszólításnak komolyan vételét, hogy térjetek meg? Vajon nem szükséges-e minden felnövekvő nemzedéknek átgondolnia az elődöktől kapott tanítás időszerűségét, éppen azért, hogy megőrizhető legyen a keresztény tanítás lényege, a térjetek meg parancsa? Az Egyházfórum világnézet rovata. Térvesztés és megtérés. Deák Dániel jegyzete.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit! Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs, három férfi, és a Biblia a középpontban, a Bibliáról beszélgetünk másképpen. Azt tűztük ki magunk elé, hogy minden egyes ilyen alkalommal, amikor itt összegyűlünk, hozunk magunkkal bizonyos megbeszélni valókat, igét, vagy amit úgy gondolunk, hogy a Bibliával kapcsolatban meg kell itt vitatnunk hármasban. László, hoztál egy régi prédikációt, még Cseri Kálmántól lehetett ezt hallani, vagy akár utólag olvasni. Ennek a címe a Lélek gyümölcsei. Nagyon szép prédikáció egyébként.
2: Igen, de nem a gyümölcsei. A prédikációban ő ezt mondta, annak idején ott a gyülekezetnek mondta, hogy hát neki nagyon érdekes, hogy Pál apostol azt írja, hogy a lélek gyümölcse.
1: Tényleg.
2: És nem a gyümölcsei. Igen. Hanem, hogy de felsorolja a kilencet. Lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, és erre azt mondta, hogy természetesen ez azt jelenti, hogy ez mind a kilenc téma, ez lényegében a szeretet is.
1: Igen, de most igaz? Nekem ez azt juttatta eszembe, hogy valószínűleg azért, mert vagy megvan, vagy nincs. Nem? Tehát, hogy vagy valakiben ez meg tud jelenni, és akkor mindegyik megvan, mindegyik gyümölcs, vagy egy se.
2: Így van. Mert ha a szeretet megvan, akkor mindegyik megjelenik, nem? Egyértelmű, nem?
1: De akkor egyébként...
2: Nem? Hát ha a szeretet bennem van, akkor a szívesség miért ne lenne bennem?
1: Hát inkább, ha a lélek bennem van. Nem?
2: Hát... Mert az segít, mert ehhez nekünk
1: semmi.
2: Energia kell, lélek de energia, lelki energia.
1: Na de most ezt mondod, de egyébként mi nem tudjuk ezt befolyásolni, tehát nem lehet erre vágyni, mondjuk vágyni lehet, de nem tudjuk létrehozni, nem lehet úgy, hogy leülök és addig imádkozok, amíg majd lesz, hanem vagy megadatik, vagy nem adatik meg, és nincs beleszólásom, én ezt így értelmeztem, hogy megkapom, vagy sem. Lehet, hogy egész életemben vágyom rá, és soha nem kapom meg, te pedig nem vágytál rá, és rögtön megkaptad, mondjuk.
2: Hát, de ezt bemutatta Isten nekik, vagy Jézus, hogy amikor pünköstkor megkapták a Szent Lelket, akkor nekik lángban jelent meg a fejükön is, vagyis, hogy volt egy jelkép.
3: Most a Szent Lélek az az Isten lelke.
1: Hát igen.
3: Mindig problémám igen, volt igen. A Szent Lélek meghatározásával is egyáltalán, hogy...
1: A lélek egy, azt írja a Biblia, jól mondom?
2: Igen.
3: Igen, tehát, hogy elmegy Jézus, és maga helyet hagyja a Földön a Szent Lelket?
2: Vagy ő azt mondta, hogy elküldi. Vagyis, hogy... sokkal komolyabb
3: tehát,
2: hatás.
3: Azután fog hát érkezni, amit a nő elment?
2: Hát én szerintem a lélek itt volt, illetve ezt mi pontosan nem ismerhetjük, de azt olvastuk annak idején, beszéltünk, tudod,
3: igen?
2: Hogy Isten a porba teremtette Ádámot, és utána befújta a Szent Lelke, befújta a lelkét.
1: Az orrán kereszt.
2: Igen.
1: Na, az az egy.
2: Befújta, vagyis, hogy ez az egész világunkat csak ezt tartja fönn most, Istennek az a lelke, amit befújt az emberbe, de nyilvánvaló, hogy akkor ez a ő benne is ott van, mert ez pontosan nem
3: igen,
2: tudjuk.
3: Igen, akkor miért mondja megérteni? Jézus, hogy elküldi a Szent Lelket?
1: Itt van egyébként.
3: Hogyha velünk van, akkor miért küldeni el?
2: Hát mert, hogy szerintem egy nagyobb hatású részét.
3: Nem fel akarta hívni a figyelmet arra, hogy akkor ezen túl a Szentlélekre figyeljünk?
2: De. Ezt akartam mondani, hogy innentől kezdve ő lesz itt a Földön, akire számíthatunk. Hiszen Isten sem jön le a Földre, bár Mózeshez is lejött, de mondom, itt ez azt jelenti, hogy Jézus is visszaugrott, vagy visszavitték a mennybe, de most akkor itt a Földön a Szentlélek az, aki tud bennünket segíteni abban, hogy a lelkünk az továbbra is szépen növekedjen.
3: Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Szentlélek most helyettesíti Jézust, és ebben a meggyőződésben kell éljük a napjainkat.
2: Hát igen, de erről azért nem illik mindig vitatkozni a egyházakban is, mert erről beszélget.
3: Hogy érted, hogy vitatkozni?
2: Mert sokszor vitatkoznak arról, hogy nincsen, csak egy Isten van, miért a három.
3: Most, hogy a
2: Atya, három. Fiú, Szentlélek, stb. Ezt nem szeretik, de amikor például beszélgettünk ott a Tórában a házasságról, amikor Ádámhoz teremtette Évát Isten,
3: igen.
2: És utána úgy van megfogalmazva, hogy amikor férfi és nő összeházasodnak, akkor ketten egyek lesznek.
3: Ez egy van.
2: Ha ez így emberekben is, emberként is megtehetjük, hogy egyek vagyunk ketten, akkor miért nem tehetném meg, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek is egy.

0: A lélek gyümölcsei kapcsán gondolkoztunk. Közben szabad a kalandozás, elkalandozás. Ez a Bibliáról másképpen című műsor. És valamelyik őtökből jön most a szó, vagy mondjam én?
1: Itt most felolvasnám Pál apostol korintusi levelének 13. fejezetéből azt, hogy most azért megmarad a hit, a remény, szeretet, e három ezer közül pedig legnagyobb a szeretet.
0: Szabad-e egy zárójeles kérdést? Lankad-e a reménykedésetek, ha minden jel arra utal? Ez egy ilyen egyszerűen hétköznapi kérdés, hogy reménykedünk persze, de az ember van, hogy például nyomorultul van, betegségben van, halálán van, mindenféle helyzet van, vagy valami már nagyon reménytelennek tűnik, amiért mondjuk évek óta imádkozunk, egy csomó minden, most konkrét helyzet nélkül. Hogy tudjátok fenntartani? Fent tudjátok tartani? De személyesen kérdezem most tőletek, a reménykedéseteket nem lankad, vagy nem vész oda?
1: Nem szoktam reménykedni.
0: Nem szoktál?
1: Nem mondtad? Tudom, na, hogy hogyan kell kezelni ezt, vagy hogyan kell megélni a reménykedést.
0: De azt mondtad tényleg, hogy nem szoktam reménykedni?
1: Nem. Nem is tudom, hogy mi az, hogyan kell reménykedni. Te tudod, hogy hogyan kell reménykedni?
0: Nem tudom, hogy tudom-e. Hát most magamban úgy tudom megválaszolni, hogy konkrét dolgokra gondolok, hogy mindig hiszem, látod, a reménység helyett már is másik szó jön, mindig hiszem azt a lehető legjobban. Tehát sőt, azt is tudom hinni, hogy amit a Jóisten ad, az mindig a legjobb, eleve a legjobb, és hogyha én valamit elképzeltem, hogy valamire vágyom, valamiben reménykedem, és mást kapok, látszólag valami borzalmasat, akkor is valahogy az van bennem, hogy az valahogy mégiscsak úgy van jól, az úgy kerek. Én nem fogom biztosan tudni mindig megmondani, hogy miért, de hogy akkor is úgy, az úgy rendben van. Mit is kérdeztél?
1: Magát a reménykedést, hogy szoktál reménykedni?
0: Én ezt nevezem annak, nem? Hogy az ember, hát akkor lehet, hogy nem, mert nem is a reménység van bennem, hanem hiszem azt, hogy ahogy lesz, az mindig, valahogy az úgy mindig rendben van. Még hogyha nagyon nem úgy néz ki, vagy rettentően fáj, akkor is valahogy, tehát hogy az embert használja a Jóisten valamire. Laci, valamit mondasz? Mást akkor, mondasz? Akkor hát, az úgy mégis.
2: Tudok egy példát mondani arra, hogy például te Pál apostolt idézted.
1: Igen.
2: Most, hogy ő meg azt mondta, hogy tehát maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban, és utána mi, akik így mondja, mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkön át, a mennybe, az Úr elé, a levegőbe. És ezért ekképpen mindenkor az Úrral leszünk. És ezt mondta, hogy mi, akik. És ezt nem törölte ki, amikor ő is már tudta, hogy most meg fog halni. Mert ugye van írás, amikor arról ír, hogy igen, már most akkor én kész vagyok, meghalok, de nem törölte ki ebből az írásból. Vagyis, hogy azt ígér, azt kéri, hogy onnantól kezdve, akár 2000 évig mindenki reménykedjen abban, hogy az ő idejében fog jönni Jézus.
0: Ja, igen.
2: Mert egyébként mert tényleg az én időmben jön, mert hogyha meghalok, akkor azonnal a következő pillanat, mert egy halott embernek nincs ideje, nincs idő, hanem akkor következő pillanat a feltámadás, Jézussal való találkozás, vagyis, hogy

0: nincs ideje. Elnézést, hogy ezen nevetek. Szóval, hogy a halott ember számára nincs idő.
1: De nem csak a halott embernek nincsen ideje, na, hanem
0: tessék, ha tovább megyünk,
1: nekünk akkor nincs időnk, tessék. Ezt mi határoztuk meg valamilyen formában, hogyha azt nézzük, hogy az állatok fekszenek a szavannában, és ott odamész egy oroszlánhoz, akkor megkérdezett, hogy hány óra van, vagy...
0: Milyen érdekes
1: akkor
0: példa.
1: Akkor ő azt mondja, hogy hát most van, tehát nincs idő.
0: Szerintem nagyra nyitná a száját, és azt várná, hogy most álmodom, és ez a fickó be fog sétálni a számba, és megenhetem.
1: Mi az idő?
0: Értem én, amit mondasz.
2: De az azt jelenti, nem, hogy a reménység az egy örömöt okoz nekem, mert még lehet, hogy nem is úgy lesz, de mégis reménykedhetek olyanba is, amit aztán nem kapok meg.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Itt vagyunk Janovics András, Erdélyi László, Molnár Szabolcs. Beszélgetünk tovább. Én most kérdezem tőletek, hogy ti megadjátok magatokat a jó Istennek? Magamtól is kérdezem. Akkor először megválaszolom én, mert hirtelen kérdésre lehet, hogy nehéz rögtön válaszolni, hogy én törekszem rá, hogy a lehető legjobban megadjam magam, de én például eléggé akaratos ember is tudok lenni, hogyha valamit akarok, akkor azt szeretném, hogy úgy legyen, de egyre inkább nyilván figyelem azt, hogy mi az, ami adatik, tehát próbálom megadni magam. Mi több, még egy példa, akkor még nálam van a szó, hogy egyszer, az jutott most eszembe, András, hogy egyszer veled autóztunk Budapesten, ezt másoknak is meséltem már ezt a példát, neked még sosem mondtam el. Szóval András és én kettesben autóztunk Budapesten, és akkor egyszer csak András rám szólt, Szabolcs, állj meg! Na, mondom, mi van, András? És akkor megálltam, és te kipattantál, és ott volt a, nem is tudom, Hungária körút, és négy sávos út, és te kipattantál, ott állt egy autó, akinek segítségre volt szüksége, te úgy érezted, és oda mentél, segítettél. És ez bennem azóta is egy példa, hogy igyekszem én is így viselkedni, hogy ahol megérzem, hogy valakinek valamire szüksége van, amit én tudok megtenni, akkor azt igyekszem megtenni. Én ott magamtól biztos nem álltam volna meg, de úgy rám szóltál, hogy Szabolcs, állj meg! És akkor mentél és segítettél, aztán mentünk tovább. Na ez egy példa volt. Szóval ti megadjátok magatokat a
1: Jó Istennek? Mit jelent megadni magunkat a Jó Istennek? Mert ez itt egy nagyon fontos kérdés. Tehát nem mindegy, hogy mit értünk ez alatt.
0: Hát például ezt, hogy amikor ott van a helyzet, és érzed, hogy na mondjuk nekem is volt olyan helyzet, ahol éreztem, hogy hát ez, hallom, hogy ez az üzenet nekem szól. Évekig még vártam vele, mert nem volt kedvem.

0: Megcsinálni azt, amiről végig tudtam, hogy az nekem szól.
1: Nos, én nem erre gondoltam, hogy bizonyos helyzetekben, most ebben az esetben egy segítségnyújtásról van szó, hanem arról, hogy átadod magad az Úrnak.
0: Hát ez úgy, mondod, nem ugyanaz?
1: Egyszerűen azt mondod, hogy letérdelsz, és azt mondod, hogy igen, Istenem, itt vagyok, és
0: használj.
1: Átadod magad.
0: Na jó, de hát ez bizonyos, lehet kicsit csinálni, nagyon, nem tudom, nem?
1: Nem, ez csak nem. Egyféleképpen lehet. Vagy átadod magad, vagy nem.
2: Igen? Szerintem nem.
0: Már mi nem?
2: Szerintem kicsit fordítva kéne megfogalmazni, hogy? Hiszen ő hoz létre, ővé vagyok. Tehát fordítva kell, hogy ne ugorjak el tőle, igaz? Maradjak ott. Hát ez persze, aki...
1: Hát egy nagyon szép dolgot
2: igen,
1: mondasz most,
2: de aki viszont,
1: ott, de aki...
2: Aki kiugrik, akkor az viszont adja vissza magát. Ez azt jelenti. És ahhoz hasonlít ez a téma, amit én mondtam nektek, hogy igen, Jézus azt mondta, hogy csak azt csinálom, amit az Atya kér tőlem. Vagyis, hogy hát ha mi azt mondjuk, hogy akkor mi igen, amire elhívnak bennünket, amit meg kell, nem magunk válasszuk, meg pályázzunk dolgokra, amit mi szeretnénk, hanem higgyünk abban, hogy mindig el fognak hívni oda, ahol szükség van ránk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Egy kérdés. Találunk-e a Bibliában az apostolok leírásai alapján önmagukról olyan írást, ahol önmaguk emberi gyarlóságairól írnak? Ahol, nem tudom, mondjuk Pál apostol arról ír, hogy amikor elvesztettem a türelmemet, és nem jól szóltam, vagy amikor ezt és ezt csináltam. Van ilyen írás? Mit tudsz, Laci?
2: Hát persze, mindenki bevállalta. Hát annak idején
1: konkrét példa?
2: De nem, hát konkrét példa meglepő az evangéliumban, mert ugye azt mondta nekik Jézus, hogy majd ha megkapjátok a Szent Lelket, akkor tudjátok leírni majd az írásokat, hogy meglegyen az új szövet, vagy az evangélium. És az evangéliumban be van írva, hogy Péter elárulta Jézust.
1: Na hát akkor tessék, igaz? Itt van a téma, de amit hoztam.
2: Miért teszi közzé, igaz? A világnak, hogy én hibát követtem el, elárultam Jézust, azt mondtam, hogy nem is ismerem, tudod, keresztre feszítés
3: itt van
2: előtt.
3: Itt a Szabolcs.
2: Így van, de utána Pál apostol is sok mindent írni, hogy rosszul gondolkodt. Elismerték. Érdekes, nem? Hát ez egy akkor érdekes dolog, hogy miért nem csak a jót írják le magukról.
1: Nagyszerű. Megér